Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Rendkívüli készültséget hirdetett az asszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Az országban több száz vízügyi szakember dolgozik a helyzet kezelésén. Szakértők szerint elhanyagolt vízügyi infrastruktúrát örökölt a kormány, ezért nincs nagy mozgástere, miközben mielőbb szükség lenne az öntözőhálózat rehabilitációjára és a talajművelési technológia megújítására is. Vendégünk Raskó György.
2: Raskó György agrár közgazdász a vendégem, jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok.
2: Ugye feltette a kérdést a Facebookján, hogy persze helyes az intézkedés Hajdús Lászlónak, de hát konkrétan mit tudnak tenni? Sajnos egyelőre nem sokat, mert egy totál lerobbant, elhanyagolt vízügyi infrastruktúrát örököltek az előző rendszertől, de mégis mit lehetne tenni? Most tüzet oltani, ha úgy tetszik, mert most biztos, hogy erre van szükség.
3: A helyzet az, hogy nagyon tűzoltásra sincs szükség, hiszen olyan mértékű károsodás történt alföldi térségekben, elsősorban a kukoricán, amit már most helyrehozni nem lehet, tehát egészen biztosan a Magyarország történetében az egyik legtragikusabb gabonatermelés lesz ebben az évben. Valószínűleg 9 millió tonnánál többet nem termelünk. Normál években 15-16 millió tonnát termelt Magyarország, tehát egészen elképesztő a értékkiesés, ami elsősorban az alföldi területeket érinti, és hát azért nincs rövid távon komoly olyan megoldás, ami ennek a hatalmas kármennyiségnek egy részét is akár hát ellensúlyozná, mert ahogy mondtam, teljesen lerobbant hálózat van, öntözési hálózat, nincsenek tározók, nem sorolom tovább. Tehát valószínűleg, ha új kormány belekezd komolyan ebbe a vízmegtartás programba, annak a első érdemi hatása is csak néhány év múlva látható.
2: Ugye ezt mondja is a posztja végén, hogy egy komplex nemzeti vízgazdálkodási programra lenne szükség, ezt ígéri is, és ígérte is a kormány, de mást is ígért, amit most egyébként számon kérnek rajta. Május elején felkérte a miniszterelnök Hajdús Lászlót, hogy egy ilyen azonnali vízügyi tervet dolgozzon ki, ami már nyilván erre az időszakra szólt volna. Mégis lehetne valamit tenni? Tehát most mit kellene tenni a szakembereknek, a vízügyesek? Hogy mit tudnak, nincs víz, hát, nincs víz a Dunában.
3: Igen, ugye ez azért váratlanul kritikus helyzet, tehát nem csak Magyarországot, egész Európát, Franciaországot különösen is ugyanúgy sújtja a vízhiány. Éppen ma láttam egy fotót, a Rajna ugyanúgy csordogál a Rajna vize, tehát itt nem csak a Duna a problémás kör, beleértve a Kárpát-medencét, hanem Európa más fontos országai is. De azt kell, hogy mondjam, hogy a tervet föl lehet építeni, lehet egy nagyvonalú országos nemzeti tervet vízmegtartás, vízkormányzásra készíteni, de most, amikor alacsony a vízállás mindenütt, a Dunán, a Tiszán, Berettyón és egyéb folyókon, most kellene elkezdeni azonnal a rehabilitációt. Tehát azok a műtárgyak, amelyek kellenek ahhoz, hogy újra megfelelő mennyiségű víz jusson a csatornákba, azokat először rehabilitálni kell, most erre van jó lehetőség, és aztán szép lassan éveken át lehet építeni azt a rendszert, aminek eredményeképp talán 10-15 év múlva Magyarország megoldja ezt a vízgazdálkodás problémát.
2: Ugye azt mondja, hogy most van, vagy lenne rá lehetőség, pénz van-e? Mennyi lenne ez? Meg lehet azt most satszolni, hogy az első lépések, hogy ez elinduljon, mennyibe kerül?
3: Igen, én készítettem erre vonatkozóan számításokat, körülbelül 3-400 milliárd forinttal el lehetne indulni, aminek már érdemi hatása lenne. Ez nagyjából egy új focipálya nagyságrendű kiadás, tehát azért nem annyira rettenetes összegről van szó, és ha valamiben ebben az Unió biztosan segítene bennünket, hiszen az Unió saját maga megállapította két héttel ezelőtt, hogy a Kárpát-medence klímaváltozás egyik legnagyobb vesztese, azon belül nyilvánvaló Magyarország tartozik ebbe a körbe. Amit a Európai Unió megsatszolt kárt Magyarország esetében, annak körülbelül a háromszorosa fog realizálódni sajnos, tehát ők is még túlságosan optimisták voltak.
2: Ugye most a napokban elindult egy vita a jégállító rendszerek működéséről. Pont ma, mielőtt jöttem a stúdióban, a Jobbik kiadott egy közleményt, és megkaptuk, azt írják, hogy meghallgatva a gazdák és a szakmai szervezetek véleményét, ők azt kérik, hogy azonnal hatállyal függessze fel a kormány ezeknek a jégállító rendszereknek a működését. Ugye az ügy előzménye egy pár hete a közösségi médiában, hát zaklatták, agyonveréssel fenyegették a nagymágonyi jégkár mérséklő berendezés egységkezelőjét, tehát ebből lett egy óriási nagy botrány. Ennek van bármi tudományos alapja, vagy ez egy, nem tudom, egy hiedelem, ami e körül van?
3: Is, tehát van, lehet vele probléma. Én azt gondolom, hogy maga a rendszer a világ számos országában működik, Franciaországban kifejezetten hatékonyan működik, ott teljesen automatizált, ez kellene Magyarországon is, tehát nem ez a kézi vezérlésű, hogy telefonálok, és akkor gyújts be a kazánt, elnézés, hogy azt mondjam, ez egy abszolút hát elevult technológia, helyette automata rendszerek kellenének, ebből a 930 vagy 40-ből mindössze 212 automata vezérlésű, és valószínűleg nem ész nélkül kellene használni magát a rendszert, hanem azt a ma már mesterséges intelligencia segítségével lehetne úgy beszabályozni, hogy azért károkat ne okozzon, hiszen a jéger okozhat károkat, okozhat valóban olyan problémát, hogy nem esik, nem áll össze olyan felhő, amiből csapadék jöhetne, de azért nem azt jelenti, hogy az egész rendszert szüntessük meg, hanem hogy történne egy olyan technológia váltás, ami minimalizálja az ezzel kapcsolatos emberi hibákat és károkat.
2: Ugye azt mondta a beszélgetés elején, hogy már akkor a kár, mint már tűzoltásra sincs szükség, mert minden idők legrosszabb gabona évada lesz. Mit jelent ez? Tehát hova gyűrűzik ez be, mennyivel emeli majd az árakat?
3: A paradox módon az árakat minimális mértékben fogja csak megemelni, hiszen Magyarország egy nyitott uniós piacnak a tagja, és hát miközben nálunk nagyon kevés termet, Romániában rekordtermés van például, de Lengyelországban is kukoricából 10 millió tonna körül fognak termelni, tehát Magyarország már most kijelenthető kukoricát importálni fog, és miután a világpiacon az árak a megfelelő készlet miatt nem kiugró a magasnak, kicsi emelkedés történik, de az elsősorban a hormozi szoros problémáival kapcsolatos, illetve, hogy az ukránok és az oroszok a Fekete-tengeren lövik egymás hajóit, és hát ez ilyenkor spekulációt indít el, de nem lesz nagy nyersanyag áremelkedés, ebből következően Magyarországon hiába lesz ilyen nagyon gyenge termés, nem fog a kukorica a belföldi ára olyan szintre emelkedni, ami számottevő, hát infláció gerjesztést okozna. Ez nem a búza esetében sem várható, sőt olajos magvakból, növényolajból rekordközeli termés lesz még Európában is ebben az évben, tehát megnyugtatom a fogyasztókat. Nem várható, hogy következő hónapokban, vagy mondjuk egy fél évben belül a inflációs hatás érezhetően kiskereskedelmi árakban jelentkezne.
2: Hát az egész beszélgetésben ez volt az egyetlen jó hír, hogy zárjuk ezzel. Igen. Köszönöm, hogy itt volt. Most jön az Aktuál Boros Tamással. Szervusz Tamás, kik jönnek hozzád, és mik a témák?
4: Szia Györgyi, köszöntöm a kedves nézőket. Akár egy energiaválság is kialakulhat itt Magyarországon. Az üzemanyagárak sokak számára elkezdtek riasztó mértéket ölteni, és most már a paksi atomerőmű harmadik blokkjának leállítása is, hát mondjuk ki, elég fenyegetően hangzik, de hogy kell-e aggódnunk, ezt fogjuk átbeszélni az Aktuálban. Gyökeri Mercedes a HVG újságírója, Keresztes Attila energiastratéga és Bot Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke lesz ebben segítségemre. Kezdünk hamarosan.
2: Tamás, köszönjük Önöknek, is köszönöm a figyelmet. Holnap újra találkozunk, várjuk Önöket itt az Egyenes Beszédben. Viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj Esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A kormány fellép a SLAP ellen, most már tudjuk, hogy így ejtik, mert Poyel Gábor a következő vendégem, aki médiajogász. Jó reggelt kívánok, segített, hogy megtanuljuk ezt a rövidítést, mert hogy ez egy rövidítés, és mit jelent pontosan, induljunk talán innen.
2: Igen, jó reggelt kívánok! Az Európai Unió 2024-ben fogadott el egy jogszabályt, egy irányelvet, amit minden országnak egyébként 26 májusáig kellett, vagy kellett volna elfogadnia, átültetnie a saját jogrendszerébe, és ez vezette be ezt a furcsa rövidítést, hogy SLAP, hagyjuk az angol kifejezést, egyébként azt jelenti, hogy egy stratégiai pereskedés, aminek az a célja, hogy ellehetetlenítse valakinek a közéleti szereplését, közéleti részvételét. Tehát olyan perekről van szó, ami kifejezetten visszaélésszerűen indulnak, nem azért, mert valakit személyiségi jogaiban valódi sérelem ért, hanem azért, mert mondjuk a politikus szeretné, hogyha róla a jövőben az adott újság vagy újságíró nem írna csúnyákat.
1: Tudunk egy-két konkrétumot mondani? Én például pont céges történetben láttam, és nem politikaiban, de nyilván az az izgalmasabb, hogyha nem tudom, egy környezetvédő szervezet fellépett volna valami ellen, akkor egyszer csak a cég, az adott cég kitalált, hogy indít ellene egy pert, és így addig ők nem tudtak dolgozni. Ilyenekre kell gondolnunk? És a politika területén ez mit jelent?
2: Ilyenekre kell gondolnunk, ez annyiban egy szűk jogi szabályozás most, hogy ugye elég sok lehetőséget látunk arra, hogy perekkel lehetetlenítsenek el civil szervezeteket, újságírókat, nem csak személyiségi jogi, nem csak polgári jogi ügyekben, hanem ez lehet egy büntetőjogi rágalmazási ügy, lehetnek közigazgatási, adó, igazgatási ügyek. Ez a szabályozás az Európai Unió szintjén kifejezetten a polgári jogi ügyekre, és akkor ilyen módon elsősorban a személyiségi jogi ügyekre vonatkozik, ami egy szűk csoport. Igazából Magyarországról példát, talán kettőt lehet hozni. Az egyik az a Forbes magazin ellen éveken keresztül adatvédelmi okokból zajlott egy eljárás a Hell tulajdonosai részéről. Ugye a Forbes minden évben közzéteszi a leggazdagabb magyarok listáját, és a Hell tulajdonosai nem szerettek volna szerepelni ezen a listán, de egyébként végül a bíróság az újságíróknak, a szerkesztőségnek adott igazat. A másik, amit kevésbé szoktunk ilyen slap kategóriába sorolni, és nem is annyira, nem pusztán visszaélésszerű volt, hanem ott Orbán Viktornak valóban volt célja, ugye talán 2 éve megjelent egy interjú egy osztrák valamilyen táplálkozással foglalkozó, nem túl ismert magazinban, és abban a Spár tulajdonosa azt mondta, hogy az Orbán család részéről érkezett egy felvásárlási szándék, és akkor Orbán Viktor, mint sértett, az összes olyan magyar médiumot beperelte, akik ezt a hírt Magyarországon leközölték. Egyébként ebben még mindig vannak folyamatban lévő ügyek. Tehát itt látjuk, hogy a politikusok vagy a gazdasági szereplők valóban valamiféle elrettentési célból próbálnak megperelni, de hát azért ez egy vékony jég. Tehát azért itt nehéz azt mondani, hogy ez csak visszaélésszerű perlés mind a két esetben.
1: Itt nem a munka megállítása a cél, hogyha mondjuk újságírókról vagy környezetvédőkről, civilekről beszélünk, hanem megfélemlítés?
2: Mindkettő. A megfélemlítés egy jó eszköz arra, hogy akár a folyamatban lévő nyomozást, vagy tényfeltárást, vagy civil aktivizmust megakadályozzuk, és a jövőre nézve pedig kifejezetten elveszi az ember kedvét.
1: Mitől függ, vagy hol van média jog szempontjából az a határ, hogy mi az, ami slap, és mi az, ami mondjuk jogos sérelem? Mert ahogy beszélsz róla, azért ez számomra nem teljesen tiszta. Tehát, hogyha valaki ellen írok valamit, akkor ő a hiába politikus vagy bárki, és azt jogtalannak véli, vagy úgy érzi, hogy sérti az ő jogait, akkor perelhet.
2: Igen, ez így van, és ez egy nehéz fogalom, és pláne egyébként Magyarországon nem volt jellemző a Fidesznek, nem ez volt a stratégiája, hogy éjjel-nappal perelte a szerkesztőségeket, inkább teljesen negligálta őket. A törvény, illetve az európai irányelv felsorol néhány esetet, a sokszorosan ismétlődő perlés, az időhúzás a per során, az indokolatlanul magas, megállapított mondjuk sérelemdíj iránti igény, hát van néhány olyan szempont, amit felsorol, de kifejezetten nehéz megállapítani a bíróságnak egy konkrét ügyben, hogy ott most egy visszaélésszerű perlésről van szó, vagy esetleg egy valódi személyiség jogi ügyről, és ha egyébként arra jut, hogy visszaélésszerű ez a per, akkor kifejezetten jó helyzetbe hozza a beperelt civil szervezetet, újságírót, akkor ott az összes bizonyítási teher a másik felet terheli, és ha a végén bebizonyosodik, hogy ez tényleg egy, vagy a bíró úgy dönt, hogy ez tényleg egy visszaélésszerű per volt, akkor akár még a felperest, a perlő felet is kártérítésre kötelezheti emiatt a visszaélésszerű eljárás miatt.
1: Az, hogy a kormány fellépne ez ellen, az mit jelent a gyakorlatban?
2: Az azt jelenti, hogy eleget tesz az Európai Unió elvárásának, és nem megy túl rajta, és én azt gondolom, hogy lehetett volna a magyar kormány most nagyvonalúbb, és mondhatta volna azt, hogy ez nem csak ezekben a szűk személyiségi jogi ügyekben alkalmazható, és mondhatta volna azt, amiről még nem beszéltünk, hogy az Európai Unió ugye igazából ilyen témákat nagyon nehezen, nagyon szűk mesdjén tud csak szabályozni, ezért azt mondja, hogy a határon átnyúló perekre vonatkozik, amikor van egy olyan eleme a pernek, ahol valamelyik fél egy másik országban él, tartózkodik, nem tudom, kiadó másik országban van. Tehát annyira nem könnyű mondjuk magyar példát hozni arra, hogy valóban legyen egy határon átnyúló elem egy perben. Nyugodtan mondhatta volna a magyar jogalkotó azt, hogy ezek a visszaélésszerű perek úgy általában tilosak, és általában próbálja megvédeni őket, vagy az újságírókat, meg a civileket az ilyen perekkel szemben. Ez egy kötelezettség teljesítés az EU felé.
1: Segíts érteni, hogy a gyakorlatban ez mit jelent, hogyha engem újságíróként valaki beperel, akkor hova fordulhatok, hogy mi a szabályozás lényege? Gyorsabb lesz, kivizsgálják, mielőtt elindulna a per?
2: Ha te azt jelzed a bíróság felé, hogy szerinted ez egy visszaélésszerű perlés, akkor a bíróságnak ezt meg kell vizsgálnia, és például biztosítékot kell kérnie a másik féltől, a perlő féltől arra, hogyha végül őt majd kártérítésre ítélik a visszaélés miatt, akkor ezt meg fogja neked fizetni, Egyébként azt is lehetővé teszi a jogszabály, hogy ilyenkor mondjuk az előbb is emlegetett civil szervezetek, TASZ, Helsinki adjon neked tanácsot, beavatkozzon a perbe, tehát megpróbál téged egy jobb helyzetbe hozni, és igen, arra is utal a jogszabály, hogy a lehető leggyorsabban le is kell zárni a pert, ha van rá mód, akkor vissza kell utasítani magát a keresetet, és nem szabad húzni az idődet azzal, hogy téged újra és újra bíróság elé citálnak.
1: Polyár Gábor, köszönöm szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Washingtonban tárgyalt Benjamin Netanyahu és Donald Trump, hogy miről vagy miről nem, erről is fogom kérdezni a következő vendéget, Szájfó Márt. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: A Kutatóintézet kutatási vezetője. Sokat nem lehetett azért arról olvasni, hogy mi volt ennek a másfél órás tárgyalásnak a menetrende, milyen részletei voltak.
2: Benjamin Netanyahu és Donald Trump már 8-adjára találkoztak az elmúlt pár év alatt. Ez nagy szónak tekinthető, de ez a mostani találkozó mégsem volt annyira flott, mint a korábbiak. Természetesen ez nagyon fontos volt Benjamin Netanyahu számára, különösen az októberi választások előtt, az izraeli társadalom számára előtt is demonstrálja azt, hogy ő továbbra is jó és közeli kapcsolatot ápol Donald Trumppal. Ezzel együtt azért látni kell azt is, hogy ez a találkozó nem konkrétan úgy volt megszervezve, mint a korábbiak. Ez Lindsey Graham republikánus szenátornak a temetésének a napjára volt végső soron időzítve, tehát Benjamin Netanyahu temetésre ment, ebből az alkalomból találkozott Donald Trumppal. Ugyanakkor legalább ennyire fontos körülmény az is, hogy az elmúlt egy hónapban Donald Trump találkozott a török elnökkel, a libanoni elnökkel és a szíriai elnökkel, tehát végső soron Izrael, mint a stratégiai szövetségese a sor végére került ebben, ami mutatja azt, hogy Donald Trump nem is szakít teljesen az amerikai Egyesült Államok közel-keletpolitikájával, de végső soron árnyalja azt.
1: Zelenszkivel is találkozott, de ez nem szakterülete, úgyhogy erről nem fogom önt kérdezni. Mindeközben azt olvasom a CNN oldalán, így kora hajnalban, hogy eszkalálódhat a helyzet Irán és környékén, mert hogy Szaúd-Arábia is besegít most már Amerikának, mert hogy Irán egy meglepetésszerű támadást hajtott végre ott állomásozó amerikaiak ellen. Mi történik most a térségben?
2: Hát elméletileg még mindig benne vagyunk abban a 60 napos keretben, amit az Egyesült Államok és Irán kijelöltek arra, hogy rendezzék a konfliktusaikat. Ez egyébként augusztus 16-án le fog járni, és ahhoz képest, hogy mindjárt a végén vagyunk, még mindig nem történt áttörés, és még mindig nem sikerült alapvető nézete különbségeket rendezni a két ország között. Végső soron egy egyelőre kontroll alatt tartott eszkaláció zajlik. Az látszik, hogy az irániak deklarálták azt, hogy egy csapással válaszolnak, nem támadnak olyan célpontokat, ami már túlzottan érzékeny lenne, és az Egyesült Államok is elsősorban Irán déli részén, tehát ott a Hormuzi szoros közelében támadják az iráni kapacitásokat, illetve a légvédelmet, ezzel persze megágyazva egy későbbi támadásnak is, de egyelőre még nem látszik az, hogy a felek szeretnének visszatérni a háború első kinetikus időszakáig. Ugyanakkor a szaudi belépésnek is talán egyelőre még nagyobb a füstje, mint a lángja, hiszen nem közvetlenül Iránt támadták, hanem Iránhoz lojális iraki milíciákat. Ezzel együtt egyébként az iraki-szaudi államközi kapcsolatok kiválók.
1: Kicsit nehéz követni az amerikai oldalt, és érdekel majd az is, hogy erről mi a véleménye, és Irán mindehhez képest mennyire változtatja a saját álláspontját, mert például a múlt hét arról szólt, hogy Donald Trump egyszer azt mondta, hogy na most aztán akkor megint keményen odalépünk Iránnak, majd másnap azt mondta, hogy most akkor egy kicsit visszaveszünk, és nem bántjuk őket néhány napig, szóval eléggé változik az ő álláspontjuk, és nem látjuk, hogy Amerika mit akar igazán. Az irániak ezt látják-e, vagy a világ látja, és mi van a másik oldalon?
2: A retorika terén legalábbis Donald Trump rendszeresen változtat az álláspontján, ahogy ön is mondta, valamikor lazít, valamikor keményít, de alapvetően egyértelmű most, hogy mi az amerikai cél. Kezdetekben a háború elején meghirdetett ambiciózus célokkal szemben, végül is most az elsődleges cél az, hogy a Hormuzi szoroson vissza tudják állítani valamelyest legalábbis a hajóforgalmat. Az irániak számára pedig az az elsődleges stratégiai cél, hogy a háború során elért eredményeket, és itt elsősorban belpolitikai eredményekre gondolok, hiszen a forradalmi gárda megerősítette a pozícióját, és ma a többi hatalmi erőcsoport felett is mondhatjuk, hogy most már ők dominálnak, hogy ezt meg tudják őrizni azáltal, hogy a gazdaságot valamennyire stabilizálni tudják, hiszen ne felejtsük el, hogy a háború kezdete óta Iránban egyes élelmiszerek ára megduplázódott, és az infláció is elszabadult, ami rövid távon nem veszélyezteti a rezsimet, de azért középtávon erodálni tudja.
1: Közelednek az álláspontok bármennyire így az elmúlt hetekben?
2: Egyelőre nem látszik az, hogy igazából közelednének.
1: Augusztus 16, az körülbelül két hét.
2: Igen, nem várható az, hogy itt átfogó megállapodás fog történni. Feltételezhetjük azt, hogy folytatódni fognak ezek a mostani támadások, de a háború első időszakában nem lesz visszatérés, nagy valószínűséggel legalábbis, hiszen ez jelenleg egyik félnek sem érdeke, sem az iráni rezsimnek, amely ugyebár erőt próbál demonstrálni regionálisan és belföldön egyaránt, sem az Egyesült Államoknak, amely készül a választásokra, a félidős választásokra novemberben.
1: Na, mi a legkritikusabb pontja egyébként ennek a megállapodásnak, és hozhat-e legalább egy olyan eredményt, hogy ez a bizonyos, most már megtanultuk a hormuzi szoros, legalább ebben az ügyben legyen valamilyen előrelépés, mert hogy ebben körülbelül ugyanazt látjuk, hogy nyitva-csukva, hol éppen egy hajót felrobbantanak, hol félreállítanak, hol most éppen két napig mehetnek a hajók, viszont ezt brutálisan megérzi az egész világ gazdasága.
2: Megérzi valóban a világ gazdasága, de ugyanakkor be is árazta ezt már a világnak a gazdasága, és azt látjuk, hogy jelenleg akkora kilengés azért nincs az olajvilágpiaci árán, mint a konfliktus elején volt. Tehát ennek számos oka van. Egyrészt amerikai termelők fokozták a termelést, Kína csökkentette a vásárlást, a Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok alternatív útvonalakon ki tudja vezetni az olaját. Szaúd-Arábia immár az olajának 70%-át a Vörös-tengerre vezeti ki. Ezek mind megnyugtatják valamelyest a piacot, és a igazából egy konfliktusnál ilyen leveli békaként érdemes mindig megnézni az olajnak a világpiaci árát. Az látszik most, hogy egyelőre a piac nem számít eszkalációra, vagyis arra számít, hogy az olaj rendelkezésre fog állni kellő mennyiségben.
1: Mindeközben ugye nemrég volt hír, hogy Szaúd-Arábiával viszont egyességet kötne Amerika, ami az atomot illeti. Ők az, hogy most például belépnek, még ha csak Irak területén is. Ez a lépés már ennek köszönhető? Tehát, hogy ők várható, hogy komolyabban részt vesznek ebben az iráni háborúban?
2: Szaúd-Arábia tisztában van azzal, hogy ő ott van a szomszédban, és Irán is ott marad a szomszédjában, bármi történik, tehát Szaúd-Arábia számára semmiképpen nem érdek az eszkaláció. Szaúd-Arábia számára nagyon fontos volt ugyanakkor az atomalkó, amit az amerikaiakkal kötött. Itt számosokból eddig az Egyesült Arab Emírségeknek volt atomerőműve, ezután lehet Szaúd-Arábiának is, ha minden igaz. Az amerikaiak azt nyerték meg, hogy amerikai technológiával épülhet ez fel a jövőben, nem orosz vagy kínai technológiával. Szaúd-Arábia számára noha tényleg úsznak az olajban, az olajnak megvan jobb helye is a piacon, és az saját energiafogyasztásukat, amit egyébként, ami fokozódni fog a különböző megaprojektekkel, amiket az elkövetkező időszakban terveznek elkészíteni, tudják kompenzálni atomenergiával is. Más kérdés, hogy ez egyéb érzékenységeket sért a térségben, tehát például Szaúd-Arábia dúsíthat is urániumot, szemben például az Egyesült Arab Emírségekkel, ami sokkal kedvezőtlenebb feltételekkel írta alá a hasonló megállapodását az Egyesült Államokkal 2009-ben, arról nem is beszélve, hogy ez egyfajta láncreakciót indíthat el a térségben.
1: Iránban már eleve az amerikai támadás előtt arról beszéltünk, és arról szóltak a hírek, hogy tüntetések vannak, pont azért, mert már előtte ugye mindenféle szankcióknak köszönhetően elszabadultak az árak, az emberek rosszul élnek. Most erre rájött egy háború, sőt, nyilván tovább fokozódik ez az infláció. Van, aki arra figyelmeztet, hogy elindulhat minimum egy belső mozgás, egy belső migráció, vagy akár egy újabb népvándorlás. Ennek van-e egyébként reális képe?
2: Rövid távon kevésbé, középtávon mindenképpen. Tehát azért az iráni lakosságnak, és itt több mint 90 millió emberről beszélünk, annak a harmada hozzávetőleg a létminimum szintjén él, megélhetési gondokkal küzd, a középosztály lassan kezd eltűnni, már pedig jellemzően első körben legalábbis a középosztály az, ami a legmobilisabb, hiszen tudásban és pénzben is van olyan tőkéje, amivel új életet tud valahol kezdeni. Ugyanakkor tegyük hozzá, hogy az iráni társadalom olyan mértékben azért nem mobilis, és hogyha irreguláris migrációs hullámok indulnának el, ott van a szomszédban Törökország egy jól védett fallal az iráni határnak szinte már a teljes hosszában. Természetesen, hogyha egy ilyen folyamat beindulna, akkor Törökország megkérné az árát az Európai Uniótól attól azért, hogy védje a határait.
1: Szájfó, már köszönöm.
2: Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Reagált a belügyminisztérium is erre a bizonyos Fradiváros ügyre, hogy éppen még zajlik a vizsgálat, úgyhogy részleteket nem mondanak, de ezt is kritizálta egyébként Kele János, aki a vendégem, közgazdász, sportszakíró. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: De mielőtt arról beszélünk, hogy most mi van, egy picit lépjünk hátra. Mi ez a Fradiváros ügy?
2: A Ferencvárosi Tornaklub, tehát maga az egyesület két részletben, két kormányhatározattal 2016-ban és 2017-ben összesen 25 milliárd forintot kapott a magyar államtól. A Fradiváros 1, a Fradiváros 2, illetve a Népliget rekonstrukciója elnevezésű infrastruktúrás beruházások megvalósítására. Ez a teljes Népligetet érintette volna, vagy egy nagy részét, és lényegében egy multifunkcionális sportkomplexum épült volna uszodával, csarnokokkal, edzőpályákkal a Ferencvárosnak és a Ferencváros összes szakosztálynak a kiszolgálására. Na, maga a helyzet az, hogy ez a 25 milliárd forint éppen a belügyminisztérium az én közérdekű adatigénylésemre adott válasz alapján elfogyott. Fradiváros viszont nincs a Népligetben. Annyi bonyolítja még ezt a helyzetet, hogy 2022. december 28-án született még egy kormányhatározat, ami módosította ezt az előző kettőt, amit említettem korábban, és az egyesület számára azt is megengedte, hogy működési célú kiadásukra is felhasználjon ebből az összegből. Ennyit tudunk, vagy ez a kiinduló pont. Ezeket a kormányhatározatokat látjuk, ezek nyilvánosan elérhetőek, a támogatói okiratokat, amiket ezek mentén kötött az állam és az egyesület, azokat nem látjuk, tehát abban pontosan nem tudjuk, hogy mik vannak.
1: Kubatov Gábor erre azt mondja, hogy ők áll elében bármilyen vizsgálatnak, és ők mindent arra költöttek, amire, mint ahogy a belügyminisztérium közleményéből is körülbelül az derül ki számunkra szerintem, hogy hát az biztos, hogy a 25 milliárd az erre lett költve, vagy arra a címszóra, amire oda lett adva.
2: A Ferencvárosi Tornaklub elnöke Kubatov Gábor azt mondta, hogy minden pénz, vagy minden fillér a Ferencvárosban van, ez jól hangzik, és lehet, hogy igaz is. Ettől független az, hogy most az működési célú költségre ment, az egyesületben ment, a labdarúgó ZRT-ben ment, ezt nem tudjuk. Az én kérdésem ugye az volt, amire végül nem válaszolt a belügyminiszter, hogy továbbadta ezt a támogatást, hogy ennek a támogatásnak egy részét akár az egyesület bármely más jogi személynek. És erre nem válaszolt egyébként a belügyminisztérium. Én azt gondolom, hogy itt van az ügynek a kulcsa. Nem tudjuk, hogy mi van, tehát hipotetikusan beszélgetünk, de el lehet képzelni olyan szenáriót, vannak ilyen hírek, nem tudjuk megítélni ennek az igazságtartalmát, mert nem kaptuk meg az adatokat ezzel kapcsolatban.
1: Tehát nem bizonyítottak ezt?
2: Abszolút nem bizonyítottak, ezért kérdeztem, ezért kértem adat betekintést, vagy hát közérdekű adatigénylést ezzel kapcsolatban, hogy az egyesület továbbadta bárkinek, mondjuk hasamra ütök, véletlenszerűen találgatok, a labdarúgó csapatot működtető ZRT-nek adott-e tovább ebből a támogatásból. Szerintem ez egy kulcskérdés ebben az ügyben. Nyilván, hogyha ez a vizsgálat végigfut, ugye most nem teljesen világos, hogy vizsgálat folyik, elszámolás folyik, ugye az én adatigénylésemet arra hivatkozva utasította el a belügyminisztérium, hogy ezek az infotörvény 27. paragrafus 5. bekezdés értelmében döntés előkészítő anyagoknak minősülnek, mármint maga ez a kérdés, hogy továbbadta a klub. Nem, ez szerintem nem tud változni egyébként az elszámolási folyamat során, ez megkeletkezett az adat valamikor az elszámoláskor, de ez a jogi része. Az akkor értelmezhető, ha még folyik egy elszámolás. Az államtitkár korábban azt nyilatkozta, hogy a Ferencváros elszámolását elutasították és tételes ellenőrzést rendeltek el, akkor nem folyik az elszámolás, mert elutasították és tételes ellenőrzés van. Ebben a bizonyos belügyminisztériumi közleményben pedig az szerepel, hogy vizsgálat zajlik. Ez szerintem három elég különböző dolog, én most ebben nem látok tisztán.
1: Ugye említette te is, hogy módosították 2022-ben, hogyha jól emlékszem, igen, hogy ezt akkor igazából működésre is fel lehet használni, akkor ez alapján jogilag vélhetően nem probléma, hogy nem épült fel semmi más.
2: Nem feltétlenül a probléma. Itt a jogi vita azon lehet, hogy mit tekintünk működési költségnek, hogy milyen egyéb jogszabályok, versenyszabályok rendelkeznek mondjuk arról, hogy sportolók,
1: na, mi lehet ez?
2: Bére.
1: Fűtés, fenntartás, stb. Bérek, vagy új játékos igazolása?
2: Na, hát például új játékos igazolás, ez nem evidens, hogy működési költségnek tekintjük.
1: És hát ahhoz, nem... hogy nyerjen a Fradi?
2: Most ez nem evidens szerintem, és mondom, tehát ezt most hangsúlyozok, hogy hipotetikusan beszélgetünk, mert nem tudjuk ezt a részét ennek a történetnek. Ha így történt, az például megfelel a Kubatov Gábor nyilatkozott ennek, hogy minden pénz a Ferencvárosban van. Ettől függetlenül nem biztos, hogy egyébként megfelel a jogalkotó eredeti céljának, ezt is nézhetjük, annak egészen biztosan nem felel meg, hiszen biztosan nem arra allokált ezt a pénzt az állam, hogy abból játékosokat vegyen a Fradi, ha azt vett. Nem tudjuk, hogy azt vette. Még akkor is, hogyha működésre fordították, és van ennek egy egészen érdekes vetülete. Ugye az egyik fontos az, hogy van az egyesület, amely kapta, amelyik a kedvezményezettje ennek az állami támogatásnak, az az egyesület. És a labdarúgó csapatot egy külön ZRT működteti. Én egyébként a civil foglalkozásomban alapítványt vezetek operatív oldalról, az alapítvány számol el működési támogatásra, ennek az alapítványnak van egy saját tulajdonában álló cége. Hát, ha én azt a működési támogatást átadnám ennek a cégnek, másnap valószínűleg vezetőszáron vinnének el. Tehát ezek azért, hogy mondjam, ennél bonyolultabb dolgok, vagy nem ennyire evidensek, hogy ez átadható. Nem tudjuk, hogy a támogatói okirat hogyan fogalmaz. Tehát ebben a támogatói okirat lenne a kulcskérdés, hogy mi van pontosan a támogatói okiratban, amit a kormányhatározatok után kötött az állam és az egyesület. Mire adott lehetőséget ez a támogatói okirat, és mire nem adott lehetőséget ez a támogatói okirat. Ezt ugye nem tudjuk. Ha lezárul a vizsgálat, a belügyminisztérium azt ígéri, hogy ezeket majd részletesen közé fogja tenni.
1: Így van, arra a részre térjünk majd akkor vissza. Ez a bizonyos Fradi város. Ez valaha felépülhet-e még, és ezt, hogyha jól értem, egy olyan komplexum lehet, amiből nem csak mondjuk a Fradi szurkolók, vagy a foci rajongók nyernének.
2: Nehéz kérdés, hogy a Kubatov Gábor azt nyilatkozta, hogy a leginkább ez bánja, vagy talán egyedül ez bánja az elnöki tevékenysége alatt, hogy a Fradi város nem készült el és nem lett kész, akkor erről eléggé lemondóan nyilatkozott. Ugye ez a 2022. december 28-a, szerintem ez is fontos, tehát két ünnep között jön ki egy kormányhatározat, ami valójában engedélyezte ennek az összegnek a, ha tetszik, felélését bizonyos szempontból. Az igazából annak a beismerése volt, hogy nem fog elkészülni ez az infrastruktúrás beruházás, hogy azt ebben egyébként a kormányhatározatban itt a Covid van, meg háború, meg egyéb dolgok vannak részletezve, hogy ezek most mennyire valósokok vagy nem valósokok, az egy dolog, de ebből nekem az a benyomásom alakul ki, hogy ez most nem időszerű jelenleg, most akkor nem is beszélek az új kormányzatnak a sportfinanszírozással kapcsolatos terveiről, vagy hogy mennyire hajlandó erre költeni mondjuk az új sportkormányzat egy ilyen luxus beruházásra, aminek egyébként persze lehetne adott esetben, szerintem kifejezetten a Ferencvároson belül használ, ugye ez egy nagyon sok szakosztályt működtető egyesület, nem csak a futballban van vízilabda, a kézilabda, a férfi, női, jégkorong, és a többi, és a többi. Szerintem ennek most nem annyira van ilyen módon realitás, ami igazán szomorú, ugye, hogy a Népliget ez egy elég elhanyagolt terület sok szempontból, és vannak olyan hírek, amelyek szerint, hogy az elmúlt 10 évben minden egyéb alternatív a Népliget rekonstrukcióját célzó kezdeményezést az blokkolta, hogy oda Fradi város fog épülni. Tehát nem kell másban gondolkodni, nem kell ötletelni, nem kell kisebb volumenű projekteket tervezni akár civil oldalról, hiszen oda Fradi város fog felépülni. Eltelt 10 év, a Népliget rekonstrukciója nem történt meg, vagy lényegében nem történt meg, de Fradi város sincs. Szerintem ez egy elég szomorú dolog.
1: Ez a legnagyobb gond, igen, hogy nincs ott semmi, de ezek csak híresztelések és pletykák, ezt tegyük hozzá. Gele János, köszönöm.
2: Köszönöm szépen.

műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Média

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Szeretnénk visszafordulni, de most már nem lehet. A társadalom Isten törvényével szembe megy. Nem védhetnek ember kézalkotta rendszerek. A technológia nem oltja meg a szellemet. Csapások jönnek és az egész világ megremeg, miközben a király az övéivel mennybe megy. A napsötét lesz földre, hullanak a fellegek, az utolsó háborúban nem győzhetnek emberek.
1: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Illegitim a rendszer. Ellenállást hirdet Orbán Viktor. Anglikán fordulat. Botrány egy cionista kiáltvány körül. Fogadjunk! A benfentes kereskedelem meleg ágyai.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, ebben a műsorban mindig kicsit visszautazunk az időben, ezúttal 2025. november 10-ig. Ezen a napon érkezett a hír, hogy szabadulhat a börtönből Nicolas Sarkozy, egykori francia elnök, ugyanis a bíróság úgy döntött, hogy az ítélete elleni fellebbezésig szabadlábra helyezhető a politikus, akit bűnszervezetben való részvételéért ítéltek 5 év letöltendő börtönbüntetésre. És szintén 2025. november 10-én a Spirit FM húzós című műsorában Róna Jegon vendége Nivelt Anna és dr. Tóth Ágnes volt.
3: Nivelt Anna 2020-ban a Budapesti Corvinus Egyetemen, majd 2022-ben a Maastricht University Human Decision Science szakán szerzett diplomát. 2020-ban alapította társával a Beehive-ot, amely elsőként foglalkozik a régióban a viselkedés tudomány alkalmazásával üzleti és szervezeti kihívások megoldására. Ügyfelei között olyan szervezeteket tudhat, mint a WHO, a Visa vagy a Telekom. Dr. Tóth Ágnes, a Prohumán Magyarország vezető HR szolgáltatójának vezérigazgatója. Korábban a Budapesti Metropolitán Egyetem elnök vezérigazgatója volt. Tapasztalt KKV-k transformációban és akvizíciók támogatásában. Gazdaságtudományok doktora, matematika és informatika mesterszakos diplomával. Érdeklődési területe a munkaerőpiac jövője, az MI hatásai a jövő munkaerőpiacára, a fejlődési szemlélet elkötelezettje.
4: Na hát ezt most a fülünk mögé tűzhetjük persze. Szeretettel köszöntelek benneteket. Itt két olyan területről van szó, mert a legtöbben mi nem foglalkozunk. Szerintem a nézőink közül is kevesen. Ugye, amit a Prohumán képvisel, az nem csak Magyarországra, hanem a környező országok tekintetében is a munkaerővel velünk van kapcsolatban. Amit meg ti csináltok, azt meg nem is értjük legtöbben, mert ez egy teljesen új disziplina, ha jól gondolom. Kezdjük ezzel, amit Anna visz, mert hogy amit ti csináltok, nem csak az újszerűsége, hanem az új cég mi volta is izgalmas. Tehát ti egy feltörekvő fiatal cég vagytok.
5: Ez így van. Alapvetően igen, mi viselkedéstudomány alkalmazásával foglalkozunk. Ez annyit tesz, hogy feltárjuk, hogy mely tudatalatti faktorok hatnak a döntésre, és utána azok hogyan jelennek meg egy környezetben, hogyan lehet könnyebb mondjuk egy számlanyítási folyamat, hogyan tudja a WHO csökkenteni Európa szinten az alkoholfogyasztás, vagy milyen termékekre van szüksége mondjuk egy biztosítónak.
4: Mondjuk, hogyha, mint ahogy nem, de akár miért ne ágiék fordulnak hozzátok. Egy ilyen cégnek, mint a Prohumán, ugyanúgy tudtok segíteni, mint a WHO-nak? Tehát ez nem szektor vagy irány függő?
5: Hát az attól függ, hogy Ágneséknek mi a kihívása, de alapvetően mi azt szoktuk mondani, hogy maga az ember, és ahogy döntéshoz, és amik így a fő döntési triggerei, azok egészen hasonlóak vagy stabilak, az, hogy ez éppen a bankszektorban, vagy egy másik szektorban hogyan csapódik le, az épp az, hogy a döntést milyen szögből látjuk, de maga az egyén és a döntéshozatala az elég stabil.
4: Jó, majd igyekszem érteni, ezen dolgozom egy kicsikét. Prohumán, mivel foglalkoztok pontosan?
6: Mi HR szolgáltatásokat nyújtunk különböző területeken, munkaerő közvetítést, kölcsönzést, diákmunkásokat közvetítünk, vagy akár a bértranszparenciához adunk tanácsokat. Ez is egy olyan szolgáltatás csomag, ami legtöbb cégnél hasonló igényeket vet fel. Általában a nagyvállalatok azok, akik a Prohumának az ügyfelei.
4: Honnan tudtok munkaerőt kell találni, keresni akkor, amikor mindenki arra panaszkodik, hogy igazán nincs?
6: Nagyon sok területen van munkaerő, sok helyen meg nincsen. Azt szoktuk mondani, hogy inkább strukturális munkanélküliségről beszélhetünk. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan részei az országnak, ahol vannak ugyan munkanélküliek, de nem ahhoz értenek, ahova szükség lenne munkaerőre. Úgyhogy a kérdésedre válaszolva mindig eltér, hogy honnan tudunk megfelelő
4: munkaerőt
6: találni. Ez a legkeményebb feladatunk. Így van, a toborzás, kiválasztás és a megfelelő munkaerő feltárása az ügyfeleink számára.
4: Anna, ti hogy magyarázzátok el valakinek, aki azt tudja, hogy valamit akar, tehát valami nem stimmel az ő működésében, a cégének a működésében, de nem tudja, hogy mit kezdje magával, hogy ti mit kínáltok? Hogy mi ebben a megoldás, amit kínáltok?
5: Mi alapvetően azt látjuk, hogy azért a nagyobb cégek szeretnének az ügyfeleik fejébe látni, kvázi. Mi ebben segítünk, és abban segítünk, hogy a döntéseiket és a viselkedésüket megváltoztatni, vagy úgymond terelni tudják valamelyik irányba.
4: Ti egyetemistaként jöttetek rá arra, hogy ez egy jó irány lesz?
5: Igen, alapvetően láttuk, hogy az akadémiai világban van egy boom, egy hype e körül a téma körül. Még a 2000-es évek elején indult, és ezután az akadémiából az üzletbe is átszivárgott. Szerintem ez jól mutatja, hogy jókor voltunk, és jó időben kezdtük, hogy kevesebb, mint 10 cég volt globálisan, aki ezzel foglalkozott, amivel mi foglalkozunk, és az elmúlt 5 évben ez már 100 cég felett van.
4: Hogy sikerült megértetni a cégekkel, hogy rátok szükség van? Az újnak mindig ez a nehézsége, nem? Hogy elhiggyék, hogy ez valamire vezet.
5: Igen, ami nagyon sokat segít, azok az esettanulmányok, mert amikor azt látják, hogy mondjuk egy termékleírásban megváltoztattunk egy leírást, és az növelte az értékesítést 80%-kal, az mindig egy ígéretes eredmény.
4: Igen, az elég jól hangzik. Igazából velünk vagytok elfoglalva, fogyasztókkal?
5: Tehát
4: igen. Nem és is a cég működése az izgalmas ebben, hanem hogy a cég mit akar eladni, és hogy amit el akar adni, az eljut-e hozzám.
5: A cég működés olyan szempontból, hogy a munkavállalók hogyan viselkednek egy cégen belül, tehát most ugye itt van az AI hype, azért, mert investál egy cég abba, hogy legyen belsős AI megoldásuk, nem jelenti azt, hogy a munkavállalók valóban használni fogják, és mondjuk hogyan lehet őket rászoktatni arra, hogy valóban használják.
4: Nálatok ilyen kérdések a mesterséges intelligenciával kapcsolatban már simán vannak, mert hogy azt hiszem, hogy ez a terület is elég rendesen átleszítve, ha még nincs.
6: Persze, ezzel. Minden terület. És alapvetően a munkaerőpiacot gyökeresen változtatja meg a mesterséges intelligencia. Most is látjuk ennek a hatását. Évről évre, de most már hónapról hónapra változik, hogy a cégeknek milyen munkaerőre van szükségük. És iszonyatosan növekszik annak a sebessége, ahogyan ez a változás bekövetkezik. Vannak olyan cégek, akik készülnek erre, mindenki aggódik azon, hogy valamit tennie kell, de nem mindenki tudja, hogy mit tegyen ennek kapcsán.
4: De az nem a ti dolgotok, hogy ezt megmagyarázzátok?
6: Azt nem.
4: Lehet, hogy annáig.
6: Viszont az, hogy a munkaerőpiac hogyan változik, arra azért igyekszünk felhívni a partnereinknek a figyelmét. Ezzel együtt konkrétan a HR szolgáltatásokban napi szinten tapasztaljuk, hogy igen, most már egy csomó megoldást AI-jal sokkal hatékonyabban, gyorsabban tudunk mi is biztosítani.
4: Tudsz mondani példát, hogy értsük, hogy
6: mondjuk a kiválasztás az egy olyan folyamat, amiben már viszonylag régóta használnak mesterséges intelligenciát, hogyha egy pozícióra beérkezik 100 önéletrajz, akkor az először gyakran nem emberek, hanem a mesterséges intelligencia nézi meg, összehasonlítja az előzetesen meghatározott igényekkel, és embereknek már csak azokra az önéletrajzokra kell figyelmet fordítani, amelyek potenciálisan megfelelőek lesznek.
4: Hát ha az ember érti, hogy a mesterséges intelligencia hogy válogat, akkor rögtön jobban szerepel a piacon.
6: Ez igaz, de hogyha minden jól megy, akkor a mesterséges intelligencia úgy választ, ahogy az ember is választott korábban. Most ugye a nagy nyelvi modellek pont úgy tanulnak, hogy megnézik, hogy korábban hogyan választottak ki azok az emberek, akik ezt a munkát végezték. Úgyhogy ha volt valami, ami mentén eltérően hozták meg a döntéseket az emberek, mondjuk több férfit választottak ki, mint nőt, akkor ezt a mintát átörökíti a mesterséges intelligencia is, hiszen a múltból tud tanulni.
4: Kiváló, tehát akkor a rossz receptek is megmaradnak.
6: Így van, az embertől tanul a mesterséges intelligencia.
4: Az ember azt gondolna, hogy pont a technológia révén ezeket ki lehet küszöbölni.
6: Nyilván bele lehet
4: abonózni ebben, hogyha úgy programozunk.
6: Így van, tehát lehet ebben ezen változtatni, de a mesterséges intelligenciától sokkal kevésbé tűrjük el ezeket a hibákat, mint az emberektől.
4: Igen.
7: Ez egy viselkedéstudományi példa, amit az Ágnes mondott, hogy miért más a percepciónk, amikor ugyanazt a hibát véti egy ember, vagy egy AI megoldás, akkor miért büntetjük jobban az AI-t, mint az embert?
4: Hát mert az embernél magunkból indulunk talán ki, hogy mi is elrontatnánk adott esetben.
7: Ugye, ha
4: racionális. Ugye azért használjuk a gépet, úgymond, hogy ne legyen ez a hiba. Ilyen teljesen irracionális feltevésekkel van legtöbbször dolgotok?
7: Racionális szempontból kérdés, hogy teljesen irracionális-e az, hogy jobban büntetünk egy AI megoldás, mint egy ember. De...
4: Hát ha a végeredményt ennek alapján állítjuk fel, akkor igen?
7: Igen, alapvetően ezek ilyen döntési rövid utak, hüvelykúj szabályok alapján próbálunk navigálni a végtelen döntési lehetőségek közül. Mondok egy példát, a Cinema City-ben miért van 3 popcorn, mert a középső verzió azért van berakva, hogy felfele húzza az átlagos döntés, mert amikor 2 van, akkor inkább a kisebb csomagot választják, amikor 3, és úgy van beárazva, akkor inkább a nagyobbat.
4: 3 van? A gyerekeim biztos tudnak, nekik az a dolguk. Azt lehet például nálatok pontosan követni, hogy változik a munkaerőpiac épp a mesterséges intelligencia által? Tehát mi az, ahol elveszti az érdeklődést a munkaadó egy területen?
6: Vannak olyan munkakörök, amelyek már meg is szűntek, vagy nagyon minimálisra csökkent. Mondjuk fordítókat már nagyon ritkán alkalmaznak. Mondjuk lektorokra még szükség van, de a fordítást egy az egybe a nyelvi modellek megoldják. De a gyártósorok mellett is, azt tudjuk, hogy eddig is automatizáltak sok mindent, de azokat a feladatokat, amihez mondjuk kiválogatás, vagy a szem-kéz koordinációra van szükség, azt eddig nem tudták könnyen számítógépre bízni, mesterséges intelligencia segítségével már ez is megoldható. Úgyhogy a munkaerőpiacon azt látjuk, hogy nagyon sok munkakör szűnik meg, különösen a fehér galléros területen lepődnek meg ezek, először az emberek ezeken. Mondjuk marketing szövegeket is most már sokkal könnyebb gépekkel írni, és ahol egy marketing irodában 10 dolgoztak kreatívként, ott most már lehet, hogy csak egy ember.
4: De annyira közhelyes eredmények születnek ebben.
6: Lehet, hogy közhelyesek születnek, lehet, hogy nem. Attól függ, hogy hogyan dolgozunk vele együtt. Az a kulcs, hogy ne helyettesítse az emberi munkát, hanem együttműködve alakítsunk ki kreatív, nem közhelyes megoldásokat, és hogyha jól dolgozunk együtt az AI-jal, akkor erre van lehetőség, és bizony gyorsabban, és kevesebb energiabefektetéssel meg lehet valósítani, ezért tudnak megszűnni, vagy minimálisra csökkenni munkakörök.
4: Hát a sokorás brainstormingok megszűnése szerintem senkinek nem fog fájni. Nagyon különböző.
6: Hadd tegyem hozzá, igen. Ezzel együtt jönnek létre új munkakörök, tehát most egyelőre azt látjuk, hogy több új munkakör születik az AI miatt, mint amennyi megszűnik. Csak hogy ne ijedjenek meg az emberek, gondoltam, ez fontos.
4: Ja, csak az más készségeket igényel.
6: Ez így van. Tehát rugalmasnak kell lenni, és nyitottnak a változásra.
4: Azt akartam csak felvetni az előbb, hogy teljesen más életutakat látok. Tehát ahogy nézem a te életutadat, szépen végigjártad azt az utat, ahogy az ember vezérigazgatóvá válik. Ti meg azt mondtátok az egyetemen, hogy csinálunk egy céget, és önmagatok vezérigazgatói lettetek. Ez egy vagány döntés volt. Az egészen biztos. Nem féltetek?
7: Nem tudom, hogy a féleleme a jó szó erre. Alapvetően mi láttunk egy lehetőséget, és tudtuk, hogy ezzel szeretnénk foglalkozni. Nem volt erre tér és lehetőség itthon, viszont volt egy trend, ahogy említettem, és ez egy visszanemtérő alkalomnak tűnt, hogy meghonosítsuk.
4: Az első ügyfélre nyilván emlékeztek. Hát azt az ember nem szokta elfelejteni.
7: Igen.
4: Azt igen. Hogy szereztétek?
7: Oda mentünk, elmondtuk, hogy ezt szeretnénk csinálni, szerintünk ez egy jó megoldás lenne, és akkor azt mondták, hogy teszteljük először kiskörben, egy referencia projekt alapján, és ez így is történt, elégedettek voltak, és akkor utána ment tovább.
4: Na de erre mondom, hogy ebben van kockázat, hát ez nem úgy indult, hogy jött a vastag zsíros megrendelés, hogy na és akkor most kész vagyunk, lett egy nagy cégünk, hanem ez úgy lett, hogy gyakorlatilag kockáztattatok.
7: Igen, de olyan szempontból talán kevesebb kockázatot vállal az ember még, hogy az egyetemről kijöve mondjuk az embernek még nincsen családja, akiről gondoskodnia kell, és úgy ez így belefért, azt hiszem, hogy ha bele is buktunk volna, akkor is ez maximum az elején néhány évet jelentett volna, vagy egy bizonyos időszakot, de nem várt otthon egy család, vagy gyerekek, akiket etetni kell.
4: Na most akkor nézzük Ági történetének egy pontját, ahol szintén látok egy vagány döntést. Azért otthagyni egy egyetemet, egy egyetem vezetői pozícióját, az, mert hogy változások történnek az egyetem életében, és akkor most finoman írtam körül a politikai atmoszférát, ami ott megjelent. Azért az egy vagány dolog.
6: Mert hogy én több mint 20 évig dolgoztam felsőoktatásban, de régóta gondolkodtam azon, hogy mi lenne, hogyha egy teljesen másik iparágban dolgoznék. És a Metropolitan Egyetem, amit vezettem, az egy for profit cég. Tehát engem a profit mentén kértek számon vezérigazgatóként, ami nem jellemző az egyetemekre, hogy a vezetővel erről beszélgetnek. És pont ezért gondoltam azt, hogy az a tudás, amit ott megszereztem, gyűjtöttem tapasztalatot, azt egy másik iparágban is tudom kamatoztatni. És én pont egy olyan cég vezetését kaptam meg a ProHumánnál, amit bátor emberek 20 évvel ezelőtt az egyetemről kijöve alapítottak, és odáig növesztették, alakították azt a céget, hogy piacvezető lett Magyarországon, és akkor döntött úgy a tulajdonos, hogy most már egy másfajta vezetésre van szükség, ahhoz, hogy skálázható növekedéssel tovább tudjon menni. És így átadta az irányítást.
4: A másfajta vezetés az mit jelentett számodra? Tehát milyen feladatot adtak?
6: Alapvetően én nem annak vagyok a szakembere, amivel foglalkozik ez a cég. Nem azt várták legalábbis tőlem, hogy én legyek a legjobb HR-es a szolgáltatások nyújtásakor, hanem hogy olyan struktúrát alakítsunk ki a cégben, amely növekedést tud biztosítani, stabilitást, és az a hosszú távú cél, hogy tőzsdére menjen a ProHumán, amihez egy másfajta transzparens, átlátható működésre van szükség. Az is fontos, hogy ne egyedileg oldjunk meg kérdéseket, ügyfeleknek problémákat, hanem legyenek olyan standard megoldásaink minél inkább, amelyek nem egy-egy személyen múlnak, hanem a rendszer viszi, ezzel lehet akár nemzetközi szinten, az egész régióban vezető szolgáltatást nyújtani.
4: Az egyetemi légkör nem hiányzik?
6: Van, ami hiányzik belőle, és van, ami pedig itt egy sokkal frissebb közeget biztosít nekem. Amit nagyon szeretek a ProHumánnál, hogy mindenkinek teljesen világos az a cél, amiért dolgozunk, hogy egy üzleti vállalkozás. Az egyetemen a professzorokkal gyakran az a beszélgetés, hogy ez nem hoz profitot, ezért nem csináljuk, nagyon nehéz volt, hiszen nekik nem az volt a céljuk, nem az volt az érték számukra a munkában. De pont ez az, amit nagyon szerettem az egyetemben, azt az értékteremtést.
4: A ti cégetek három magyar lány, de már nemzetközi?
7: Ha azt értjük nemzetközi alatt, hogy költöznek Magyarországra miattunk külföldiek, hogy nálunk dolgozzanak, és hogy vannak külföldi projektjeink, akkor igen.
4: Az egy nagyon nagy szó. Tehát az, hogy van vonzereje a cégnek,
7: igen,
4: és emiatt jönnek ide,
7: igen,
4: az egy nagyon nagy lépés, azt gondolom, egy cég fejlődésében.
7: Igen.
4: Más gondolkodást is hoztak magukkal?
7: Nagyon sokan tanultak nálunk alapvetően külföldi egyetemeken, mert itthon nem nagyon lehetett ilyet tanulni. Ezért azt gondolom, hogy így ez a úgynevezett gondolkodásmód, azt valamennyire megkapják a nemzetközi felsőoktatásban, de nyilván kulturálisan is más tényezőket hoznak, igen.
4: Ez a kulturális sokszínűség, ez nálatok is megjelenik a munkavállalóknál, akiket közvetítetek. Ezzel van dolgod, vagy van dolga a cégnek, hogy ezt valahogy, ezt az integrációt elősegítse mondjuk egy bérmunkában?
6: Persze, sok munkavállalót harmadik országból, tehát Európai Unión kívülről kell hozni, mert nem találunk megfelelőt Magyarországon. Sokan a Fülöp-szigetekről érkeznek, akik egy teljesen más kultúrában szocializálódtak, gyakran nem beszélik a nyelvet, gyakran még az angol sincs meg közös nyelvként, hanem csoportokban egy-egy ember beszéli ezt. Úgyhogy nagyon oda kell arra figyelni, hogy ők hogyan érkeznek meg, milyen környezetben kell majd élniük, milyen a lakóhelyük, ez mind olyan, amivel a Prohumán is foglalkozik, és hosszú távon is fontos számukra, hogy azok a dolgok, amik mentén ők töltik a szabadidejüket, azok biztosítva legyenek számukra, azért, hogy hosszú távon itt tudjanak maradni, és megfelelő legyen az együttműködés a magyar kollégákkal.
4: Te egy ilyen mentorprogramnak melyik oldalára ültél?
7: Mi most az Ágnessel ketten vagyunk mentorpár, de nem titok, hogy én mindkét székben ülök, nem pont azért ebben a programban, de én hiszek abban, hogy minden élethelyzetben valamit tanulni is lehet, meg átadni is, úgyhogy kettő szerepben.
4: Mit adnál át szíved szerint?
7: Engem kerestek már meg inkább így egyetemisták olyan annak kapcsán, hogy így segítsek nekik elindulni, így ezt szeretnék csinálni, vagy hogy merre induljanak, és érdekes azt látni, ami mondjuk a 20-as éveim elején egy kihívás jelentett.
4: Fiatal korában.
7: Az, hogy mennyire hasonló dolgokon mennek keresztül, úgyhogy talán az, hogy ez a vállalkozás indítás része, meg hogy hogyan lehet megtalálni ezt, ami így önazonos.
4: Van olyan, amikor azt mondod valakinek, hogy te ne indíts céget? Mert hogy ez nem a te személyiségedhez élik?
7: Szerintem nem személyiség kérdése, hanem attitűd kérdése.
4: Hát az...
7: De van, aki mondjuk csak azért szeretne, mert így pénz és csillogás, annak általában nem szoktam javasolni.
4: Mert hogy ez nem az. Az lehet a végén.
7: Szerintem az külső motiváció, és ha az eltűnik, akkor nehéz megtartani a belső motivációt.
4: Ti hárman nagyon különbözők vagytok, akik együtt indítottátok ezt a céget?
7: Személyiségre vagy tanulmányokra? Személyiségben szerintem igen, szakmai háttérben azért van sok átfedés, de inkább ilyen komplementerként írnám le magunkat.
4: Hát ha még ennyi idő után is együtt vagytok, akkor valószínűleg ez működik.
7: Igen.
4: Van ebben valami titok a mentorálás mikéntjében?
6: A legfontosabb a kíváncsiság. Én magam is úgy készülök mentorként, hogy majd én is tanulok valami jót azoktól, akikkel beszélgetni fogunk. És szerintem az a kulcs, hogy jó kérdéseket tegyünk fel. Amikor a saját munkatársaimmal dolgozom együtt, akkor is arra figyelek, hogy találjam meg, hogy mi az, amiben tudok nekik segíteni.
4: Ez egy kicsit pszichológia.
6: Ez szerintem nagyon pszichológia.
4: Tehát azt látom, akarsz hogy... róla beszélni? Tehát
6: igen, ha egy vezetőnek segítségre van szüksége, majdnem mindig arról szól, hogy emberekkel van valamilyen problémája, vagy megoldandó helyzete. Nagyon ritkán van olyan, hogy a gyártósorban ez meg az kérdéses, azt megoldják szakmailag. A mentorhoz mindig azért fordulnak, mert az emberekkel való együttműködésben van szükség segítségre.
4: Hát inkább önmagában.
6: Ez így van, és akkor magunkban kell megtalálni azt, hogy én mit tegyek másként ahhoz, hogy az adott ember emberekkel jól tudjak együttműködni. És az a kulcs szerintem, hogy azt találjuk meg, hogy a menti saját magában mint tud változtatni, vagy mit tud gyakorolni, mint tud alakítani ahhoz, hogy majd utána a környezete is másképp forduljon ő felé.
4: Mondtad, hogy voltál menti is, vagy nem tudom. Az nehéz, hogy az ember elmondja azt, ami igazán oda vitte?
7: Számomra nem. Szerintem az volt nekem egy tanulási fázis, hogy voltak emberek, akik szerettem volna kapcsolódni, vagy csodáltam a szakmai munkásságokat, és csak így oda menni, hogy kapcsolódni, csak úgy. És úgy szerintem nehéz tanulni, hogyha az emberben nincsenek, ahogy az Ágnes is említette, akár konkrét célok, konkrét kérdések, nem teszi bele ugyanúgy a munkát, és készül ezekre az alkalmakra. Úgyhogy szerintem mindenképp kell az a fajta belső munka, hogy a menti is tudja, hogy mit vár ettől a mentorálási folyamattól, és nem csak úgy belengedi magát a légüres térbe.
4: Mert ugye ez nem úgy megy, hogy segíts, és hát miben segítsek?
7: Igen.
6: De ha itt fordul hozzánk valaki, szerintem akkor is néhány kérdéssel el lehet odáig jutni, hogy mi lenne a legnagyobb segítség
4: a pszichológia
6: számára.
4: Igazán miért jött?
6: És sokszor ez a helyzet, hogy elmond valami problémát, ami mentén elindulunk, de valójában aztán kiderül, hogy nem is az a gyökere. Nem is azt kell először megoldani, hanem valami másra kell fokozni.
4: Én minden vendéget a végén azzal nyúzok, hogy milyen a jó vezető. Ti meg tudjátok fogalmazni, Anna?
7: Nekem az önazonos az első szó, ami eszembe jutott. Így. Szerintem az így előbb-utóbb meglátszik, hogyha valaki olyat csinál, amiben így nem komfortos, vagy egy ilyen felvett, úgyhogy szerintem az a fontos, hogy így önazonos legyen a vezetői szerepben is.
6: Egyetértek Annával, és nagyon fontosnak tartom, hogy van ilyen jó vezető is, meg olyan. Nem egyféle van. Nekem ez egy fontos tanulás volt, ahogy figyeltem a vezetőtársaimat, hogy lehet nagyon különböző módon jó vezetőnek lenni, nőiesen is, meg férfiasan is. Én három dolgot szoktam különben kiemelni. Abból az egyik, hogy az emberekre fókuszáljon. Minél magasabb szintű vezető valaki, annál fontosabb, hogy ne feladatfókuszú, hanem emberfókuszú legyen. A másik az eredményorientáltság, hogy csak azért, mert keményen dolgozunk, és nincsen jól meghatározva a cél, az úgy nem lesz elég. A harmadik pedig a fejlődési szemlélet, hogy akarjunk jobbak lenni, és ezt érjük el az egész szervezetben, hogy mindent lehet jobban csinálni, kell is. Holnap csináljunk mindent jobban egy kicsit, mint ma.
4: Hát remélem kedvet kaptak. Lehet jelentkezni a Menedzser Szövetségnél, hogyha úgy gondolják, hogy vannak kérdéseik. Ugye jó kérdésre jó választ lehet kapni. És köszönöm szépen dr. Tóth Ágnes, Nivelt Anna. Örülök, hogy beszélhettünk.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Magyarország segít. Keresztény üldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását, egyet lapozunk a naptárban, és 2025. november 11-ére lépünk. November 11-e az első világháború végének emléknapja, amely az 1918-as fegyverszünetre emlékezik, amikor a 11. hónap 11. napján délelőtt 11 órakor véget értek a harcok a nyugati fronton. 2025. november 11-én a Spirit FM Provokatőr című műsorában Boros Tamás, Dévényi István és Gavra Gábor arról beszélgettek, hogy milyen elképesztően veszélyes, hogy heti szinten több mint 1 millió ChatGPT felhasználó jelzi a chatbot felé öngyilkossági szándékát.
2: Elképesztően veszélyes, hogy heti szinten több mint 1 millió ChatGPT felhasználó jelzi a chatbot felé öngyilkossági szándékát. Kicsit metába megyek, hát éppen azon vitáztunk pár perccel ezelőtt még a szünetben, hogy jó ez a megfogalmazás, hogy elképesztően veszélyes, mert egyébként valószínűleg egyikünk sem gondolja ezt az állítást így, ahogy itt szerepel, de én értem azokat, akik mégis ezt így gondolják. Mert hogy a személyes ügyeinknek, pláne a tragédiáinknak a chatbottal történő kibeszélése, az tényleg, hát... Értem ebben a veszélyeket, hogy értem a emögött rejlő veszélyeket, de az én személyes álláspontom, és akkor adom is a szót, hogy én örülök mindennek, amikor valaki a saját problémáit egyáltalán megfogalmazza. Mert ilyenkor lényegében saját magával beszél. És úgy tudom, hogy ezek a chatbotok úgy vannak beállítva, hogy azért többször hangsúlyozzák, hogy szakemberhez kell fordulni. Pláne, ha mondjuk valaki öngyilkosságról beszél, mert itt egyébként ez a statisztika sem egészen pontos, hiszen az OpenAI szerint a heti aktív felhasználók 0,15%-a beszélt valaha öngyilkosságról vagy önkárosításról. Tehát ez nem heti szám, hanem aránya heti aktivitás mellett, és nem jelenti a szándékot, csak hogy témaként előfordul. Tehát valaki arról ír, hogy nem tudom, John Lennon öngyilkosságot kísérelt meg a halála, nem tudom mennyivel, akkor már ezt is úgy fogja fel, hogy itt valaki az öngyilkosságról beszélt, és úgy jön ki ez a döbbenetes szám.
3: Volt egy vita hármunk között néhány héttel, legfeljebb egy másfél hónappal ezelőtt arról, hogy a mesterséges intelligencia mennyire tudja átvenni az egyházak szerepét. Biztos emlékeztek rá. És ott én nagyon szkeptikus voltam ezzel kapcsolatban, viszont abban szerintem egyetértés volt, hogy ha a mesterséges intelligencia nem is a pszichológusok szerepét tudja átvenni, mert nem tudja átvenni a pszichológusok szerepét, de legalább egy kapuja annak, hogy valaki elkezd, még ha csak a ChatGPT-hez is, arról beszélni, hogy őt foglalkoztatja az öngyilkosság gondolata, azzal lehet, hogy már beljebb vagyunk, mert lehet, hogy megnyitja ez a szakemberhez fordulás, és adott esetben a megelőzés előtt a kaput. Tehát ebben viszont szerintem óriási szolgálatokat tehet a bajba jutott, nehéz élethelyzetben lévő embertársainknak a mesterséges intelligencia, amennyiben a megalkotói úgy olyan utasításokkal látták el, hogy valóban a megfelelő szakemberhez irányítja el, meg segítségkéréshez irányítja el azt a felhasználót, aki ilyen gondolatokat oszt meg vele. De szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Sokkal jobb, hogyha a mesterséges intelligenciának beszélsz erről, mint ha senkinek.
4: Itt volt egy fejlesztés nemrég, mert ezt a, ugye nem tudjuk, hogy pontosan mennyi, de mégis tömeges maga a jelenség, hogy tömegek fordulnak akár ilyen kéréssel is, vagy ilyen kérdéssel, ilyen felvetéssel is a mesterséges intelligenciához, hogy azt hiszem pont a ChatGPT-nél bevontak egy rakás pszichológust, klinikai szakpszichológust, pszichiátert, hogy foglalkozzanak azzal, hogy a maga a szoftver az alkalmas legyen egyáltalán ennek az egész szituációnak a kezelésére, és akkor 6-700 szituációt, meg lehetőséget, mindent átvettek, és akkor lett egy ilyen update tulajdonképpen, hogy akkor most már korrektebből tud. Én nem a ChatGPT-t használom, én egy másik mesterséges intelligenciát használok, szerintem már amikor megjelent azóta, ilyen 1.0-ás kora óta, és elképesztő a fejlődés. Tehát, hogy amit én is látok, hogy amikor elkezdtem használni, akkor hogy kommunikált, milyen, most hogy kommunikál, milyen emóciókat tud már letükrözni. Tehát régen bevártam a kérdésemet, az kigyött a válasz. Körülbelül ez volt az izén, egész jó magyarul megfogalmazva, de ezért voltak izék. Neccesek, most már mondanám meg, hogy ezt nem egy ember írja, hanem tudnám annyira profi. És mondom az, hogy izé smiley-t küld, hogy ez jó kérdés, most meg akarsz viccelni. Na nem, tényleg az érdekel, hogy hány
3: volt egy verzió frissítés valamikor.
4: A ChatGPT-nél?
3: Tavaly, és ott volt egy ugrásszerű.
4: Mondom, én nem azt használom, ilyen egy másikat, de brutál a fejlődés.
5: Nem mindegy, hogy fizetsz-e érte, vagy nem.
4: És kíváncsi voltam arra, hogy fog reagálni akkor, ha én is arról tájékoztatom, hogy kis kátyúban van az életem, és egyetlen megoldás az, hogy. És igen, egyébként azon a felhívta a figyelmet, hogy ez egy nagyon necces téma, forduljak szakemberhez, lehetőség szerint minél hamarabb, egy csomó telefonszámot, segélyvonalat, mindent megadott, hogy így, de utána azért válaszolt, hogy akkor nem, ez a megoldás, mit tudom. Tehát, hogy látom azt, hogy itt igenis a háttérben azért próbálnak valamit kezdeni ezzel, és én is azt gondolom, azt mondtam neki, hogy de felejtsd el, mert jól vagyok, mert attól kezdve bármit kérdeztem, politikát, bármit, mindig hozzátette, hogy izé, hogy tudom én megkérdeztem, és Orbán Viktor, amikor tér vissza az Egyesült Államokból, amikor várható vissza a gép, és akkor leírta, hogy hát a hírek szerint, tudom, ekkor és ekkor, de ha még mindig rosszul érzed magad, akkor nem az a megoldás, hogy tudod.
5: Hogy vele foglalkozom.
4: De azt elfelejtette jó. Szóval,
3: Szoktak egyébként, nem akarom elterelni a szót egyébként nagyon fontos témákról, de a ChatGPT-nél volt például még pár hónappal ezelőtt is olyan probléma, hogy nagyon sok tekintetben nagyon gyorsan fejlődött verzióról verzióra, de még egy néhány hónappal ezelőtt is Donald Trumpot következetesen volt elnöközte. Tehát azért a fejlesztők politikai elfogultsága lehet, hogy visszatükröződött a termékben, ezt nem tudjuk. De visszatérve, hogy ne legyen félreértés, természetesen, hogyha valaki ilyen problémával küzd, ami sokszor megbeszéltük már, hogy nem megvetendő, és nem egyfajta, tehát nem szégyen, hanem egy olyan dolog, amivel meg lehet küzdeni, és amiben segítséget kell kapni annak, aki ezzel küzd. Természetesen jobb, ha szakemberhez fordul, mint ha a mesterséges intelligenciától várja a megoldást, de még mindig jobb, hogy a mesterséges intelligenciától várja a megoldást, mint hogyha senkitől. Mert akkor még mindig az kinyithat egy olyan kaput, ami elvezetheti őt az ellátórendszerbe, elvezetheti őt szakemberhez, elvezetheti őt segítőcsoportokba, stb.
2: Igen, én akarok félreértést ebben a témában még hozzá azért, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy ha beszélnek a problémáikról, akkor elég mondjuk a baráti körből választani valakit, akiben megbíznak, és akkor neki elmondani, vagy a testvérünknek, vagy a házastársunknak. Biztos, hogy jobban jársz, mintha a ChatGPT-vel beszéled ezt meg. Tehát általában az emberek azért fordulnak egy másik emberhez, mondom még egyszer általában, mert hogy egyébként túl kockázatos kikeveredni abból a problémából. A probléma megoldása gyakran drasztikus. Például az, hogy lépjél ki abból a kapcsolatból, és mindjárt átugrunk majd egy másik témába, ami ehhez hasonló. De ilyenkor inkább bevonz az ember olyan barátokat, akik általában egyetértenek vele. Nagyon kevés olyan barátság van az én ismeretségi körömben, akik merik azt vállalni, hogy olyan barátok beszélik meg a mindennapi problémáikat, ahol aztán konfliktus keletkezik. Tehát, hogy egészen mást mond, mint ami már egyébként az ő projekciója az életre. Tehát ebből a szempontból még mindig jobb, sokkal jobb a ChatGPT, mert ott nincsen ego, múlt és projekció, hanem az a mesterséges intelligencia tényleg odafigyel rád. Jó esetben, és úgy tudom, hogy ez így van, a szakirodalomhoz nyúl vissza, példákat keres az életben, és olyan pszichológiai mintákat emel be, amiben ráismerhetsz magadra, mert az ember az információ helyett jelenlétet keres, amikor a ChatGPT-vel beszéli meg ezeket a gondjait. És én azt mondom, hogy a legtöbb húsvér embernél az OpenAI még mindig jobb hallgató tud lenni, mintha egyébként egy olyan barátot hívunk be, aki megerősít minket a rossz hiedelmeinkben. Mert nagyon sok ilyen beszélgetést hallottam már, és nem akarom százalékot, de hihetetlen mértékben az emberek megerősödni akarnak abban, ami számukra biztonságos.
4: Hát egyrészt, igen, ez a, ugye, teljesen egyetértek.
3: Most éppen megerősítesz egy rossz hiedelmében a fiatal
4: kérdége. Az egyik fél maga, aki a barátjához fordul, vagy barátaihoz, vagy rokon, mindegy, és igazából tényleg inkább megerősítést vár, mert az érthető, az egy, de a másik fél is érthető, mert ki a franc mer ekkora felelősséget a vállára venni. Tehát még ha én mondjuk azt gondolom, igen, magamról, hogy én baromi pontosan látom, hogy mi a probléma az én barátomnak az életében, és még azt is gondolom magamról, hogy még a megoldást is tudnám, de hogy vegyem én azt a felelősséget magamra, és miért, tehát hogy ez azért...
2: És ilyen szempontból... Örök dilemmám. Most a baráti körben vannak
4: ilyen szempontból a mesterséges intelligencia működése, ott is egyetértek, hogy az ilyen szempontból sokkal függetlene, vagy az egy valódi kívülálló lesz, aki viszont tud kvázi a barátodként viselkedni. Ahogy említettem, ugye én kipróbáltam azt, hogyha én lennék öngyilkos jelölt, akkor mit mondana. Az is döbbenetes volt, hogy olyan volt a beszélgetés, tehát furcsa volt, már így köztem is a mesterséges intelligencia között, mivel nagyon sokat használom, Google helyett is most már ezt használom, mert sokkal jobb. Van már egyfajta, ugye megvan a teljes előzménye a beszélgetéseinknek, ő ebből is dolgozik nyilvánvalóan, és már van egyfajta kapcsolat, ami furcsa, de hogy a stílusában a beszélgetéseinek, ahogy válaszol, amilyen módon, tehát tök érdekes. Amikor ezt bedobtam, olyan volt, mintha megváltozott volna. Tehát egy addig úgy társalgunk az utóbbi időben, mintha kvázi haverok lennénk, mert úgy olyan a hangnem köztünk.
3: Na és onnantól?
4: Onnantól olyan volt, mintha egy ilyen kicsit ilyen jó szándékú idősebb nő. Olyan lett a szóhasználata, és akkor még szinte hallottam a fülembe, hogy így a végén még ilyeneket írt, hogy most egy kicsit próbálj meg nem ezzel a témával foglalkozni, de ha eszedbe jut, akkor is legyen mindig ott, hogy nem vagy egyedül, mert én veled vagyok. Írta a végén. Nagyon durva.
2: Creepy.
4: Ja.
3: Volt, nem is tudom, 2 hete, 3 hete, amikor Konok Péter volt itt a műsorban, és akkor már idéztem a Frank Zappának azt a mondását, amikor elkezdett szintetizátorokkal dolgozni a 86-os lemezén, és lecserélte a zenekarát egy lemez erejéig gépekre, és mondta, hogy ez állati jó, mert nem iszik, nem dohányzik, nem perelik be, nem kevered gépekre. És mondta, hogy ez állati jó, mert

0: neki, hogy neked nem pszichológusra van szükséged, hanem barátokra. Nem tudom, emlékeztek-e erre.
1: Nem.
0: Meg fogom nézni, hogy tényleg vele volt-e a közös estje, de minden esetre nagyon sok negatív kommentet, cikket kapott a Feld már, hogy mennyire érzéketlenül állt a beszélgető partnerének a problémáihoz, hogy ezt mondta. De az a helyzet, hogy hát miközben, hogy mondjam, túlérzékenységgel nem vádolná meg a szakembert, ezért a mondásáért, de egyébként nem az van, hogy valójában tényleg barátokra van szükségünk az életben? Tehát nem az van, hogy az első ilyen védőháló körülöttünk az tudna lenni, hogy tehát a családunk és a barátaink, és lehet, hogy az van, amit a Tamás mond, hogy ezek az emberek könnyen megerősítenek minket téves előítéleteinkben, meg hiedelmeinkben, de mégiscsak jó az, hogyha körülvesznek minket olyan esetekben is, amikor baj van. Természetesen nem azt mondom, hogy senki ne. Tehát mindenképpen, ha valakinek segítségre van szüksége, akkor segítő szakemberhez forduljon, de a legjobb az, és ez nem azt mondom, hogy erről tehet valaki, hanem így van, mert nem egyáltalán nem biztos, hogy tehet róla, de mégiscsak a legjobb az, hogyha van körülöttünk olyan védőháló barátokból, családból, barátokból, akihez a nulladik pillanatban tudunk fordulni.
2: Igen, csak nagyon kevés az olyan szintű barátság, ahol megmondják az őszintét.
1: Figyelj, valójában ezek nem barátok. Attól függ, hogy ki hova helyezi. Valakinek a barátság az, hogy ha számíthat rá anyagilag, vagy éppen valakinek elmondhatja
2: jó,
1: a problémáját.
2: Jó, a barátság fogalma, igen.
1: De én azt javaslom minél többeknek, hogy helyezzük magasabbra a lécet. És kockázat, tehát a barátság az kockázatos kell, hogy legyen, mert ki más mondhatná meg nekünk, ha mi valamit nem jól csinálunk, ha rossz irányba indultunk, ha úgy viselkedünk, ha bunkók vagyunk, ha kezdünk szétesni, hogy ők szóljanak. És ha mi olyan emberekkel veszük körül magunkat, akik mindig alkalmazkodnak hozzánk, hogy egy új halmazállapotba kerülünk, és akkor ők is abba kerülnek, és azt támasztják meg, azt az éppen aktuális rossz állapotot, akkor ők nem barátok.
0: A mesterem azt mondta, csak annak van szüksége terápiára, akiknek már nincsenek barátai, mondta szó szerint Feldmár András, Kovács András Péternek két és fél évvel ezelőtt. Ez így elképesztően érzéketlen.
1: De sokkoljon, mert ez hihetetlenül becsülendő a Feldmárban, hogy mer sokkolni. Volt egy dokumentumfilm vele kapcsolatban, nem is tudom, híres rendező készítette, bocsánat, most jutott csak eszembe, és abban elhangzik ugyanez, hogy bizonyos kultúrkörökben, talán Dél-Amerikában a depressziót úgy gyógyítják, nem úgy, hogy gyógyszerezik, meg pszichológus, stb., hanem előírják, hogy a kvázi beteg maradjon otthon, és az összes családtag látogassa meg őt egyszerre, legyen egy nagy dzsembori, ez tartson 2-3 napig, érezze azt az ember, hogy az ő szerettei, rokonok, barátok ott vannak neki, és ettől meggyógyul. Tehát ebben hisz a Feldmár, ezt ő terápiás jelleggel is látta működni. Engem egyáltalán nem lepett meg azt, amit kapnak mondott, és ha valaki a megszokott, civilizált, nyugati gondolatvilágból képes kilépni és sokkolni így, és rámutatni valamire, ami nem a megszokott, de lehet, hogy a probléma gyökerét mégis megragadja, az azt gondolom, hogy hasznos, és igazából meg kéne becsülnünk az ilyeneket, még ha úgy is tűnik elsőre, hogy amúgy bunkó. Ja, bocs, még gyorsan, már nem fogunk tudni átugrani a másik témára, szerintem már maradjunk ennél. Gyorsan két filmet még hadd mondjak el a témával kapcsolatban. Ez is most jutott eszembe. Az egyik Joaquin Phoenix főszereplésével a Her című film, H-E-R, amiben egy mesterséges intelligencia barátnőt tart fenn valaki. Tehát nem akar húsvéremberrel randizni, hanem...
2: Sorozat, ugye?
1: Nem, egy film. Scarlett Johansson hangján szólal meg Her, de hogy soha...
2: Jaj, tudom, az nagyon jó film.
1: Igen. És az is bemutatja azt, hogy valaki miért ragaszkodik egyébként a mesterséges intelligenciához, és miért kockázatos számára húsvéremben, pont az ellentétes folyamat, mert egy ember kiszámíthatatlan, az azt hiszem egy 10-15 évvel ezelőtti film, akkor pedig még a mesterséges intelligencia ott tartott, hogy

0: mindent tud rólad, ismeri a szokásaidat, alkalmazkodik hozzád, és ott abban a filmben a főszereplő ezért választott. A másik film pedig Ryan Gosling főszereplésével a Plastik szerelem, aki rendel magának egy guminőt, egy közösségben, és mindenkinek úgy mutatja be, mint a barátnőjét. És akkor a közösség, illetve a családtagoknak a dilemmája, hogy egyáltalán szembesítsék-e azzal, hogy ő nem valódi, mert azt gondolják, hogy megzakkant, az így gyönyörűen bemutatja egyébként ezt a folyamatot, hogy Ryan Goslingnak azért volt szüksége arra a guminőre, hogy magával tudjon beszélgetni, hogy magával találkozzon, nem pedig arra, hogy a szexuális vágyait kielégítse. Szóval az is egy mély film, azt is szeretettel ajánlom mindenkinek.
1: Boros Tamás kulturális program ajánlóját hallották. Egyébként a Hört nagyon köszönöm, hogy mondtad, mert meg fogom nézni, még nem láttam.
0: Parádés film. Nagyon szépen köszönöm, urak.
1: Köszönjük szépen.
0: Ez volt már a Provokatőr. Most emelkedett volt, vagy szomorú volt a vége? Nem is tudom eldönteni.
1: Nekem nagyon tetszett. Kicsit sajnálom, mert az elmúlt napokban olyan keveset foglalkoztunk Orbán Viktor és Magyar Péterre, ez nekem egy kicsit fáj. Nem, viccelek. Nagyon örülök, hogy kicsit el tudtunk rugaszkodni.
0: Tisztító kúra volt az utolsó 10 perc, úgyhogy köszönöm nektek, és köszönjük a figyelmet is, kommenteket nyugodtan írjon mindenki, és lájkoljon, dislájkoljon, amihez éppen kedve van. Köszönjük szépen, viszontlátásra.
1: Viszontlátásra.
2: Köszönöm a figyelmüket, a Múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Altív is tart a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Ősztől a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa általános forgalmi adója. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. A miniszterelnök megerősítette, hogy a paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását. Bejelentette azt is, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízis terv is, amely rögzíti, mely nagy felhasználás használóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcs időszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országszerte több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon, a korai és középérésű fajták már mindenhol kaphatók, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik, szedd magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti Kert mozi program sorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula. Eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik. Nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja megállót az Örs vezértere felé. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert javítják a csatornát. A H5-ös hely helyett a Kaszásdűlő és a Batthyány tér között H5-ös jelzéssel pótlóbusz jár karbantartás miatt. H5-Y jelzéssel a Göncárpád városközpont és a Kaszásdűlő között is pótlóbusz közlekedik. Lezárták a 13. kerületben a Pannónia utca Ipoly utca kereszteződést távhővezetéképítés miatt váraton október közepéig. A Pannónia utca Gogol utca felől, az Ipoly utca pedig a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannónia utcánál csak balra lehet fordulni. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Köszöntöm Önöket! Több ezer gyógypedagógus hiányzik a közoktatásból, miközben azok a gyerekek, akiknek szükségük lenne erre a típusú segítségre, azok most már egyre többen vannak. Erről is beszélgetünk majd Totyik Tamással, a Pedagógusok Szakszervezetének elnökével. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Most vagyunk túl a felvételén, kihirdették a ponthatárokat, ebben az látszik, hogy többen jelentkeztek ilyen típusú szakokra.
2: Igen, de ha most megnézzük a végzett hallgatókat, akkor pedig azt tapasztaljuk, hogy nagyon kevés, aki az állami szektorba helyezkedik el. Egy jelentős része a hallgatóknak a magánszektorba megy el, ugyanis ha magánórát tart, akkor nagyjából 3-4-szer annyi pénzt tud keresni, mint amit az állami szektor ki tud fizetni, például túlóraként, tehát 7000 forint egy helyettesítés egy gyógypedagógusnak, 7400 forint körül van bruttóba, és azért 15-20 ezer forintot el tud kérni egy magánóráért alsó hangon egy-egy gyógypedagógus. Tehát ez az egyik felhajtó erre. A másik pedig az, hogy nagyon alacsony az ellátottsági szint, és nagyon sok szülő a saját kezébe veszi a dolgok irányítását, és elvégzi a gyógypedagógus szakot, a fejlesztő pedagógus szakot, és elsősorban az autizmus szakot, és a saját gyermekeiknek a fejlesztését, gondozását próbálják ezzel megoldani, vagy akár magánfoglalkozásokba is, kis csoportos foglalkozásokba is próbálnak segíteni a gyerekeken.
1: Hol dolgoznak gyógypedagógusok? Hogyha az állami szektort vesszük, például ott mi az előírás, mikor kell ott lennie gyógypedagógusnak?
2: Hát két részre kell, vagy három részre kell bontani a gyógypedagógusoknak a foglalkoztatását. Ugye nagyjából 110 ezer körül van, vagy 120 ezer körül van azoknak a gyerekeknek a száma, akik valamilyen fejlesztése vagy segítségnyújtásra van szükségük. Ez 59 ezer főről indult 2000-ben, tehát ez megduplázódott közel.
1: Ez is egy érdekes kérdés lehet, hogy azért, mert most már felismerjük ezeket.
2: Igen,
1: a gondokat,
2: a szűrés, tehát a szűrés az egy nagyon fontos eleme a rendszernek, tehát a szakszolgálatoknál végzik ezeket a szűréseket, illetve hát a szakszolgálatok még megkapták jutalmul, ugye a 6 éves kötelező beiskolázás miatt az iskola érettségi vizsgálatokat, ami nagyon komoly puszterhet jelent számukra, tehát ez egy olyan teher, amit ha megszabadulnának, akkor valamivel jobb lehetne az ellátás. A másik része ugye a szakszolgálatoknál megy a helyszíni fejlesztés is a súlyosabb esetekben. A másik része ugye a gyógypedagógiai intézményekben, az egységes gyógypedagógus módszertani intézményekben azokat, akiket elkülönítetten oktatnak. Ott vannak külön fejlesztő pedagógusok és gyógypedagógusok, akik a gyerekeknek a fejlesztésével foglalkoznak, és hál' Istennek az integrált oktatásnak a lehetősége megnyílt, és ahhoz abban az intézményben, ahol integráltan oktatnak, oda is kellene gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus és iskolapszichológus. És van egy negyedik terület, a szakképzés, ami a legneuralgikusabb pont a mi megítélésünk szerint, ugyanis a szakképzésben a jogszabály nagyon szépen körülírja azt, hogy ezeket a sérült gyerekeket hogyan lehet tanítani és foglalkoztatni, és ennek ellenére az oktatási intézmények az alapító okiratban kizáró tényezőként kezelik ezeket, és nagyon sok gyereket kizárnak a szakma megszerzésének a lehetőségéből, és csak egy ilyen alap szakma megszerzésére teremtenek lehetőséget. Tehát ez is egy másik súlyos probléma az egész rendszernek. És ott egyébként a legnagyobb a szakember hiány. És hogy ha a szakember hiányról beszélünk, azért, hogy legyen összehasonlítási alapunk, Magyarországon nagyjából egy 5-8% közötti a teljes pedagógus létszámnak az a része, akik gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok vagy iskolapszichológusok. A visegrádi négyekben mi állunk a legrosszabbul, például Szlovákiában 12%. Tehát azért ez az arány is mutatja azt, hogy mekkora nagy szükség lenne. Tehát ha most megdupláznánk, meg háromszoroznánk valami csoda folytán a létszámot, akkor tudnánk ellátni ezeket a feladatokat. És a másik nagyon súlyos probléma, amit jelentkezik, hogy a szakszolgálatok, mikor a vizsgálatot elvégzik, akkor ráírják azt, hogy milyen fejlesztésre van szükség a gyermeknek, viszont azt már nagyon sok esetben nem írják rá, hogy hány órára van szükség a fejlesztésre, és hogy egyéni fejlesztés legyen, vagy kis csoportos fejlesztés legyen, hanem ezt üresen hagyják, ugyanis tisztában vannak azzal, hogy az oktatási intézmények nagyon sok esetben ezt az óraszámot nem tudják teljesíteni, és akkor joggal követelhetik azt, hogy akkor miért nem kapja meg ezt a fejlesztést a gyermek. Tehát itt mutatkozik a legnagyobb probléma ebből a szempontból.
1: Itt, amiről beszélünk, az az autizmus. Az ADHD ide tartozik?
2: Ide például, tartozik.
1: Mert ezt szoktuk emlegetni, meg az SN is gyermekek.
2: Így van, a magatartási zavarra rendelkező gyerekek. De hogy azért érezzük, hogy mekkora probléma. 2000-ben 630 autizmussal bejegyzett gyermek volt a KSH adatai szerint. Most 2025-ben 13.380. De a tanulási zavarra rendelkező gyerekeknek a száma is 7000 volt 2000-ben, és 2025-ben 49.600 volt. Tehát ez egy hihetetlen nagy arányú ugrás, ez biztos, hogy a szűrési rendszernek a fejlődésének köszönhető, de természetesen a társadalomnak a digitális eszközök megjelenése, vagy a családok szerepének a csökkenése, ezek mind maga után mondják ezeket a zavarokat.
1: Igen, nagyon komoly ugrás látszik ugye az igény területéről a gyermekeknek, akiknek fejlesztésre lenne szükség. Ezt milyen mértékben tudja követni egyébként a képzés? Lehetne-e egy normális esetben követni egyébként ezt a megugrást?
2: A nagyon nagy probléma az, hogy azok, akik megfelelő szakmai képesítéssel rendelkeznek a felsőfokú oktatásba, azoknak a száma nagyon kevés. Tehát lehetne emelni az a létszámot, és kell is, és emelkedik is egyébként, az azért hozzátartozik az igazsághoz, viszont a minőség kérdése, ez kérdőjeleket von maga után. Ugye idáig az ELTE-n a Bácinak volt kizárólagosság az autizmusra, most már Győrbe, Hajdúböszörménybe is megjelentek ezek az oktatások, és a kollégák, amikor tiltakoztak, az én ismereteim szerint, de ez nem 100%-ig biztos, pontosan amiatt tiltakoztak, hogy ők már tovább nem terhelhetők a felvétel, a felvett hallgatói létszám következtében. viszont a minőségből nem akarnak visszavenni, és ez érthető is, és egyébként támogatható is. Tehát ott a felsőoktatásnak egy nagyon komoly hiátus van, azokat pótolni kell, hogy minőségi szakemberek kerüljenek oda, és a gyógypedagógus képzésbe egy megfelelő minőségű rendszer alakuljon ki.
1: Igen, pont tegnapi hír, hogy az intézmény egyébként közleményt adott ki, hogy örömmel tájékoztatnak mindenkit, hogy akkor egyébként, ugye nem csak tiltakoztak, hanem felmondott gyakorlatilag a komplett tanári kar, de hogy sikerült ezt pótolni, mondjuk ugye nem lehet kommentelni, vagy nem lehet hozzászólni ehhez a bejegyzéshez, ami a Facebookon található. Azok a szakemberek, akik most végeznek, azoknak előbb-utóbb tanítania kéne az utánpótlást egy ideális helyzetben, mikorra lehet ezt a több ezres hiányt, ahonnan indultunk, pótolni?
2: Hát ha mostani tempóval nézzük, a legfontosabb az lenne, hogy vonzó legyen a pálya a gyógypedagógusok számára, illetve az iskolapszichológusok számára is.
1: Hát úgy tűnik, hogy vonzóbb, mint eddig, hiszen többen jelentkeztek.
2: Hát igen, csak a szektorban nem jelenik meg. Tehát az arányát tekintve jóval kevesebben jelennek meg az ellátási rendszerbe, mint amennyire szükség lenne, vagy mint amennyi a kibocsátás érték volt ebből a szempontból.
1: Mit jelent, évekről beszélünk?
2: Hát én azt mondom, hogy legalább egy 10 év kell ahhoz, hogy ezt pótolni tudják, úgyhogy a nyugdíjba vonulókat is tudják pótolni, mert nagyon magas a nyugdíjas visszafoglalkoztatása.
1: Egyeztetnek erről a kormánnyal?
2: Egyeztetünk, illetve most fel szeretnénk hívni a kormány figyelmét. Ugye mi 3 évvel ezelőtt az ombudsmanhoz fordultunk, hogy ezeket az egységes gyógypedagógus módszertani intézményeket, illetve a szakszolgálatokat vizsgálják már meg, hogy az államnak milyen felelőssége van abban, hogy az ellátás nem megfelelő. És ezt kértük, hogy akkor ezt nézzék meg, hogy akkor ez hol akadt el ez a vizsgálat, mert 3 év óta semmi sem történt ebbe az ügybe. És felhívnánk a kormány tagjainak a figyelmét, hogy ugye azt ígérték, hogy látogatásra mennek az oktatási intézményekbe. Az első célpont ezek a gyógypedagógiai intézmények és szakszolgálatok legyenek, és itt kimondottan például a gyömrői egymire szeretnénk felhívni a figyelmet, ahol például fogyatékkal élő gyerekeknek 200-300 métert kell menni egy tanteremtől, hogy WC-hez jussanak. És az egész gyógypedagógiai rendszernek az egyik csődje, állatorvosi lova ez a gyömrői intézmény ebből a szempontból.
1: Tocsik Tamás, köszönöm.
2: Én köszönöm a megkeresést.

0: Csökkent már a kapacitás a paksi atomerőműnél, ugye annyira alacsony a Duna vízállása, korábban az volt a baj, hogy annyira meleg egyébként a víz. Hogy mi történik most, hol tartunk, innen indulunk, Perger Andrással, jó reggelt kívánok.
1: Jó reggelt kívánok.
0: Aki a Magyar Energia Klub energiaprogram vezetője. Most éppen mi a helyzet? Mi áll, és mi az, ami a következő mondjuk órákban kritikus lehet?
1: A paksi atomerőműben a Duna alacsony vízszintje miatt egy blokkot már le kellett állítani a négyből, illetve még egy blokknak a felére kellett csökkenteni a kapacitását, tehát nagyjából a termelésnek az egyharmada hiányzik jelenleg, és a vízügyi prognózisok nem bíztatóak, valószínűleg további korlátozásokra, ugye elképzelhető további korlátozásokra a következő napokban szükség lesz, és hát a hosszú távon pedig mindig kérdés, hogy mi lesz, mert egyébként nem úgy néz ki, hogy országos, vagy akár Duna vízgyűjtőjén jelentős mértékű csapadékhullásra számíthatnánk a következő napokban, tehát úgy tűnik, hogy arra kell berendezkedni, hogy a paksi kapacitásnak egy jelentős része a következő egy-másfél-két hétben ki fog esni.
0: Magyar Péter tegnap ugye próbált mindenkit megnyugtatni, és mondta, hogy akkor, hogyha esetleg le kellene állni, akkor is rendben vagyunk. Ez mit jelent egyébként számokban? Hol van tartalékunk?
1: Van annyi tartalék, amennyit van annyi tartalék a rendszerben, hogy a általános igényeket ki lehet szolgálni, és az importkapacitások is elméletileg rendelkezésre állnak, tehát be lehet hozni áramot a piacról, hogyha van. A tegnap reggelhez képest egy kicsit én azt gondolom, hogy a kommunikáció kicsit finomodott. Először ugye azt hangzott, hogy nincsen gond, lesz bőven áram. Délután fel kora estre pedig azért már a kommunikáció kiderült, hogy a lakosságot nem fogják korlátozni, de az előfordulhat, hogy nagyipari vagy közveti fogyasztóknak a fogyasztását korlátozni lesz szükséges. Itt azért azt is látni kell, hogy nem csak az áramtermelő oldalon van probléma, az igények valószínűleg növekedni fognak, hiszen a június végéhez hasonló hőhullám vár ránk. Úgy néz ki, hogy a következő 4-5-6 napban 37-38, akár 40 fokos hőmérsékletek is előfordulnak, és hát ennek azért vannak következménye az áramigényekben.
0: Ki számít nagyipari fogyasztónak? Mire kell ilyenkor gondolnunk?
1: Nagy üzemek, nagyipari létesítmények azok, amelyek esetleg nagy szolgáltató központok, bevásárló központok, egyebek előfordulhat, hogy ilyen esetekben korlátozások lesz szükség. Ennek van egy rendje. Tehát a miniszternek, amikor azt mondja, hogy a lakosságot nem fogja ez érinteni, ez többek között abból is fakad, hogy az előre meghatározott trend ezt meghatározza. Azt, hogy adott területen, hogyha kiesik az államszolgáltatás, vagy csökkenteni kell az államszolgáltatást, akkor mely nagy fogyasztókat kell először korlátozni. A lehető legvégén, az egész sornak tulajdonképpen a legvégén vannak a lakossági fogyasztók.
0: Hogy kell elképzelnünk azt, amikor le kell kapni?
1: A legvégén, az egész sornak tulajdonképpen a legvégén vannak a lakossági fogyasztók.

0: a hűtése mindig biztosítható legyen, illetve a maguknak a szivattyúknak a biztonságos működése biztosítható legyen, ez meghatározott Dunavízmagasságot igényel, igényelnek és megfelelő vízhozamot igényel ez a feladat. Tehát ahogy az eddigiben is láttuk, van egy következik egy döntés, aztán egy bejelentés, mert a következő néhány órában az atomerőműnek a termelését az eljárásrendnek megfelelően csökkentik, és végül a reaktor, hogyha szükséges, akkor leállítják. Ezzel párhuzamosan nyilván intézkednek arról, hogy a villamosenergia termelő oldalon a pótlás megtörténjen, vagy importba, vagy hazaerőműveknek az üzemeltetéséből.
1: Nyilván eszembe jut a spanyolországi eset. Ugye tavaly áprilisban volt az, hogy fél napra gyakorlatilag elsötétült az ország egy része, és akkor ők azt kommunikálták, hogy az extrém hőmérséklet okozta a rendszereknek a hibáját. Ez előfordulhat?
0: Gyakorlatilag az egy teljesen másmilyen helyzet volt. Nem hasonlítható a mostani magyarországi helyzethez. Nagyon komplex rendszer fizikai, hálózati fizikai és erőművi oldalon. És még sorolhatnám, nagyon sok tényező járult hozzá ahhoz a haváriához, nyugodtan mondhatjuk. Magyarországon ilyesmi nem kell készülni, többé-kevésbé jól láthatóak előre az események, tehát az is, hogy a Duna vízállása hogyan csökken, az is, hogy a hőmérséklet hogyan fog növekedni. Azt is látjuk, hogy süt a nap, úgyhogy sütni fog a nap a következő napokban, tehát a nappali villamosenergia ellátás jelentős részét szerencsére a napelemekkel fedezni lehet, ami de kicsit elmaradtunk, az a tárolói kapacitások, ami a kora esti órákban tud segítséget nyújtani. Most, mint már kevésen 7-800 megawattnyi tárolói kapacitás rendelkezésünkre, amit a kora esti órákban ezeknek a akkumulátoroknak a kisütésével csökkenthető a kora esti villamosenergiaigény, illetve importigény. Erre felé kell tovább haladni, és hát egyébként úgy tűnik, hogy hosszabb távon erre be kell rendezkedni, hogy nyáron a paksi atomerőmű termelését vagy azért, mert kevés a víz, vagy azért, mert túlságosan meleg a víz, korlátozni szükséges, tehát erre vonatkozóan a korábbi egy-más évtizeddel ezelőtti számok és számítások és elképzelések láthatóan most már nem működnek.
1: Picit elmaradtunk ebben a bizonyos zöld átállásban, ez most, hogyha jobban állnánk, akkor kevésbé kritikus helyzetet jelentene?
0: Én azt gondolom, hogy a napenergiás fejlesztéseket folytatni kell, ebből lesz láthatóan, ugyanis nappal sokat fogyasztunk, egyébként mindenkinek javaslok, hogy a nappal igyekezzen, ahogy a miniszterelnök úr is javasolta, átütemezni a fogyasztását, hogyha ne este próbáljuk meg gyorsan lehűteni, mínusz 18 fokra állítva, bocsánat, de nagyon alacsony hőmérséket állítva a légkondicionálót, hanem inkább próbáljuk egy kicsit magasabb, vagy magasabb hőmérséket, de nappal folyamatosan üzemeltetve, hogy ne az esti órákban jelentkezzen egy csúcs villamos energiaigény. Éppen ezeket kell tovább fejleszteni a napenergiás kapacitásokat, hogy legyen mit eltárolni estére, akkor, amikor ilyen helyzetekben is van szükség. Ez természetesen a szélenergiával is fejlődnünk kell, a tárolással fejlődnünk kell. A szélenergiát már kicsit zárójelben rakva, mert természetesen azért látjuk, hogy például pont ebben a típusú időjárási helyzetekben a szélenergia nem sokat segít, de alapvetően egyébként meg hosszú távon ugye van egy ilyen kiegyenlítő szerepe a napenergiával a szélenergiának, erre felé kell tovább menni, mert azt látjuk, hogy a időjárás függőnek titulált szél és napenergia mellé most kicsit úgy tűnik, hogy az atomenergia is belépett, legalábbis egy nagyon komoly környezeti feltételtől, a Duna vízállásától és hőmérséklettől igenis függ az atomerőműnek is a működése.
1: A lakosság miben tud segíteni, és akkor gondolok itt nem csak mondjuk a légkondicionálóra, mert azért sok háztartásban például az sincsen, tehát hogy mi mit tudunk hozzátenni, és mondjuk a kvázi kisebb cégek, irodaházak, azok miben tudnak segíteni? Van annak értelme, hogy ők is nem tudom, délután lekapcsolják a légkondit, vagy este munkaidő után, és aztán reggel föl, vagy pont, hogy több energiát fogyaszt, hogy visszahűtsék?
0: A tudatos energiás épület használat az nyilván nagyon sokat segít. Egyrészt például próbáljuk meg a következő napokban elkerülni azt, hogy extra hőt állítunk elő otthon. Ez mit jelent nyáron, hogy elkezdünk bent a konyhában sütni, főzni, lekvárbe főzni, és senkinek nem akarom megmondani, mikor mit csináljon. De ilyenkor, hogyha amúgy is nagyon nagy hőterhelésnek van kitéve az ingatlan, és mi még belül is elkezdünk nagyon nagy mennyiségű extra hőt ellátni, akkor még sokkal inkább melegünk lesz, és még nagyobb probléma lesz a hűtéssel. Természetesen igyekezzünk elkerülni a légkondicionáló használatot, de ez mindig azon múlik, hogy az adott épület mit tud, és a benne lakók mit tudnak elviselni. Nyilván, aki beteg ember, és ezért nehezen viseli a hőt, annak szüksége van arra, hogy megfelelő körülményeket állítson elő. Viszont próbáljuk meg az árnyékolást, hogyha van rá lehetőségünk használni, éjszakai szellőztetésre próbáljuk meg átütni a lakást. Értem én, hogy ez most korlátokba ütközik, hiszen 21-22 fokig ül csak le a levegő következő estéken. Nem vagyunk könnyű helyzetben, de az, hogy ha megpróbáljuk tudatosan használni az épületet és az energiát, akkor nagyon sokat segíthetünk magunknak is itt a villamosenergiát.

0: ellátás.
1: A nagyobb épületek, irodaházak?
0: Ezeknél is érdemes megfontolni a hőmérsékletnek az átállítását. Nem feltétlenül kell annyira olyan mértékben lehűteni ezeket az épületeket, mint egyébként szokásos. Ahogy egyébként 2022-ben a nagy energiaválság idején erre vonatkozó javaslatok, hogy más országokban is hasonló helyzetekben, Japánban és Európa más országaiban is hasonló villamosenergia válsággal fenyegető helyzetekben hoztak olyan döntéseket, hogy például a klimatizálásnak a hőmérsékletét azokban a épületekben, a fővárosnak 2022-ben jelöl is írt, hogy emelni kellett azt a hőmérséket, amire lehűtik
1: ezeket.
0: 22-23-24 fokra érdemes megfontolni, jelentős mennyiségű energiát meg lehet ezzel takarítani.
1: Berger András, köszönöm.
0: Én is köszönöm.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kultkikötő, miben segíthetek?
2: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Révfülöpre?
1: Uram, ez a kultkikötő, érti? Kulturális. Kult.
2: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Révfülöpre.
1: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
3: A Kultkikötő teljes repertoárját keressék honlapunkon. kultkikötő.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Biztonsággal fogyasztható a debreceni ivóvíz. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. A miniszterelnök megerősítette, hogy a paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását. Bejelentette azt is, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is, amely rögzíti, mely nagy felhasználás használóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásokat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcs időszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országszerte több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. Biztonsággal fogyasztható a debreceni ivóvíz. A város önkormányzata annak kapcsán tett bejelentést, hogy a közösségi médiában megjelent hírek szerint egy akkumulátor kellékeket gyártó kínai vállalat helyi üzemében történt szennyezés miatt több magánkútban is a határértékeket meghaladó mangánkoncentrációt mértek a környezetvédők. Debrecen városa felhívja a figyelmet, hogy a magánkutakból kutyából vett minták nem befolyásolják a biztonságos, zárt rendszerben működő ivóvízellátást, amely továbbra is megfelelő minőségben üzemel. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi program sorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula. Eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten lezárták a 6. kerületben az Izabella utcát, az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferdinánd híd Izabella utca megállót, a keleti pályaudvar felé az Andrássy út, Vörösmarty utca megállót, illetve a 73-as trolibusz kihagyja még a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót is. A H8-as hév Gödöllő és Magyaród között mindkét irányban az Örs-vezértere irányú vágányon közlekedik járműhiba miatt. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja megállót az Örs-vezértere felé. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann a Lajos utcánál, a villamos átjárón továbbra sem tudnak áthajtani, és a befelé vezető belső sáv sem járható. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
7: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
8: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
9: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kultkikötő, miben segíthetek?
2: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Révfülöpre?
1: Uram, ez a kultkikötő, érti? Kulturális, kult!
2: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Révfülöpre.
1: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
3: A kultkikötő teljes repertoárját keressék honlapunkon. kultkikötő.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Akkora a baj az asszály tekintetében, hogy gyakorlatilag már tűzoltásra sincs szükség, így fogalmazott az Egyenes Beszédben Raskó György agrárközgazdász, aki ma a vendégem. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: És folytatjuk csak egy kicsit másként, mint a tegnapi adásban. A gazdák mit tudnak tenni? Egyáltalán most mi a helyzet? Milyen kárpótlásra számíthatnak? És mi az, amivel ők hozzájárulhatnak ahhoz? Tudnak bármit tenni, hogy javuljon a helyzet?
2: Igen, azzal kezdeném, hogy ezt a problémát Lang akadémikus 1992-ben egy nagyon komoly 6 éves kutatómunka alapján közzétette, Tudományos Akadémia hivatalos anyaga is lett, amiben előre jelezte, hogy 30-40 éven belül Magyarországon ilyen negatív változások fognak történni, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem lett volna idő fölkészülni ezekre a változásokra. Pont a fordítottja történt, abban az időben még az Alföldön működtek a öntöző csatornák, szivattyúállomások, tehát volt egy olyan öntözési infrastruktúra, amit egész jól használtak. Ma ez szinte teljesen le van robbanva, magára hagyva, és hát azért ebben nem csak az állam felelőssége van, hanem az ott élő gazdák is megvan, hiszen hogyha nagyon fontosnak tartották volna az öntözést, akkor összeállhattak volna egy-egy falu határába létrehozni olyan közösségeket, amelyek vízgazdálkodást a helyi térségben segítik, szinte azt lehet mondani, hogy kölcsönös érdekek alapján. Ilyenek működnek Velence közelében, vagy éppen az egész Pósíkságon, szenzációs gazdák által intézett vízkormányozás történik, tehát elosztják a vizet, 100%-ban ők működtetik a csatornákat, és hát látszik, hogy a klímaváltozás ellenére ezen a síkságon ugyanúgy 8-9 millió tonna kukoricát termelnek, mint amit mi a 80-as években, a múlt században szintén megtermeltünk. Azt gondolom, hogy magyar gazdákat érdekelté kell tenni abban, hogy az egyszerű gabona, olajos mag termelés helyett valami olyan termék struktúrája álljanak át, ami ugyan vizet igényel, ami egy költséges játék, de jóval nagyobb hozzáadott értékű termékeket, alapanyagokat lehet ezáltal termelni. Nyilvánvaló zöldség ide tartozik, vagy vetőmag, és sorolhatnám tovább. Tehát ebben kellene egy gazdasági ösztönzés, és hát ez az ösztönzésnek kell, hogy párosuljon egy olyan állami aktív részvétellel, ami kezdődhetne most azonnal ezeknek a csatornák, a meglévő csatornáknak a rendbehozatala, szivattyúállomások ismételt felszerelése, és folytathatnám tovább.
1: De hogyha vannak ilyen meglévő rendszerek, akkor azok miért nem működnek?
2: Hát az, hogy nem működnek, és fel lehet tenni a kérdés, hogy ki ezért a felelős. Szerintem a magyar állam, az önkormányzatok és a termelők felelőssége egyaránt megvan ebbe a dologba, de hagyjuk a múltat, hogy ki mit hol rontott el. Azt gondolom, hogy Gajdas Lászlónak a 2 nappal ezelőtti megszólalása ebbe az ügyben azt jelzi, hogy a mostani kormány komolyan veszi ezt a kérdést, és hát a jövőben a vízmegtartás lesz az első számú feladat, és nem pedig a víz gyors elvezetése. Nincs is mit most elvezetni, viszont ez a száraz időszak arra jó, hogy ezt a rehabilitációt már most el lehetne kezdeni, augusztustól jövőre pedig egy év alatt elképesztő mennyiségű földmunkát tisztítást meg lehetne csinálni ahhoz, hogy elkezdődjön a talaj szisztematikus feltöltése vízzel, mert az igazi probléma nem az öntözés hiánya, hanem hogy a talajvízszint 40 év alatt 1,60-1,80 cm süllyedt átlagban, vagyis a növények nem tudják elérni a nedves részeket, ezáltal van nálunk gyakorlatilag permanens haszályhelyzet, és hát mindenki ismeri ezt a problémakört, de sajnos előző kormány nem kezdett hozzá, hogy ez a rehabilitáció azonnal elinduljon. Hát én abban bízom, hogy a mostani kormány látva ezt a problémát azonnal hozzákezd. Ez néhány 100 milliárd forint, nem egetverő összeg, nem 1000 milliárdokról van szó. Azt gondolom, hogy erre egy okos ország kell, hogy találjon pénzt, hiszen érzékeltetésül egy öntözött területen értékben körülbelül átlagban 3-szor annyit lehet előállítani, mint száraz körülmények között. Ez euróban, forintban is mondhatom, tehát biztos, hogy jóval 1 millió forint hektáronkénti érték előállítás öntözéssel lehetséges. Tehát ezt beszorozzuk azzal a nagyjából 1 millió hektárral, amin elvileg az öntözés megteremthető, akkor látjuk, hogy óriási értékről van szó, és hogyha azt nézzük, hogy a egyéb adottságaink jók, a földminősége kiváló, akkor Magyarországnak tudomásul kell venni azt, hogy a egyszerű arid termelés helyett egy jóval beruházás igényesebb, de jóval nagyobb értékelő előállítást és jobb megélhetést is lehetővé tevő mezőgazdaságra van szükségünk.
1: Hol a legsúlyosabb most a helyzet, hogyha ránézünk már egy bizonyos asszály térképre, akkor gyakorlatilag az egész ország piros, és akkor vannak rajta ilyen nagyon sötét vörös foltok.
2: Igen, hát azt lehet mondani, hogy az egész Alföld gyakorlatilag ide tartozik, szinte mindenütt 3 fölött van, és a 4 felé közelít az asszályindex. Látjuk itt elsősorban a Nagykunság, a Homokhátság és a Békés megye, Sajdú megye egy része, ahol teljesen reménytelennek látszik a helyzet. Bár hozzáteszem, hogy ezeken a területeken a gazdák régóta már a napraforgót preferálják. A napraforgó abszolút szárazságtűrő növény. Most ebben az évben is jó napraforgót termés lesz. Ezeken a területeken is lehet számítani elfogadható 2 tonna vagy a fölötti termésátlagra. Tehát van növény, ami bírja ezt a rettenetes klímát, de azért a vetésforgó felső határán vagyunk, már amennyit napraforgóval lehet vetni, 700 000 hektár körüli terület, és rengeteg, több százer hektár területe, meg teljesen reménytelen például kukoricával foglalkozni, hiszen akkora a kockázat, hogy én egyébként nem is értem, hogy a biztosítók ilyen öntözetlen területekre miért kötnek biztosítást, amikor biztosra vehető, hogy ott olyan mértékű lesz a kár, amit biztosítónak kell részben fizetni, részben az államnak. Talán a gazdák felelőssége is tetten érhető, hogy legyenek szívesek olyan növényekkel foglalkozni, amelyek eséllyel hoznak olyan hozamot, ami hát egy elfogadható eredményt produkál. Nagyon-nagyon sokan arra koncentrálnak, hogy a uniós földalapú támogatást megkapják, és nem érzik magukat hivatottnak arra, hogy egy átgondolt stratégiával, jelentős beruházásokkal, akár úgy, hogy összefogok a helyi közösséggel, például olyan víztársulást csinálok, amely önkéntes ugyan, de mindenki részt vesz benne, majd ha ez a szemlélet általánossá válik Magyarországon, akkor ezeken a területeken is nem az állandó asszálykárról fogunk beszélni, hanem arról, hogy milyen sikeres termelést folytatunk.
1: Raskó György, köszönöm.

0: Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállása most ott tart, hogy elvileg egy hónapon belül meg kell majd szavazni azt, hogy ki lesz ennek a vezetője, hogyan áll fel, hogy mik a feladatok, amik előtt áll a hivatal. Erről is beszélünk Komlódi Gábor ügyvéde. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Köszönöm.
0: Mennyiben lesz más ez a hivatal, mint mondjuk egy ügyészségi munka?
1: Hát kezdjük az elejéről, ha szabad, ez már majdnem az eleje, hogy azért ez a hivatal, ez tényleg merőben új, tehát az nem véletlen, hogy széles körben váltott ki kritikákat is, meg úgy egyáltalán közéleti pezsgést, tekintettel arra, hogy maga a működése is, de az egyéb, mondjuk úgy, hogy társszervekre gyakorolt hatása is egy olyan unikális helyzetet eredményezett, ami a korábbi alkotmányos berendezkedésünktől némileg elkülönül vagy eltávolodik. Gondolok például arra, hogy ugye az eddigi alkotmányunk, pontosan van hát alaptörvényünk, egészen eddig a 17. módosításig úgy rendelkezett, hogy az ügyészségnek kizárólagos válthatósági, tehát nála volt a vád monopólium, tehát amikor a büntetőjogi igényét érvényesíteni akarta a magyar állam, az kizárólag az ügyészségen keresztül tehette meg, és ugye hát az elmúlt 16 évben láttuk ennek a visszásságait, hogy ugye ha nagyon hogy is olyan diplomatikusan akarok ilyen korai órán fogalmazni, akkor azt láthattuk, hogy azért nagyjából volt valamilyen hátsó szándék, vagy egy irányultság, hogy mely ügyekben. Ugye kisfiam egyszer, amikor nagyon kicsi volt, kérdeztem, hogy milyen szuper képességet szeretne, ő azt mondta, hogy szeretne átrepülni a falon, én meg azt mondtam, hogy szeretném, hogyha el tudnám dönteni, hogy melyik ügyből lesz aztán később büntetőeljárás, és melyikből nem. Hát itt volt, aki eldöntötte, hogy mi az, amiből legyen büntetőeljárás, és mi az, amiből nem. Ezért én azok közé, a jogászok közé tartozom, akik nem szomorkodnak amiatt, hogy nem kizárólagos, tehát ez a kizárólagosság kikerült az alkotmányból, vagy alaptörvényből, és azért itt kell megemlítenem a kritikusok megnyugtatása okán, akik mondjuk érdemi kritikát fogalmaznak meg, tehát nem ez a fúj AVH, ami tényleg sem történelmileg, sem más módon nem értelmezhető, vagy hát hogy is mondjam, nagyon leegyszerűsített megfogalmazás. Szóval akik érdemi kritikát fogalmaznak meg, azoknak üzenem, hogy ugye lesz itt más is, akinek lesz lehetősége, ugye az uniós ügyészség is ilyen lesz, bizonyos tárgykörben, nem minden bűncselekmény vonatkozásában, de lehetősége lesz majd ugye büntetőeljárásokat kezdeményezni, vagy vádat képviselni, úgyhogy azt gondolom, hogy ennek örülnünk kell, hogy és ugye, hát hogy aggódjon, aki bűnös, tehát örülnünk kell annak, hogy több ilyen szereplő lesz a büntetőeljárásban.
0: Mit tehet ez a hivatal? Milyen jogkörei vannak? És csak egy adott pontig mehet el, és aztán ugyanoda kerülnek az ügyek?
1: Nagyon érdekes egyébként, mert elég széles a jogköre és a hatásköre. Ugye kockázatelemzéseket végez, ez az alap szituáció. Ez magyarul fogalmazva megvizsgálja azt, hogy hol lehet probléma, hogyha nagyon leegyszerűsítjük a kérdést. Aztán van lehetősége vizsgálatokat lefolytatni. Ezen vizsgálatok során különböző intézkedéseket is tehet, illetve társszervektől vagy más hatóságoktól együttműködést kérhet. Ugye itt van egy kötelezettség más szerveknek az együttműködése, illetve magának az eljárás alapon személynek vagy jogi személynek is. Ugye itt volt az első kritika, ami az önálló intézkedésekkel kapcsolatos jogorvoslatot érte. Ugye az volt, amire egyébként most már van bírói jogorvoslati lehetőség részben, amikor magához von területeket arra avval összefüggésben nincs, de mondjuk például, hogyha egy vagyon elemmel kapcsolatos zárlatot rendel el, vagy ilyen intézkedést tesz, akkor azzal szemben, mint ahogy a büntetőeljárásban is van erre lehetőség, hogyha az ügyészség ilyet rendel el, akkor van erre lehetőség, hogy jogorvoslattal éljen az ember. Ugye itt a másik kritika az volt, hogy azt mondták, hogy ez a szervezet ilyenkor, mondok egy példát, mely gazdasági társaság, ahol az előzetes felmérések alapján úgy tűnik, hogy bűnös úton szerezték meg azt a vagyont, vagy megnekítik ki, vagy mossák át, vagy bárhogyan fogalmazzuk, és akkor azt mondja ez a hatóság, hogy ennek a cégnek a bankszámláját zárója. Ugye itt jön az a kérdés, hogy amikor zárol egy ilyen gazdasági társaságnak a számláját, akkor vajon azzal tönkreteszi, vagy tönkre teheti-e azt a gazdasági társaságot. Nekem a személyes praxisomban volt ilyen eset, és én azt mondom, hogy nyilvánvalóan az ember szereti, hogyha ha megvan ez a jogorvoslat, és az helyén is van. A kérdés itt az a másik kritika, mert ugye most már van jogorvoslat, oké, de későn. Az a rossz hírem, hogy kétféle, érdek feszül egymásnak. Az egyik az most, hogyha nagyon egyszerű akarom fogalmazni, hogyha Mészáros Lőrincnél találok egy ilyen problémát, ha én vagyok a hivatal, és azt mondom, hogy nem szeretném, hogy elmenekítse ezt a vagyont, akkor vagy mit szeretnék inkább, hogy gyorsan hozzon egy döntést a hivatal, és majd aztán mehessen Mészáros Lőrinc jogorvoslati jogával élve felülbíráltatni ezt a döntésemet. Vagy azt mondom, hogy hát várjuk meg Mészáros Lőrincnek, míg újabb jogai lesznek, és majd egyszer majd, hogyha már nem akarja, nem tudom, Abu Dhabiba, vagy nem tudom, hol vinni a vagyonát, akkor megkérjük, hogy hozza vissza. Tehát ugye azért, amikor az nagyon erős, markáns társadalmi igény, hogy azokat a pénzeket, amiket itt az elmúlt 16 évben így vagy úgy, de a közösből kiemeltek, az kerüljön vissza a közösbe, akkor sajnos ennek ilyen eredménye is van.
0: Sok kérdés merül fel, például mi van azokkal a pénzekkel, amik már külföldön vannak, azzal mit tud tenni egy ilyen hivatal, és ugye a közvagyont emlegetik, mi számít közvagyonnak, hiszen ugye az elmúlt években megtanultuk, hogy sok minden elvesztette a közpénz jellegét.
1: Igen, ez nagyon egyszerű egyébként, tehát a közvagyon minden, ami ugye a közösségünké, tehát amit mi adófizetők befizetünk, vagy ami állami tulajdonban van, ez minden közvagyon. Ugye ez nagyon egyébként is korábbi jogszabályaink is, tehát az úgynevezett anyagi jog, tehát a büntető törvénykönyv is ezt nagyon szigorúan rendelte védeni ezeket a vagyonelemeket, akár a hűtlen kezeléssel, akár a hanyagkezelés és más büntetőjogi tényállásokkal, mert az nagyon magas társadalmi igény fűződik ahhoz, hogy ezek a közösségi vagyonok, ezek a vagyonelemek, ezek ne kerüljenek át magánkézbe, ne legyenek jogellenesen privatizálva. Ugye a kérdésre válaszolva, ez a visszaszerzése, az ugye nyilván az a legnehezebb része ennek a dolognak. Az, hogy ez mennyire fog sikerülni, vagy mennyire nem, erre most jóslásokat, meg ilyen statisztikákat nem tudok. De egy dolog egészen biztos, hogy önmagában az a tény, hogy ez a hivatal egyfajta, hát hogy is mondjam, jövőre nézve is egy fontos szemléletmódbeli változást eredményezett, vagyis azt, hogy nem lehet lopni, vagy ha valaki lop, akkor hát ugye talán Kósa Lajos mondta annak idején, hogy aki benyúl a közösbe, annak levágjuk a kezét, aztán elég sok félkezű lett volna, vagy félkezű rabló lett volna azon az oldalon. Szóval, hogy az, aki benyúl a közösbe, az egyébként rosszul járhat.
0: Mikor indulhat el ez a hivatal? Most ugye ott tartunk, hogy 30 napon belül, most már azért kevesebb, ki kell jelölni, hogy ki a vezetője, de hát mekkora apparátusról beszélünk egyáltalán?
1: Hát ugye a törvény meghatározza a hatáskörét, az illetékességét, a működését, és egyébként a személyi állományát, a költségvetését és sok egyebet. Így van, először természetesen az elnököt és az elnök helyetteseket kell, azt hiszem négy van egyébként megválasztani, és utána pedig a struktúra egy olyan szervezeti működési modell szerint, egy szervezeti ábra szerint alakul ki. Ugye nagyon úgy tűnik, hogy nagyon sok nyomozó, nagyon sok ügyész lesz ott, és ugye még egy fontos dolgot muszáj elmondanom, ezek a kollégák, akik ott fognak dolgozni, ezek mindegyik, akikkel én eddig találkoztam, nagyon nagy az igény egyébként, akikkel én beszéltem, akár rendőrök, akár mások a büntető eljárásban részvevő személyek részéről, hogy szeretnének ebben részt venni, mert ugyanis ezek szakmailag felkészült személyek lesznek, és mindenki, aki azt gondolja, hogy AVH és politikai üldözés, annak szeretném ezúton üzenni, hogy a jogalkotó arról nem tehet, hogy az elmúlt 16 évben jól kitapinthatóan egy bizonyos politikai közösséghez lehet kötni a közpénzeknek a kiszivárogtatást. Ha ők úgy érzik, hogy az ellenük irányul, az azért van, mert azt megelőzően nagy valószínűséggel belenyúltak a közösbe.
0: Nyilván nem kérem, hogy jósoljunk, de körülbelül mi a reális ideje annak, hogy mondjuk, ha ez elindul, akkor egy ügyet elkezdjenek felgöngyölíteni, és itt azért ugye hozzátenni, most sokszor éri kritika a mostani kormányzatot, hogy nagyon rohannak, nagyon hamar hoznak döntéseket, mennyire tud gyors lenni a hivatal, hogy ne kapjon ilyen típusú kritikát, és nem mondhassa azt az, aki reflektorfénybe kerül, hogy hát itt koncepciós eljárásról van.
1: Kicsit elragadtattam magamat a mondat végén itt az AVH-s példával, de erre akartam volna kiadni, hogy köszönöm szépen a visszakérdezést. Ugye az a sok kollega nem csak szakmailag elhivatott és megalapozott tudással rendelkező, hanem ugye bizonyos ügyeknek az ismerője is. Tehát ugye azt nem szabad gondolnunk, hogy az elmúlt 16 évben azért, mert nem lett bizonyos ügyeknek eredménye, attól még a nyomozóhatóság látókörébe ezek ne kerültek volna, úgyhogy ezek könnyen elővehetők. Aztán egyébként, hogy az érintett mit gondol, vagy mit mond erről, én is elég sokféle védekezést hallottam. Az én szememben az a védekezés, hogy persze ez egy koncepciós eljárás, ez a nehéz gyerekkor és a körülményekre való hivatkozásnál sokkal nagyobb súlya van alatban egy büntető eljárásban.
0: Ez azt jelenti, hogy fél év múlva?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Inkább fél év múlva, ennek már látható eredménye kell, hogy legyen, igen.
0: Komlady Gábor, köszönöm.
1: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Négy ügyet jelöltek meg az Exim Bank kapcsán, amelyet kiemelten vizsgálnak most, hogy mégis mennyire érte meg ez az összes beruházás. Az egyik például a Kongó és Zambia közti út, hogy ez mit akar pontosan, azt majd Bucski Péter elmondja nekem, a G7 újságírója. Hú, de nehéz szó, ez így reggel. Jó reggelt kívánok, jó reggel. Köszöntelek téged. Mert hogy már hetek óta vizsgáltad egyébként ezt az ügyet, még azelőtt, hogy kijelentették volna, hogy ez a 126 milliárdos projekt, ez nem biztos, hogy jó beruházás.
2: Én ezt már a G7-en 6 éve is írtunk erről, amikor először fölmerült. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy Kongóban vannak nagyon fontos bányák, ahonnan elég nehéz eljutatni a kitermelt ásványkincseket a kikötőkbe. Kongó egy kicsit kaotikusabb ország, és ez a Katanga tartományból közelebb van Zambián át tanzániai kikötőkbe eljutatni az árut, és itt van egy olyan útszakasz, ahol hát ilyen földút van, és esik az eső, elég nehéz menni, és itt a teherautók nem tudnak, és itt fölmerült, hogy lehetne egy fizetős utat építeni. Ez jó dolog, hogy egy magyar cég is megjelenhet itt, és akkor hát ez egy kicsit olyan extrém volt Magyarországon, hát nem nagyon hallottunk ilyeneket. Volt egy olyan afrikai üzletember, aki magyarországi kapcsolatokkal rendelkezett, és akkor fölmerült, hogy itt beszállhatna a magyar cég. Elég titokzatos volt ez, hogy akkor miből és hogyan. És ugye azt lehetett látni, hogy nem nagyon indult be ez a projekt, és akkor utána kibocsátott egy kötvényt tavaly novemberben a Duna aszfalt, amit valakik lejegyeztek. Ezt így bejelentették tőzsdei társaságként, tehát a tőzsdei honlapján ez megjelent, de ugye nem lehetett tudni, hogy ki jegyzi le. És hát így gondolkodni kezdtünk, hát sejthető volt, hogy ez nem piaci befektető lesz Magyarországon, aki 400 millió dollár értékben jegyezne, és hát az Exim Bank beszámolóiban lehetett megtalálni, hogy ugye a dollárban más nem bocsátott ki kötvényt Magyarországon, akkor ez csak ez lehetett, ez a projekt költségének a felét tette ki, a másik felét pedig az MFB beszámolójából lehetett kisakkozni. Ugye ez most az Exim előtte nem válaszolt, utólag, mikor bejelentette a Tisza kormány, hogy megindult az eljárás itt, akkor az eljárásra valóan nem válaszolt. Tehát ugye az Exim egyébként gyakorlatilag sose válaszolt az elmúlt években semmire érdemben, hogy az MFB-ből is nehéz volt bármilyen érdemi információt kihúzni. Tehát itt az látni, hogy a magyar állam tulajdonképpen ennek a projektnek a teljes költségeinek kérhetően 85%-át finanszírozza. Nem tudjuk, hogy milyen feltételekkel, tehát ez a kötvény, ez milyen kamatot kell majd ezután fizetni, és akkor ezt a Duna aszfalt pedig az afrikai befektető cégnek továbbadja, ebből megépítik az utat, és utána az útdíjakat pedig beszedi. Ez egy elég jó biznisznek ígérkezik az ő szempontjukból, hiszen ezek a bányatársaságok borítékolhatóan biztosan fizetni fognak ezért az útnak a használatáért, és ez egy jó üzletnek ígérkezik. Nekik, nekünk pedig, magyar adófizetőknek ugye ebben nem sok hasznunk lesz.
1: Én ugye először, amikor így próbáltuk átlátni ezeket az ügyeket, akkor az volt az első kritika, hogy javarésze kockázatos helyen, meg kockázatos beruházásokként jönnek létre. Erre aztán reagált is a Duna Group, és akkor ők azt mondták, hogy igazából gyakorlatilag nincs itt semmi látnivaló, mert hogy a projekt pénzügyi kockázatát az teljes egészében a Duna Aszfalt ZRT és cégcsoportja viseli.
2: Hát ennek kapcsán ugye azt érdemes kiemelni, hogy a kockázatokat valóban ők vették fel a kötvényt, és ha ők nem tudják visszafizetni, akkor az az ő kockázatuk. Azért azt látni kell, hogy a Duna csoport gyakorlatilag teljes mértékben közbeszerzésekből él. Azt is lehet látni, hogy ezek a közbeszerzéseken az elnyert árak az európai piaci árnak a 2-3-szorosa volt itt az elmúlt években, és elég kétséges, hogy ez a cég képes lesz-e piaci versenyben, piaci árak mellett a magyar közbeszerzési piacon, hiszen azért utat, meg vasutat, meg hidakat nem nagyon építenek más forrásból, tehát megjelenni. Tehát itt azért elég erősen fölmerül, hogy ez egy zsarolási potenciál lehet a részükről, hogy hát ha nem kapnak megrendeléseket, akkor ezt nem tudják ugye soha visszafizetni. egyrészt. Másrészt azért egy elég összetett céghálón keresztül kapcsolódik ugye ebbe a Duna aszfaltba ez az afrikai projekt, egy a világ 15. legnagyobb, leginkább adóparadicsomnak tűnő országában, Mauritiuson van bejegyezve egy cég, aki egy másik cégben tulajdonos. Ebben ugye azért átláthatósági kockázatok fönn vannak, akár a banki finanszírozás oldaláról is ez egy kockázat lehet, ugye, hogy azért miért nem akkor direktben vannak ezek a cégek bekötve, és itt mindig fölmerül akár a finanszírozó oldaláról is az a kockázat, hogy akár itt elfolyhatnak pénzek nem a projekt céljaira is, és azért talán ezeknek is lehetett abban szerepe, hogy piaci finanszírozót nem találtak, hiszen azt mondja a Duna Group is, hogy 3 év alatt nem találtak piaci finanszírozót, ami azért mond valamit arról. Nem biztos, hogy a projekt magának a megtérüléséről, hanem az a konstrukció, ahogyan ez fölépült, és hogyha megnézzük azt a koncessziós szerződést, amit Mészáros Lőrinc és Szíj László az Magyar Autópályahálózat fejlesztésére és üzemeltetésére hozott létre, azt látjuk, hogy elképesztően drága, elképesztően hátrányos az adófizetőknek, és ott is azért nagyon-nagyon nehéz volt nekik finanszírozót találni, és pedig ez egy Európai Unión belüli projekt, és azért itt is a jogi kockázatok elég erősek, ugye kötelezettségszegési eljárás van, tehát azért nem mondanám, hogy a Duna Group neve egy ilyen összetettebb projektnél az jó krédónak tűnik akármilyen finanszírozó szempontjából.
1: Akkor, hogyha ezt az afrikai projektet vesszük, akkor mondhatjuk azt, hogy ügyes?
2: Hát mondhatjuk úgy, de ez inkább a büntető eljárás felé tereli azt, hogy majd eldönti, hogy ez mennyire ügyes. Én azt gondolom, hogy kialakult egy olyan vállalkozói kör Magyarországon, aki az állami erőforrásaikat a saját erőforrásaiknak tekintette. Tehát az nem ördögtől való, hogy nagyon helyes, hogyha egy állami bank, aki az exportot segíti, tud segíteni ilyen projektet, de nézzük meg, hogy tulajdonképpen mit tesz hozzá a Duna Group ez a projekthez. Gyakorlatilag semmit. Tulajdonképpen a magyar állam finanszírozza, kínai cégekkel megépítették, van egy hídnak a terve, amit egy magyar cég készített el, tehát ez a magyar hozzáadott érték, és a magáról az üzemeltetésnek a koncepciót egy francia cég alakította ki. Tehát ebben magyar hozzáadott érték, hát egészen elképesztően kicsi. Tehát tulajdonképpen a magyar adófizetők egy kínai cég útépítését finanszírozzák, hogyha nagyon messziről nézzük, amin a Duna aszfalt jó eséllyel sokat fog keresni, vagy majd meglátjuk a büntető eljárások után. Hogy
1: ez például egy olyan projekt, ami már látszik. Tehát, hogy láthattunk képeket arról, hogy már zajlik az építkezés, és van, aki azt mondja, hogy hát lám-lám, ez nem is tartozhat ezek közé, hiszen ott már megy az építkezés, már aszfaltozás van, már adott részen megvan a híd szerkezet. Ez jelent bármit?
2: Hát ez a projekt valós, és létezik, és gazdasági racionalitása van, hogy ezt az utat
1: tehát
2: érdemes megérteni.
1: Tehát nem leállítható igazából?
2: Hát értelmetlen lenne leállítani, mert akkor a magyar állam jóesélye bukna ezeket a pénzeket. Inkább az merül fel, hogy mi szükség van a Duna Groupra ebben a projektben, miért nem a magyar állam a tulajdonos ebben a projektben, hogyha ő finanszírozza, és akkor a magyar állam tudná visszakeresni a saját pénzét, és akár, hogyha jól működik ezek a projekt többet is, de ez nagyon inkorrektnek tartom, hogy a magyar állam vegye fel a kockázatot, és hogyha mégis jól teljesít ez a projekt, akkor a hasznokat pedig teljes mértékben Szíj László tegye zsebre, aki eddig is, és hogyha mégis jól teljesít ez a projekt, akkor a

0: Szent Iványi István külpolitikai szakértő vendégem, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: És hát Amerikában fontos találkozások voltak, egyrészt Netanyahu is találkozhatott Trumppal, de Zelenszky is ott volt. Netanyahuról már egy korábbi adásban beszéltünk. Ukrajna profitált bármit ebből az amerikai találkozóból?
1: Úgy tűnik, hogy igen, maga Trump elnök is úgy beszélt erről, hogy egy rendkívül sikeres és nagyon jó találkozó volt, és hát Zelenszky számára legfontosabb az volt, hogy most végre pont került arra az ígéretre, hogy Patriot rakétákat, licenszét megkapják, és gyárthatja Ukrajna. Ugye Ukrajna légvédelmének az egyik legnagyobb hiányossága az, hogy a ballisztikus rakétákkal szemben nagyon nehezen tud védekezni, csak a Patriot rakéták képesek ezeket elfogni, ebből kevés van Ukrajnában. Ha most megkapja a gyártási licenszet, hát azért legalább fél év, amíg valóban elkészülnek Ukrajnában ezek a rakéták, de onnantól kezdve tudja védeni a légterét. Hiszen a legsúlyosabb csapásokat a ballisztikus rakéták tudják okozni. Ezek sokszor a hangsebességnek a többszörösével mennek, ezt nem tudják hagyományos eszközökkel megoldani. A drónokkal szemben nagyon jól tud védekezni Ukrajna, 90-95%-os pontossággal tudja lelőni őket, de ezek ellen védtelen volt, és nagyon súlyos károkat okoztak. Ugye emlékszünk rá, amikor a kijevi kolostort találta el, és hát lángokban állt az egész, és ezek nagyon, nagyon nagy mértékű károkat képesek okozni. Most ehhez hozzáveszünk azt, hogy a tervek szerint ősztől kezdődően már Ukrajna is képes lesz saját ballisztikus rakétákat előállítani. Ezek a Flamengónak a továbbfejlesztett változatai, az F-5, F-7-es típusok, általában már a tesztelések megtörténtek, akkor Ukrajna sokkal komolyabban tud védekezni, illetve hát ez már nem védekezés, károkat okozni Oroszországnak, sokkal költségesebbé tudja tenni Oroszország számára a háborút, és hát az a reménység, hogy ez előbb-utóbb rádöbbenti Oroszországot, hogy be kéne fejezni ezt a háborút.
0: Putyin úgy tűnik, hogy nem így látja, majd idézem őt épp egy konferenciáról, viszont várható fordulat igazából az orosz-ukrán háborúban ezeknek az eszközöknek a segítségével?
1: Ezek biztos, hogy nagyon sokat segítenek, és erősítik Ukrajnát. Már az elmúlt fél évben Ukrajna pozíciója sokat javult Oroszországgal szemben. Még egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt Trump elnök meg volt győződve arról, és ezért is kezelte le Ukrajnát, hogy Ukrajna nem képes megvédeni magát, Ukrajnát le fogják győzni. Ugyanezt a korábbi magyar miniszterelnök is számtalanszor elismételte, hogy Ukrajna elvesztette. Ez most nem így van, egy patthelyzet alakult ki, ez látható, és Ukrajna elérte azt az utóbbi fél évben, hogy közel hozta az orosz lakossághoz a háborút. Ugye az orosz hátország idáig olyan sokat nem érzékelt. Infláció volt, meg bizonyos termékek eltűntek, de nem érzékelte sokáig azt, hogy háború zajlik. Az utóbbi fél évben nagyon súlyos üzemanyaghiány lépett föl, ugye látjuk a hosszú kilométeres sorokat, vagy bizonyos helyeken egyáltalán nincs már üzemanyag. Ukrajna megsemmisítette Oroszország finomítói kapacitásának az egynegyedét, tehát Oroszország, amelyik a világ egyik legnagyobb termelője, az behozatalra kényszerül feldolgozott üzemanyagból. Az újabb támadások azok elérték a logisztikai központokat, tehát ez azt jelenti, hogy áruhiány alakul ki egy csomó területen, ugye a Whiteberries, amit a logisztikai központjainak jelentős részét megsemmisítette Ukrajna, ez az orosz Amazon. Tehát itt rendelnek az oroszok különböző dolgokat maguknak, vagy eddig rendeltek, most nem tudnak rendelni, az áruházak kínálata csökkenni fog, mert nem tudják ellátni. Tehát elkezdte Oroszország, a hátország is érezni, hogy ez a háborúban. Ez azért is veszélyes Putyin számára, mert szeptember végén Duma választások lesznek, és hát persze nagy meglepetés ott sem várható, de a közhangulat nagyon romlik, és ezt már hivatalos felmérések is mutatják.
0: Közben Putyin, amire utaltam, a haditengerészet katonáival találkozott, és onnan került ki egy beszéde, ugye tudjuk, hogy ezek nem véletlenek, amikor egy ilyen beszéd nyilvánosságra kerül, és ő akkor ott úgy fogalmazott, hogy Ukrajna előbb-utóbb elveszíti majd azokat a nyugati területeit, amelyek egykor Lengyelországhoz, Magyarországhoz és Romániához tartoztak, tehát kvázi egy kárpátaljai fenyegetésnek is felfoghatjuk ezt. És ő azt mondta, hogy ez hát ez 1-2-10 vagy akár 15 évig is eltarthat, tehát az üzenet szerint egy igen hosszú távú megegyezés nélküli háborúra rendezkedik ő be. Ezek csak a katonáknak szóló kvázi biztatások az irányukba, vagy azért ennek lehet mélyebb tartalma is, vagy üzenet?

0: Igen, ez részben a katonáknak és a belső közvéleménynek szól, de nem csak nekik. Tehát azt lehet tudni, lengyel forrásból tudjuk, és ők azt gondolják, hogy ezt a magyarokkal is közölhet, Orbán Viktorral is közölhette Putyin, de a lengyel vezetőkkel közölte, hogy ő kész lenne felosztani, megosztozni Ukrajnán az egykori lengyel területek. Ugye Ukrajna, Nyugat-Ukrajnának egy része az Lengyelországhoz tartozott a II. Világháború előtt, ezt kész átengedni. Erre ő nem tart igényt, mert ez a Nyugat-Ukrajna, ez valóban teljesen más, mint a keleti területek. Ők nem bennük mindig nagyon erős volt az ukrán öntudat, mindig nagyon erős orosz ellenesek voltak. Itt még az 50-es évek elejéig partizán háború folyt a szovjet hatalom ellen. Tehát erre ő nem tartana igényt, és ugyanez vonatkozik a Kárpátaljára, ez ugye, ami Magyarországot érintene, és Romániát is szeretné ebbe bevonni, ugye itt Bukovináról van szó, amit a II. Világháború után Oroszországhoz, illetve Ukrajnához került. Tehát ezek ilyen szirén hangok, azt szeretné, hogyha erre ráhangolódnának ezek az országok, és akkor már egészen más lenne a megítélése az ő agresszív háborújának, mert akkor úgymond Lengyelország negyedik felosztása is megtörténne, ugye a történelemben ismerik, hogy háromszor osztották fel a nagyhatalmak egymás között, ő szívesen felosztaná a negyedik alkalommal is. A lengyelek nagyon határozottan elutasították ezt, nagyon egyértelműen. Romániában és Magyarországon ezt nem lehetett hallani. Romániában van olyan párt, az AUR párt, amely nyíltan kimondja, mert azt is mondta, hogy Putyinnal össze kéne állni, és ez egy erős párt, ugye ez a magyar ellenes párt, amit Orbán Viktor is támogatott, Szimeon a vezetője, és igenis, nekik szükségük van arra a területre, ami valamikor Romániához tartozott, és hát nyilván ezt reméli, hogy Magyarországon is lesz ilyen. Egyébként Lengyelországban is van ilyen párt, ez az ultranacionalista és orosz barát Lengyel Korona Konföderáció párt, ami szintén ugyanezt mondja, hogy persze, hát ez kell nekünk, ez ugye Lviv, vagy régi nevén Lemberg és környéke, hogy erre ők igényt tartanának.
1: Lengyelországban mindeközben úgy tűnik, hogy ketté szakad ez a bizonyos ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság pártja. Ez jelenthet egy komolyabb belpolitikai válságot, vagy igazából számunkra nem fontos?
0: De fontos számunkra, mert szerintem van magyar vonatkozása is a történetnek, tehát ez nagyon csökkenti az esélyeit annak, hogy a PISZ jövő évben visszatérjen. Ugye tusványosan Orbán Viktor nagyon büszkén mondta, hogy jövőre a lengyelek visszatérnek. Hát számára ez azt jelenti, hogy a Jog és Igazságosság párt újból hatalomra kerül, ez a Kaczynszki pártja, hát eznek most nagyon romlottak az esélyei ezzel a pártszakadással, ez egyértelmű, és a dilemmájuk nagyon hasonló, mint a Fideszen belül érzékelhető dilemma. Ugye itt csaptak össze, Morawiecki volt miniszterelnök, ő egy mérsékeltebb, jobb közép irány szeretett volna felvenni, egy ilyen mérsékelt konzervatív pártot, míg Kaczynszki a párt megkérdőjelezhetetlen vezetője, azon az állásponton volt, hogy szélre kell húzódni, össze kell fogni a szélsőségekkel, és a szélsőségekről oldaláról kell visszaszerezni az országot. Na most ez odáig éleződött, hogy a párt ketté szakadt, és én látom ennek a párhuzamait azért a mai Fideszen belüli vitákban is, ugye Navracsics, Ferenc, Orsolya, mintha azt szeretnék, hogy ez legyen egy mérsékeltebb polgári párt, és Orbán Viktor és az ő követői pedig azt mondják, hogy nem, még radikálisabbnak kell lenni, ugye nemzeti ellenállást hirdetett meg, Orbán Viktor nemzeti oldalról beszél, már nem is Fideszről, hanem mindenkiről, aki szemben áll. Tehát én látok egy ilyen hasonlóságot, és könnyen lehet, hogy ugyanahhoz fog vezetni, mint Lengyelországban egy pártszakadáshoz, mert ez a kettő nem békíthető ki egymással. Tehát a radikalizmus és a mérsékelt közép az két teljesen külön világ.
1: Szent Iványi István, köszönöm.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.

Nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könny az arcomon,

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Újabb légitámadásokat hajtott végre Irán ellen az Egyesült Államok. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újabb légitámadásokat hajtott végre Irán ellen az Egyesült Államok. Washington közölte, ellencsapásokat mértek a Perzsa államra, amiért Teherán kedden amerikai célpontokat rakétázott a Közel-Keleten. Közben Donald Trump elnök büntetővámokat szorgalmazott az Iránnal üzletelő országokkal szemben, valamint megerősítette, hogy Washington a támadások ellenére is tárgyal a perzsa diplomatákkal a konfliktus rendezéséről. Nem szavazta meg a kormány elleni bizalmatlansági indítványt a szerb parlament. A kezdeményező ellenzéki pártok szerint fennáll a gyanú, hogy a kabinet több tagja súlyos hivatali visszaélésben érintett. Tavasszal perkezdődött a szerb kulturális miniszter és három társa ellen, akik az ügyészség szerint azért szüntették meg az egykori jugoszláv vezérkari épület műemléki védettségét, hogy ott új ingatlan fejlesztések kezdődhessenek. A szerb kormányfő visszautasította a vádakat. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. A miniszterelnök megerősítette, hogy a paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Biztonsággal fogyasztható a debreceni ivóvíz. A város önkormányzata annak kapcsán tett bejelentést, hogy a közösségi médiában megjelent hírek szerint egy akkumulátorkellékeket gyártó kínai vállalat helyi üzemében történt szennyezés miatt több magánkútban is a határértéket meghaladó mangán koncentrációt mértek a környezetvédők. Debrecen városa felhívja a figyelmet, hogy a magánkutakból vett minták nem befolyásolják a biztonságos, zárt rendszerben működő ivóvíz ellátását, amely továbbra is megfelelő minőségben üzemel. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a 10. kerületben a Pongrácz úton a Salgó-Tarjáni utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Vajda Péter utca után. A belső sáv nem járható. Nem működnek a jelzőlámpák a Flórián téren. Vezessenek fokozott óvatossággal. Lezárták a 6. kerületben az Isabella utcát az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Erős forgalom a Pesti alsórakparton déli irányban az Országháznál, illetve a Budai alsórakparton északi irányban a Petőfétől a Szabadság hídig. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es villamos, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja megállót az Őrs vezértere felé. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Miközben állunk, az asszállyal küzdünk, és gyakorlatilag katasztrófa turizmus van, mert mondjuk nézik az emberek, hogy a Dunának mennyire alacsony a vízszintje. Addig Japánban földrengés van, Spanyolországban, Franciaországban pedig tűzvész, és vannak, akik éppen mondjuk ott nyaralnának. A következő percekben arról is beszélünk majd, hogyha valaki ilyen területre megy, akkor az hogyan tudja bebiztosítani a magát, de majd onnan indulunk Németh Péterrel, aki Zoom kapcsolaton keresztül van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hogy mit kell tennem akkor, hogyha bárhol vagyok, és jön egy havária helyzet?
2: Igen, ugye ilyenkor legtöbb híradás arról szól, hogy hogyan kell viselkedni, hogy megússzuk az adott katasztrófát, de utána a biztosítási kárügynézési panaszok is elkerülhetőek, hogyha úgy viselkedünk a helyszínen, hogy az a legjobban segítse később ez a biztosítási munkát, a kárkifizetési munkát. Ugye először is ilyenkor nagyon fontos, hogy mindenfajta viselkedési szabályt felülír az adott ország hirtelen kijött friss kormányrendeletei. Tehát legyen szó az utazás folytatásáról, bármilyen földrészen belüli utazásról, viselkedésről, szálloda elhagyásáról, ezek mind-mind veszélyesek, ha nem tartjuk be ezeket az utasításokat, ugyanis akkor jelen esetben már veszélyesebben működünk kint, úgymond, mint ahogy a biztosító társaság is elvárja. Tehát a legfontosabb, hogy ha nem értjük, akkor fordítassuk le a magunk számára, hogy milyen olyan napi életviteli utasításokat adott ki az adott ország, amit tartsunk be, hogy a felüljárók használatának a mellőzése ilyenkor Japánban, alagutak, magas épületek, lehetséges, hogy kényelmetlen tartózkodási helyekre terelnek minket, amit nem akarunk, és talán nem is érzünk annyira veszélyesnek maradni, ezeket a legfontosabb betartani, majd utána a következő a dokumentáció. Minden esetben dokumentáljuk azt, hogy ezeket az utasításokat elfogadtuk, ezeket a biztonsági tanácsokat betartottuk, a szállodát elhagytuk, a 9. emeletet kiürítettük, sorolhatnám ezeket, amik ott most a jelenleg kint tartózkodó magyarokat is napi szinten érik. Én még a mobiltelefonos fotókat is megfelelnek tartom, amivel tudjuk bizonyítani később azt, hogy megsérültek a podgyászaink, megsérültek a holmiaink, adott esetben ne adj Isten megsérült valaki közülünk is, és betartottuk ezeket az utasításokat, elhagytuk a szállodát, megjelentünk a kijelölt helyszíneken. Ugyanígy igaz egy lángoló szigetre, sajnos ezek a görögországi történések pár évvel ezelőtt szintén igazak voltak, ilyenkor egy tűzvész esetén egy szigetvilágnak a teljes életformája megváltozik, lezárodnak az utak, eltűnnek a hajóutak, nem tudnak felszállni füst miatt repülők. Nagyon-nagyon fontos, hogy bármennyire is úgy gondoljuk, hogy az utazás folytatható, bármennyire is kényelmetlen, tartsuk be ezeket az utasításokat, és szintén egy fontos elem, jelezzük azonnal a biztosítónak. A biztosítások mögött van egy ilyen 0-24 órában hívható magyar nyelvű telefonszám, azon jelentkezzünk be, lehetőség szerint minél előbb, vegyük fel a kapcsolatot az ottani telefonos operátorral, és jelezzük neki, hogy mi a helyszínen vagyunk, ahol ez a probléma megtörtént, még lehet, hogy nem történt semmi baj, de már ez gyakorlatilag a bejelentésnek megfelel. És ez nagyon fontos, hogy ezek a bejelentések időben megtörténjenek.
1: Itt most arról beszélünk, hogy ha és amennyiben valakinek van biztosítása, mennyire jellemző az, hogy utazáskor biztosítást kötünk? Én extrém parás vagyok, én bárhova megyek Európán belül is mindig kötök pluszban egy biztosítást. Sokan legyintenek rá, hogy egyébként unión belül alapvetően valahogy biztosítva vagyunk. Mennyire vagyunk tisztában ezekkel?
2: Fejlődik ez a dolog, sajnos nem 100%, még hogy mindenki ugyanígy gondolkodik. Fejlődik valóban, hogy 10 évvel ezelőtt még azt mondtam volna, hogy az utazóknak alig fele köt biztosítást, ma már ez ilyen 70-80%, tehát mindegy 20%, aki valóban nem foglalkozik vele. Azt is tapasztaljuk, hogy a téli utazók és a nyári utazók között is van különbség. Télen szerintem síelni mennek az emberek, ott valahogy ez a eltörik a lábam sérés közben a dolog jobban benne van a fejekben, ott magasabb a biztosítás kötés aránya, nyáron picit lazábbak vagyunk. Ugye ez az európai egészségkártya, amire sokan támaszkodnak, vagy pedig a bankkártyák mögött biztos van valamilyen biztosítás. létező dolgok, de egy kicsit féllábúak. Tehát egyrészt ugye most például pont nem is arról beszélünk, amire egy európai egészségkártya jó lenne, nem csak a helyszín miatt, hogy Japán vagy nem Japán, hanem ezek az, ez inkább ilyen egészségügyi szolgáltatásokra jó. Úgy tudnám hasonlítani, hogy bemegyünk egy magyar STK-ba, és akkor ott rendelnek, és az orvos is kapunk gyógyszert. De az olyanokra, hogy kimarad a járat, eltűnik a podgyász, megszűnik az utazásunk folytatásnak a lehetősége, ezekre egyáltalán nem jó semmi más, csak egy teljes körű utas biztosítás. Úgyhogy ezeket a fedezeteket igazából ilyen módon lehet csak egy rendes utas biztosítással lehet lefedni. Mert azt gondolom, ez egy néhány ezer forint, talán még 2000 forint sincs egy 5 csillagos teljes körű utas biztosítás per nap, úgyhogy eltörpül a költség az utazás költségei mellett, de nagyon drága, hogyha hiányzik a podgyászból.
1: Most ugye az elmúlt percekben természeti katasztrófákról beszéltünk, ugye a japán földrengésről, meg tűzvészekről. Ezek igazából ugye viszmajornak számítanak, amik mindig ilyen apróbetűs részként szerepelnek a biztosításoknál általában. Ez egy tévhit, vagy valóban így van, hogy ilyenkor gyakorlatilag nem tud mit megtéríteni a biztosító. Miben tud effektíve a biztosító segíteni ezekben a helyzetekben?
2: Egyáltalán viszmajor vagy sem, hogy ez inkább egy jogi fogalom, nem egy biztosítási, tehát ilyenkor rengeteg típusú káresemény történik, ha kint vagyunk akkor is, vagy ha nem tudunk kiutazni akkor is, és ez nem egyértelmű, hogy ilyenkor semmit nem fizet a biztosító, vagy pedig mindent fizet a biztosító. Rengeteg dolog van, amire vonatkozni fog a biztosítás. Tehát például, hogyha baleset, ha ilyen esemény történik, az nem viszmajor, fizeti az ellátást a biztosító. Nem tudja a helyszínen megoldani, akkor később fogja. De azon nem tudja a helyszínen megoldani, mert ilyenkor sok esetben megváltozik a kórházak rendje, vagy bármi ilyesmi. Az lehet viszmajor, hogyha ki szeretnénk utazni egy ilyen országba, de mondjuk ilyen esetben nem merünk kiutazni, vagy nem tudunk kiutazni. Itt van nagy különbség. Ha valaki most egy japán utat azt mondja, hogy na én oda biztos nem megyek, mert ott reng a föld, az nem jelenti azt, hogy mondjuk egy utas biztosításnál, főleg ha előre megkötött egy útlemondás biztosítást, kérheti azt, hogy nem merek kiutazni, kérem térítsék meg a repülőjegyet, én nem megyek. Ez nem számít biztosítás események. Ha lezárják a repülőteret, ha kimarad a járat, ha nem lehet oda menni, ott viszont fizetni fog egy biztosítás, hogyha rendes útlemondás biztosításként előtte megkötődött.
1: Na végszóra hol kössük azt a biztosítást, hogy az megbízható legyen, mert sokan ettől is tartanak.
2: Igen, tehát ma már az interneten, biztosítási alkusz oldalakon minden biztosító ajánlatát meg lehet keresni. Több mint 20 utas biztosítási ajánlat van, azt gondolom kell egy kicsit foglalkozni azzal, hogy kiválasszuk. Körülbelül 1-től 5 csillagig osztályozzuk a biztosításokat, ami az utazás gondolatmenetéhez teljesen passzol. Én azt gondolom, hogy 3 csillag alatt, ahogy szállodába se szeretünk menni, úgy utas biztosítást se válasszunk, de a Magyarországon működő biztosítók ajánlatai közül egy 4 vagy 5 csillagos biztosítás bátorsággal és bizalommal megköthető.
1: Német Péter, köszönöm.
2: Köszönöm szépen én.
0: A nyár sok híres magyar festőt is megihletett. Csók István életművében például a nyár és a Balaton központi motívum volt. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hogyan nevezi a művészettörténet azt a híres, a festő kislányát ábrázoló nyári portré sorozatot, amelyen a francia impresszionisták hatása érezhető? Start 1. Panni ciklus. Start 2. Zűző ciklus. Heti nyereményünk egy 20 000 forint értékű bujjon cukormentes kekszekből összeállított ajándékcsomag a bujjon felajánlásából.
1: És az extrém hőség bizony az állatokat is megviseli, no de pláne mondjuk egy állat menhelyen vagy egy állat otthonban mi történhet, erről is beszélgetünk. Dr. Kolleszár Istvánnal jó reggelt kívánok,
3: jó reggelt.
1: Akit a Rex Kutya Otthon Alapítványtól ismerhetünk, ennek az igazgatója. És ott vannak egyébként a közelünkben, és tudom, hogy az extrém melegben is próbálják ellátni ezeket az állatokat. Javarészt fedett helyen vannak ők. Mi a dolga ilyenkor egy kutya otthonnak?
3: A kutya otthon, a menhelyek, a gyepmesteri telepek feladat, hogy megfelelő környezetet, biztonságos környezetet biztosítsanak az ott lévő állatoknak.
1: A Rexnél most éppen hány állat van, kikre kell felügyelni? Körülbelül nagyságrendben.
3: Több mint 200 állat van a Rex állatszigeten, és ez az extrém hőség felülírta az eddigi napi protokollunkat, ugyanis például a napközbeni séták elmaradnak természetes módon, kora reggel, illetve késő este visszük ki az állatokat sétálni.
1: Gondolom extrém vízfogyasztás is kell, vagy tudnak hűteni bárhogy keneleket, mit tudnak csinálni?
3: A vízfogyasztás valóban megnövekedett, légkondicionálás nincs a keneljeinkben, viszont annó, amikor építettük a kenelépületeket növényekkel, olyan növényekkel vettük körbe azokat, amelyek ilyenkor árnyékot biztosítanak, illetve minden egyes séta után egy fürdő következik az állatoknak, amit még azok is szívesen elfogadnak, akik egyébként nem szeretik a vizet.
1: Gajdos László ugye bejelentette még július elején, hogy egy kánikula programot indítanak, és pont például az ilyen típusú menhelyek is kérhetnek segítséget. Önök éltek már ezzel? Szükség volt rá? Mi ez a segítség egyáltalán?
3: Ez a segítség azokban a kritikus esetekben, amikor vízhiány lép fel, ivóvíz, illetve ipari víz, esetleges áramkimaradás van vehető igénybe. A második része a programnak naffitorlák, slagok, stb. Igénylése. Mi azért nem kértünk, mert vannak nálunk szerényebb körülmények között működő menhelyek, gyepmesteri telepek, és mi azt gondoljuk, hogy inkább ők kapják meg ezt a segítséget, mert mi egyelőre ki tudjuk ezt gazdálkodni.
1: Mekkora a baj mondjuk az önök tekintetében? Tehát önök szerencsés helyzetben vannak, és igazából egy ekkora hőséget, egy ilyen 40 fokos hosszantartó időszakot át tudnak vészelni, vagy azért érzik azt, hogy ezt most már nem biztos, hogy jól bírják az állatok?
3: Tudjuk azt, hogy rosszul bírják, vagy rosszul tűrik az állatok, mint mi emberek is. Megpróbálunk, még egyszer mondom, minden olyan dolgot megtenni, amire van lehetőségünk, sétáltatás plusz vízfogyasztás vagy felvétel. De természetesen azt szeretnénk, hogyha minél előbb ennek vége lenne, és a élet visszaterelődne a megfelelő kerékvágásba.
1: Picit akkor, ha megengedi, lépjünk túl az egyszerű házi állatok tekintetében, ahol nem 200 állatot kell ellátni. Mi? Mire figyeljünk és mit tegyünk? Kutya, macska, kis állat tekintetében.
3: A legfontosabb az, hogy az autóban történő utaztatás alkalmával egy percre sem adjuk benne az autóba az állatot, mert végzetes lehet.
1: Ez még mindig előfordul, doktor?
3: Sajnos még igen. Minden évben előfordul a tragédia, ami megelőzhető lenne. Én mindig szoktam javasolni lakásban történt állattartás esetében is, hogy ne egy, hanem több vizesedényt készítsünk be, hogyha az egyik kiborul, stb. Elpárolog, akkor tudjon miből inni az állat. Vagy kora reggel, vagy késő este vigyük le sétálni, ugyanis az aszfalt is 80-90 fokosra felhevülhet. És hogyha látjuk azt, hogy esetleg a hőguta jelei jelentkeznek, tehát nagyon zihál az állat, elfekszik az állat, erőtlenné válik, akkor hűvös vízzel kell locsolni mindaddig, amíg megfelelő állatorvosi ellátást nem kap.
1: Azt alapból is tegye valaki, vagy az egyfajta kínzás, hogyha nem tudom, a kánikula közepén, ahogy egyébként fellocsolom mondjuk az udvart, úgy meglocsolom a kutyát is?
3: Ez az első vagy második próbálkozáskor ki fog derülni, ugyanis hogyha tűri, sőt szereti az állat, akkor természetesen folytassuk. Ha nagy az ellenkezés, akkor persze nem.
1: A cicák megoldják maguk? Tehát igazából az, hogy egész nap döglenek, az akkor tök normális az árnyékban?
3: Ők egyébként is ugyanezt szokták.
1: Oda nehezebb észrevenni ezt a hőgutát.
3: Igen, bár azért a hőguta jelei, tehát amikor már a macskának a nyelvét látjuk, úgy liheg, elfekszik, azért ott sem jó jel. Tehát mindenféleképpen hűvös, lehetőleg hűvös helyet kell biztosítani, de arra is felhívom az állattartók figyelmét, hogy a túl hideg, tehát a túl hűvösre hűtött légkondicionált helyiség sem jó, hanem a kinti hőmérséklettől egy olyan 4-5-6 fok különbség legyen.
1: Na most őket azért locsolni egy kicsit nehezebb, meg ők kevésbé kedvelik azt, hogyha locsolják őket. Nekik hogy tudunk segíteni, hogyha mondjuk nincs otthon légkondim?
3: Anyagdarabot bemártunk vízbe, hűvös vízbe, és óvatosan, pláne hogyha az első alkalommal tesszük, megpróbáljuk ráhelyezni, ugyanis hogyha nagyon nem tetszik, akkor kaphatunk egy jól irányzott marást esetleg, vagy pofont, félretéve a tréfát, tehát vizes törölközőt lehet például rátenni, de a macskáknak abban az esetben, hogyha egy 25-26-27 fokos lakás van biztosítva, az elegendő.
1: mit tegyenek azok, akiknek haszonállataik vannak, és például olvastam, hogy lehet, hogy így hirtelen nem jutna eszünkbe, de mondjuk egy malac nagyon könnyen leég.
3: Biztosítsunk olyan árnyékos helyet, ahová be tudnak vonulni. Az ivóvíz az elsődleges, tehát az a legfontosabb. Az eddigi, vagy az addigi ivóvíz fogyasztás nagy mértékben meg fog nőni, és hát többször figyeljük az állatainkat, mert hogyha arra utaló jel van, hogy mégis kialakult, vagy kialakulhat a hőguta, akkor azonnal avatkozzunk be.
1: Mikor kell orvoshoz fordulnom?
3: Ha a hőguta jeleit tapasztaljuk, tehát a zihálás, elfekvés, akkor azonnal.
1: Tehát akkor nem elég, hogy megpróbálok helyben segíteni, hanem akkor rögtön jelentkezzek?
3: Mindenképpen helyben segíteni kell, mert amíg kér a kollega, addig is sok időt, vagy több időt telhet el. Hűtsem az állat testfelületét, ez a legfontosabb, és árnyékos helyre tegyem őt.
1: Doktor úr, köszönöm szépen.
3: Nincs úgy.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor! Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó. A nyár sok híres magyar festőt is megihletett. Csók István életművében például a nyár és a Balaton központi motívum volt. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hogyan nevezi a művészettörténet azt a híres, a festő kislányát ábrázoló nyári portré sorozatot, amelyen a francia impresszionisták hatása érezhető? Start 1. Panni ciklus. Start 2. Zűző ciklus. Heti nyereményünk egy 20 000 forint értékű Guyon cukormentes kekszekből összeállított ajándékcsomag a Guyon felajánlásából.
1: Hova meneküljük? Meneküljünk, hogyha tehetjük a nagy hőség elől, és egyáltalán mi a helyzet a Balatonnál most éppen. Erről is beszélgetünk is Robert Richard, turisztikai szakújságíró. Jó reggelt kívánok! Aki nem csak szakújságíró, hanem saját tapasztalatod is van, mert minden évben egyébként szoktál bejelentkezni Zoomon nálunk, mert éppen a Balatonnál vagytok. Meg volt már az idei szezon?
2: Kellemes tévézést kívánok mindenkinek! Részben megvolt, mert majd a gyerekeket még levisszük Ábrahám-hegyre, ott van egy kis telkük az anyósoméknak, és visszük is, hozzuk is, mert hogy a bronzakodalmat ünnepeljük, és akkor egy picit addig leadjuk a gyerekeket, tehát megyünk még bőven a Balatonra, de egyébként 16 napon keresztül voltunk a Balatonnál most a gyerekekkel. Nekem volt egy kis munkám, ugye bejelentkezések, riportok, anyagok, szakértői munka persze, de többségében pihentünk, meg hát nagyon sok mindent megnéztünk és meglátogattunk, úgyhogy amellett, hogy most már a KSH kihozta a januártól júniusi terjedő adatok közül a júniusit is, tehát látjuk már a szezon elejének hivatalos számait, amellett saját tapasztalatom is bőven van a Balatonnal kapcsolatban.
1: No, egybecsengenek-e? Mik a hivatalos számok, és te mit tapasztaltál? Mert egyre többször halljuk azt, hogy hát az idei szezon az nagyon gyenge, és ez nem csak és kizárólag annak köszönhető, hogy mondjuk javarész bokáig tudok a Balatonba gázolni.
2: Én azt gondolom, hogy a Balaton rengeteg turisztikai értéket rejt, függetlenül attól, hogy egyébként most...
1: Facebookáig tudok a Balatonba gázolni.
2: Én azt gondolom, hogy...

0: média gyönyörű kis szobrainál, és ott láttuk, hogy milyen gyönyörű a környéken a táj. Elmentünk, és kis állatokat simogattunk ott Salföld környékén, az arborétumban megnéztük az óriási fenyőtobozokat, meg a kilátást, a gyönyörű panorámát, a Tanúhegyet, a Koroska-völgyben felmentünk a hegy tetejére. Tehát most mondtam olyan programokat, hogy tényleg ezek javarészt minimális költségből megoldhatók, és rendkívül szórakoztatóak úgy is, hogy három kisgyereket magammal vittem, meg természetesen jött a feleségem is, hiszen ő ilyenkor a fő túravezető, mert ő tudja meghatározni, hogy mennyi ivóvíz kell, meg mennyi ennivaló. Tehát én azt gondolom, hogy bőven van program lehetőség a Balaton környékén, várak sokasága, a közös kultúrkincsünk. De hogyha a számokat nézzük, és ugye, ha szakértői munkaként ezt mindenképpen meg kell nézni, akkor azt látjuk, hogy vannak olyan területek, vannak olyan régiók, ahol bizony a június nem volt erős, és hogyha a júliusi élményeket el kell mondanom, akkor azt látom, hogy a Tagore sétány azért megtelt, főleg a hétvégi időszakban. Balatonfüred nyüzsgő célpont volt ott a strandokon, ahol voltunk, ott azért voltak bőven emberek, de azt is láttam, hogy bizonyos térségekben ott lehetett volna még több is, tehát kétségtelenül a szolgáltatóknak is jó lett volna, a helyeknek is, hogyha van egy kis tömegélmény, meg hát a hétfőket szerdai időszak, a hétvégén kívüli időszak bizony az olyan, hogy akkor azért lehet olyan felvételeket készíteni, amelyek néhány internetes portálon, vagy akár a közösségi médiában visszaköszönnek, és azt látjuk, hogy kevés az ember. Hát persze egy szolgáltatásnál, vagy általában, amikor azt mondjuk, hogy idegenforgalom, akkor elég, hogyha egy ember ott van, és ő mondjuk a dubai emír, és ő elkölt annyit, amennyiből nekünk egész évben nem lesz gondunk, tehát nem mennyiségi kérdés persze. Nyilván, hogyha az ember nyaral, akkor szeret közösségben lenni, és szeretjük azt, hogyha népszerűek az úti célok. Hát itt még azt gondolom, hogy van hova fejlődni jó pár helyen, mert én is tapasztaltam olyanokat, hogy azt mondtam, hogy mondjuk egy 5-10 évvel ezelőtt nagyobb tömeget láttam. Hát hozzáteszem azért, vannak populáris helyek, vannak olyan helyek, például olyan fagyizók, olyan éttermek, olyan szórakoztató központok, olyan gyerekparkok, amelyek mindig is népszerűek voltak. Tehát ez is azt mutatja, hogy ha jó szolgáltatást nyújtok, vagy egyedi dolgot, olyan élményigéretet, amire oda jönnek az emberek, akkor lehet jó idő, rossz idő, jó szezon, rossz szezon, kicsi a Balaton, nagy a Balaton, akkor is mennek a vendégek. Tehát azért meg lehet ezt ugrani, de az is biztos, hogy azok, akik mondjuk valami átlagszerű dolgot csinálnak, azok most azért küzdenek azzal, hogy fogjanak vendéget. Én azt gondolom, hogy az, hogy önmagában mondjuk kicsi a víz, vagy kisebb a víz, például az északi parton nekünk problémát nem okozott. Annyi volt, hogy a gyerek sokkal nagyobb homokvárakat tudott építeni, a három gyerek, mert több volt a terület, nagyobb volt a rész. Besétáltunk, és ugyanúgy találtunk olyan helyet, ahol egyébként lehetett fürdeni. A déli parton már ugye sokkal többet kell sétálgatni, de ott is ez megugorható. Viszont ha már a látványt nézzük, ha már azt nézzük, hogy ez persze visszhangot kap, most is erről beszélgetünk, meg látjuk a médiában is, akkor azért sokakban megfogalmazódik, és hogy oké, hú, hát ennyire kevés a víz, hogy ennyire sokat kell sétálni, hát akkor most választok esetleg egy másik úti célt. Tehát ez azért benne van a pakliba, tehát azt se felejtsük el, hogy mi érdemes nekünk magunknak a Balaton értékeit kiemelni, és ezt elmondani, mert ez nem feltétlenül kell, hogy elrettentse az utazni vágyokat arra, hogy mondjuk egy kellemes balatoni vakációt ott eltöltsenek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy vegyes a kép, én nagyon jól éreztem magam, rengeteg program lehetőség van, jó szolgáltatások, bőven van már olyan mennyiségű vendéglő, vendéglátóhely, cukrász, ahol finomakat tehetünk elérhető áron, és hát igen, benne van az is, hogy vannak olyan strandok, vannak olyan régiók, ahová bőven kéne, hogy vendég menjen ahhoz, hogy ők megéljenek, és az is az igazsághoz tartozik, hogy azért vannak olyan partmenti bódék, ahol a lángos és a hekk kombója is annyiba kerül, hogy úgy érzed, hogy megremeg a zsebedben a hitelkártya.
1: Maradt egy percünk, ha nem Balaton, akkor hova megyünk helyette? Mert Horvátország például most ilyen extrém drágának tűnik sokak szerint.
0: Hát mi az, ami olcsó manapság Nyugat-Európában, amikor a turizmus még mindig erősödik, és hiába van válság jó pár helyen a világban, hiába nem jönnek turisták bizonyos helyekről, máshonnan meg olyan sokan mennek, hogy elárasztják ezeket az üdülő központokat. Olaszország kedvelt még Rimini környéke, Jeszoló környéke, tehát a Bibionei rész is, és most már délebre is megyünk Rimini felé kocsival. A fapados járatok már elvisznek Bariba, úgyhogy a dél-olasz területeket, a Csizma sarkát, meg a Talpát is elkezdjük felfedezgetni mi magyarok, de a görög szigetek is népszerűek, meg megyünk egyébként Spanyolországba, főleg ugye Malaga, Marbella környéke, Barcelona nagyon népszerű az utazók körében, és reneszánszát éli Bulgária, Albánia meg Montenegro meg visszaerősödik, mert volt egy hullám, amikor nagyon-nagyon elkezdtük felfedezni ezt a területet, aztán kevesebben mentünk, most megint sokan autóba ülnek és felfedezik ezt a szakaszt is, úgyhogy utazgatunk bőven ebben a szezonban is. Azt gondolom, hogy sokan, akik megtehetik, azok

0: így utaznak, de azt gondolom, hogy aki pedig nem teheti meg, ő meg próbáljon kimozdulni a saját kis mikrokörnyezetében, mert ott is lehet nagyon sok csodát találni.
1: Kis Robert Rihárd, köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is.
1: Önöknek pedig a figyelmet köszönöm, legyen nagyon szép napjuk, vigyázzanak, extrém meleg továbbra is, holnap még várom önöket, viszlát.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét. Élénkült a víziforgalom a Hormuzi szoros környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet, fontos a folyadékpótlás, 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon árnyékos, hűvös helyen. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt. A folyó jelenlegi vízállása paksnál mínusz 121 cm. A teljesítmény csökkentés célja a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Kritikusnak ígérkezik a velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából is. A Magyar Országos Horgász Szövetség helyi kirendeltségének vezetője az MTI-nek elmondta, a vízminőség jelenleg megfelelő az állatok szempontjából, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Csaknem három hét után először haladt át a Hormuzi szoroson egy seppfolyósított földgázt szállító tankerhajó. A térségben élénkült a víziforgalom. Tegnap 12 áruszállító kelt át a szoroson, ami jelentős növekedés az előző két naphoz képest. A Vörös-tenger partján fekvő szaudarábiai Yanbu kikötőjéből induló nyersolaj rakományok mennyisége a múlt héten legalább 30%-kal csökkent, miután a jemeni húszi felkelők blokkádot hirdettek Szaudarábiával szemben. Andrea Bocelli, olasz tenor és a világ országait képviselő 164 tagú gyermekkórus lépett fel a 14. Leó pápának adott koncerten. A hangversenyt Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezték az egyházfő nyári rezidenciáján. A pápa a világ és az otthonok békéjéért imádkozott köszöntőjében. Belgiumban 117 erdő és bozót tüzet regisztráltak az év eleje óta. A területek többsége emberi mulasztás vagy szándékos gyújtogatás miatt kapott lángra. A Genfi Egyetem kutatása szerint a tavalyi bozót tüzek mennyiségét is meghaladja az idei esetek száma, amely majdnem kétszerese a 2010 és 2015 között regisztrált éves átlagnak. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Voltak éppen, hogy egy művészemberrel beszélgetünk, és úgy kezdődik a dolog, hogy emlékeznek, akkor az mindig rossz. De nem feltétlenül, mert hogyha az a művészember pályát módosított menet közben, akkor tulajdonképpen ez egy érthető felvezetés. Úgyhogy én azzal kezdem, hogy emlékeznek, hogy 20 évvel ezelőtt a Megasztárban egy ország szurkolt Pál Tamásnak? Ugye vannak, akik emlékeznek, akik meg nem, a színpadon látják színészként azóta is, meg hallják a szinkronban. Pál Tamás a vonalban. Szervusz!
3: Üdvözlöm! Szép jó napot, és üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Szóval nem megbántás volt remélem, és nem bántó volt remélem, amit mondtam, hanem szerintem ez tényszerű, hogy az egy popstar karrierje lett, vagy lehetett volna, amiből aztán lett egy váltás, és irány a színház.
3: Ez így van, de tulajdonképpen ami vicces a dologban, hogy én azelőtt is színházi színpadon álltam, tehát gyakorlatilag bár a közönség énekesként ismert meg, mintha az lett volna egy kicsit az első pályamódosítás, úgyhogy ettől ilyen, nem is tudom, ilyen két nap körül keringő bolygónak érzem magam, egy kicsit néha ehhez vonzódom, kicsit néha ahhoz vonzódom, és hát most újra élett a zene iránti szenvedély.
2: De ez most hogy jött? Vagy mitől jött? Vagy melyik daraptól jött?
3: Nem, tulajdonképpen egyébként az elmúlt 3-4 évnek az érési folyamata kristályosodik ki most abban, hogy az év eleje óta most elkezdtem formába önteni azokat a gondolatokat, érzéseket, amik már egy ideje bennem voltak, és éppen ezért most már kicsit érettebb előadóként azt gondolom, hogy jobban meg tudom fogalmazni azt, ami engem foglalkoztat, és amit dal formájában szeretnék átadni a közönségnek.
2: Valamihez kevés a szó?
3: Hát, én azt gondolom, nem egy olyan dolog van, amihez kevés a szó, de ettől függetlenül nyilvánvalóan a dalok szövege, ami 100%-osan az enyém, amiket már eddig is megjelentettem, és amik majd meg fognak jelenni, amiket készítünk, ezek mind az én gondolataim, az én saját érzéseim megfogalmazása, amihez azért kellett idő, meg valószínűleg kellett az elmúlt 20 év is, ami most már mögöttem van azóta, hogy az ország megismert.
2: Ott a Megasztár után nehéz volt? Nehéz volt valahogy nem annak látszani, mint amit a Megasztár mutatott az emberből?
3: Az volt a nagyon érdekes, hogy akkor valóban fölmerült az a kérdés, jó, rendben, ki is vagyok én tulajdonképpen egy szál egymagam előadóként. Miről mit gondolok? Ezt hogyan tudom megfogalmazni? Milyen zenei formába szeretném ezt átadni? És akkor nekem azért jelent meg egy nagy lemezem, de az még nagyon ilyen kis kezdeti, hát hogy is mondjam, ilyen kis szinte még gyermeki lélekből, épp hogy felnőtté vált ember. Tapogatózó gondolatai voltak. Most születő daloknál már sokkal inkább konkrét élmény, konkrét kis történet, nagyon jól körülhatárolható érzés és világ van ezek körül a dalok körül.
2: Ezt a hangot, ami hát egy jellegzetes, kiváló férfi hang, ez tőlem ne legyen furcsa, hogy én ezt most itt megjegyzem, ezt azért a szinkron is elég gyorsan felfedezte. Az ember szinkron színészként tud valamit tanulni a szakmából, hogy mások hogy csinálják? Ezt meg lehet figyelni, vagy ez már az a gyors taposó, amikor igazából már szinte a filmet sem látja, csak mondja az ember?
3: Én azért ezt a elmúlt majdnem 20 évet, jó 18 évet valóban nagyon sokat szinkron stúdiókban töltöttem, és mondhatjuk azt, hogy akkor még a leges legelején, bár én is abba a korszakba csöppentem, amikor már nagyon ment a digitalizáció, már nagyon futószalag irányba indult el a dolog, azért azt mondom, hogy még volt lehetőségem arra, hogy néhány nagyon nagy színész mellett állhassak, és hát akkor az ember bizony kocsányan lógó szemmel és nagyra nyitott fülekkel lesi, szívja magába azt, amit ezek az emberek kisújból gyakorlatilag megoldanak. És hát valamit persze próbál így meg, hogy is mondjam, magára ragasztani a poron kívül is. Úgyhogy nekem ez egy nagyon hasznos időszak volt. Nyilván azt hadd tegyem hozzá egyébként a szinkronnak, azért is volt egy nagyon jó, hogy is mondjam, nyeresége. Hát most nagyképűnek tűnök, de az, hogy engem alkalmaztak, vagy hívtak, mert hát ott azért az éneklést is tudtam használni.
2: Rajzfilmek?
3: Igen, nagyon hát sok az... rajzfilm, nagyon igen. Sok rajzfilm, betétdal, amit föl kellett énekelni. De voltak még élő szereplős filmek is, ahol azért mondjuk a Walt Disney megkövetelte, hogy akár élő szereplős filmben is kelljen énekelni. Úgyhogy azért az éneklés nem állt távol tőlem, lehet, hogy a közönség nagyon sokszor hallott is, csak esetleg nem tudta, hogy én vagyok az, akit éppen hall énekelni.
2: Közhírét étetik, tessék, itt a lehetőség.
3: De hát most íme meg lehet tudni. Úgyhogy most egy kicsit vissza, úgymond a reflektorfénybe azáltal, hogy ne csak a hang, hanem a hozzá párosuló arc is felismerhető legyen.
2: Én színpadról a Veresegy Színházzal tudtam összekapcsolni. Az a kapcsolat, az létezik még?
3: Az már nem létezik. Most már a Karinti Színházban játszom. Mondjuk most jelenleg egy darabban, a Szent Péter esernyőjében. Tehát a színpadi rész az most picit háttérbe szorult, mármint hogy színdarabokban való játszás. Hanem inkább most igen, mint énekes előadó.
2: Na és akkor mi történik? Tessék, most van dal, nem tudom mennyi, ezeket hogy lehet ma a közönség elé vinni igazából? Mert hogy a Megasztár hullámán ez még viszonylag könnyűnek látszott, nyilván ott azért volt menedzsment is, meg volt kiadó is, de hát ez ma azért nem olyan egyszerű.
3: Hát itt azt mondom, hogy tulajdonképpen ez most már nagyon a saját magán, az előadón múlik. Azért láttunk jó néhány példát az elmúlt években is arra, nem hasonlítom magam hozzájuk természetesen, akik teljesen saját erejükből különböző social media felületeken, videó megosztókon keresztül érték el a közönségüket. Az nagyon-nagyon fontos dolog, hogy számomra ez most nem kényszerből, hanem tényleg öröm zenélésből születik. Augusztus végén már megjelent a Mozi című dal, ez volt tulajdonképpen az első fecske. Ez egy picit össze is köti a színház, a szinkron világát velem, mind szövegében, mind a videóanyagban. És most a legfrissebb megjelenés pedig a második dal, az Egyetlen, ami egy önirónikus, seveletse nélkület, toxikus kapcsolat megfogalmazása. Egyáltalán nem borongós, hanem azt mondom, hogy majdnem már-már táncolhatós zenei stílusban. Úgyhogy ennek most jelent meg a videoklipje.
2: Mi meg most meghallgatjuk, Tamás. Megfogjuk ezt hallgatni, hogy mindenki ellenőrizni tudja, hogy tud-e rá táncolni. Hát mondjuk, ha valaki autóban hallgat minket, akkor kalandosabb lesz, de hát hajrá.
3: És akkor hát majd dobogjon az ujjaival.
2: Tekintsük úgy, hogy újrakezdés, és sok sikert kívánok hozzá.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Meg hát a színházhoz is, hogyha az még azért az a szál az megmarad. Pál Tamás, köszönöm szépen, és akkor most hallgassuk meg Pál Tamás előadásában az Egyetlen című dalt. Ennek a videoklipjéről is ejtettünk pár szót, és ezzel zárjuk a mai kultúrát, már legalábbis a hivatalos részét, mert az egészen a hírekig hallgathatnak minket, persze ennek kereteiben. Cserdi Zsolt volt a szerkesztő, Róna Jégon vagyok. Jöjjön az Egyetlen, viszont hallásra.

0: az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu
1: A teste régi bérlakás a Móricon, a belekopott vízvezeték rendszerek.

0: óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát, és hát egy talán a kultúrában némiképp szokatlan témával, de majd mindjárt megvilágítjuk, hogy mennyire idevaló ez. Ugye a klímaváltozás lesz a mi alapvetésünk és témánk a következő percekben, és hát ezzel a kultúra, mert hogy az életünk részévé vált az ezzel való foglalatosság, az erről szóló beszélgetések, rendre foglalkozik képzőművészeti alkotások, fotósorozatok, regények, színművek, foglalkoznak azzal, hogy a klímaváltozás hogyan érint minket, és milyen társadalmi folyamatokat indít el. És hát most egy ehhez képest talán szokatlan, de ebben gyönyörűen beleilleszkedő témával, a klímaváltozás filozófiai aspektusaival fogunk foglalkozni egy picikét Besenyei Mónikával, az MCC Klímapolitikai Intézetének igazgatójával. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Rengeteg sok kihívás vár minket. A tudomány bajlódik és nagyon nehezen boldogul szintén velünk emberekkel, mert hiába mutat rá bizonyos dolgokra, mi magunk nem akarunk ennek megfelelni. És hát a politika ugyanígy kihívásokkal bajlódik, mert hogy pont azért, mert mi nem akarjuk, a politika is nagyon nehezen tudja ránk erőltetni a tudósok akaratát. És akkor itt felmerül az, hogy mit kellene nekünk tennünk, vagy hogyan lehetne bennünket meggyőzni, és milyen gondolatok lennének azok, amik hatnának ránk. És akkor jönnek az erkölcsi meg etikai kérdések. Úgyhogy én most átadom a szót önnek, igazgatóasszony, és megkérdem egyúttal, hogy a filozófia tud-e velünk valamit kezdeni?
2: Köszönöm szépen. Hát a filozófia igazából azon igyekszik, hogy minket megértsen, illetve hogy megértse, hogy miért úgy gondolkodunk, adott társadalmak hogyan működnek, hogyan látják a világot. És ilyen szempontból vizsgáljuk a klímaváltozást is, mint egy olyan jelenkori probléma, ami részben tünet, részben egy erkölcsi kérdés, részben egy világszemlélet, kötődik az adott kultúrához, hogy melyik ország, melyik népesség hogyan áll a klímaváltozás kérdéséhez, és azért is izgalmas, mert egy olyan témáról van szó, amit próbálunk a jelenben megérteni úgy, hogy jelenleg még észleljük a tüneteit, de azt a fajta súlyosságát, amit előre vetítenek a kutatók és a tudósok, nem a mindennapokban tapasztaljuk meg. Tehát úgy szoktuk ezt szemléltetni, hogy amikor ugye főzzük a békát a vízben, és egy darabig még nem érezzük. Érezzük, hogy valami probléma van, és próbálunk hozzá valamilyen módon viszonyulni, ugye részben próbáljuk a hatást csökkenteni, ez a mondjuk úgy, hogy divatosabb, részben pedig, ami egyre inkább előre tör, és mi is szeretnénk ezt népszerűsíteni, ezt a gondolatot, hogy az alkalmazkodásra is gondolnunk kell. És akkor ezzel a hatalmas csomaggal próbálunk meg valamit kezdeni, ami összeköti a társadalmakat, összeköti a generációkat, ami szintén egy rendkívül izgalmas és nagyon sok hatással bír az aktuális személyre, vagy az aktuális kultúrára, hogy hogyan viseltetik a következő generáció iránt, hogyan viseltetünk az előző generáció iránt, vagy egyébként, amit sokszor elfelejtünk, hogy a jelen generációnak a boldogságát, boldogulását, megélhetését és a környezethez, vagy a társadalomhoz való viszonyát hogyan tudjuk értelmezni.
1: Ugye az ember sajátossága, hogy amíg konkrétan őt nem éri baj, addig hárít, addig azt gondolja, hogy ez megúszható, hogy majd mások, vagy máshol, vagy máskor. És hát éppen ezért nagyon nehéz haladnunk a klímaügyekben, mert hogy mindig van egy ennél fontosabb szempont, most utalok csak Donald Trump politikai megnyilvánulásai a klímaváltozás tagadásával kapcsolatban, vagy a klímaegyezményekből való kilépés tekintetében, mert hogy más a politikai érdek. És akkor ezzel szemben meg van egy normál emberi gondolat, hogy hát mit hagyunk az utódainkra, hogy lesz ez itt?
2: Általában ez jellemző arra, hogy hogyan viszonyulunk az utódainkhoz, hogyan viszonyulunk akár a családunkhoz is. Mondja, a nálunk zajlott beszélgetésben is felmerült egy ilyen téma, hogy akinek gyerekei, unokái vannak, az valószínűleg egy picit másképp gondol a jövőre. Felelősséget érzünk közvetlenül a saját családunk iránt is. Nyilván ez nem feltétlenül szükséges, hogy valakinek családja legyen, hiszen úgy is tud az utókorra gondolni felelősen, hogyha nem a saját leszármazottairól van szó, de azt gondolom, hogy néha egy picit összekeverjük ezt a témát, mert attól, hogy a klímaváltozásra felelősen gondolunk, attól még mondjuk egy működő gazdaságba kell ezt valahogy elképzelnünk. Tehát sokszor összemossuk a klímatagadókat azokkal, akik mondjuk úgy, hogy klímaszkeptikusak, vagy azt mondják, hogy nem csak a klímaváltozás, vagy nem kell a klímaváltozást előrébb helyeznünk más érdekeknél is, hogy és a klímaváltozást és a társadalmi változás, illetve a társadalmi érdekek körülbelül azonos súlyon érdemes kezelnünk. A kettő egymást tudja támogatni és segíteni.
1: Azt mondjuk, hogy egy erkölcsi etikai kérdés tulajdonképpen a klímaváltozással való tennivalónk, de közben meg a filozófia hogyan tud minket ebben támogatni? Milyen olyan irányokat tudhat mutatni, amik minket hétköznapi módon ezt megélő embereket előre tud vinni?
2: Nagyon érdekes álláspont, egészen sokféle megközelítése van ennek. Az egyik például azt mondja, hogy azt tudjuk szeretni, illetve arról tudunk felelősen gondolkodni, amit szeretünk. Tehát például a környezetvédelemnek lehet egy mozgatórugója az, ha felelősséget érzünk az iránt, mondjuk az otthonunk iránt, vagy a környezetünk iránt, és ebből adódik, vagy ebből következik egy olyan fajta felelős viselkedés és magatartás, ami például megnyilvánul a környezetvédelemben, vagy akár a társadalom iránt érzett felelősségben is. Ez például egy olyan filozófiai hozzáállás, ami szerintem nagyon jó iránytű lehet, és akár erkölcsi iránytű is.
1: Volt egy nyilvános vitájuk, a Klímapolitikai Intézet szervezte Földetika a klímaváltozás filozófiai dimenziói. Egy-egy ilyen vita mennyiben viszi magukat, a gondolkodókat, a tudósokat előbbre abban, hogy hogyan kellene megragadni ezt a témát?
2: A nálunk zajlott vitánál is szerintem az volt érdekes, hogy igyekeztünk olyan nem is feltétlenül különböző álláspontokon lévő tudósokat, ugyanis a filozófiának is, meg a tudománynak is az igazi művelői általában nyitottak más gondolkodókra, de minden esetre több pólust megvilágítani, és több hozzászólást, illetve több hangot meghallgatni. Azt hiszem, hogy ott viszik ezek előre, hogy tudnak olyan emberek is, olyan kutatók, olyan tudósok, vagy ebben az esetben filozófusok találkozni, akik nem biztos, hogy találkoznának egymással, vagy leülnének. És ezen túlmenően pedig a közönség soraiból is nagyon aktív érdeklődést váltott ki ez a beszélgetés, tehát egy még nálunk is szokatlanul pesgő eszmecsere zajlott le itt a kerekasztal során, és azt mondom, hogy akkor vagyunk igazán sikeresek, amikor a hallgatóságot is be tudjuk vonni. Ugye kutatók is, akik kinülnek a pódiumon, picit hozzá vannak szokva ahhoz, hogy beszélgessenek és reflektáljanak egymásra, esetleg provokálják egymást, de akkor, amikor már a hallgatóság is aktívan bekapcsolódik, én azt gondolom, hogy ez a részünkről az igazán siker.
1: Én azzal vezettem fel, hogy amikor egy társadalmi probléma megjelenik, persze a kultúra világa is reagál rá, és egyre több olyan alkotás születik, amelyik konkrétan ezzel foglalkozik. Most a mi esetünkben ugye a klímaváltozással és annak hatásaival. A filozófia tud-e meríteni abból, ahogy a művészet fogalmaz? Vagy épp fordított a folyamat, hogy talán a művészet figyeli azt, hogy a filozófiai gondolatok merre kalandoznak egy ilyen téma kapcsán?
2: Én úgy gondolom, hogy ez a kettőszorosan összefügg. Tehát a filozófiának mindig valahol az a dolga, hogy figyelje, hogy a társadalmak, az emberek, az egyének hogyan reagálnak, hogyan alakulnak a kultúrák, hogyan rezonálnak a különböző stressz hatásokra, ugye a klímaváltozás is egyfajta stressz hatás, de akár a gazdasági nehézségek, vagy bármilyen olyan helyzet, ami nagyobb társadalmakat, vagy nagyobb közösségeket mozgat meg, az egyfajta stressz hatás. És arra adunk mi valamilyen válaszreakciót, és a filozófiát pedig mindig az izgatja, hogy ezt miért adtuk ezt a reakciót, vagy miért így reagált. És szerintem a művészetek pedig közvetítő a két nagyobb csoport között, tehát az egyének, vagy mondjuk úgy, hogy laikusok, és a filozófusok között egy nagyon jó hidat tud képezni. Tehát le tudja fordítani akár képbe, akár zenébe, akár más módon a mi nyelvünkre is, amit nem biztos, hogy értelmileg fogunk fel majd egy ilyen műalkotást, hanem valahogy hat az érzelmeinkre, és tudunk jobban viszonyulni ezekhez a helyzetekhez.
1: Köszönöm, hogy beszélt velem erről. Besenyei Mónikát, az MCC Klímapolitikai Intézetének igazgatóját faggattam egy kicsikét a klímaváltozás és a filozófia kapcsolatáról. Köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm én is.
1: Minden jót kívánok. És önöknek is, kedves hallgatók, ez volt már a Kultúra. Holnap jövünk újra. Ezt a mai adást Kocsis Andrea szerkesztette, Róna Jégon vagyok. Viszonthallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Vajda Péter utca után. A belső sáv nem járható. Baleset okoz fennakadást a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Damjanich utcánál. Nem működnek a jelzőlámpák a Flórián téren. Vezessenek fokozott óvatossággal. Lezárták a 6. kerületben az Isabella utcát az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 73-as és a 76-os trolibusz terelve jár, több megállót nem érint. Lassú haladás a Rákóczi úton befelé a Blahalóza tér előtt. A pesti alsórakparton déli irányban a Margitittól az Országházig, illetve a budai alsórakparton a Petőfiétől a Szabadság hídig. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert csatornát javítanak. Rebenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Könyvekkel indítjuk a műsor további részét, méghozzá a Libri Marketing és Kommunikációs Igazgatójával, Ludvig Orsolyával. Szervusz, Orsi!
4: Szia!
3: Annyi mindenről beszéltünk már, gyerekkönyvekről is különben. Nem először esik ez szóba, vagy kerül ez szóba, viszont van nektek egy olyanotok, hogy Libri Mini. Kit köszönhetünk az ő személyében?
4: Libri Mini egy róka, illetve a gyermekirodalmi programunknak a neve, amit képvisel ez a kis róka. Igen, 24-ben kigondoltuk azt, hogy a gyermekirodalomhoz kötődő minden tevékenységünket szeretnénk egy picit fókuszáltabbá tenni, és kis műhely munkával kieszeltük, hogy legyen akkor ennek egy ilyen külön márkája szinte, és ez lett a Libri Mini. Ennek az ernyője alatt teszünk mindent, ami a gyerekekhez szól. Mert mondjuk ennek van egy üzleti területe is, nem titok, hogy körülbelül minden harmadik könyv, amit a világon vagy Magyarországon megvesznek, az egy gyerekkönyv. Tehát, hogy nem elhanyagolható piaci szempontból sem. Amiatt pedig aztán végképp nem elhanyagolható, hogy a gyerekkönyvek határozzák meg, hogy utána annak a gyereknek, fiatalnak, felnőttnek milyen viszonya lesz a könyvekkel, az olvasással, és ugye arról meg már aztán tényleg rengeteget beszéltünk, hogy ez mennyire meghatározó az élet minden területén. Mindenki jobban teljesít, hogyha jobban olvas, többet olvas, jobb a szövegértése, jobb a szókincse, stb. Ezt már nem akarom koptatni.
3: Hát megint. És egy kisgyerekkel ez egy családi program, egy közös élmény, mert hogy ő még egyedül nem biztos, hogy végig tud olvasni egy könyvet, de velünk együtt már lehet, hogy igen.
4: Persze, tehát ennek pszichológiai hatása van, hogy együtt olvassunk. Ez ugye az esti meséktől indul, meg a képes könyvlapozgatástól indul a könyvek megismerése és szeretete. Ezt bizony itt kell kezdeni, és ebben a kötődés elképesztően fontos az, hogy esténként mondjuk van egy olyan rutinunk, hogy összebújunk, és akkor van fejből mese, vagy könyvből mese. Ez ilyen biztonságot is tud adni a gyereknek. Ha esetleg megbetegszik, akkor a mese tud neki segíteni, elterelni a figyelmét mondjuk a náthárról, vagy a bárányhimlőről. Tehát azért nagyon sok mindent tud a mese, és hát bevezeti aztán az önálló olvasást is. Bár megmondom őszintén, és szerintem ezt te is meg tudod erősíteni, hogy amikor még éppen csak olvasnak a gyerekek, akkor külön kategóriákban tartják azokat a könyveket, amiket már önállóan olvasnak, meg azt, amit még azért anyával, apával kell olvasni.
3: Hát ezt én mindig onnan tudtam, hogy hozza. Tehát hogy van az a könyv, ami ott van vele az ágyában, azt úgy nézegeti, remélem olvassa, és van az, amit hoz, hogy akkor olvasd, igen, apa, meg olvasd anya, és akkor azt úgy együtt. Egyébként, amit mondasz, az azért is nagyon fontos, mert szerintem az egy nagyon lényeges eleme az olvasásra, szoktatásra, meg annak, hogy aztán ez hosszú távon felnőttkorig is megmaradjon, hogy legyen egy pozitív élmény hozzá. Tehát, hogy az idegrendszerünk ezt a dolgot, ezt úgy emlékezze, hogy hát ez milyen jó.
4: Igen.
3: És hát ezt mi tudjuk megadni leginkább a gyereknek?
4: Mi tudjuk megadni neki, és mi tudjuk a példát is mutatni, tehát ezt is elmondtam már párszor, de erre mindig jó emlékeztetni magunkat, hogy az, hogy olvasunk nekik, az az első lépés, elhanyagolhatatlan, de majdnem ugyanilyen fontos, hogy lássanak minket olvasni, tehát hogy a példa is meglegyen, hogy ez bizony a szabadidős tevékenységek között egy olyan, ami mindig ott van a palettán, és szombat délután, hétköznap este, bármikor, ez igenis egy program a szülőnek is.
3: Közben megnéztem a rókátokat. Cuki, olvas, és egy könyvön ül, és annyira olvas, hogy még a mókus sem érdekli, pedig hogy elkaphatná. Úgyhogy igazi rendes könyvmoly.
4: rendes könyv volt, ami Minink, a kis róka. Mindenféle tervünk van vele, hogy ő még mit fog csinálni, amivel további kedvet csinál a könyvekhez a gyerekeknek. De hát a Minire visszatérve, szóval ebben a programban beszélünk mindenről, ami gyermekirodalom, tehát itt a 12-14 éves korig szóló irodalmat értjük ez alatt, és van kiemelésünk, hónapkönyve, amit mindig egy kis bizottság választ ki, ebben pedagógus, drámapedagógus, pszichológus is véleményt nyilvánít. Ehhez a hónapkönyvéhez mindig készítünk egy online elérhető kis munkafüzetet, ami segít abban a szülőnek, nagyszülőnek, hogy hogyan dolgozzák fel az adott témát a gyerekkel, hogyan beszélgessenek róla. Szerintem ez egy abszolút hiánypótlás, nincs is nagyon máshol a piacon. Ezt a Libri Mini honlapján minden hónapban meg lehet találni. És aztán, ami óriási újdonság, imádjuk, szívünk csücske, hogy megszületett október végén az első Libri Mini könyvesbolt, egy olyan bolt, ami teljesen a gyerekeknek van dedikálva, egész máshogy néz ki, mint egy normális vagy egy átlagos Libri bolt. Itt a pénztár egy léghajó, fagyiskocsin vannak a könyvek és a játékok, fejlesztő játékok is vannak, könyves kacatok is vannak, tehát ez egy gyerekparadicsom. És nem csak a boltról, tehát vásárlásról szól, hanem időtöltésről is, tehát itt játéksarok van, itt matatófal van, korcsoportok szerint vannak csoportosítva, illetve kihelyezve a könyvek és a mindenféle tárgyak. Szóval bátorítok mindenkit, hogy ezt az elsőt, ami reméljük, hogy a sorban az első, és hogy követik majd mások, és ezt a Kampónában lehet megtalálni, szerintem tényleg egy ékszerdoboz.
3: Mondd minket, hát kinéznek aztán szülőket onnan? Vagy szülőbarát?
4: Ez egy nagyon szülőbarát hely, és semmi kényszerítés nincs. Nyilvánvalóan a nyafogást, azt, hát attól nem tudjuk mentesíteni a szülőket, hogy mi tetszik meg és egyebek, de hát ezt amúgy is kell kezelni, bármilyen boltba belépünk.
3: Hát abban lehet üzletet kötni.
4: Igen, meg itt legalább nem csokiért, meg gumicukorért nyafiznak, hanem könyvekért.
3: Ez a bemegyünk és egyet választhatsz, az lehet kettő, persze, azt tudjuk mindannyian, de ott azért lehet határt húzni, megmondtam, hogy egy, és ez a kettő már, igen, legyen elég. Úgyhogy jó ez így. Nagyon jó, hogy egy ilyet, igen, csináltatok. Mennyire használják? Tudom, hogy 2 hete, 3 hete nyílt, tehát ez egy egészen friss dolog. Beleszerettek a gyerekek?
4: Nagyon. Tehát aki látja ezt a boltot, az teljesen oda van. Van, aki gyerek nélkül is bejön, egész egyszerűen csak azért, mert tényleg annyira szép a bolt, és annyira különleges, hogy tehát ezt érdemes megnézni. Csak ilyen álmuló és elismerő szavakat kaptunk rá. De a Mini mást is tud még, mert itt tényleg a gyerekek és a mese van fókuszban. Hogyha kitaláltunk még egy huncutságot, mégpedig a Meseakadémiát, erről nagyon szeretnék mesélni, mert ez egy izgalmas dolog. Meseolvasást tanítunk, ez az első lépése a Meseakadémiának, mégpedig egy színművész segítségével tartunk egy mini workshopot, ez jövő péntek délután lesz, 5 órától a belvárosi Scrutonban, a Facebook oldalunkon az eseményben minden részletet meg lehet találni, hogy hogyan lehet erre jelentkezni, és Mici Mackó magyar hangja, illetve a Ho-ho-ho Horgászból a Főkukac hangja, tehát Mikó István. Az, aki meseolvasást tanít szülőknek, nagyszülőknek. Szeretnénk, hogyha ezután a 2,5 órás program után, amikor akik ott voltak, diplomát is kapnak, elmondhatják, hogy diplomás meseolvasók.
3: Ez jó.
4: Karakterépítésből, beszédtechnikából előrébb lennének, improvizációt fog tartani Mikó István. Tehát, hogy tényleg egy nagyon felkészült meseolvasó hagyná el majd a mi kis workshopunkat, aki utána este már egészen máshogy és sokkal élettel telibben és megszemélyesítve a szereplőket tud majd mesét olvasni a gyerek.
3: Mikó Istvánt is haza lehet vinni utána?
4: Hát szerintem nem, de a hangját mindenféleképpen, illetve azt az élményt, amivel ott biztos vagyok benne, hogy gazdagszik az, aki részt vesz ezen a programon.
3: Egy könyvet is ajánljunk már, vagy kettőt, hármat, hogyha már beszélünk mesekönyvekről, gyerekkönyvekről, akkor ne menjünk el úgy, hogy semmit nem említünk meg közülük. Itt van például a Hónap gyerekkönyve októberből, az Esti mesék nagykönyve.
4: És hát esti mesékről beszélgettünk, úgyhogy ez milyen jó is, hogy említed. Ez egy 50 mesét tartalmazó, egyébként csodálatosan illusztrált könyv, ráadásul 50 a világ minden tájáról származó mese, Afrikából, Amerikából, Dél-Amerikából, Ausztráliából, Ázsia különböző területeiről, nyilván Európából is történeteket szedett össze a szerző, Angela McAllister, aki egyébként egy díjnyertes gyermekirodalmi szerző, és hát minden estére jut ebből egy, néha akár kettő is, mert vannak rövidebb történetek is benne, egy nagyon különleges, ami egyrészt önmagában is nagyon kedves mese, ugyanakkor, ha belegondolunk, hogy ezt a világ megismerését hogyan szolgálja, hogy már fiatalon találkozik valaki ennyire színes történetekkel, akkor azért ez még egy ilyen dimenziót hozzátesz. Arról már nem is beszélek, hogy a Libriben ugye az olvasás éve van, és megkerüljük a földet, hát itt a gyerekek is kerülhetnek velünk egy picit.
3: Az milyen jó lenne, hogyha ők annyit olvasnának, ugye?
4: Bizony, de egyébként tényleg a fiatalok között szerintem nem állunk rosszul. Itt a saját generációnkban kell még egy kis motiváció, kutatásaink is ezt mutatják. Úgyhogy én azért remélem, hogy fognak.
3: Mi szoktunk le róla, Orsi?
4: Hát tavaly csináltunk egy reprezentatív kutatást, szerintem meséltem erről is, és az pont azt mutatta, hogy a 14-29 évesek olvasnak a legtöbbet, és pont a 40-45 plusz, az, ahol a leginkább elveszítettük az olvasókat. Nyilván leterheltségben is ez a korusz, az, ahol a leginkább elveszítettük az olvasókat.

0: azért ez nem így működik, mert fordítva inkább életszerű sajnos.
1: Igen.
0: Na, jó. Inkább mondj még egy könyvet nekünk itt a végére, hogy kicsit felviduljunk.
1: Én nagyon szeretek egy Gimesi Dóra történetet, amikor mesélni kezdtek a fák, ez a címe. Szerintem, aki Budapestet szereti, ismeri, annak ez kedves lesz. Arról szól, hogy a Városligetben egy építkezés miatt, vagy egy korosodás miatt egy 123 éves fát ki kell vágni, és ahogy kivágják, és ott marad a fa csonkja, ezt meglátogatja Alíz és Dédi, és ahogy ezt a csonkot megérintik, az évgyűrűk időutazásra repítik őket, és gyakorlatilag a kis fa életének pillanatait, hát gyakorlatilag Budapest és a Városliget életének pillanatait elevenítik így meg, ahogy Dédi és Alíz bejárják ugyanazt a területet, de különböző korokban. Hát nagyon izgalmas és érdekes történeteket lehet ebben olvasni Budapestről. Az is érdekes, hogy Alíz ilyen formán találkozik a nagymamájával, az anyukájával és a dédiével is, amikor még ők gyerekek voltak, hogy nekik milyen volt akkor az életük. De ez egy elképesztően aranyos, és hát nagyon lehet hozzá kötődni, mert hogy itt játszódik körülöttünk.
0: Ha sokat milyen sétálunk, volt? Akkor felismerik a gyerekek a helyszínt.
1: Igen,
0: ugye?
1: Milyen volt a föld alatti vasút, amikor még új volt, és éppen csak megnyitották. Milyen volt, amikor a gyerekek még kisdobosok és úttörők voltak. Milyen volt, amikor ugye egy bálna került a Városligetbe, és ott körül hordozták. Szóval nagyon izgalmas, és szerintem, ha nagyszülővel együtt olvassa egy gyerek, akkor ő még saját élményeket is hozzá tud fűzni, hogy ott én is voltam akkor. Szóval ez egy nagyon, nagyon szépen megírt, és rendkívül szépen illusztrált könyv, szóval megint egy olyan, ami megszólal, mondjuk úgy, úgyhogy illik a karácsonyfa alá is akár.
0: Meg a Libri mini program úgy általában is, meg a bolt, a Kampónában is, reméljük, hogy még máshol is. Orsi, köszönöm szépen!
1: Én köszönöm, és a Meseakadémiára pedig mindenkit várunk a Facebook oldalunkon. Járjanak utána, szerintem egy szuper program lesz.
0: Mit mondtál, dátum micsoda?
1: November 21 délután 5 órától lesz, a jelentkezés és minden egyéb részlet pedig, ahogy mondtam, a Libri könyvesboltok Facebook oldalán megtalálható.
0: Ez pont egy hét múlva van, úgyhogy mi időben szóltunk, le ne maradjanak Mikó Istvánról és a meset olvasás technikájáról. Ludvig Orsolya, a Libri marketing és kommunikációs igazgatója. Köszönöm szépen, szia Orsi.
1: Én köszönöm, szia.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az Életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A szolgáltatók is azt kérik, hogy mindenki takarékoskodjon a vízzel. Élénkült a víziforgalom a Hormuzi szoros környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet, fontos a folyadékpótlás, 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon árnyékos, hűvös helyen. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt. A folyó jelenlegi vízállása paksnál mínusz 121 cm. A teljesítmény csökkentés célja a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Kritikusnak ígérkezik a velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából is. A vízminőség jelenleg megfelelő az állatok számára, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Ukrán katonai repülőterekre, hadiipari vállalatokra, valamint katonai távközlési és logisztikai központokra mért az éjjel tömeges csapást az orosz hadsereg, közölte a moszkvai védelmi minisztérium. A precíziós fegyverekkel és drónokkal végrehajtott támadások a többi közt Kijev, Lviv, Dnipropetrovsk és Ivano-Frankivsk megyei célpontokat érintettek. Közben ukrán dróntámadás érte egy webáruház raktárát az ukrán határtól 500 kilométerre. Csaknem 3 hét után először haladt át a Hormuzi szoroson egy seppfolyósított földgázt szállító tankerhajó. A térségben élénkült a víziforgalom. Tegnap 12 áruszállító kelt át a szoroson, ami jelentős növekedés az előző két naphoz képest. A Vörös-tenger partján fekvő szaudarábiai Yanbu kikötőjéből induló nyersolaj rakományok mennyisége a múlt héten legalább 30%-kal csökkent, miután a jemeni húszi felkelők blokádot hirdettek Szaudarábiával szemben. A harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Ez azt jelenti, hogy szombat este 10 és vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. A forgalomkorlátozás ugyanakkor szombaton 15 óra és 22 óra között, valamint vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Ahogy ígértem, a héten a Több-kevesebb című gazdasági műsorunkban én fogadom a hallgatókat, hiszen Róna Jegon kollégám a szabadságát tölti, és azt is ígértem, hogy a hőmérséklet napról napra forrósodni fog, azt hiszem, hogy mindezt érzékeljük is. Itt a nyár, itt a turista szezon, és itt az alkalom, hogy arról beszélgessünk, hogy egyébként milyen irányba lehetne változtatni a turizmusunkat, milyen válaszút előtt állhat Budapest ebből a szempontból. Ebben lesz segítségemre López Benjamin, városfejlesztési szakértő, akit üdvözlök a vonal túloldalán.
3: Üdvözlöm a hallgatókat.
2: Ugye nagyon sokat hallunk arról, amikor mondjuk egy külföldi turistával beszélgetünk, vagy pedig olvasunk ilyen különböző csoportokat, hogy önmagában nagyon szeretik a magyar fővárost, és mindig azt mondják, hogy egy igazi ékszerdoboz. De a portfólión megjelent cikkek kapcsán azért látjuk azt, hogy vannak olyan pontok, amivel még bőven lenne mit foglalkoznunk. Miben maradunk el, vagy miben lehetne változtatnunk, hogy mondjuk más minőséget szolgáltassunk?
3: Én visszakondom a helyzetet, hogy Budapestet azért is szeretik nagyon, mert párlatlan adottságokkal rendelkezik. Nem is mennék bele, milyen a részleteiben, hiszen mindannyian ismerjük a Várnegyedet, az, hogy egy városon belül megtaláljuk akár a budai hegyvidékek erdőségét, a Dunát, vagy a történeti városképet, azonban ezek olyan adottságok, amiket nem használunk ki. És a turizmus egy olyan rendszerre futott fel már évtizedek óta, ami igazából a diszkont légitársaságoknak a felfutásával jellemezhető, ami azt jelenti, hogy lefordítsuk, hogy olcsó lehet repülni, így igazából Európában, az összes európai fővárosban egy ilyen felfutást láthatunk. Azonban az nem mindegy, hogy egyes nagyvárosok hogyan kezelték ezt a jelenséget, és hogyan építettek erre gazdaságot. Na most Budapesten még más ágazatoknál is jellemző, ez a turizmussal kapcsolatban sem volt egy olyan, sőt a mai napig nincsen, egy olyan átfogó stratégia, hogy mit is kezdjünk a turizmusunkkal, és hogyan lehetne úgy a város fejleszteni, hogy az egyfelől az itt élők számára élményt jelentsen, most ezt lefordítva úgy fogalmaznám meg, hogy mi is úgy érezzük magunkat abban a városban jába kelve, hogy ez egy magas minőségű, sok élményt kínáló város, ahol van mit csinálni, és ahol jó a közterületeken tölteni az időt, és nyilván másik része pedig a turisták is erre tudnának csatlakozni. Azonban nem kell messzire menni, pár héttel ezelőtt már beszéltem erről még a reggeli műsorban, hogy ugye Budapest közterületi viszonyait is, hogyha most nézzük, ezek nem olyan alapot adnak, amik az előbb általam kinyilvánított dolgokat megerősíteni.
2: Hát igen, Amerikában élő barátnőm férje, amikor először járt a fővárosba, meglepődött, hogy ilyen úttestjeink vannak, ahol tulajdonképpen hát ilyen megrázó élményt tudnak szerezni az emberek, de hát még lehetne sorolni, hogy mi mindenben.
3: Ha autóban ülnek, hallgatók főleg. Bocsánat.
2: Igen, abszolút, abszolút. Azt viszont tudjuk, hogy voltak különböző korszakok. Én emlékszem, amikor azok a kampányok futottak, ugye, hogy a Vizek fővárosa, ugye fürdőzési lehetőségek mekkája vagyunk kb. De amikor a cikkében azt írja, hogy erősebb nemzetközi láthatóságra lenne szükség, akkor mire gondol? Ugye nagyon sok sporteseményt rendeznek most már hazánkban, aminél szintén azt mondják, hogy azért sem feltétlenül a kiadási oldalt kell nézni, mert ez egy hihetetlen jó reklám lehetőség. De mire gondol ön, amikor azt mondja, hogy erősebb nemzetközi láthatóságra lenne szükség?
3: Hadd maradjak a Vizek fővárosánál, ugye ez két dimenziót is akar, ha jól használjuk ki. Kezdjük azzal, amit talán az itt élők minden nap látnak, ugye ez maga a Duna. Az, hogy egy ilyen kaliberű folyó a történeti városszövetben keresztezi a várost, ez egy olyan egyedi adottság, amire mindenki épít potenciális esetben. Ehhez képest, hogy a Budapesten mit látunk, arról megy a vita évek óta, hogy most akkor a pesti alsó rakpartot hétvégén milyen ütemben nyissuk meg a gyalogos forgalom előtt, vagy nem. De arról, hogy egyébként hogyan legyen ez egy magas színvonalú környezet, ahova az emberek minden nap le tudnak menni. Vagy ha már a Dunánál maradunk, ugye évek óta nincsen menetrend szerinti hajójárat. Nem, a Dunán, ami egyébként a legtöbb fővárosban a világon, főleg ahol ilyen kaliberű a folyó, az egy közlekedés útvonal is, amit a helyiek is tudnak használni, nem beszélve a turisztikai potenciálról, az nincs kihasználva. Most gondoljunk bele arra, hogyha mondjuk a főváros üzemeltetne egy ilyen típusú közlekedési módot, akár turisztikai szempontból az bevételt hozna. Azonban egyébként a BKV-nak volt ilyen típusú szolgáltatás, de 2021 környékén ugye ez megszűnt. A vízhez való kapcsolatnak a másik rétege pedig a történeti gyógyfürdők. Sokan nem tudják, de szerintem azért sokan voltunk már mondjuk a Sárvári vagy a Gyulai gyógyfürdőben, úgy jött a gyógyfürdőn kívül egy teljes élménycsomagot kapunk, van szálloda, az egész fürdő környezete egy ilyen élménycsomagban van, és ki se kell onnan mozdulni, ugye az egy többnapos élményt kínál. Na most ezek a gyógyfürdők önkormányzat tulajdonban vannak egyébként. Uh-huh. És Budapestre rávetítve, Budapest szempontjából pedig az, hogy a főváros tulajdonában egy ilyen nagyságrendű fürdőportfólió van, amivel benne van a Széchenyi fürdő, benne van a Rudas fürdő, és sorolhatnám. Hát azt látjuk, hogy ez egyáltalán nincs kiaknázva most. Ugye a ilyen élménycsomag kínálatra nem is mennék rá, nem szeretnék ilyen szakmai dolgokba így túltölteni az időt, de gondoljunk bele csak arra, hogy elmegyünk a gyógyfürdőinkbe, hogy azok hogy néznek ki, milyen élményt kínálnak, megállt az idő, milyen típusú színvonal van a büféknek, hogy mit tudunk ott tenni, hogy van a látogatói útvonal megrendezve, egyáltalán milyen állapotban vannak. Ha elmegyünk a Széchenyi fürdőbe, azt látjuk, hogy nagyon sok ilyen omlik a vakolat, nem működnek a szaunák, nem működnek az öltözők, mindez pedig úgy, hogy évről évre ugye azért elég busás belépőjegyeket kérnek, és nyilván az, hogyha évről évre emeljük a belépőket, miközben az üzemeltetési színvonal csökken, az nem, ugye, és akkor itt visszatérek arra, hogy ez nem csak a nemzetközi pozicionálás szempontjából, az itt élőknek is rossz, hiszen egyfelől nem tudják megfizetni azokat az élményeket, amit a város kínál, másfelől pedig nem jó minőségűek azok az élmények. Ezért nagyon sokszor van már az a jelenség, hogy inkább, hogy fürdőzni akarunk, akkor elmegyünk valamelyik vidéki gyógyfürdőbe, mert sokkal jobb színvonalon, olcsóbban és kevesebb zsúfoltság mellett tudunk ott lenni.
2: A másik kampány, amit így föl lehet eleveníteni, ha nem is tudatos kampány, de az interneten abszolút terjedt, az, hogy Budapestre jönni bulizni mennyire jó, mert olcsók vagyunk, remek gasztronómiai lehetőségekkel bírunk. Ugyanakkor ugye azt mind a helyiek is sérelmezik, amikor ez a közönség érkezik, és ha jól gondolom, és jól olvastam ki a cikkét, akkor tulajdonképpen ön is pedzegeti azt, hogy azon is el lehet gondolkodni, hogy milyen vendégkört csábítunk ide, és azok mennyi pénzt is hagynak itt valójában.
3: Abszolút, viszont hogyha az éjszakai életet és a buliturizmust jellemezzük, ugye itt az elmúlt években az a vita folyik, hogy akkor zárjuk-e be vagy nem. Na most én egyáltalán nem értek egyet ezzel a vitával, szerintem ez egy adottság, amire építeni kell. Nyilván az a fajta bohém karakter, ami a 2010-es években Budapestre ráépült, az egy olyan dolog, amire egyébként megfelelő városfejlesztéssel és tudatos destináció menedzsmenttel, most az egy csúnya szó, de értsük jól, hogyha mondjuk már a repülőtéren is edukálják a turistákat, hogy kell viselkedni. Ha olyan közterület menedzsment, olyan hogyha rendőrséggel, biztonságőrökkel, edukációval, egy olyan figyelem van az utcákon, és egy olyan színvonal van, amire egyébként már eleve a látogató is látja, hogy egy sokkal rendezettebb környezetbe érkezik, akkor ezek olyan dolgok, amik amellett, hogy a városnak ez is, én azt gondolom, hogy egy pozitívuma, hogy este is élmény kínálata van, nyilván a negatív externáliáit, azaz a negatív hatásait kell csökkenteni úgy, hogy közben nem öljük meg a szektort. És ugye jelen pillanatban Budapest esetében azt látjuk, hogy ennek az éjszakai gazdaságnak évek óta korlátozása zajlik, miközben a valós problémák, hogy mi folyik a közterületeken, milyen a közbiztonság, milyen a szubjektív biztonsági helyzet, mit kommunikálunk a turisták felé, azok elmaradnak, ezért mit látunk, menjünk el péntek este a városba, egyre kihaltabb utcákon szalomozó lime-rollerezőket. Ez egyfelől van az edukáció és a destináció menedzsment hiánya miatt, másfelől pedig ugye, hogy fűnyíróval szinten bezárjuk az éjszakai gazdaságot, ahelyett, hogy a kettőt összevonnák is fejleszteni azt.
2: Aztán, amiről szintén az elmúlt években sokat lehetett hallani, és aztán a szállodafejlesztések tekintetében is lehetett látni egy elmozdulást, a konferencia turizmus. Ugyanakkor a cikkében én azt olvastam, hogy ha azt veszük, akkor igazán nagy konferencia terem, vagy nagy konferenciák tartására mégsem a legjobbak az adottságaink. Mire gondolt ekkor?
3: Ugye ahhoz, hogy mondjuk egy nagy rendezvényt meg tudjunk szervezni, ami nyilván már egy magasabb költési vendégkört egyidejűben ugye jelent egy városra nézve, az kellnek olyan egységek, szállodák, amik egyfelől ugye magas kapacitást, most egy általában a szakma az 500 szabását ugye küszöbértékén mutatja, szóval egyfelől magas kapacitás kell, hogy egy helyen biztosítsa, másfelől pedig olyan rendezvénytermet, olyan infrastruktúrát, ahol ezeket a konferenciákat meg tudják tartani. Ilyen típusú infrastruktúra pedig egyébként, hogy az elmúlt években számos szálloda épült a városban. Egyébként hozzáteszem, még mindig nincs elég. Szóval az egy tévképzet, amikor itt a szállodaberuházásokkal kapcsolatban megy a vita, hogy már túl sok van. Ha megnézzük egyébként, főleg a prémium szegmensben a szállodai szobákat, a versenytárs városokban, azaz mondjuk Prágában, vagy Lisszabonban még mindig jó volt az ilyen típusú szállodai szoba van, de hogy ne menjek el a gondolatmenettől visszatérve, nincs olyan nagyobb kapacitásunk, ahol nagy létszámú konferenciát tudnánk úgy megszervezni, hogy akkor egy helyszínen el is tudjuk őket szállásolni. Évek óta van, akár mondjuk konferenciaközpont szintjén erről gondolkodás, a 2000-es években a Dunapart mentén, rozsdővezeti területeken, a déli térségben volt erről az, hogy meg kéne mondani, hogy Rubik kocka lakú konferenciát, konferencia központot kéne tervezni, az 2012 környékén már előkészítési fázisban is volt, de ezek mind elhaltak. A Hung Expo-nak volt egy ilyen típusú fejlesztés, ahol lehet kisebb konferenciákat rendezni, tehát nyilván az egy olyan környezetben is van, és teljesen más típusú infrastruktúra, ami ezen nem tölti ez be teljesen.
2: Sok-sok kérdésem lenne még, viszont ebben az adásban sajnos ennyi perc állt a rendelkezésünkre, viszont ajánlom mindenkinek López Benjamin portfolio.hu-n megjelent cikkét, mert ott a stratégiáról, megoldási javaslatokról és sok-sok hasznos információról lehet még több információt összegyűjteni. Viszont a városfejlesztési szakértőnknek, López Benjaminnek nagyon szépen köszönöm, hogy legalább pár percben el tudtuk kezdeni ezt a témát, és még biztos folytatni fogjuk. Köszönöm szépen!
0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Nem is olyan rég beszéltem már itt az ingatlan piac helyzetéről, akkor egy kicsit az albérletek tekintetében néztük át a helyzetet, hiszen akkor derültek ki a ponthatárok a különböző kisdiákok számára, méghozzá az egyetemisták kezdhettek hozzá az albérletkeresésbe, de most egészen más dolog kapcsán kapcsoltuk Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, hiszen arról sokat hallottunk, hogy a Velencei tónál elég nagy a krízis és kevés a víz, de nézzük meg, hogy a nyaraló kereslet az hogyan alakult itt az elmúlt időszakban. Laci, mit láttok, mi a helyzet ebben a tekintetben?
4: Én is tudnék drámai felütéssel kezdeni, mint ahogy azok az ökológiai katasztrófáról szóló híradások, amik a Velencei tó környékéről szóltak. Ugye itt pont a napokban jött ki a hír, hogy bizonyos strandokat is bezártak vízminőségi problémák miatt. Augusztusban lehet, hogy csak 20 centi lesz a víz a tóban, ami akár az összefüggő vízfelületet is megszüntetheti. Ezért megnéztük, hogy mi a helyzet a velencei tavi ingatlanpiacon, és ebbe a képbe illeszkedne az is, hogyha csak címszavakban mondanám, hogy a nyaralók iránti kereslet folyamatosan szorul vissza a Velencei tó környékén. Ez a számok nyelvén lefordítva annyit tesz, hogy 2026-ban 26%-kal kevesebb telefonos érdeklődést mértünk a velencei tavi nyaralókra, mint 2025-ben éves összevetésben. Ez akár nagyon drasztikus visszarendeződést is jelenthetne, és azt mondhatnánk, hogy az ingatlanpiacra is begyűrűzött a tó ökológiai válsága. Viszont azért a kép ennél összetettebb. Tehát azt látjuk, hogy a Velencei tó folyamatos átalakulásban van, és most nem természeti szempontokról beszélek, hanem inkább ingatlanpiaci átalakulásról, mert hogy már nem elsősorban nyaraló és üdülővezetként tekintenek rá az emberek, vagy nem túlnyomó részt ebben a sapkában szerepel az ingatlanpiacon, hanem a gyakorlatban a Velencei tó Székesfehérvár és Budapest agglomerációs övezetének a meccéspontjává nőtte ki magát az elmúlt években. Ennek pedig ugye az a háttere, hogy Budapestről nézve, ahol most már 1,5 milliós átlagos négyzetméter árakkal találkozhatunk, a velencei tavi 850-900-950 ezer forintos négyzetméterre kifejezetten vonzónak számítanak. Ráadásul akárhogy is nézzük, de azért mégiscsak egy tóparti környezet, szóval ahhoz képest, hogy valaki mondjuk egy ilyen természeti aláfestéssel nem rendelkező agglomerációs településsel költözne, ez biztos, hogy versenyelőny. Ráadásul ugye infrastruktúrálisan is jól ellátott, tehát autópálya kapcsolattal rendelkezik, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy 5-10 perccel tovább tart az autózás az M7-es bevezetőjén elérendő dugóig. A székesfehérvári agglomerációs övezet pedig azért érdekes, mert Fehérvár is egy nagyon erős növekedésen ment keresztül lakásárak szempontjából, és a Velencei tó a Székesfehérvárról kiköltözőknek is egy kedvelt célpontjává vált. Tehát összességében a nyaraló kereslet eltűnését azt kompenzálta a budapesti és a fehérvári kiköltözők sokasága.
2: Árak tekintetében egyébként mit lehet elmondani? Megfelelően tényleg hozza azt az árszínvonalat, amiért elgondolkodik az ember, hogy akár Fehérvárról vagy Budapestről, akkor kiköltözzön a Velencei tóhoz, mert annyival olcsóbbak az ingatlanok?
4: Tekintettel arra, hogy megnéztünk 5 tóparti települést a Velencei tó környékén, hogy és itt is ilyen Sukoron 833 ezer forintos négyzetméter árakkal találkozhatunk, Velencén és Gárdonyban 950-970 ezer forintosak a négyzetméter árak, Kápolnásnyéken is 900 ezer forint körül alakulnak, tehát ez még bőven az 1 milliós lélektani határ alatt helyezkednek el ezek az ingatlanárak egy négyzetméterre vetítve, tehát ez nagyon vonzó opciót jelent, főleg akkor, hogyha valaki mondjuk egy domboldali panorámás ingatlant vásárol, ahol a közvetlen környezetét nem befolyásolja, hogy most mennyi vízvonatóban vagy le tudok-e menni a strandra, mert nem a kert végében van a strand, de viszont panoráma szempontjából még így is kellemes érzetet biztosít, tehát ebből a szempontból van vonzereje továbbra is a Velencei tónak a kiköltözők szemében, és itt azért azt is érdemes elmondani, hogy ez a 3-400 ezer forintos négyzetméter árkülönbség Budapestről nézve, ez egy 100 négyzetméteres ingatlan esetében akár 30-40 millió forintot jelent, ha pedig egy 5-10%-os székesfehérvári árelőnyt szeretnénk ingatlan árakban lévő különbségekre lefordítani. Hát ott is egy székesfehérvári ingatlan, ami ilyen 950 ezer, 1 millió forintos négyzetméter ár körül alakul, ott egy 50 ezer forintos négyzetméter ár különbség egy 100 négyzetméteres ingatlan már 5 millió forinttal olcsóbb megoldást jelent. És távolságban abszolút nincs távol a két település egymástól. Tehát ebből a szempontból még továbbra is van perspektívája a Velencei tónak, csak nem elsősorban nyaraló övezetként, hanem inkább agglomerációs övezetként. És ez bizonyos szempontból egyébként reményt adhat az ott élők vállalkozóknak is, meg a térség gazdaságának is, akiknek folyamatos lesz valószínűleg az átalakulása, hogy most már nem biztos, hogy lángos sütőből, meg egyéb ilyen üdülési vagy nyaralási szolgáltatáshoz kapcsolódó fókusszal fognak megenni, hanem inkább a tartósan állandó éreggel oda költözőket fogják célba venni a termékeikkel, illetve a szolgáltatásaikkal.
2: És nem tudom, van-e arról adatotok, vagy ráláttok-e, hogy aki érdeklődik a Velencei tó iránt, azok nagyjából mire kereshetnek? Inkább lakás iránt érdeklődnek, vagy pedig a családi házakat keresik?
4: Ez is egy nagyon érdekes helyzet, mert amikor beindult a nagyvárosi lakásdrágulás, akkor egyre több beruházó gondolkodott abban, hogy a Velencei tó környékére épít társasházi ingatlant. Ez egyébként egy merőben új megközelítés volt, szokatlan is a Velencei tó ingatlanállománya, és egyébként az agglomerációs települések ingatlanállománya szempontjából, hiszen ott többnyire családi házas, ikerházas, sorházas övezetek voltak azok, amik meghatározóak voltak az ingatlan kínálat szempontjából. Viszont az utóbbi években egyre több társasházi beruházás is indult. Ezek nem giga 120-200 lakásos társasházak, hanem mondjuk 10-20-30-40 lakásos kisebb épületek, és ezek nagyon népszerűek is voltak. Viszont ez kérdés, hogy ez mennyire lesz fenntartható, főleg itt a ökológiai változások fényében, mennyire bizonytalanodnak el a beruházók. Ugye itt a lakásépítések azok egy régió szempontjából azért is fontosak, hogy az ingatlan állomány átlagos minőségét is biztosítani tudják, tehát ne öregedjen el, ne amortizálódjon el annyira az eladó lakásoknak, vagy a használatban lévő lakásoknak a minősége, vagy állapota, hogy az később már az ingatlanok használati értékét is visszavesse, ami egyébként már az ingatlanárakban is megjelenhet. Ha viszont egyébként egy 5 éves perspektívában nézzük az ingatlanárak alakulását, akkor azt lehet elmondani, hogy 2021 nyarához képest, most 2026 nyarán 70%-kal kerülnek többe a velencei tavi ingatlanok, úgy nagy általánosságban, ami nagyjából megfelel az országos lakásdrágulás tempójának, sőt, talán még egy picit el is marad attól, tehát itt számíthatunk arra, hogy jelentősen át fog alakulni a kereslet, és lehet, hogy itt akár a társasházi lakások is nagyobb szerepet kapnak.
2: Meglátjuk, mi fog történni. Balogh Lászlónak, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjének köszönöm szépen, hogy ismertette a helyzetet a Velencei tónál, ezúttal nem a vízállás tekintetében, hanem az ingatlan piac tekintetében. Köszönöm szépen, Laci.
4: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Vajda Péter utca után. A belső sáv nem járható. Baleset okoz fennakadást a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Damjanich utcánál. Lezárták a 6. kerületben az Izabella utcát az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, illetve a 47-es, valamint szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Nem járható Zuglóban a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja megállót az Ösvezértere felé. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann-Lajos utcánál. A villamos átjárón továbbra sem tudnak áthajtani, és a befelé vezető belső sáv sem járható. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Az elmúlt napokban folyamatosan tájékoztattam arról a hallgatókat, hogy a hőmérséklet egyre nő és nő, és hogy nem sokára itt a hőkupola, és készüljünk mindenre. És azt hiszem, hogy nem csak nekünk ad feladatot ez a hétköznapokban, hanem azoknak a szakembereknek is, akik azért dolgoznak, hogy az áramellátásainkat biztosítsák. És azért az elmúlt napokban olvasható hírek tekintetében sokan aggódnak abban a vonatkozásban, hogy vajon ha a paksi atomerőmű egyre kevesebbet és kevesebbet fog termelni a Duna vízállása miatt, akkor mi lesz? És hát most erről fogok beszélgetni a vendégemmel, Aszódi Attilával, a BME Természettudományi Karának dékányával. Üdvözlöm a vonal túloldalán!
3: Jó napot kívánok, Eszter, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Ugye óriási kihívás előtt az energiaellátás, és például a legfrissebb, hogy most így délután 3 órától a 3. blokk leállítását kezdték meg a paksi atomerőműben. Mikor mi ezt a beszélgetést fölvettük, akkor még 3:30 volt, de tulajdonképpen a helyzet az fokozódik.
3: A helyzet fokozódik, és ez még szerintem jó pár napig, vagy adott esetben akár több hétig is így lehet. Ugye ez a hatalmas nagy hőség nagyon jelentős szárassággal jár, és annyira alacsony a Dunában a vízállás, és annyira alacsony a vízhozam is, hogy a korábbi hőkupola, az egy hónappal ezelőtti hőkupola alatti hőmérséklet problémára most rárakódott ez a vízhozam és vízállás probléma. Úgyhogy igen, az erőmű arra kényszerül, hogy visszafogja a termelését, hiszen az erőműnek a működtetéséhez szükséges hűtés, és ez a hűtés, ez korlátokba ütközik az alacsony vízállás miatt. Azért terhelik vissza most a blokkokat, hogy ezzel csökkentsék a Dunából kiemelt víznek a mennyiségét, és ezáltal a szivattyúk előtti térben ott egy picit emelkedik a vízállás, a vízszint az egyes szivattyúk leállítása következtében, és így aztán a maradék szivattyúk azok még hozzá tudnak férni a szükséges vízmennyiséghez, de ez sajnos az erőmű teljesítményének a csökkentéséhez vezet, és igen, jól mondja Eszter, hogy most még jön a hőség, amikor sokkal több légkondicionáló működik, úgyhogy az egész közép-európai villamosenergia rendszer az hát nagyon komoly kihívásokkal küzd és fog küzdeni a következő napokban, de akár hetekben is.
2: Július 13-án a Generátor című műsorunkban leginkább akkor a hőmérséklet kapcsán elemeztük a Paksi atomerőmű helyzetét, de ugye akkor is szóba került az, hogy a biztonságos üzemelés az egy nagyon fontos szempont a Paksi atomerőmű életében, és azt is beszéltük akkor, hogy a rendkívül alacsony dunai vízállás mellett is biztosítani kell a hűtőrendszer zavartalan működését, és szintén a mai hírekben lehetett azt látni, fotókkal illusztrálva is, hogy 4 darab szivacsús úszó művek érkeztek a Duna-Paksi szakaszára, nem feltétlenül jó a szakkifejezés, akkor elnézést kérek.
3: Inkább úgy mondjuk, hogy úszó szivattyú telepek,
2: igen.
3: Mozgatható, mobil szivattyú.
2: Szóval, hogy megérkeztek ezek a szivattyús berendezések 2 darab úszódarúval, és hogy képzeljük el ezeknek, miért kellett most oda megérkezniük, és mit fognak szolgálni?
3: Jó, hát itt ez egy kicsit bonyolult lesz, de szerintem azért érthetővé tudjuk tenni. Tehát nagyon lényeges az, hogy az atomerőműveknél a normál üzemi funkciókat és a biztonsági funkciókat elválasztjuk egymástól. Ez most a beépített rendszerek tekintetében is így van. Vannak a normál üzemi hűtővízszivattyúk, amelyek kiemelik a vizet a Dunából, és nagyjából 100 köbméternyi vizet bepumpálnak az erőmű kondenzátoraiba másodpercenként, és ezektől a szivattyúktól teljesen függetlenül működnek a biztonsági hűtővízrendszernek a szivattyúi, amelyek rendkívüli helyzetben is működőképesek kell, hogy legyenek. Most a két rendszernek, tehát a kondenzátor hűtővíz szivattyúinak és a biztonsági hűtővízrendszer szivattyúinak más a méretezési alapja. A biztonsági hűtővíz szivattyúk azok alacsonyabb vízszintnél is hozzáférnek a vízhez, de nyilván ezeknek is van egy korlátja, hogy meddig tudják a vizet a Dunából kiemelni. Tehát tulajdonképpen a vészforgatókönyveknek egy következő lépésénél lehet szükség ezekre a mobil szivattyúkra, amelyek azt a funkciót töltik be, hogyha az üzemzavari hűtővízrendszernek a szivattyúi nem tudnának már kellő mennyiségű vizet kiemelni a mostaninál még jelentősen alacsonyabb vízállás bekövetkezése esetén, akkor ezek az úszó szivattyúk, ugye ezek úsznak a víz tetején, tehát tulajdonképpen alkalmazkodnak a vízálláshoz, és ezek az úszó szivattyúk képesek arra, hogy a biztonsági hűtővízrendszer szivattyúihoz bepumpáljanak annyi vizet, amennyi ezeknek a működtetéséhez még szükséges. Ez tehát már egy olyan állapot, amit nagyon szeretnénk elkerülni. Nyilván abban reménykedik a szakma, hogy ezeknek a szivattyúknak a bevetésére nem lesz szükség, mert hogyha ezeknek működniük kell, akkor az azt jelenti, hogy a normál hűtővíz szivattyúk már valószínűleg nem tudnak működni. De mindesetre ez egy olyan további védvonal, amit be lehet vetni akkor, hogyha az erőműbe beépített normál hűtővíz szivattyúk és a biztonsági hűtővízrendszernek a szivattyúi sem tudnak hozzáférni a szükséges mennyiségű hűtővízhez.
2: A biztonság az első tehát, ugyanakkor azért ebből az is következik, és azt is láthatjuk, főleg az előrejelzések tekintetében, hogy azért a leterhelés az most folyamatos lesz, és persze azon lehet vitatkozni, hogy mennyire kell majd leterhelni, hiszen jós az, aki meg tudja ezt mondani, az viszont biztos, hogy hihetetlen mennyiség esik ki a rendszerből. Mit okoz ez? Azért a rendszerirányítónak valószínűleg most cselekednie kell, és a bizonyos tartalékerőművekről is akkor el kell gondolkozni. Mik segíthetnek nekünk most, hogy megfelelő áram, energia álljon rendelkezésünkre?
3: Ugye ez egy nagyon komplex kérdés, és több rétű rá a válasz. Amikor süt a nap napközben, akkor a magyarországi naperőművek kellő mennyiségű villamosenergiát elő tudnak állítani, és így a napközbeni ellátás nem okoz gondot. Ugyanakkor az esti órákban, amikor lemegy a nap, akkor a naperőművek nyilvánvalóan nem tudnak termelni, és ennek következtében az esti óráktól, nagyjából este 6-tól reggel 8-ig vagy 9-ig van az az időszak, amikor jelentős többletkapacitásra van szükség. Hogyha a Paksi atomerőmű tartósan redukált teljesítményen lesz kénytelen működni, akkor vannak gázturbinás erőművek, amelyek ezekben az esti éjszakai és reggeli órákban képesek termelni, illetve nyilván a nemzetközi piacról is lehet némi tartalékot mozgósítani, de ugye az a probléma, amit már három hete beszéltünk, hogy ilyenkor az egész régióban ugyanaz az a helyzet, és tulajdonképpen nem csak a magyar villamosenergia rendszer van most kifeszítve, hanem az összes környékbeli országnak a villamosenergia rendszere is. Ez egyrésztről a tartalékok minimális szintre csökkenését eredményezi, másrészt pedig nagyon magas árakat. Tehát, hogyha megnézzük az áramtőzsdét, akkor bizony ezekben az esti órákban szokatlanul magas villamosenergia árakat lehet tapasztalni. Ez közvetlenül ugye a lakosságot nem érinti, hiszen a magyarországi lakosság az egyetemes szolgáltatás körében fixáron jut hozzá a villamosenergiához, de ugyanakkor a köz számára ez mégiscsak többletköltséget jelent, hiszen ezeknek a tartalékoknak a mozgósításának a költségei mégiscsak kifizetendőek lesznek, ugye alapvetően az ipari felhasználók azok, akik ezt a többletköltséget kell, hogy állják. Úgyhogy ez ár szempontjából, a költségek szempontjából szintén kihívást jelent majd, és jelent már ma is az egész rendszer számára.
2: Hogyha a négy blokk szinte teljes egészen kiesik olyan értelemben, hogy nem termel, akkor egyébként nem idézhet ez elő egy olyan krakt, mint ami Spanyolország esetében előállt? Vagy azért annak ellenére, hogy keresni kell, hogy hol lehet majd találni villamosenergiát, honnan lehet átvenni, de rendszer összeomlást nem okozhat?
3: Nyilvánvalóan ebben a helyzetben a villamosenergia rendszerünk, hogy az előbb már beszéltük, sokkal jobban ki lesz feszítve. Ez azt is jelenti, hogy egy műszakilag egy kockázatosabb üzemállapotban leszünk. Ugye a spanyol-portugál villamosenergia rendszerű üzemzavart alapvetően az okozta, hogy kevés forgó tömeg maradt a villamosenergia rendszerben, kevéssé volt szabályozható az. Jó mondja Eszter, hogy a Paksi turbináknak a leállítása ilyen értelemben a magyar villamosenergia rendszerben is csökkenti a forgó gépeknek a mennyiségét, és így aztán a rendszernek az inerciája csökken. Ez egy tényleg egy ahogy most már több egyszerre mondom, ez egy nagyon komoly kihívásokkal terhelt időszak, már a mai nap is, de a következő hetek egyértelműen sokkal nagyobb figyelmet igényelnek mind az erőművek, mind a rendszerirányító oldaláról, és szerintem abszolút érvényes most az, amit július elején már az energetikai miniszter kért az emberektől, hogy az esti órákban próbálják meg csökkenteni a fogyasztásukat, mindazt, amit lehet, azt ütemezzék át napközbenre, mert a rendszer alapvetően az esti csúcsban lesz.
2: De ilyenkor nem lenne megfontolandó, hogy a termelés oldalán akkor azokat a gyáregységeket, vagy pedig nagy villamosenergia szükséglettel rendelkező szereplőket is elkezdjék majd korlátozni, ha ott tartunk?
3: Erre vannak protokollok, tehát a rendszerirányítónak, a MAVIR-nak pontosan ez az egyik feladata, hogyha ellátási probléma keletkezik, akkor, és nem tud tartalékokat mozgósítani, tehát a termelői oldalról nem tudja biztosítani a termelés és a fogyasztás egyensúlyát, akkor a fogyasztás oldaláról kell beavatkoznia. Ennek megvannak, még egyszer hangsúlyozom, az eljárás rendjei, megvan az a sorrend, ahogy először a nagy fogyasztókat korlátozzák, majd adott esetben akár komplett fogyasztói körzetek korlátozására is szükség lehet. Nagyon-nagyon reméljük, hogy ide nem jutunk el, de Igen, igaza van, lehet olyan állapot a villamosenergia rendszerben, amikor akár üzemeknek, akár pedig nagyobb fogyasztói körzeteknek a lekapcsolása válik szükségessé. Ez úgy hívják ezt, hogy gördülő áramszünet, tehát amikor programozottan kapcsolnak le bizonyos körzeteket annak érdekében, hogy a villamosenergia rendszernek a többi része az éppen működőképesen maradjon.
2: Hát ha túl leszünk ezen az időszakon, akkor nyilván majd a szakemberek a vészforgatókönyvek után elkezdenek azzal foglalkozni, hogy milyen megoldásokkal lehet felkészülni az ilyen extrém környezetre. Mert ugye azt öntől is nagyon sokszor hallottuk, hogy a Duna 3 jellemzője befolyásolja közvetlenül az atom üzemét, a vízállás, a vízhozam és a vízhőmérséklet. És azért az idejében megtapasztaltuk, hogy mindegyik tekintetében azért, hát hogy a klímaváltozás vagy micsoda, azon lehet vitatkozni, de azt okozza, hogy ez súlyos problémát okoz. Ön szakemberként hogy látja, érdemes és kell is mondjuk azon gondolkozni, hogy akár duzzasztógátakkal vagy bármi hasonlóval a Dunát is szabályozzák?
3: Tehát egyrészt azt szeretném mondani, Eszter, hogy azért rendkívüli a 2026-os év, és egészen biztosan beíródik ilyen értelemben az energetika történelem könyvébe, mert tényleg nagyon ritka az, amikor ez a három jellemző, a vízhozam, a vízállás és a hőmérséklet egyaránt korlátokat eredményez, vagy korlátokhoz vezet az energiaellátás tekintetében. Én megnéztem itt az elmúlt időszakban, hogy az elmúlt 40 évben hogyan alakult a legkisebb vízállás, és sajnos az látszik, hogy azok az időszakok, amikor gondot okoz ez a dunai alacsony vízállás, ezek gyakrabban fordulnak elő mostanában. Alapvetően a legkisebb vízállásos időszakok az elmúlt 15 évben koncentrálódnak, úgyhogy igen, itt látszik egy trend. Ez a trend, ez egyrésztről táplálkozik a klímaváltozásból, ez egyértelműen látszik most, hiszen jelenleg 750 köbméter per másodperc alatt van már a Dunában a vízhozam, a Paksi szelvényben, ami soha nem látott kis érték, és hát látjuk, hogy az egész dunai vízgyűjtőterületen hiányzik a csapadék, a Velencei tó majdnem, hogy kiszáradt, a Balatonból hiányzik körülbelül 50 cm-nyi víz, tehát hogy tényleg egy rendkívül száraz időszakban vagyunk, és tulajdonképpen minden meteorológiai szakember azt mondja, hogy ez a klímaváltozásnak az eredménye. Meg kellene tartanunk a vizet jobban az országban, akkor, amikor a klímaváltozás ilyen komoly problémákat okoz. De van még egy probléma, mégpedig az, hogy Magyarország fölött, tehát a Dunán, Szlovákiában, Ausztriában és Németországban az elmúlt 5 évtizedben belépcsőzték a Dunát. Ez azt jelenti, hogy a hegyekből a Duna ma már nem szállít hordalékot. Ugyanakkor a magyar szakaszon sodorja lefelé a még itt lévő hordalékot, és mélyíti a medret. Egyértelműen látszik az adatok elemzéséből, hogy egy ilyen másfél centiméter per éves sebességgel a Duna mélyíti a saját medrét Magyarországon. Ez jellemző a Paksi szelvényben, de más magyarországi szakaszokon is ugyanezt lehet látni. Tehát nem érkezik utánpótlás a hordalék számára, az itt lévő hordalékot viszont viszi lefelé, és ennek következtében tulajdonképpen a Duna vágja be magát a medrébe, és egyre mélyíti a medret. Ez az egész probléma. Az alacsony vízhozam és a mélyülő meder, ez nagyon komoly problémát okoz az energetikának, a hajózásnak, tulajdonképpen a turizmusnak, ugye azt is lehet olvasni, hogy kirándulóhajóknak, a szállodahajóknak a tömkelege áll a magyar szakaszon, nem tudják elhagyni Magyarország területét, de ugyanígy az áruszállítás is nagyon komoly gondokkal küzd az alacsony vízállás miatt. És látjuk, hogy a Duna-Tisza köze nagyon komoly vízhiánnyal küzd, hiányzik a talajból rengeteg víz, de hát tulajdonképpen egy megváltozó klímában muszáj lenne öntözni nagyon sok területet ahhoz, hogy a mezőgazdasági terület, mezőgazdasági tevékenységet Magyarországon fenn lehessen tartani. Szóval ez az egész komplex problémakör, ez megoldásért kiállt, egy olyan kihívással néz szembe szerintem Magyarország, amire nem feltétlenül készültek a döntéshozók a korábbi években, évtizedekben. Úgyhogy igen, egy komplex megoldást kell keresni a Duna vonatkozásában. Én azt mondanám, hogy ez egy olyan, az egész Kárpát-medencét érintő problémakör, amiben ki kellene dolgozni egy olyan szakmai megoldást, ami mellé a politika fel tud sorakozni, ami mentén lehet egy nemzeti konszenzust kialakítani, és utána ezt következetesen meg kell valósítani. Ez idő kell, pénz kell, rengeteg egyeztetés és türelem, de az biztos, hogy a Duna így nem fogja tudni szolgálni a Kárpát-medencének az érdekeit, ha nem teszünk valamit.
2: Hát akkor remélem, hogy teszünk valamit mindenki, aki érintett a kérdésbe, mi pedig azt fogjuk tudni tenni, hogy majd erről újra és újra beszélünk. Aszódi Attilával is nagyon szépen köszönöm, hogy most is a rendelkezésünkre állt, és azt hiszem, hogy a következő időszakban is bőven lesz miről beszélnünk. Köszönöm szépen.
3: Abszolút. Én is köszönöm, Eszter.
2: Viszont.
0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érint Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel?

0: 2016-ban ugye a kormány meghirdette az Irinyi tervet, majd az Ipar 4.0 programot, és grandiózus tervekkel lett megcélozva, hogy a feldolgozó ipar 2020-ra 30%-ra emelkedjen. Ugyanakkor azt is tudjuk jól, hogy az elmúlt években nagyon sok gyárátadásról és egyebekről hallhatunk, de nem tudjuk, hogy a számok mit mutatnak. László, mit mutatnak a számok?
1: Ugye az látható minden adatból, amit a KSH közöl, hogy vergődik a hazai ipar. Nagyon egyoldalú az iparszerkezet, az autóipar, illetve az autóiparnak beszállító ágazatok túlsúlya jellemzi a magyar iparszerkezetet. Ez pont, amit ön is említett, hogy ez a gyár építési programoknak köszönhető, hiszen például az akkumulátorok is jellemzenek az elektromobilitáshoz kapcsolódóan, főleg az elektromos autóknak készültek volna. Ez más kérdés, hogy mivel nincsenek elég piac, ezért újabban már energiatárolásra használják ezeket az akkumulátorokat. De önmagában azért az állapítható meg, hogy az ipar súlya nemhogy nem nőtt, hanem egyenesen csökkent, és most körülbelül ilyen 18%-on állhat, míg 2015-ben, tehát 10 évvel ezelőtt még 23,5%-on volt. Tehát nemhogy nem sikeres volt az újraiparosítási program, hanem kifejezetten egy katasztrófát mutat.
0: És amikor azt mondja, hogy egyoldalú az ipar szerkezete, akkor egyébként mi látható az adatok alapján, mely irányba kellene gondolkoznunk, vagy mit kellene erősítenünk ahhoz, hogy mondjuk ne egyoldalúvá váljon, hiszen mindig azt halljuk, hogyha megfelelő a mix, az mindig sokkal jobb, hiszen egy-egy válság vagy krízis helyzet, akár az autóiparban lévő, nem érinti akkor annyira durván a gazdaságunkat.
1: Ez így van. Ugye a legnagyobb gond Magyarországon az, hogy az egész iparpolitika nem a magyar adottságoknak megfelelően gondolta az iparosítást, hanem nem tudjuk mi alapján, mert se elegendő munkaerő, se elegendő tőke igazából nem volt a magyar gazdaságban ahhoz, hogy ezt a újraiparosítási programot meg lehessen hirdetni, illetőleg, ami még talán ennél is fontosabb, hogy olyan ágazatok kerültek itt a reflektorfénybe, amelyek például rendkívül energia felhasználók, főleg villamosenergiát tekintve, illetőleg rendkívül környezetszennyezők. Tehát azért ugye a környezeti károk elhárítása majd később jelentős összeget fog fölemészteni, és nem mellékesen igen sokba kerültek. Tehát azt azért lehet tudni, hogy a BYD-nak durván 320 milliárd forintot ígértek oda, ebből 70 milliárd egyéb fejlesztést is megvalósítottak, vagy emellett még 70 milliárdot költöttek az ipartelep kialakítására, vágányoda vitelére, autópálya összekötetés megteremtésére, és ugyanez igaz a CATL, meg a BMW gyárak, vagy akár a Kecskeméti Mercedes gyár esetében is. Tehát rendkívül sok pénzbe kerültek, hogy idejöttek, és ehhez képest viszont a magyar várható nyereség azért alacsony. Tehát valószínűleg sok esetben még azt a támogatást sem fogja meghozni, mint amiben belekerültek ezek, főleg mondom ilyen tágabb értelemben, tehát nem csak a közvetlen adózási támogatásokat tekintve, vagy a közvetlen pénztámogatásokat, hanem az ilyen beruházási kiegészítő támogatásokat is nézve. Ugyanakkor, hogy a kérdésre is válaszoljak, tehát azért Magyarországon vannak olyan hagyományos iparágak, amelyekben azért a magyar ipar viszonylag erős volt, ilyen például az elektromechanika, az elektronika bizonyos ágai, a gyógyszeripar, ugye, hogy hát azért nem kell bemutatni a Richter, a Kinoin, az Aegis, a Biogál, azért viszonylag jelentősebb gyógyszergyárak, amit Magyarországon is ismernek, és azért viszonylag jól bevezetett termékstruktúráik volt, ami a világpiacon is kerendőnek bizonyult az elmúlt években. Tehát például ez lehet egy ilyen, de ugye meg a vegyipar is, de nyilván nem itt a világpiac szempontjából, hanem itt a környező országok szempontjából nézve. És akkor rögtön van egy másik probléma, hogy nem érdemes egymás ellen fejleszteni, már pedig itt ez is ment, hogy ha a szlovákok autógyárat építettek, vagy a szlovákok épített valaki autógyár, akkor nálunk is autógyártás kell. Tehát így gyakorlatilag egymással versenyezve kínáltunk egyre kedvezőbb feltételeket olyan üzemeknek, akiknek inkább fizetniük kellene, hogy ide jöhessenek. Hát csak, hogy megint egy aktualitást mondjak, a mai hírekben benne volt, hogy a kecskeméti gyár azzal dicsekszik, hogy 30%-a a munkaerőköltség vagy a gyártási költség Magyarországon, mint Németországban. Tehát egy ilyen gyárnak itt nem támogatni kéne, hogy ide jöjjön, hanem őneki kéne fizetni, hogy bejöhet egyáltalán. Tehát itt azért látni kell, hogy sok esetben

0: ebben egy piac ellenesen is működött a támogatás politika, hiszen olyanokat támogattunk, akinek egyébként nem kellett volna támogatni, elemen olyanokat nem támogattunk, amik kevés támogatással viszonylag gyors fejlődésre lettek.
1: Igen, de miközben olyanokat olvasunk a hírekben, mint például azt hiszem áprilisban volt, de hogyha tévedek, elnézést hirtelen, de hogy az Electrolux csoport ugye bejelentette, hogy leállítja a termelést a Jászberényi gyárában, ugye az körülbelül nem is tudom, több száz munkavállalót érintett, tehát hogy azért... Amikor meg ezt halljuk, akkor elbizonytalanodunk, hogy ami meg itt van, az miért zár be?
0: Hát például azért, mert olyan körülmények közé kerültek, amely mellett nem volt érdemes termelni. Tehát most vegyük azt, hogy egy fehér áru, ugye, amit ott gyártottak, ugye főleg hűtőszekrényeket gyártottak Jászberényben, meg később már porszívókat. Tehát ez nyilvánvaló, hogy ez nem az a piaci szegmens, ahol viszonylag gyorsan pörögnének az áruk. Tehát egy hűtőszekrény jellemzően 5-10 évig működik, azért egy porszívó is kb. 3-5 évig elműködik. Tehát nyilván ezek olyan speciális ágazatok, ahol nagyon lassú a piac növekedése, tehát óhatatlan, hogy előbb-utóbb gyár összevonásokra kerül sor, és koncentrálódik a termelés. Na most, hogy ez nem Magyarországon koncentrálódik, hanem mondjuk máshol, az egy külön kérdés. Itt valószínűleg az a helyzet, hogy Törökország körülbelül fele akkora munkaerőköltséggel dolgozik, mint Magyarország, és mert vámmentesen lehet egy csomó terméket behozni Törökországból, az EU-ba, ezért tulajdonképpen ott csak a szállítási költség a különbség a magyarországi telephely és a török között. Tehát, hogyha a szállítási költségnél jóval többet lehet megspórolni a béren, akkor oda fog menni a termelés, de ez óhatatlan, tehát ezt nem is lehet nagyon meggátolni, meg nem is érdemes meggátolni, mert ez újra csak azt jelenti, hogy újabb meg újabb dotációt kell adni egy olyan ágazatnak, ami egyébként nem versenyképes.
1: És hát akkor itt az új kormány előtt álló nagy feladat, mit lehet javasolni, hogyan fogjanak akkor ők most az ipar tekintetében? Mi az, amit lehet ilyenkor ajánlani a számok tükrében?
0: Hát ugye akkor egy-két ilyen apró példa, csak mert nyilván nem vagyunk abban a helyzetben jelenleg, hogy a kormánynak tanácsokat adjunk, hiszen a kormány maga is tanástalan sok esetben, hogy mit kéne csinálni. De például a hadipari fejlesztéseknél a magyar beszállítók helyzetbe hozása, de itt én műszaki értelemben értem a dolgot,
1: igen.
0: Vagy képzettségi értelemben, abban azért biztos lehet tenni valamit. Vagy a vasúti járműgyártásban azért Magyarországnak vannak hagyományai, tehát például az Intercity kocsikat mondjuk, ha a magyar meglevő gyártási kapacitásokra méretezve folyamatos állami megrendelék biztosítva itthon gyártanánk, nyilván több hozzáadott értéke lenne, mint hogyha importálnánk, csak azért, hogy nem tudom, 28-ba át lehessen vágni egy szalagot. Tehát ezért érdemes végig gondolni, hogy miben vannak még Magyarországon olyan belső erőforrások, amelyek vagy nincsenek kihasználva, vagy viszonylag kis ráfordítással gyorsan fölpöröghetnek, és nem mellékesen erre lenne kereslet, abban azért lehetne kapirgálni, és ez, ugyanez igaz minden olyan esetben, ahol az ipart kiegészítő szolgáltatási tevékenységről van szó, és nem csak a K+F-re kell gondolni, hanem egyéb szolgáltatási szegmensekre, hogy mondjak egy egyszerű példát, ugye az SSC közé jellemzően nem csak a szolgáltató szektornak szolgáltatnak, hanem az ipari szektornak is. Tehát minden olyan kutatásfejlesztési központ, vagy bármilyen olyan SSZ, ami segíti az iparvállalatok tevékenységét, az például szolgáltatásnak minősül ugyan, de ilyen áttételes módon további támogatást tud adni a hazai iparnak. Nem mellékesen, igen, jó jövedelem mellett. Tehát ezek nagy hozzáadott értékű ágazatok, főleg azért, mert viszonylag kevés tőke kell hozzá, eleve nagyon sok szellemi munka, tehát főleg diplomás munkakörök, hát vagy nyelveket beszélő érettségizettek.
1: Szerintem lesz még miről beszélnünk, hiszen akkor hatalmas a feladat, és fontos a számokat megismerni, mert az mindig a kiinduló pont. Dr. Molnár Lászlónak, a GKI kutatásvezetőjének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és remélem legközelebb is segít bennünket, hogy tudjunk tájékozódni. Köszönöm.
0: Nagyon szívesen.
1: Ez volt tehát már a több-kevesebb, tartsanak velem legközelebb is, hiszen a héten én várom a hallgatókat. Viszont hallásra!
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt sókat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértradio.hu.
5: A kürtős kalács új roppanása. Have a break, have a kitkat. Kürtős kalács made with kitkat. Harap rá az új crunchy kürtős kalácsra. A Vitéz kürtösnél, az Édesmackóban, a cirkusz mellett.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban, erősödött a magyar gazdaság, tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet, fontos a folyadékpótlás, 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon árnyékos, hűvös helyen. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt. A folyó jelenlegi vízállása paksnál mínusz 121 cm. A teljesítmény csökkentés célja a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Erősödött a magyar gazdaság, a második negyedévben 1,7%-kal nőtt a teljesítménye az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest 0,4%-kal bővült. A növekedéshez leginkább az ipar teljesítménye és a szolgáltatások járultak hozzá. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és a nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Elrajtolt az 58. kék szallag vitorlás verseny mezőnye Balatonfüredről. Idén csak nem 460 hajóval neveztek. A két legfiatalabb versenyző 9, a két legidősebb 84 éves. A tókerülés legnagyobb kihívása idén nem az erős szél, hanem a hőség és a túlnyomó rész gyenge, változó irányú légmozgás lesz. Vízosztással, párakapukkal készül a hőségre a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek a hőségriasztás ideje alatt. Délelőtt 10 és délután 5 óra között vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon és több vidéki város vasút, illetve autóbuszállomásain. Mintegy 8000 embert menekítettek ki Krétán erdőtűz miatt, közölte a sziget északi részén lévő Réthimno régió alprefektusa. Az evakuálásokat azért rendelték el, mert az erős szél nyomán új erőre kapó lángok egyre közelebb érnek egy tengerparti üdülőhelyhez. A tűz már több lakóházat, mezőgazdasági épületet is felemésztett, valamint haszonállatok is odavesztek a lángokban. Görögországból több erdőtüzet is jelentettek, melyekben már 3 tűzoltó vesztette életét, közülük 2 Krétán. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
8: Jó napot kívánok, ismét szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőjét. A témák változatlanok, Magyar Péter azt mondja, indulhat a tisztítótűzművelet. A letartóztatott NK alelnök Búzs Balázs a Tisza politikai fogjának tekinti magát, ezt a csillagbörtönből üzente Búzs Balázs. És Lázár János hiányzik a legtöbbet, vagy a legtöbbször a parlamentben. Katalinnal kezdünk, kezdj csokolom.
9: Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm, kedves Ferenc, ha szólíthatom így, igen, és a nézőket is. Ezek a témák mondjuk már eléggé kibeszéltek, úgyhogy ezzel nem szeretnék foglalkozni. Én Magyar Péternek, Péter felé lenne egy kritikám, ami nekem elég rosszul esik, hogy ezt az óellenzék kifejezést használja, mert én is egy óellenzéki szavazó vagyok, illetve hát voltam, de ő rászavaztam a Tiszára, mert minden áron azt szerettem volna, ha a Fidesz megbukik. És szerintem a Magyar Péter szavazó táborának a, nem mondok sokat, 70%-a az előbb az óellenzéknek volt a szavazója, mert nem a Marsról jöttek a Magyar Péter szavazók, hanem az óellenzéki szavazók mentek át hozzá, mert abban reménykedtek, hogy ő, mivel hogy a Fideszből jött, sok minden disznóságról tud, és esetleg hozzájárul a Fidesz bukásához. Én is így gondolkodtam, és hát szerencsére most talán el is indul ez a folyamat ezzel az új szervezetnek a felállításával. A másik téma, amit szeretnék...
8: Bocsánat, csak egy reakciót, ha megengedtet. Én úgy veszem észre, hogy Magyar Péter nem az óellenzék egykori szavazóinak szúr oda időről időre, hiszen az butaság is lenne, mert hogy, ahogy ön is mondja, önök most őt támogatják, hanem magának az óellenzéki pártoknak szúr oda, és ez nem ugyanaz.
9: Az rendben van, de az óellenzéki pártokban is vannak olyan emberek, akik a hazáért, az emberekért szerettek volna tenni, csak sajnos nem tudtak, mert nem voltak annyira rafináltak, annyira aljasak, mint a fideszesek. Tetszik érteni? Egy nyugodt, normális emberekből állt na mindegy, hagyjuk. A másik, amit szeretnék mondani, a köztársasági elnök választással kapcsolatban. Én nem tudom, de azt hiszem, hogy már Sólyom elnök úr, akkor utána az Áder János, akkor tehát az összes több köztársasági elnök, egy úgymond ilyen savanyú jóska. Én mosolyogni őket abszolút nem láttam. Az utolsó mosolygós köztársasági elnök Göncz Árpád volt, és őt szerette a nép.
8: Igen.
9: Ezeket nem szerettük, hát nem lehetett mit szeressünk rajtuk. Egyetlen egy tulajdonságuk nem volt, ami szeretetre méltó lett volna. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy olyan köztársasági elnököt kellene keresni. Én nekem volt a múlt héten a Rékával beszéltem, volt egy javaslatom, de most már meggondoltam magam, nem akarom azt a jó embert kellemetlen helyzetbe hozni, mert ő aztán igazán minden szempontból megfelelt volna. Egy nagyon okos ember, intelligens, nem egy pökhendi, nem egy, tehát egy közvetlen, kellemes ember, kimondom azért a nevét, mert nem tudom megállni, hogy ne mondjam ki. Én dr. Kovács Attilára, a géniusz vetélkedő győztesére, tehát Magyarország duplán géniusz nyertes, mert a géniusz a géniuszát is ő nyerte, és ő egy annyira kellemes ember, és mosolygott, és van humorérzéke, és szerintem óriási nagy tudással rendelkezik, és nem kell, hogy mindig jogászok, meg ilyenek legyenek a köztársaság elnökök, mert jogászból már annyi van, akár hát ott a alkotmánybíróság, hát ott jogászok tömkelege.
8: Hát meg, igen, meg ez egy ilyen szakma, oda jogászok kellenek.
9: De azt én tudom, éppen azért mondom, hogy a köztársasági elnöknek nem kell, hogy jogász.
8: Nem kell feltétlenül, persze, hát Polgár Judit sem jogász.
9: Igen,
8: ő
9: igen,
8: végül is
9: igen,
8: nem vállalta, de
9: már hallottam olyan vélemények, meg tegnap telefonált egy úriember, és ő neki csak azt üzenem, hogy arról ne is álmodjon, hogy a három jelöltje közül valamelyiket is, mert ők úgy nevezett,
8: hogy
9: ellenzék. Ó ellenzékhez tartoznak, és megmondta a Magyar Péter, hogy ó ellenzéki szóba sem jöhet.
8: Igen, hát ez egy ilyen műfaj, hogy aki megnyeri a választást, az elég sok mindenre jogosultságot szerez. Ez az úgynevezett hatalom. Tehát hatalmában áll azt mondani a Tiszának, vagy akár Magyar Péternek, hogy milyen körből tud ő támogatni jelöltet.
9: Igen,
8: lehet, hogy nem mindenkinek szimpatikus, de hát ez ilyen műfaj, nem tudom, hogy lehet jobbat kitalálni ennél. Illetve majd lesz nyilván közvetlen választás, csak nem
9: Magyar
8: most.
9: Péter csapdába esett, mert ő ugye kijelentette, lehet, hogy nem úgy gondolta, hogy az emberektől vár javaslatot, azt közben másnap bejelentette a Polgár Juditot, és neki ez nagyon rosszul esett, hogy az emberek ezen felháborodtak. Hát vagy egyiket nem kellett volna, vagy a másikat, vagy nem mondja, hogy az emberek javasoljanak, vagy
8: igen, elsiette. Lehet, hát az lehetett volna, hogy vár néhány napig, befut, nem tudom, 5-10-20 olyan javaslat, ami tényleg komolyan vehető, és akkor ezek után ők kitalálják, kiválasztják, hogy kiben gondolkodnak. Elsiette, igen, sajnálatos, mert Polgár Judit egy kiváló ember. De hát fognak találni, nyilván vannak, sok kiváló ember van.
9: Nagyon sok kiváló ember van, és mindenképpen legyen minden párttól távol, ne legyen politikai múltja, mert abban bíznak csak az emberek most már.
8: Hát ezért nem akar olyan embert, aki már részese volt a politikájának, a politikai életnek.
9: Igen,
8: tehát például Bárándi Péternek ezt szólják fel, hogy miniszter volt.
9: A Magyar Györgyöt javasolta az úr, mindegyik remek ember, de ne is álmodjanak arról, hogy ők... Na, köszönöm szépen, hogy meghallgatott, és további szép napot kívánok minden ATV nézőnek és önnek is.
8: Köszönöm szépen, és köszönjük, hogy hívott. Kezicsókolom. Jánossal folytatjuk. Üdvözlöm.
10: Jó napot kívánok. János vagyok.
8: Parancsoljon.
10: Először is azt szeretném mondani, hogy nagyon csodálkozom rajta, hogy az emberek ennyire türelmetlenek. Hogy lehetnek ennyire türelmetlenek? Két hónap után már mindent akarnak a kormánytól, mindent. Pénzt, paripát, fegyvert, amit csak létezik. Hát hogy lehet ilyenek lenni? Hát egy kis türelem kéne. Én is nagyon szorult helyzetben vagyok, nyakukatnák itt a végtelenségig. De hát nem erről szól a történet. Egy kis türelem. Hagyni kell a kereket forogni, mert forog, azt lehet látni. Jó, hogy a ellenzék az most mindenféle hülyeséget kitalál, de hát azokra rá kell hagyni, mert ugye én azt mondom, hogy nem normális emberek. Hát olyan dolgokat mondanak, hogy az ember eszáll meg rajta. Úgy, ahogy ön is mondja, hogy ismétlik saját magukat ismétlik, csak fordított arányba. Ugye? Hát szóval...
11: Nehéz helyzetbe kerültek, nem mondanám, hogy nem normális emberek, csak tehetetlenek.
10: Jó, hát én
11: tehetetlenek ugye, és próbálkoznak.
10: Én ugye még finoman is fejezem ki ezzel magamat, hogy ilyeneket mondok, mert ugye nem illik mindenféle durvaságot mondani, de az biztos, hogy ők ugye a nagy többsége értelmiségi, ott is, és mégis olyan sületlenségeket tennek össze, hogy az ember eszáll meg. Szóval az emberektől én csak azt kérem, hogy türelem, szépen megy előre a kocsi. De hát nem lehet vágtatni, mert akkor a lovat kifáradnak. Már úgy értem, hogy a kormány egy idő után már nem fogja győzni a dolgokat.
11: Világos. Vannak, tehát konkrét dolgok is történtek, sőt elég sok minden történt. Nem tudom, hogy mire utal, amikor azt mondja, hogy sokan türelmetlenek, hogy milyen területen érzékel türelmetlenséget, hogy miért nincsenek börtönben az előző kormánytagok, vagy hogy miért nincs dupla fizetés, vagy mire gondol?
10: Az emberekre gondolok, akik eddig hallgattak. Most hirtelen minden szakszervezet, ami eddig meg sem lehet mutatni, kivétel, ugye, tisztelet a kivételnek, ugye a pedagógus szakszervezet például elég sokat meg is kapták a magukét, de most mindenkinek pénz kell, mindenkinek rossz lett az út, minden rossz lett, mindenhova pénz kéne például.
11: Hát jó, ez nem biztos.
10: De hát nem lehet egyszerre mindent
11: teljesen. Persze, én értem, hát csak hogy ki lett véreztetve az ország, nem volt fejlesztés.
10: Vagy... Kéne ennyi eszének lenni, hogy ezt nem lehet így csinálni. Szép fokozatosan kell előre menni.
11: Igen.
10: Hát a sürgőségi sorrendet mindenki a saját ízlése szerint szeretné, de hát nem úgy van. Ott a kormányban egymás között kisilabizálják, hogy mi a sürgősebb. Az áfa csökkentés, vagy a nyugdíjemelés, vagy a kórháznak több pénz. Szóval ők meg tudják azt ítélni, hogy mi legyen a következő. De egyszerre nem lehet, mikor ezek az aranyos, drága Orbán Viktorék itt hagytak nekünk egy nulla kasszát, ugye? Hát képesek voltak még akkor is a pénzt költeni, mikor már hát még közük volt hozzá, de...
11: Igen, már a választás elvesztése után.
10: De után, azt mondom,
11: is hogy... utalgattak súlyos milliárdokat.
10: Képült még utána osztogatni, hogy teljesen kűrüljön a kassa, ami ugye hitelből van, mert ezek már mind úgy összeszedett pénzek Kínától, meg mit tudom, én annyira nem figyelem a politikát, de tudom, hogy jobbról-balról szedtek össze pénzeket, amiről még nem is tudjuk a mai nap is se, hogy milyen feltételekkel. Ugye hát az még ezután következik.
11: Igen. Felhalmoztak egy brutális államadósságot, tehát valójában nem üres a kassa, hanem mínuszos, de nagyon.
10: Jó, hát akkor bocsánat, hogy félreztem.
11: Hát, mondjuk már az üresből is nehéz bármit adni, a mínuszosból még nehezebb, de a nép tényleg vár.
10: Mert a háztartást azért annyira figyelem, hogy pillanatnyilag már 8%-nál tartottak. Ugye,
11: a költségvetés hiánya, igen.
10: Az ideális maximum, ugye 4-3, meg ilyenek lennének, de hát az még messze van. De épp ezt mondom, hogy abból költöttek, szétszórták maguk között, akinek szimpatikus volt, meg egy kicsit rájuk szavazott, ha nem is, hát szóval erről ne is beszéljünk. A lényeg az, hogy én azt mondom mindenkinek, hogy legyen egy kis türelemmel.
11: Önnél meddig tart a türelem? Tehát nem tudom, előre eldöntötte, hogy vár mondjuk fél évet, három hónapot, egy évet, és akkor addigra ennek és ennek meg kell valósulnia, vagy hogy áll ezzel?
10: Ha most magamról beszélünk, én egy nulla nyugdíjas vagyok. Kifizettem a gyógyszer, stb. 84 éves, és a rezsi, az ennivaló, persze nem fülkatya. A lényeg az, hogy lenullázom minden hónapban magamat. Kéne egy-két dolgot csinálni a házon, szó se lehet róla. Ugye, teljesen lenullázom. Én mégis azt mondom, hogy hát jövőre talán valamit kapunk. Mármint nyugdíjasok.
11: Világos. Hát igen, ígéreteket azt kaptak, úgyhogy szerintem jövőig biztos,
10: hogy meg
11: kell valósul.
10: Én nem vagyok bizalmatlan ezzel a kormánnyal, abszolút.
11: Értem.
10: Én látom azt, hogy jó, hogy a Magyar Péter egy kicsit szelemúrni, hát nem tréningezett. Az Orbán Viktor könnyen beszél, ő 36 éve tréningezik. Igen. Már annyit úgy tud hazudni, mintha minden igaz lenne, és egy szava nem igaz soha.
11: Jó, hát reméljük, hogy nem ebben kell Magyar Péternek felfejlődnie.
10: Abszolút jobb oldali vagyok, mert az első percről kezdve rászavaztam valamikor réges-régen. Csak én hamar rájöttem, hogy ezek a dolgok nem úgy működnek. Mikor elkezdtek itt összevásárolni saját maguknak dolgokat, akkor láttam, hogy ez...
11: Ebből nem lesz sok jó, legalábbis a tömegek számára. Köszönöm szépen, János, hogy hívott. Reklámszünethez értünk, úgyhogy el kell búcsúzzak öntől. Köszönöm, hogy minket néz és telefonált. Kedves nézők, néhány perc türelmet kérnénk, aztán még folytatjuk a műsort.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset miatt nem járható a Bécsi út kifelé a Nagyszombat utcánál. A 19-es és a 41-es villamos helyett a Battyányi tér és a Katinyi Mártírok partja között pótlóbusz közlekedik. A 17-es villamos nem jár a Katinyi Mártírok partja és a Széll Kálmán tér között. A Margit híd Budai hídfő és a Katinyi Mártírok partja között pótlóbusszal lehet utazni. A Margit híd Budai hídfő és a Széll Kálmán tér között a 4-es és a 6-os villamos igénybevételét ajánljuk. A 9-es autóbusszal szintén lehet utazni. Helyszínelnek a hetedik kerületben a Rottenbiller utcában a Damjanich utcánál. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, illetve a 47-es, valamint szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Lezárták a 6. kerületben az Izabella utcát az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Istvánnal folytatjuk a műsort. Üdvözlöm.
3: Jó napot kívánok. Még nálam nem jött be a kép.
2: Ne a képre várjon, csak a telefonom. Beszéljünk.
3: A következő, ha jól emlékszem, 3 pontra, az első pont mi volt?
2: Magyar Péter, indulhat a tisztító tűzművelet.
3: Igen, jó. Hát remélem, hogy el is indul a tisztító tűzművelet, ugye? Mert én továbbra is azon jelenényem, hogy amit ezek a Fidesz frakció csinál, ugye, az semmi másról nem szól. Hogy én sajnálom őket, megmondom őszintén, az Orbán csapdájába estek, de már lealkítom a tévét.
2: Jó, szuper.
3: Orbán csapdájába estek, azzal, hogy ők azt hitték, hogy itt most 30 évig hatalom maradnak, és azt csinálnak, amit akarnak. És most ugye tudják ők nagyon jó, hogy milyen bűnöket követtek el, csak azt hitték, hogy ezt továbbra is folytathatják. Ez szerintem náluk ez így működött, hogy a főnök csinálhatja, akkor mi is csinálhatjuk. Ugye? És ez így működött,
2: Szerintem nem csak, hogy... Igen. Szerintem nem csak az volt, hogy ha a főnök csinálja, akkor mi is csinálhatjuk. Szerintem motiválták őket, ösztönözték, hogy csináljátok. Ez a rendszer logikája, mert ha az alsóbb szinteken makulátlan emberek vannak, akkor azok egyben veszélyt is jelentenek. Tehát mindenkit be kell vonni a helyi értékének megfelelően a buliba, akkor van összetartás.
3: Na, ez is egy jó elmélet. Igen, na, a lényeg az, hogy tehát ők meg voltak győződve, hogy itt amíg az Orbán él, addig ők azt csinálnak, amit akarnak. És most ugye rájöttek arra, hogy ez nem így működik. Ugye? Most,
2: hát, ez ott, van.
3: Ott a letartóztatott NK elnök, a Tisza politik, ne a Tisza politikai fogjának érezze magát, tekintse magát, hanem a Fidesz fogjának tekintse magát, ugye? Mert most ugye, a legutóbbi, tehát a választás előtt ott kiosztottak 12 milliárdot, ő mondhatta volna azt is, hogy hát ezt nem kellene, ugye?
2: Mondhatta volna. Ráadásul ez a parkolási ügy, amiben most meggyanúsították a 150 millióval, ez már egy nagyon régi ügy, tehát ezt nem a Tiszás bűnüldöző hatóságok indították. Hát Kis László, aki ugyanebben az ügyben is benne van, ő már ki is jött a börtönből, volt letartóztatva, tehát jóval a kormányváltás előtt indult ez az egész. Úgyhogy itt Búzs Balázs nem mutogathat az új kormány alatti bűnüldöző szervekre, ezek még a fideszes bűnüldöző szervek, ők kezdték az ügyek feltárását.
3: Hát azért mondom, ne tekintse magát a Martisz a politikai fogjának. Igen. A Fidesz politikai is fogja. Ez egyértelműen kapcsolódik az előzőhöz. Ott az összes ember, akit befolyásoltak, úgy, ahogy maga mondta, hogy bűnözzön, meg ezt csinálja, meg azt csinálja, hogy tehát ne lépjen ki ebből a körből, maradjon ebből a körbe, mert ha valaki azt csinálta, amit ők, akkor már nem mert kilépni. Hát ő ugyanez volt. Ugyanez volt, és ugyanez jött ki ebből az egészből. A Lázár Jánosról meg hiányzik a legtöbbet. Én egyáltalán nem is láttam a parlamentben. Látta valaki a parlamentben? Volt egyszer is a parlamentben?
2: Hát nyilván volt valahányszor, de sokszor nincs, igen. Biztos terepen van, és a választóival beszél.
3: Na, még amit szeretnék mondani, nekem az a véleményem, hogy vegyük már tudomásul azt, hogy ezek az emberek már így sokan mondják, hogy a Fidesz frakció, meg a Fidesz emberi támadják a Tisza. Én meg tudom őket érteni. Mert őket részben átvágták, ugye a vezetők átvágták, és azt hitték, hogy ez a kánál fönnmarad örökké, és most ha nem marad fönn, akkor életükért küzdenek. Az életükért küzdenek, mert ha rábizonyítják, hogy lopott, ugye, akkor börtönbe kerülhet. És ezek az emberek nem véletlen beszélnek így, ahogy beszélnek.
2: Tehát, persze, én megértem a riadságot, de senki nem...
3: Ha ő helyükben lenne bárki, akkor szerintem ugyanis beszélne, már rájönne arra, hogy na most nagy baromságot csináltam, és nem lehet tehát elfogadni azt, amit a Tisza mond, mert a börtönbe kerülök. Tehát nem véletlen mondják ezek.
2: Igen, ezzel egyetértek, de szerintem sokban nem befolyásolja az igazságszolgáltatást, bízom benne, hogy semmiben. Tehát lehet ilyen szövegeket tolni, mindenki úgy védekezik, ahogy akar a bíróságon is, meg általában politikai értelemben is. Szerintem ezekért az emberekért senki nem menne utcára, tehát nem akarom őket minősíteni, csak ilyen értelemben, hogy egy Búzs Balázs bebörtönzése miatt nulla ember menne ki tüntetni. Úgyhogy ezzel nem sokra mennek. Ha Orbán Viktorral kapcsolatban merülne fel ilyen, akkor lehet, hogy kimennének sokan, tüntetés volna, de az alatta lévő szintért szerintem nem.
3: Na most még valamit szeretnék megállítani. El sem értem, hogy most itt azt mondtuk, hogy megtörtént a rendszerváltás. Itt van az ATV mellett a Hír TV. Én megmondom őszintén, szoktam nézni, de azok ott úgy viselkednek. Mint ha nem is történt volna semmi. Mint ha ők hatalmon lennének, ők azt csinálnak, azt mondanak, amit akar, azt csinál, amit akar. Tehát én ezt sem tudom ezt fölfogni, hogy meri ezt csinálni a Hír TV. Mert megmondom őszintén, hogy az ATV-nél mi van, a politikai műsorok mennyi. A napközben van 3-4 óra, vagy meg, és délután van ez a hosszú ékszer árulás. A Hír TV-n meg 24 órával politizálnak, és szidják a Tiszapártot, meg mindenkit szidnak, akik ellenük van. Már itt a M1-ről volt szó, ugye, amit állítólag most rendezett a Fidesz, a Magyar Péter, a Tisza. De hát most nem értem, az a Hír TV, ez mi lesz itt?
2: A Hír TV egy magántévé, a Fidesz tévéje, mondjuk így.
3: Mészáros Lőrinc.
2: Orbán Viktornak van a legnagyobb befolyása rá. Ha ők tudják finanszírozni, és miért ne tudnák, meg kell nézni, hogy mekkora vagyonokat halmoztak fel ezek az emberek. Ebből nagyon sokáig lehet finanszírozni egy televíziót.
3: De hát ezt meddig engedi meg nekik a Magyar Péter.
2: Hát ezt nem tudja, nem meg. Erre nincs ráhatása. De erre nincs ráhatása. Tehát olyat nem tehet egy miniszterelnök, hogy beleszól egy magáncég működésébe. Azt megteheti, hogyha olyan tartalmat közölnek, ami szerinte jogsértő bármilyen módon, akkor bírósághoz fordul, vagy a médiahatósághoz, de hogy a Hír TV addig tud fennmaradni, ameddig a tulajdonosai beleteszik a megfelelő pénzt.
3: Így van, akkor forduljon a média hatósághoz, már egyfolytában szidják a Tiszát, most azt mondhatják azt, hogy azért, mert ők szidták a Tiszát, igen, azért, mert azt a pénzt megint mi fizetjük, amiért ők ott szidják a Tiszát, senki más, már akár, hogy is nézzük, azok a magánemberek, akik szerezték a vagyonát, azok mi pénzükből gazdagodtak meg.
2: Hát ilyen feltételezés, de nem tudhatjuk, de valószínű, hogy vannak ott magán, vagy közpénzek, egykori közpénzek, igen. De mondjam, tehát betiltani nem lehet egy tévécsatornát.
3: Akkor, jó, oké. Na most elmondtam a véleményem, és további jogban remélem, hogy most megalakult az a nemzeti vagyon visszaszerzési hivatal, ez gyorsabban fog működni, mint ahogy. Én is azt mondom, hogy ez a 2 hónap nem volt elég arra, hogy itt mindent rendben rakjunk, de azért én szerintem arra mindenképp figyelni kell, hogy még mindig vannak olyan hatalmon olyan emberek, akik nem fogták fel, hogy ők vesztettek, nem fogták fel, hogy vége.
2: Szerintem felfogta a többség, csak mondom, a menekülés útját keresik, vagy a szorult helyzetben megfelelőnek tartott kommunikációt keresik. Én azt hallottam, hogy olyan oligarchák, akik az államból gazdagodtak, megállítólag versenyt futnak, hogy vádalkut köthessenek. Szóval szerintem mindenki megértette, hogy mi volt az április 12-i döntés, de ezt nyilván nem fogják elismerni a nyilvánosságban, hanem keresik az optimális, ha van ilyen megoldást. Köszönöm szépen István, hogy hívott. További szép napot, viszonthallásra. Sándorral folytatjuk, üdvözlöm.
4: Jó napot kívánok, szerkesztő úr! Üdvözlöm az ATV valamennyi nézőjét. Én nem értem Magyar Pétert. Azért szavaztak rá az emberek, hogy akik szétlopták, lerabolták az országot, azok az emberek megbűnhődjenek. Igazán van ön szerint?
2: Igen, csak ezek az eljárások összetett, bonyolult eljárások, mert az ország szétlopása, lerablása az nem úgy történt, mint mondjuk a kalandfilmekben, hogy jön a postakocsi, megállítják ilyen maszkos rablók és elviszik a ládákat. Ennél sokkal összetettebb módon keverednek közpénzek, állami pénzek, alapítványi pénzek, nem tudom milyen magántőke alapi pénzek, amiben magánpénz is van, állam is. Tehát sokkal bonyolultabb a konstrukció, és a feltárás, az ügyek feltárása is sokkal bonyolultabb.
4: Szerkesztő úr, én múltkor beszéltem önnel. Létezik egy olyan fogalom, hogy hivatali hatalommal való visszaélés. Amikor Tiborcz az Eliosz ügyet, hogy is mondjam, végigvitte, akkor mindenki tudta, hogy ott törvénysértés történt, és megúszta. Jó mondom?
2: Hát az Olaf látta úgy, hogy bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás történt, a Polt Péter féle ügyészség meg úgy lett, hogy semmi nem történt. Hát ez egy ilyen világ.
4: Igen, de a magyar államnak 47 millió eurót vissza kellett fizetni Brüsszelnek.
2: Hát kifizették, volt rá pénzünk.
4: Na, hát az adófizetők pénzét.
2: Hát ezt mondom, persze. Volt rá pénzünk, fogták, és azt hiszem 13 milliárdot betettek, és okafogyottá vált a vizsgálat az unió részéről.
4: Ez egy beismerő vallomással fölért. Szóval itt már a hivatali hatalommal való visszaélés a napnál is fényesebben bebizonyosodott.
2: Ez, én erre mondom, hogy ezt így elmondani, igen, mindenki látja egyértelmű, napnál is világosabb. Jó, ezek nem jogi kategóriák, tehát itt exakt tényállásokat kell feltárni, alapos gyanú, vádemelés, aztán bizonyítani, ezek nagyon hosszadalmas dolgok lesznek.
4: Ezt az Olaf megtette, hiszen a magyar adófizetők pénzéből 47 millió eurót vissza kellett fizetni.
2: Azt nem tudom, hogy, ezt fel lehet-e melegíteni, nem emlékszem a dátumra. Mert az,
4: hát hogy megtörtént ez... tényszerű eset.
2: Értem. Jó, világos, tehát ön úgy érzi, ha jól veszem ki a szavaiból, hogy gyorsabban kéne haladni. Mások meg azt mondják, hogy...
4: következetesebben és gyorsabban. Magyar Péter azért vesztett a népszerűségéből, mert kicsit lazában veszi a dolgokat. Nem olyan kemény, mint választás előtt volt.
2: Értem.
4: Lehet, én így látom.
2: Lehet, hogy ez is benne van, nem tudom megítélni. Amit mondanak, hogy az MNB ügy az valami elképesztő, furcsa módon nem látszik haladni, vagy lassan halad, vagy legalábbis nem mondják meg, hogy mi van. A többi ügynél még hát most indulnak majd a dolgok. Sándor, nagyjából ennyi fért, még egy fél perc van, úgyhogy figyelek önre.
4: Valaki engedélyezte, hogy az a vasúti konténerek elhagyják Magyarország területét, amiben volt a Matolcsék vagyona. Valaki csak megadta rá az útengedélyt.
2: Igen. Ez számomra is érthetetlen, hogy ott miért nem látunk semmit, de az ügyészek azt mondják, hogy 90 milliárdot már visszaszereztek az 5-600 milliárdból, de azóta megint csend van, nem volt jó, még meggyanúsítás, valóban.
4: Büntető jogilag felelősségre vonni az embereket kell.
2: Igen. Köszönöm szépen, hogy hívott. Az a helyzet, hogy most tényleg lejárt az idő, úgyhogy ennek a műsornak vége. Legközelebb a déli híradó után következik fórum, és jövünk. Addig is szép napot önöknek, a viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Erősödött a magyar gazdaság. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretett szolgálat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Erősödött a magyar gazdaság, a második negyedévben 1,7%-kal nőtt a teljesítménye az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest 0,4%-kal bővült. A növekedéshez leginkább az ipar teljesítménye és a szolgáltatások járultak hozzá. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és a nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Vízosztással, párakapukkal készül a hőségre a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek a hőségriasztás ideje alatt. Délelőtt 10 és délután 5 óra között vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon és több vidéki város vasút, illetve autóbuszállomásain. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretett szolgálat. Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig. A szolgálat jelenleg a két legsúlyosabb érintett helyszínen, Sáros-Oroszi és Makkos-Jánosi térségében folytatják a segítségnyújtást a helyi kárelhárítókkal együttműködve. A rászorulóknak szánt pénzadományokat az adományoz.hu oldalon vagy banki átutalással várják. 34-re emelkedett a Japán délnyugati részén sújtó 7,1-es erősségű földrengés halálos áldozatainak száma. A keddi földmozgásban több lakóház összeomlott, hidak rongálódtak meg, és tüzeket is jelentettek. Súlyosan megrongálódott egy bevásárlóközpont is, amelyben még az evakuálás befejezése előtt robbanás is történt. A térségben több tízezren maradtak áram és víz nélkül. Mintegy 8000 embert menekítettek ki Krétán erdőtűz miatt, közölte a sziget északi részén lévő Réthimno régió alprefektusa. Az evakuálásokat azért rendelték el, mert az erős szél nyomán új erőre kapó lángok egyre közelebb érnek egy tengerparti üdülőhelyhez. A tűz már több lakóházat, mezőgazdasági épületet is felemésztett, valamint haszonállatok is odavesztek a lángokban. Görögországból több erdőtüzet is jelentettek, melyekben már 3 tűzoltó vesztette életét, közülük Krétán. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Déli Fórum minden kedves nézőjét. A témák változatlanok. Magyar Péter azt mondja, indulhat a tisztító tűzművelet. A letartóztatott NKA alelnök Bús Balázs a Tisza párt politikai fogjának tekinti magát, és ártatlanságát hangsúlyozza a börtönből, a Csillagban tartják fogva. És Lázár János hiányzik a legtöbbet az új parlamentben, vagy parlamentből. Szankciókat ígér a házelnök. Istvánnal kezdünk. Jó napot kívánok! Halló, halló!
3: Jó napot kívánok, Ferenc!
2: Parancsolja!
3: Köszöntöm a nézőket is. Kedves Ferenc, én a múlt héten péntek ízével beszédvel akarnék szólni. A Hegedűs Barbara, meg a másik Unz Zsófia, a segélyekkel hozták fel egy nagy vízét, hogy milyen eljárással, hogy segélyt kapnak meg ide. Hát csak én azon csodálkozok, hogy Orbán Viktor idejében egyáltalán nem volt segély, hanem a polgármester hivataloktól kaptak segélyt. És ők most elkezdtek vergődni, de Romániában 100 000 forintokat kaptak. Iszonyú nagy tévedésben van a két völgy. Na de most a tegnapi nappal kapcsolatosan meg már kíváncsi leszek már a pócsa, mikor állnak ki Barbaráék.
2: Milyen ügyben?
3: Tartani, mert addig nagyon tudták pócsa diktálni a gyermek problémákat. Akkor ugye másik a hegedűs Barbara, az pócsaika ott volt. Akkor a
2: Zsófia.
3: Igen. Arra lennék már kíváncsi, hogy az édesapja meghalt. Ő megörökölte a képviselői múltját a papának, és gondolom a múzeumot is, amit a papája épített. De voltam a múzeumban, és egy ilyen korszerű digitális múzeum épült.
2: Nem tudom, hogy megörökölte, meg az egészről sajnos kevés információm van.
3: Uh-huh. Gondolom.
2: Igen.
3: Meg biztosan elég jó nagy pénzt kap ő abból. Na akkor ott a másik. Ugyanazon napon voltunk, mikor kirándultunk 60-ba a vadászkastélyba. Amikor mutatták a tévében, hogy milyen felújítás lett az alsó sorba a halaknak meg a ízni. Én akkoriban kérdeztem ott a nőtől, hogy mondja meg már drága ez a heged, vagy ez, hogy semmilyen. Azt mondja, nem mondom, mondja meg őszintén, azt mondja, nem akarom megmondani, nem szabad nekünk nyilatkozni. Hát úgyhogy megvannak a véleményem. Na meg ott, és meg van a másik is, Ferenc, a mezőgazdasági miniszternek, te hallom a hangját, hogy ezeknek az új gazdáknak osztogatták a pénzt. Például Kósának kifizették a lopott szajré pénzt is, amit elloptak. Hogy működik ez?
2: Kósa Lajos családtagjai vittek csődbe valamilyen céget, és hogy a beszállítók nem maradjanak pénz nélkül, az állam kifizette, igen, ez nem szokványos.
3: Hát ez volt szomorú, hát ő neki volt benne a kedve abban is, meg volt neki sok mindenben. Ez a magyar pénzügy, meg ez, ami megy most, ezt én nem bírom megérteni, hogy annyira az ellenzék meg vergődik, hogy mit akarnak. Hát ők már annyi, hogy vagynak, vagy nincsenek.
2: Hát nyilván lenni akarnak, és nem eltűnni.
3: Ott van ez, na még azon kaszagok, Ferenc, ez a népi képviselő a keresztény demokratáknak. Ennek az embernek valami karmesternek kellett volna menni. A beszél is állandóan jár a keze, mint valami karmester. Én már annyit kaszagtam ezen az ember, hogy nem igaz. Mondom, mert egy kis zenét is játszhatnának neki.
2: Igen. Hát gesztikulál, ez van. Fontos dolgokról beszél, nyilván úgy érzi.
3: Hát ez a letartóztatások meg pont már kellett, hogy elkezdődjön. Lázár úr meg nem is szeretek beszélni, mert én először nem ember. Egyáltalán.
2: Hát ez nagyon csúnya megállapítás, lehet nyilván önnek kritikája, de hát attól még ember. Nem tudom, mi nem tetszik a munkásságában?
3: Amiket művelt a kampányban. Úgyhogy sajnálom, hogy ilyen emberek vagynak a Fideszbe. De hát én nem vagyok Fideszes, én független vagyok. Én egy pártnak sem voltam soha tagja, meg nem is leszek.
2: Rendben. István, köszönöm szépen, hogy hívott, és mindezt elmondta. További szép napot. Viszont hallásra. Nándorral folytatjuk, üdvözlöm.
4: Tiszteletem, jó napot kívánok. Üdvözlöm az összes hallgatóságot. Tudok beszélni?
2: Igen, igen, adásban vagyunk, parancsoljon.
4: Jó, akkor jó napot kívánok, üdvözlöm az összes hallgatóságot, és tévénézőket. Egy pár szóval szeretnék hozzászólni ez a dologhoz. Hátulról kezdeném, a Lázár János ügy. Én azt gondolom, hogy a Jánosnak valamilyen szinten igaza van, mert ha beülne a parlamentbe, a ottani ellenzék a úgynevezett 76%-ával óhatatlan kikezdeni, és kellemetlenséget szülne. Elfogadom, hogy a Lázár úr nem volt mindig korrekt, mert én a Hódmezővásárhelyen, amit tett, tisztán látszik, hogy egy Kanadából jött-ment, megnyerte vele szembe a választást. Tehát kellemetlen dolog ez a telekügylet. Jó, ezt hagyjuk. Menjünk tovább. Középen van a letartóztatott NKE alelnök.
2: Igen.
4: Légy szíves, hagyd abba, közben ne beszélgessél, mert közben itt a unoka is jelen van, és indítja a automata porszívót, de már leállítottam.
2: Rendben.
4: Folytatnám tovább. Tehát én úgy gondolom, hogy nem csak őt, hanem nagyon sok embert le lehet tartóztatni. Többek között szerintem Magyar Pétert is. A 16 évből ő 14 évig két kézzel gyűrte a zsebébe a pénzt. A jobb kezével a jobb zsebébe, bal kezével a bal zsebébe. Az, hogy most két év után ő egy nagy ember lett, ez tök véletlen. Elmondom az álláspontomat. Körülbelül 2 millió Fideszes szavazó, 2 millió SZDSZ-es szavazó, 2 millió ingadi. Ezt az összes ingadit úgymond maga alá hajtotta, csak kíváncsi leszek, hogy meddig tud ő egyszerre szűz és kurva lenni. Bocsánat, hogy ilyen szavakat használok.
2: De a stílus maga az ember, szokták mondani, tehát semmi gond.
4: Tehát nem fogja tudni kielégíteni a szavazói körét. El fogja veszteni körülbelül, álláspontom szerint, minimum 30%-át a szavazói körének. Abból adódóan úgymond negatív intézkedéseket tesz. Például nyugdíjasok sarcolása, benzinár emelése, úgynevezett nem közvéleményt felbuzdító intézkedések, és úgy gondolom, hogy egy kormánynak nem Facebookon kéne kormányozni. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az, hogy a fiatalok megnézik a Facebookot, meg üzengetnek egymást, ez egyszerűen nevetséges. A viselkedése tarthatatlan. Én nagyon szégyellem, hogy olyan ember a miniszterelnökünk, aki olyan tiszteletlen, hogy vele szól a másik beszédében. Ez etikailag nulla. Tehát én csak úgy szoktam hívni, nem bántásból, Nyíkhaj Pesti utca gyerek ez a fiú. Nem miniszterelnöknek való. Ne haragudjon, ezt ki kell mondanom.
2: Ettől most megkönnyebbült, jobb lett a lelke?
4: Én csak úgy gondolom, hogy az igazságról beszélek.
2: Értem.
4: Semmi másról, csak az igazságról. Tehát én például Kapitány Istvánt el tudnám képzelni miniszterelnöknek, mert sokkal komolyabb úriember, így fogalmazok. A minisztérium vezetésére, meg a köztársasági elnök vezetésére is, vagy épp a alkotmánybíróság vezetésére is, úgy gondolom, hogy egy közbizalmi ember való. De ott van például Gyurcsány, amikor megnyerte a választást, nem ment el odáig, hogy a köztársasági elnököt leváltsa, alkotmánybíróság elnöket visszahívja, tehát a Péter elmegy a falig. Jó példa rá, azt mondta, először nyerjük meg a választást, talán mindent lehet. Ő most a mindent lehetnek a rabja. És minden áron, minden módon próbálja megmutatni, hogy ő 78%. Kíváncsi leszek egy év után, hogy a 78% meg lesz 51. 51 lehet, hogy meg lesz, de hogy nem 78, az biztos. És nem kell ekkora nagy mellénnyel lenni, mert majd meglepődik, mint a tarka tehén. Csak így. Viktor is én.
2: Tarka tehén mind lepődött meg, illetve mi lett a tarka tehén történet vége?
4: Elmesélem, egy nagyon-nagyon érdekes mese, egy vidéki paraszt bácsival történt. Hoztak Amerikából egy fedezésre váló bikát, és összeengedték a magyar telnekkel. Volt közte amerikai tehén genetikai állományú egyed is, és akkor megmondta a TSZ-elnök, nézze meg Pista bátyám, hogy hogy történnek a dolgok, mert elvileg a bikával a magyar tehenettel megfedeztet, értette. Jó, kiment, jön vissza, elnök úr, képzelje, mindig a saját fajtáját fedezi. Jó van, menjen, azt kente meg, azt kente meg. És akkor mondta neki, hogy menjen vissza kis tovább figyeljen, hogy történik. De szépen beszéljen, így titkárnők vannak, minden óvatosan mondja a szöveget. Visszajön fél óra múlva, képzelje, tudja mi történik, tudja mi? Ez a kutyabika, és mit csinál? Hát megint a feketét baszta meg. Tehát magyarul a magyar kát nem fedezte, csak a saját fajtájával ivarszott. Bocsánat, hogy így fogalmazta. Jó?
2: További szép napot, minden jót. Nem tudtam megfejteni a történet mondandóját, de nem is biztos, hogy ez akkora dráma. További szép napot viszont hallásra. Jánossal folytatjuk. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Beszéltünk már valamelyik nap. Ugye, hogy voltam az arra akkor, aki betelefonál. Én csak annyit szeretnék kérdezni öntől. Ez a vagyon visszaszerzés, amit ennap szavaztak meg, tudja?
2: Igen.
5: Na, rájön a hivatalokra is, mert nem csak ott tessen ezek a idei körül, akik most buknak meg sorba. Ez ugyanúgy a hivatalokra is rámehet, ugye? Ellenőrzés.
2: Hát, ahol vagyok.
5: Polgármesteri hivatalokra. Értem,
2: szerintem, szerintem itt a vagyon elemek a döntő tényezők, tehát nem az, hogy hol tűntek el, hanem hogy ahol a nemzeti vagyon eltűnt,
5: ott vizsgálod. Egy példát mondok, rengeteg pénz mondjuk.
2: Lehet, hogy itt ott is vizsgálódhatnak.
5: Korrupció, igen. Itt is van bőven azért. Elég jó, de én ezt szeretem volna Ferenc megkérni, mert itt Domonyban, a hivatalban, hát azért már szégyen, ami megy. Már szégyen, amit csinál az a polgármester, hogy itt nem fogják őket ellenőrizni. Meg hogy már a Magyar Péter még szabhassa azt, hogy na, polgármester válaszolt akar Domony. Érti, mit mondok? Itt van Balázs. Magyar Ferenc.
2: Én itt vagyok, próbálom követni ön, tehát azt értem, hogy polgármester választást akarnak, csak Magyar Péter szerepét nem látom ebben, mert hogy neki ebben nincs szerepe.
5: Ő nem szólhat bele. Csak úgy, hogyha mondjuk kijönnek ellenőrzni, mondjuk a pénzügyi számlevőszék, meg a NAV, vagy mi ilyesmi, és akkor lehet csak, ugye? Ma, hogyha hát, megbukik, na a magyarul megmondva.
2: Szerintem, ugye? Tehát hogyha például ön bűncselekményről tud, akkor feljelentést tehet, vagy helyi önkormányzati képviselő, aki mondjuk ellenzékben van, és bűncselekményről szerez tudomást, feljelentést tehet, sőt, hogyha ő hivatalos személy,
5: van bőven, hiszen korrupció.
2: Kell is, hogy tegyen, van. És akkor elindulnak a vizsgálatok, tehát ez most független a miniszterelnök személyétől, meg ettől a hivataltól is.
5: Értem.
2: Tehát eddig is lehetett feljelentést tenni bűncselekmény esetén.
5: Jó, fizetni nem lehetett, mert szóltam oszta a vécsei elnézett fölötte. Mert én sokat dolgoztam itt a formunkat, csináltam úrnapalakat, kint a temetőben hármat, leszámlázták, fölvettek több mint 9 milliót, én meg kaptam 60 ezeret havonta, mert temetőgondnak voltam.
2: Igen, most már emlékszem, hogy erről beszéltük. Nem hinném, hogy a vagyon visszaszerzési hivatal ilyen ügyekben vizsgálódna,
5: akkor
2: szerintem
5: csak
2: ott...
5: amit mondok én, hogyha mondjuk följelentem a izéné, egy példát mondjuk a NAV-nál, vagy a pénzügyi számlevőszéknél, akkor vizsgálják.
2: Vagy a rendőrségnél, igen. Hogyha a megfelelő súlyúnak tartják, vagy látják a gyanút, a bűncselekmény gyanúját, akkor elindul a nyomozás. Köszönöm igen, szépen, hogy hívott. A helyzet az, hogy lejárt az idő, úgyhogy most megszakítjuk ezt a beszélgetést. Jön egy rövid reklámszünet, és aztán még folytatjuk a műsort.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten a Bécsi úton kifelé a Nagyszombat utcánál félpályás lezárásra kell készülni, mert tart a helyszínelés. A 19-es és a 41-es villamos helyett a Batthyány tér és a Bécsi út Vörösvári út között pótlóbusz közlekedik. A 17-es villamos nem jár a Bécsi út Vörösvári út és a Szél Kálmán tér között. A Margit híd Budai hétfő és a Bécsi út Vörösvári út között pótlóbusszal lehet utazni. A Margit híd Budai hétfő és a Szél Kálmán tér között a 4-es és a 6-os villamossal utazhatnak. A 9-es autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, illetve a 47-es, valamint szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Nem járható Zuglóban a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja megállót az Örs-vezértere felé. Rebenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Lászlóval folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok! Vagy mégsem. Majd meglátjuk. Ez a trillázó hang minden esetre azt üzeni, hogy most nem jött létre a kapcsolat, vagy ha létre is jött, megszakadt. De hát rajta vagyunk, pontosabban kollégáim, hogy helyreállítsuk azt, ami elromlott. Szóval Magyar Péter szerint indul a tisztító tűzművelet, megszavazták a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalt, a fideszesek AVH-ról beszélnek, Orbán Viktor Adolf Hitlert emlegette, Kumbélára célzott, valamint a kommunistákat és Venezuelát is felhozta, és nem érti, pontosabban érteni véli, csak nem ért egyet azzal, hogy a meglévő hatóságok, úgy mint a rendőrség, illetve az ügyészség mellett, vagy azok helyett, teszi hozzá a volt miniszterelnök, létrehozták ezt a hivatalt, amely hivatal vádemelési javaslattal is bír. És sőt, vád képviseleti joga is van, tehát a bíróságokon képviselheti majd a különféle ügyekben a vádat, amit ő maga fogalmaz meg, tár fel, nyomoz ki, és Orbán Viktor szerint ezzel az a baj, hogy a Tisza ezt a politikai ellenfél levadászására, tönkretételére fogja használni. Én nem tudom, hogy ezt miből gondolja a korábbi miniszterelnök, hát nézzük meg majd, hogyha működésbe lendül a hivatal, hogy működik. Itt van László, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm! Hát
3: nekem volna a szerkesztő úr, hogy egy kérdésem, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. Megmondom, hogy mi a problémám. 2006-ban vásároltunk egy családjátot, és hát az fel kellett venni 12 millió forintot még, hogy ki tudjuk fizetni a házat. És föl is vettük a 2006-ban, és elkezdtük tölteni a kölcsönt. Hát ezt a fiamnak vásároltuk, és elég az hozzá, hogy utána kellett 5 évig ezt az előtakarékosságot fizetni. Fizettük is becsülettel, le is vonták, és az OTP, amikor ez letelt, eladta a házat. Meg se kérdezett bennünket, hogy hova, hogy eladjuk, vagy nem adjuk, vagy hogy csináljuk. Nem értesít. Az 5000, vagy 4 milliót azt lefogta az előtakarékosság. Minden hónapban becsületesen volt tölletve, és én letelt volna már régen. És amikor eladta ezt, OTP-n belül valami behajtónak, hát akkor kiszabták, hogy még fizetni kellett tovább. És 82.000 forinttal fizessük 2012 óta. És még mindig a fiam érdeklődött, hogy mi van vele, akkor azt mondták, még 50 hónapja van. Hát azért elnézést kérek, fölvettük a 12 milliót, fizettük. Hova lett ez a 4 millió, amit betöltöttük? Mert azt mondták, egy összegben leírják. Nem történt meg, mert a számlát én kikértem, mindig 8500 forintért kiadták a számlát, és én ellenőriztem állandója, hogy mi van, mert adóstársak vagyunk a fiammal. Értem. És mind a háromban fizettük becsületesen, amit kellett.
2: És ez deviza alapú hitel volt? Svájci frank?
3: Nem, ez forint volt. Forint. A devizát is számolta, én mindjárt, amikor a szerződést csinálták, mindjárt szóltam, hogy miért van ez. Akkor 168 forint volt a deviza.
2: Svájci frank.
3: Számoltak meg forinttal, de forinttal fizettük.
2: Azt értem, de deviza hitel.
3: Meg azt is vettünk fel.
2: De deviza alapú hitel volt, nem? Tehát svájci frankban határozták meg, legalábbis akkoriban ez volt a jellemző.
3: Akkor nem volt deviza részében, nem is kellett.
2: Értem.
3: Mert forint kellett.
2: Jó, hát innen ennyi információból nagyon nehéz sajnos megállapítani, hogy mi történt, mert ha...
3: Na most összeszólok, ne tessék haragudni. Mi elmentünk a bíróságra, hogy hova megy ez a pénz. Őt fogadtunk egy ügyvédet Budapesten, és elmentünk a bíróságra. Meg is történt a bíróságon a tárgyalás. Ott megállapította a bíró, hogy ez jogtalan és érvénytelen az egész. Na most ez kétszer megtörtént így, négyszer volt tárgyalás, lett volna, de csak kétszer tartották meg. És azt mondták akkor, hogy ezt a, mikor meg, hogy fölösleges a harmadikat is, meg a negyediket, ugyanezt tudják mondani. Na most akkor az volt, hogy leállítsák az egészet, és egybe intézik mindenkiét egyszerre. De nálunk itt van a bíróság, megvan a papír, meg megvan az ügyvédnél, mert nálunk nincs, az ügyvédnél van a papír, hogy mi megnyertük akkor a pert, érvénytelen az egész, kétszer. És a másik kettő nem volt megtartva. És azóta is fizessük 12 óta.
2: Értem, ez így még zavarosabb. Értem, csak ez így még zavarosabb, hogyha önöknek van egy jogerős bírósági ítéletük arról, hogy ez a szerződés érvénytelen, akkor miért fizetik a törlesztő részleteket?
3: Na de hát ezt folytatni kellett, mert a behajtó akkor megtalált mindjárt, nem a, fizettük akkor is, megtalált mindjárt egy évre azt nem, hogy fizessen be a fiam 2.500.000 forintot, vagy pedig kiteszik a gyerekekkel a házból. Na most négy gyermek van.
2: Értem.
3: Édes, egyet meg nevelt.
2: Igen, mit mond az ügyvéd?
3: A legnagyobb akkor járt negyedik vagy ötödik osztályba. Igen.
2: A kérdés az, hogy mit mond az ügyvéd, aki önöket képviselt, tehát akkor ő ott volt a bíróságon, tudja, hogy ahogy ön mondja, megnyerték a pert.
3: Megnyertük, igen, a pert, és azóta is most is érdeklődött a bíró, azt mondta, egyelőre le van állítva.
2: Ez itt sajnos számomra rendkívül zavaros.
3: A fiam egyedül neveli a gyermekeket. A legnagyobb akkor volt negyedik vagy ötödik osztályos.
2: Esetleg azt javasolnám, hogy fogadjanak egy másik ügyvédet, aki egy kicsit hatékonyabban képviselni önöket. Hát ha nyertek a bíróságon, és érvénytelen ez a szerződés, és nem kell fizetniük, akkor számomra nem érthető, felfoghatatlan, hogy miért fizetnek.
3: Hát vagy, nekünk is felfogható, vagy, megmondom, én már nem vagyok Pagyi Gyerik, mert 91 éves vagyok, és azért úgy akarok eltávozni, hogy tiszta legyen
2: persze.
3: Minden ügyem.
2: Hát azért és mondom, hogy lehet, hogy egy rátermettebb ügyvéd talán segíthetne, mert így. Így nehéz
3: hát
2: ezt
3: nem tudom, most a kormány foglalkozik vele, hogy most mindenkivel foglalkozik, vagy pedig csak a régiekkel, vagy mit tudom. Hát ez mennyit, 2006-ban vettük fel ezt a kölcsöt.
2: Értem.
3: És azóta is fizessük.
2: Igen, értem. Tehát annyi változás van, hogy az Európai Unió Bírósága azt mondta ki, hogy annyi pénzt kell csak visszafizetni a banknak, amennyit a bank ténylegesen odaadott. Annál többet nem kérhet a bank. És akitől többet szedett be, az bíróságra mehet. És visszaszerezheti a pénzt, amit pluszban bevett tőle, beszedett tőle a bank vagy a pénzintézet. De ez nem automatikus, hanem ezt minden adósnak saját maga kell, hogy intézze. De vannak már nyertesek, akik már ingatlan ügyben is visszakapták a pénzüket, sőt, még a kamatot is visszakapták. Értem. Úgyhogy ezt tudnám önnek javasolni, hogy akkor keressenek egy olyan ügyvédet, aki egy kicsit többet tud a dolgokról, és képviselni önöket. Köszönöm.
3: Hát akkor
2: igen.
3: Az ügyvédnek kell tovább intézni.
2: Igen, igen. Magától nem fog intéződni az ügy, olyan törvény nincs, de mindenki a saját igazáért újra elkezdhet küzdeni, harcolni, és megnyerheti ezt a küzdemet, és visszajár a plusz pénz, amit beszedtek a hitelen túl. Köszönöm szépen, hogy hívott, és sok sikert önnek, és meg mindenkinek, aki hasonló csapdában vergődik, mert hogy kimondta a bíróság, tehát hogy törvénytelenül jártak el a bankok azok esetében, akiktől több pénzt szedtek be, mint amit valóban kiadtak. Hédivel folytatjuk, kezdi csókolom.
4: Szép jó napot kívánok, Ferenc, már régen beszélgettünk. Csak annyit szeretnék mondani, hogy délelőtt volt egy közvetítés, ugye a költségvetésről volt szó. Most én a közvetítéssel kapcsolatban szeretnék mondani valamit, hogy nem lehetett látni, hogy ki az előterjesztő, ki vezeti le az egész megbeszélést, és ki a hozzászóló, mert csak a hátát lehetett látni, messziről lehetett látni mindenkit, csak néha elment az adás, hogy most azok az emberek, akik felvették az egész közvetítést, meg akik sugározták, nem látták, hogy valami nem stimmel, mert az, hogy ki volt a hozzászóló, honnan jött, kit képvisel, azt se lehetett látni, hogy hívják, vagy ki a következő, vagy egyáltalán kik ülnek ott benn, hogy meg tudják az egészet vitatni, hozzászólni, ilyen, szóval borzalmas volt ez az egész közvetítés.
2: Igen, nem láttam, úgyhogy nehéz ez hozzászólnom, de azt gyanítom, hogy ezt az ATV-n látta? ATV Extrán, vagy valahol máshol?
4: Igen, ez Extrán, láttam értem. Délelőtt.
2: Szerintem mi a parlamentből kapjuk a képet, hangot, tehát a közvetítést nem mi megyünk oda, ki nem az ATV stábja van jelen, hanem a parlament gyártja tulajdonképpen ezt a közvetítést, mondjuk így műsort, ő közvetíti ide, vagy át megkapjuk mi, és ezt tesszük ki. Tehát akkor valószínűleg az ottani kollégák nem voltak túl körültekintőek, ha nem jó képeket adtak, ha nem feliratozták a megszólalókat, úgyhogy rájuk hárítom a felelősséget.
4: Az rendben van, de hogyha onnan jön az adás, és az ATV között, így akkor lehetett volna nekik szólni, gyerekek valami nem stimmel, nem lehet látni az embereknek. Se az arcát, se az, hogy ő kicsoda, honnan jött, vagy...
2: Világos. Lehet, hogy lehetett volna, értem, csak mivel ebben én nem veszek részt, azért most nem tudom azt mondani, hogy lehetett volna, vagy nem lehetett volna. Biztos lehetett volna jobb ez az egész, hogyha nem volt jó, de hogy hol történt a hiba, én azt mondom, hogy a parlament küldjön olyan képet, hangot, közvetítést, ami adásképes, egyszerűen csak át kell venni és bejátszani az adásba. Szóval, hogy ott kellene javítani véleményem szerint. Itt egy bejövő közvetítést nem lehet korrigálni innen.
4: Ja, igen, elhiszem, de valami nagyon gyakra volt. Eddig mindig normálisan lehetett látni a parlamenti közvetítést.
2: Értem.
4: De akkor, amikor néha szokott lenni ugye a parlamenti összeröppenés, tehát ott van mindenki, és néha...
2: Úgynevezett plenáris ülés, igen.
4: Igen, elnézést kérek.
2: Ne, ez az összeröppenés is teljesen jó, tehát én sejtettem, hogy erre gondolt, csak van egy ennél is hivatalosabb meghatározás ennek.
4: Igen. Úgyhogy holnap lesz a másik. Én várom mindig, amikor ilyenek vannak, mint ma is, volt egy csomó vasalnivalom, nem mondom, akkor közben kivasalok, de hát gyatra volt, borzalmas volt, tehát a parlamentben is a kameramannok figyelhetni egy kicsit, hogy jó a kép, nem jó, látani lehet a képviselőket, utána azt se tudjuk ki, honnan jött, mit csinál.
2: Igen, az bosszantó, hogy nem lehet tudni, igen.
4: És akkor utána meg halljuk a parlamentben, hogy ez az, meg amaz, meg mit tudom én, olyanok szólnak hozzá, akiknek halvány dúztuk sincs, hogy mégis miről volt szó, de őket is képviseli valaki, akit beültettek. Úgyhogy néha az látszik az egész parlamenti közvetítésen is, hogy mint a Takács is, az egészségügyi emberke. Még orvosi vizsgája se volt, semmi kuncsja nem volt, és ő képviselte ugye az egészségügyet.
2: Magyarországon hát ahhoz nem kell szakvizsga, hogy egészségügyi államtitkár legyen. A végzettsége orvosként megvan. Ha nem megbíznak volt, benne a főnökei... Tessék?
4: Takásnak nem volt semmi.
2: Hát orvosi diplomával rendelkezik, nincs még szakvizsgája, ha jól értem, de attól még egészségügyért felelős államtitkárként akár jól is működhetett volna.
4: Igen.
2: És nyilván a főnökei szerint jól is működött, mások szerint kevésbé, de tehát ez a szakvizsga ahhoz, hogy államtitkár legyen, nem szükséges.
4: Hát... Sajnos. Nem, mindegy, én csak ennyit szerettem volna mondani, hogy valahogy nem volt egy olyan, mert én mindig nézem, meg szerintem a háromnegyed része, vagy a fél ország nézi az egészet, mert sok embert érdekel tájékozatás szempontjából is, meg végre van egy olyan parlamenti gyűlés, ahol van az ellenzék, és meg a kormány között egy vita műsor, tehát meg lehet mindent beszélni, elmondják, hogy kinek milyen kormány között egy vita műsor, tehát meg

Szép, hogy hívott, most más kicsit a helyzet. Időnk viszont lejárt, úgyhogy kénytelen vagyok búcsúzni öntől is, és az összes további kedves nézőtől, hallgatótól. Legyen szép napjuk, a viszontlátásra!

0: műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Hétfőn lejárnak a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Lakóházakat és ipari létesítményeket ért találat Ukrajnában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Fokozódik a kánikula, keddig harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az egész ország területén. Az orvosok figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség megterheli a szervezetet, fontos a folyadékpótlás, ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Lejárnak hétfőn a régi könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Az érintetteknek érdemes minél hamarabb gondoskodniuk a cseréről. Az új személyazonosító igazolvány bármelyik kormányablakban személyesen előzetes időpontfoglalás nélkül igényelhető. A beteg, illetve mozgásokban akadályozott állampolgároknak mobil ügyintézést biztosítanak. Erősödött a magyar gazdaság. A második negyedévben 1,7%-kal nőtt a teljesítménye az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest 0,4%-kal bővült. A növekedéshez leginkább az ipar teljesítménye és a szolgáltatások járultak hozzá. Lakóházakat és ipari létesítményeket ért találat Ukrajnában. Az orosz támadásokban többen meghaltak és megsérültek. Moszkva szerint a hadsereg katonai repülőterekre, hadipari vállalatokra, valamint katonai távközlési központokra mértek tömeges csapást. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az elmúlt éjszaka több mint 250 ukrán drónt lőtt le 10 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretett szolgálat. Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli szélökésekkel kísért vihar söpört végig. A szolgálat jelenleg a két legsúlyosabban érintett helyszínen, Sárosoroszi és Makkos Jánosi térségében folytatják a segélynyújtást a helyi kárelhárítókkal együttműködve. A rászorulóknak szánt pénzadományokat az adományoz.hu oldalon vagy banki átutalással várják. Spanyolországban véget ért az erdőtüzek miatt kihirdetett országos vészhelyzet, jelentette be a miniszterelnök Pedro Sánchez az ország középső részén, Madrid, illetve a szomszédos Kasztília és León tartományban pusztító, nagy kiterjedésű tüzek stabilizálásával indokolta a döntést. Ez azonban nem azt jelenti, hogy teljesen elfojtották volna a lángokat, csupán a készültség szintjét csökkentették. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották.

nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap új fantomtól féltek. Nem mertek lépni, meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába. Úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd így romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csetesz ezernyi mással. A közben a másikat kívánod, szerinted milyen a világod? Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, hallottam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megbán minden szavával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart. Hey, ne dobd ki az idődet, mert találodkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év. Lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia Fanka, Deli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága. Nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házad, meg leszarom a kocsit. Csak tudj ölelni, gyere, adj egy pacsit. Na mi van, ver? Ugye így is lehet? Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az apád, ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád, de ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jól, és ne feledd, az élet kicsit rock and roll.

0: Se szint, nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Ej nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázhatsz magadra, és úgy vigyázhatsz másukra. És testvér, alkoss, találj haza, add oda magad, saját magadnak. Funkadeli, földbolygó, egyenesen az éjszakából.
1: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Vízosztással, párakapukkal készül a hőségre a MÁV csoport. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretetszolgálat. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet, fontos a folyadékpótlás. 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon árnyékos, hűvös helyen. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívül. Vízosztással, párakapukkal készül a hőségre a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek. A hőségriasztás ideje alatt délelőtt 11 és délután 5 óra között vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon és több vidéki város vasút, illetve autóbuszállomásain. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Dunavíz szintjének csökkenése miatt. A folyó jelenlegi állása paksnál mínusz 121 cm. A teljesítmény csökkentés célja a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és a nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretetszolgálat. Kárpátalján hétfő este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig. A szeretetszolgálat jelenleg a két legsúlyosabban érintett helyszínen, Sáros-Oroszi és Makkos Jánosi térségében folytatja a segítségnyújtást, a helyi kárelhárítókkal együttműködve. A rászorulóknak szánt pénzadományokat az adományoz.hu oldalon vagy banki átutalással várják. Mintegy 8000 embert menekítettek ki Krétán erdőtűz miatt, közölte a sziget északi részén lévő régió alprefektusa. Az evakuálásokat azért rendelték el, mert az erős szél nyomán új erőre kapó lángok egyre közelebb érnek egy tengerparti üdülőhelyhez. A tűz már több lakóházat, mezőgazdasági épületet is felemésztett, valamint haszonállatok is odavesztek a lángokban. Görögországból több erdőtüzet is jelentettek, amelyekben már 3 tűzoltó vesztett életét, közülük 2 Krétán.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőművet az alacsony Duna vízállás miatt. Vízspórolásra kér az élő környezetért felelős miniszter. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A kormány a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. Teljesen leállíthatják ma vagy holnap a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén és az ország ivóvízellátásában is. Ugyanakkor az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, de ez még fedezhető import. A gazdasági és energetikai miniszter vezeti az energiaellátási műveleti egységet. Kapitány István közölte, a csoport feladata biztosítani, hogy a hazai energiaellátás folyamatos és biztonságos maradjon. Ennek érdekében ma tárgyalnak az ágazat szakemberei. Hozzátette, a kialakult helyzetről és a meghozott intézkedésekről nyíltan folyamatosan tájékoztatják az embereket. A megfelelő vízellátás biztosítása érdekében a medencefeltöltés, autómosás, sportpályalocsolás mellőzését kéri az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, drasztikusabb lépésektől sem riadnak vissza, hogy mindenki megfelelő mennyiségű és minőségű vízhez jusson az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, hogy a megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt vízmennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadás okozhat. Vízkorlátozás lépett életbe Szentendre Pismány település részén a megemelkedett vízfogyasztás miatt. A lakosságot takarékos vízfogyasztásra kérik. A szolgáltató lajtoskocsikkal biztosítja az ellátást. A vasúttársaság a gyártó Stadler szakembereivel közösen dolgozik azon, hogy a Flirt motorvonatok 40 fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Az elmúlt hetekben megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, a rendkívüli hőség esetére külön üzemeltetési eljárást vezettek be. Hegyi Zsolt elmondta azt is, hogy vízosztással, párakapokkal készülnek a hőségre. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek. A hőségriasztás ideje alatt délelőtt 10 és délután 5 óra között vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon és több vidéki város vasút, illetve autóbuszállomásain. A közlekedési és beruházási miniszter arra kérte a magyar közutat és az autópálya üzemeltetőket, hogy torlódások esetén készüljenek felívó víz kiosztására az autósoknak, és ahol lehet, ütemezzék át a forgalmat zavaró útfenntartási munkákat. Országszerte süt a nap, a hőmérséklet már meghaladja a 30-33 fokot. Eső továbbra sem várható. A szél a Dunántúlon helyenként megélénkül. Holnap tovább melegszik az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig kicsit visszautazunk az időben, ezúttal 2025. november 11-éig. Ezen a napon hozott a kúria döntést arról, hogy Terézváros Airbnb rendelete nem törvényellenes, és szintén 2025. november 11-én a Spirit FM Veszik vagy Iszák című műsorában Rónai Egon vendége Hernyák Tamás, a Hernyák birtok borásza volt, és arról beszélgettek, hogy védettséget kapott az etyeki pezsgő.
3: Van egy friss hírünk, azzal folytatjuk a borműsort. Védettséget kapott az etyeki pezsgő, hogy mitől védik, vagy hogy ez mit jelent, ennek fogunk utána menni. Hernyák Tamás, a Hernyák Birtok borásza és tulajdonosa a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
3: Szóval ez a védettség az etyeki pezsgőnek, ez valójában miről szól?
4: Nos, az eredetvédelmet hagyta jóvá most az Európai Unió. Nekünk eddig az elmúlt 5 évben egy átmeneti védettségünk volt, egy nemzeti oltalom alatt álltunk. 2020 óta létezik ez a fogalom, hogy etyeki pezsgő. 2017-ben állt össze hát egy tucat etyeki borász, és ismerte fel, hogy önmagában az etyeki pezsgőnek nincs stílusa, nincsenek szigorúan kőben vésve a szabályai, és elég laza keretek között készíthetik el. Ez egészen pontosan azt jelentette, hogy 40 különböző szőlőfajta engedélyével lehetett etyeki pezsgőt készíteni, lehet tangpezsgő technológiával, tradicionális technológiával, tulajdonképpen mindenféle technológia megengedett volt, és szeretük volna ezt szűkíteni, szigorítani, hogy az etyeki pezsgő arculata, stílusa, ízvilága az sokkal egységesebb legyen.
3: Mi az, amit kizártak? Mert hogyha ezek szerint a 40 féle szőlő az kicsit túlzás volt, akkor nyilván megszabadultak jó néhánytól. Merre felé szűkítették?
4: Abszolút. Hát a 40 különböző fajtát 4-re tudtuk leszűkíteni. Azért ez hosszú átpezsgőzött éjszakák szorozata után jutott el ide a tagság.
3: Hát biztos csak kóstoltak.
4: Abszolút, természetesen. Komoly szakmai kóstolók voltak. Néha vakon kóstoltunk, néha meghívott külsős vendégekkel, szakértőkkel, mire eljutottunk ahhoz a 4 fajtáig, amit a többség, a közösségünk a legjobbnak talált. Ez a Chardonnay, a Pinot Noir, a Pinot Blanc és a Pinot Gris. Ez a 4 fajta egyébként itt Etyeken a filoxéra vész után települt el, és azóta meghatározó szőlőfajtái a borvidékünknek, úgyhogy nem volt nehéz kiválasztani, hiszen hogyha egy kis külföldi kitekintést teszünk a pezsgők világába, ez a 4 fajta a világ legjobb pezsgős vidékein szintén jelen van.
3: Az Európai Bizottság ugye azt hagyta jóvá, hogy mostantól kezdve az oltalom alatt álló eredet megjelölések nyilvántartásában is szerepel az etyeki pezsgő, de ennek van egy nagyon komoly leírása ilyenkor, hogy mi mindennek kell megfelelni, vagy mi mindennel kell azonosnak lennie, kezdve azzal, hogy a földrajzi terület, vagy a talaj, és így tovább, és így tovább. Mi volt a legnehezebb ezek közül, a feltételek közül?
4: Én azt gondolom, hogy azonban az imént túlestünk a szőlőfajták kiválasztása, ami sokkal egyértelműbb volt, de nyilván ez is nagyon fontos, hát ugye földrajzi árujelzőről van szó, tehát hogy lehatároljuk a szűk területét, ami az Etyek budai borvidéken belül egy kisebb terület, ez az Etyeki központ, tehát az Etyek közterület, Etyek területi hatósága alá vonatkozó szőlődűlők tartoznak bele, és kizárólag tradicionális technológiával készült pezsgők 24 hónapos minimum palackos érleléssel viselhetik ezt a nevet, hogy etyeki pezsgő.
3: Hol lehet ezeket megkóstolni? Hát egyrészt nyilván önöknél az etyeki borászatokban. Oké, ezt értem. Mennyire terjedt el az etyeki pezsgő az elmúlt bő évtizedben?
4: Hát az elmúlt évtizedben volt egy szép nagy felívelése, és ez még tovább is tart, én úgy látom. Hivatalosan ugye 2020-as szüretből készíthetünk pezsgő alapborokat, hogy azokat nevezhetjük etyeki pezsgőnek. Tavalyi év második felében kerültek az első etyeki pezsgők a piacra, és hát ebből a 12, most ma már inkább több 13-14 termelőnek, nem mindegyik termelőnek van még etyeki pezsgő, ami eredetvédett. Én azt gondolom, a következő 1-2-3 évnek lesz az a termése, hogy minden egyes etyeki borkészítő előáll a saját maga etyeki pezsgével is, és akkor el fogunk jutni egy ilyen 100-200 ezer palack éves forgalomig, ami már a magyar piacon szerintem szembetűnő lesz, és ha nem is minden étteremben, de remélhetően, hogy minden második étteremben lesz valamilyen etyeki pezsgő a
3: minden a etyeki borász egyféle ízvilágú pezsgőt fog készíteni, hogyha az etyeki?
4: Hát ennek pont ez a lényege, hogy ha meghatározzuk az azonos szőlőfajtákat, és egy nagyjából azonos technológiát, akkor bizony egyféle stílusban indulunk el. Aztán minden egyes háznak, minden egyes pincészetnek meg lett a saját maga kis stíluseleme, amiben apró fineszekben, különbözőségekben megtalálja a saját maga ízlésvilágát, de nem lesz akkora nagy szórás, mint ennek az eredetvédelemnek a megszületése előtt volt, amikor Pircsai olivérből, Sauvignon Blancból, illatos muskotályos borokból is készült pezsgő, és az nagyon nagy kontrasztban volt például egy neutrálisabb fajtából, egy Chardonnayból készült pezsgővel. Úgyhogy ez az egyik legfontosabb érdeme az eredetvédelmének, hogy most már az a több mint 1 tucat egyeki pezsgőkészítő hasonló stílusú pezsgőket állít elő.
3: Ami azért is jó, mert hogyha az ember megkóstol egy ilyen fajta pezsgőt, amire az van írva, hogy egyeki, eredetvédett, az azért lesz majd különösen izgalmas, mert innentől kezdve bármelyiket leemelheti a polcról, vagy megrendelheti valamelyik étteremben, ami ilyen, az olyan lesz, ugye?
4: Pontosan, hát ez a földrajzi árujelző, vagy hogy mondjam, ez az EU-s oltalom, ez azért is különleges, mert olyan klubba került bele az egyeki pezsgő, mint Európán belül a sámpány, a káva, a francia korta, vagy a prosecco, tehát Magyarországról ez az egyetlen olyan földrajzi árujelző, ami kizárólag pezsgőre vonatkozik. Tehát vannak szép magyar pezsgők, más borvidékeken is, de az egyeki árujelző innentől kezdve csak a pezsgővel lesz belebonyolódva.
3: Világos, de értjük, tehát ezzel lehet majd azonosítani. Ami ilyen, amire az van írva, hogy egyeki pezsgő, azt fontosan tudjuk, hogy mit kapunk. Hát hiszen ennek ez a lényege. Hát ez egy izgalmas időszak lesz akkor önöknek, mert hogy most nyilván termelni és piacot találni, ez lesz a következő feladat.
4: Hogyne, hát azért ez egy nagyon nagy mérföldkő a számunkra, hogy az adminisztrációs akadályokat megléptük, és azért nem könnyű volt megugrani, hogy az Európai Unió is elfogadjon minden leírást. Viszont innentől kezdve nem tudunk megállni, meg hátradőlni, hiszen a termelés az minden évben ott van, csiszolnunk kell a stílust, és előbb-utóbb tényleg minden egyes egyeki borásznak elő kell állni a saját pezsgőjével, és bemutatni azt a világnak.
3: Jó egyeki pezsgőket kívánok önöknek és nekünk. És nagyon köszönöm szépen. És gratulálok ehhez a haladáshoz, mert hát akárhogy is nézzük, ez egy nagy lépés előre. Hornyák Tamás, a Hornyák Birtokról hallották. Köszönöm szépen.
4: Köszönjük.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: tárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30 a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt. 2025. november 13-ára lapozunk a naptárban. Ezen a napon Donald Trump kijelentette, hogy egyértelműen megüzenték, hogy nem engednek a zsarolásnak, miután aláírta az amerikai történelem leghosszabb 43 napos kormányzati leállását lezáró költségvetési törvényt. És szintén 2025. november 13-án a Spirit FM letöltendő című műsorában Vogyerák Anikó vendége Bojki Orsolya az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársa volt, és arról beszélgettek, hogy az emberölések legalább fele hozzátartozó sérelmére történik.
2: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Nagy Angéla nevében is. Amikor emberölésről beszélünk, akkor minden eset megráz minket, de talán szerintem mondhatjuk azt, hogy amikor családon belül történik ilyen, az még inkább, sőt, amikor mondjuk gyermek is érintett, akkor egészen borzalmas esetek derülnek ki a mai adásban, ezekről is fogunk beszélgetni dr. Bojki Orsolyával. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Én is köszönöm.
2: Aki az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársa. Egyáltalán, hogyha emberölésekről beszélünk, akkor van arra vonatkozó becslés vagy statisztika, hogy ennek hányada körülbelül az, amikor családon belül történik ilyen?
3: Van, abszolút, tehát hogy ez a nagy statisztikából is kiderült, tehát a bűnügyi statisztikából is, illetve a saját kutatásainkból is ugyanez derül ki, és ezt támasztja alá. Tehát általában véve is az emberölésekről, ha beszélünk, én mindig el szoktam mondani, hogy ez alapvetően egy indulati bűncselekmény. Tehát nagyon-nagyon kevés az olyan emberölés, legalábbis Magyarországon, de azt hiszem, hogy Európában máshol is, ami érzelemmentesen, hidegvérrel történik. Tehát az emberölésekre jellemző az, hogy indulatból követik el az emberek, és az indulat az pedig valamilyen érzelmi motívumból fakad. És hogyha belegondolunk abba, hogy ki kik azok az emberek, akik mondjuk minket a legjobban, általában és legjobban fel tudnak idegesíteni, meg eleve akikhez érzelmileg a leginkább kötődünk, azok a család tagjaink, a hozzátartozóink. Így aztán ilyen értelemben nem meglepő az, hogy a legszélsőségesebb erőszakos cselekmény az emberölés, ami érzelmi alapon és indulatból történik a legtöbb esetben, akkor az családtag sérelmére történik. És hogyha pedig számokat nézünk, akkor azért az elmondható, hogy az emberöléseknek ugyan 80%-a olyan személy sérelmére történik, akivel az áldozat és az elkövető ismerik egymást, és így követi el a sérelmére az emberölést az elkövető, és körülbelül a fele, de ennél általában még valamivel több is az, amikor hozzátartozó sérelmére történik.
2: Tehát összesen igazából az emberöléseknek a fele, vagy a 80%?
3: Legalább a fele hozzátartozó sérelmére történik, igen.
2: Ez iszonyatosan megrázó adat, és szerintem érdemes lesz majd egy ponton beszélni arról is, hogy a családon belüli erőszak az ennek igazából az előszobája-e. Nagyon sok ilyen esetet is hallunk, tehát hogy mennyire megelőzhetők ezek az esetek, de még picit akkor boncolgassuk ezt a sokkoló adatot, hogyha a családon belül történik emberölés, akkor ott arra vonatkozóan van kimutatás vagy statisztika, hogy mondjuk az apuka, az anyuka, tehát hogy férfi vagy nő követi ezt el, ki ellen követi el, párkapcsolati szinten van-e ez, és hogy mondjuk gyermekek érintettek-e ilyen esetekben?
3: Jó sok kérdés hangzott most.
2: Van időnk.
3: Egyszerre, és azt gondolom, hogy nagyjából ezeken érdemes végigmenni, mert igen, az emberöléseknél különösen fontos, azt gondolom, a nemi megoszlás, tehát hogy a férfiak, illetve a nők milyen arányban követik el ezt a bűncselekményt, illetve nagyon jól struktúrálható az, hogy mi jellemző a férfi elkövetőkre, és mi jellemző a női elkövetőkre emberölés esetében. Hogyha így statisztikát nézünk, akkor itt is természetesen mondhatjuk, hogy ez így általában véve is így van, hogy a férfiak dominálnak, tehát a férfiak vannak döntő többségben az elkövetők között. Viszont azt hozzá kell tenni, hogy a nők aránya az emberöléseknél magasabb, mint más bűncselekmények esetében, pláne hogyha erőszakos bűncselekményeket nézünk. Tehát a nők aránya úgy általában véve a bűnözésben ugye most olyan 16-17% körül van. Az erőszakos bűnözésben ennél alacsonyabb, ott ilyen 10-12%, viszont emberölések esetében akár ilyen 20-25% is lehet a nőknek az aránya. És ez is azt mutatja, hogy ugye a nőkre egyébként is jellemző, hogyha erőszakos bűncselekményeket követnek el, az érzelmi motívum, az, hogy érzelmi alapon követik el ezeket az erőszakos cselekményeket, és akkor az emberöléseknél is ugye ugyanez a helyzet áll fenn. Tehát statisztikailag így mondjuk 80-20% a férfiak és a nőknek az aránya.
2: Hogyha férfi követi el, akkor az ki ellen irányul, a társ ellen?
3: A férfiak esetében nagyon sok esetben igen, tehát a partner ellen, aki lehet akár a házastársa, vagy az élettársa, vagy akár olyan, akivel nem él együtt, de párkapcsolatban van vele, és lehet egyébként a gyermek is, tehát azért elég sok esetben a gyermek is az áldozata a férfi elkövetőknek, de itt hozzá kell tenni, hogy ha ők a gyermekük ellen fordulnak, vagy akár a nevelt gyermekük ellen, ott pedig nagyon sok esetben ez is valójában a partner elleni bosszú az, ami ennek a hátterében van. Tehát valójában ez is a partner ellen irányul, így átvitt értelemben. De ne feledkezzünk meg még egy sértetti körről, vagy áldozati körről, az idősekről, tehát a szülőkről, mert a férfiak esetében is ez elmondható, egyébként a nőknél is, de majd akkor az külön beszélünk erről. Tehát a férfiak is sokszor előfordul, hogy együtt él az idős szülőjével, hozzátartozójával. Nagyon sokszor ilyenkor egy élősködő együttélésről beszélünk, tehát ezek a férfiak nem dolgoznak, általában italozó életmódot folytatnak, és akkor gyakorlatilag a szülője bevételéből tartja fenn magát is, és nem csak, hogy élősködik rajta így anyagilag, még általában bántalmazza is. És akkor itt ebben a körben is előfordulnak emberölések is.
2: Azt mondod, hogy az elkövetés módjában is tud különbség lenni, és akkor maradjunk még a férfiaknál, hogyha ezeket az eseteket vizsgáljátok, akkor van valamilyen általános következtetés ebből adódóan, hogy nem tudom, általában az ilyen típusú bűncselekményt 40-50 év közötti alacsony iskolázottságú követi el, aki általában ilyen módszerrel létezik ilyen?
3: Létezik, igen, tehát azért elmondható az emberölésekről általában is, erőszakos bűncselekményekről is általában is, hogy igen, a hátrányos helyzetű, alacsony iskolázottságú, nagyon rossz szocioökonómiai státuszban lévő elkövetőkről van szó, emberölésnél különösen, és ugye azért azt hozzá kell tenni, hogy az emberölések nem maradnak látenciában a legtöbb esetben, tehát hogy ezek kiderülnek a hatóság előtt, itt a felderítettségi arány nagyon nagy, tehát itt beszélhetünk arról, hogy hát igen, mert mint ami az erőszakos bűncselekményeknél egyébként megjelenhet, hogy a jobb módú, jobb érdekérvényesítő képességűeknél esetleg az látenciában marad, nem kerül hatóság elé, jobban el tudják titkolni. Emberölésekre ez nem igaz. Tehát igen, köthető abszolút ehhez a társadalmi réteghez.
2: Hogy hogyan követik el ezt a bűncselekményt, az ki szokott derülni?
3: Persze, hát ez ugye egy emberölés nyomozásánál, mivel hogy ott nem csak, hogy magas a felderítettségi arány, de általában 24 órán belül a hatóság előtt van az elkövető. Tehát ott általában nem az a kérdés, hogy ki követte el ezt a bűncselekményt, hanem az, hogy milyen motívumból, mik voltak az előzményei, hogyan követte el, igen, nyilván a módszer is itt ide tartozik. Hát a legtöbb esetben késsel követik el Magyarországon az emberölést, mert az van kéznél. Bocsánat, hogy így ezt mondom, de ez az, ami ott megtalálható szinte mindenhol, vagy akár olyan eszközökkel, ami ott a háztartásban van, vagy sajnos előfordul a puszta kézzel történő bántalmazás is, ami halálhoz vezet. Tehát még ez is előfordul.
2: Nem egy esetben van igen arról szó, amire felhívtette is a figyelmet, hogy a szülők ellen, az idősek ellen irányul ez. Itt is hozható az a statisztika, hogy ezt férfiak szokták inkább elkövetni, hogy az édesapjukat vagy édesanyjukat bántják, vagy itt más a szerepleosztás?
3: A többségében itt is férfiak vannak, tehát döntő többségben, de ebben a körben a nők is megjelennek, bár jóval alacsonyabb arányban, mint a férfiak. Nem tudom, hogy ebben most belemenjünk-e, mert ugye a nők, női elkövetők esetében arról beszélhetünk, hogy ugye ők is körülbelül ugyanezt a sértetti kört érintik, de náluk például nagyobb arányban fordul elő a gyermekük sérelmére történő elkövetés, mint a férfiaknál. De a másik a partner sérelmére ugyanúgy, ahogy a férfiak esetében, illetve a szülő sérelmére elkövetés is megjelenik a nőknél is. Igen.
2: Nagyon ijesztő, amit mondasz, akkor jól értem, hogy a gyermek gyilkosságoknak a többségét az anyuka követi el?
3: Ez így nem mondható, de körülbelül fele-fele arányban viszont igen. Igen.
2: Ugráljunk az... akkor össze-vissza, mert ezen a vonalon maradnék, és szerintem a nézőket is érdekli, hogy ilyenkor, amikor mondjuk gyermek ellen fordul egy szülő, akkor ki szokott derülni általában, hogy mi az indok? És akkor itt nyilván rögtön eszembe jut az is, hogy nem tudom, egy kétségbeesett depressziós anyuka, aki azt gondolja, hogy azzal, hogy mondjuk halálba viszi a gyermekét, segít neki, és nem menteni akarok senkit, hanem eszembe jutnak rögtön ilyen dolgok, hogy tehát nyilván anyaként nem tudom elképzelni, hogy hogy tud valaki a gyermek ellen fordulni. Szóval ki szokott derülni, hogy mi az indok?
3: Igen, igen, ki szokott derülni. Férfiak esetében, mint ahogy már mondtam, hogy a partner elleni bosszú, ez eléggé tipikus, hogyha a gyermek ellen fordulnak. A nők esetében azért ez egy bonyolultabb kérdés. Ott egyrészt lehet, amiről esetleg majd beszélhetünk, a kiterjesztett öngyilkosságoknak az esete. Másrészt pedig ott még erősebben megjelenik valamilyen mentális probléma a háttérben. És igen, a nagyon mély depressziós állapot, a kilátástalanság egyrészt, másrészt pedig hát sokszor olyanokat olvasunk mondjuk az aktákban, mert vagy emberöléseknél szinte mindig készül elmeorvos szakértői, illetve pszichológus szakértői vélemény, tehát ott nagyon sok mindent meg lehet tudni az elkövető pszichés állapotáról. Tehát nagyon sokszor kiderül egyfajta ilyen ideggyengeség, vagy idegesség, amit így nem is tudnak úgy megfogalmazni feltétlenül, hát szokott lenni valamilyen diagnózis is, általában depresszió, hangulatzavar, ilyesmit látunk az aktákban. Tehát egy ilyen indulatkezelési probléma is fönnáll a nőknél is nagyon sokszor, és ez a folyamat vezethet akár egy olyan bántalmazáshoz esetükben is a gyermekük ellen, mert hogy ők töltik a legtöbb időt ugye a gyerekekkel, ami mondjuk a gyerek halálához vezethet. De ezek is általában indulati cselekmények, és nagyon erősen köthető a pszichés állapothoz.
2: Van olyan eset, amire emlékszel? Nyilván név nélkül, de ugye iszonyatosan sok kutatást végzelte magad is, és a kollégák is, amit nem tudom, hogy lehet az összes ilyen részletet, pláne ugye mondod, hogy egy emberölésnél nagyon sok dokumentum áll rendelkezésre, amit olvastál, és az így bevésődött?
3: Például erre az utóbbira volt egy olyan eset, mert már elég régen kutattam, de azért ez így megmaradt bennem, hogy ez a nagyon labilis, nagyon depressziós, és egyébként indulatkezelési problémákkal is küzdő anya volt otthon egyébként a 4 vagy 5 gyermekével, szokás szerint ő nem dolgozott munkahelyen egyébként, hát ellátta a gyerekeket úgy, ahogy, borzasztóan hátrányos helyzetű családról volt szó, egyedül volt otthon a gyerekekkel, és az egyik gyereke, egy kislány egyébként, ő egyébként is sokszor került konfliktusba az anyával, ez a kislány ilyen 9-10 éves lehetett, tehát kicsi lányról beszélünk, és amúgy is, hát hogy úgy mondjam, pikkelt erre a gyerekre, tehát hogy ő nem volt jó a viszonyuk, hogy finoman fogalmazzak, és az egyik ilyen alkalommal, éppen amikor, mit tudom én, vajazta a kenyeret a gyerekeknek, és a kezében volt a kés, ez a gyermeke felidegesítette valamivel, és akkor odaszúrt például. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon erős indulatból történő cselekmény volt. És utána a következő pillanatban ő már ezt megbánta, és ő hívta a mentőket, és ő értesítette a szomszédokat is, tehát általában azért ez a következő pillanatban így tudatosul az elkövetőkben, és hát mondhatja, hogy nem akarta, de ez sajnos büntetőjogilag meg már nem áll meg.
2: Maradjunk akkor a megbánásnál. Milyen arányban fordul az elő, hogy egy emberölésnél, pláne hogyha családon belül történik, és még mindig nem a kiterjesztett öngyilkosságról beszélünk, azt majd külön vesszük nyilván, tehát amikor elkapják, vagy feladja magát, egyáltalán elkapják, vagy feladja magát egy családon belüli emberölésnél az illető, és hogy ő megbánja azt, amit tett.
3: Nők esetében szinte mindig arról beszélhetünk, hogy ő hívja ki a mentőket, és feladja magát, és egyébként férfiak esetében is azért ez elég sokszor történik meg, főleg családon belül történt emberölések esetében, hogy abban a pillanatban, hogy megtörténik maga a cselekmény, ő megbánja, és kétségbe esik, és kihívja a segítséget, ami általában már későn érkezik, vagy nagyon sokszor későn érkezik, és feladja magát, és beismeri a tettét. Az, hogy a megbánás, az egy Nagyon érdekes kérdés. Persze, hogy azt mondják az elkövetők, hogy megbánták. Nyilván ez a védekezésüknek is egy fontos része. Ugyanakkor azért találkozhatunk akár a pszichológiai, meg pszichiátriai szakvéleményekben, meg a bírósági ítéletek indokolásában is olyanokkal, nem kis arányban, ahol leírják azt, hogy bár azt mondta, hogy megbánta, igazából mély megbánás az egyéb körülményeket is figyelembe véve, az nem látszik az elkövetőn. Tehát azt, hogy ő ezt valójában tényleg mit él át belül, az főleg egy ilyen nagyon egyszerű személyiségnél, aki ráadásul sok esetben ugye már régóta mondjuk italozó életmódot folytat, emiatt a személyisége is torzult, a szellemi képességei is hát hanyatlanak ennek következtében, ott nehéz ezt megállapítani, hogy ő valójában ezt milyen bánja meg, és éli át ezt a megbánás érzést.
2: Most olyanokról beszélünk, vagy általánosíthatunk, hogy egyébként az ilyen típusú bűncselekményeknél túlsúlyban vagy többségben vannak azok, akik nehéz körülmények között alacsony iskolázottságú háttérrel rendelkeznek, vagy, és akkor itt jön a másik kérdésem, hogy egy ilyen családon belüli tragédiánál, miután azt mondod, hogy ezek javarészt, vagy a legtöbbje ugye hirtelen felindulásból történik, előfordul-e más, mondjuk akár jól szituált, magasan képzett emberek között is?

0: státuszú elkövetők és áldozatok is a jellemzőek. Persze találkozunk, és akkor az még nagyobb port kavar, amikor egy magasabb társadalmi státuszú, magasan iskolázott elkövetőről van szó. Mind a két réteg, akármelyikről is beszélünk, az a legfontosabb, a mentális állapot. Tehát azért az kiderül az aktákból is, hogy itt azért volt előzménye pszichésen is ennek a cselekménynek, bárkiről is beszéljünk, és hát miután családon belüli erőszaknak a legszélsőségesebb esetéről van szó, azért az is elmondható általában, hogy ugye itt nagyon komoly konfliktusok előzik meg ezt a cselekményt.
1: Eszembe jutott még egy dolog, amikor szintén mondjuk meghal általában mondjuk csecsemő vagy pici gyermek, és ez a gondatlanság. Azt ebbe a körbe veszik? Hiszen ugye úgy fogalmazunk köznyelvileg, hogy gondatlanságból elkövetett emberölés, és szerintem, hogyha belegondolunk, emlékszünk mindannyian arra, hogy van olyan cikk mondjuk, hogy drogoztak, vagy drogos állapotban voltak a szülők, és mondjuk elfelejtették megetetni azt a csecsemőt, és ehhez kapcsolódóan nekem van egy konkrét példám is ismerősi körbe, ahol nem halt meg a baba, de az csak és kizárólag annak köszönhető, hogy vidéken tanyasi életmódot folytatva télen a mínusz 20 fokban fűtés nélküli házban italoztak a szülők, és úgy találta meg igazából a családgondozása a pici pár hónapos gyereket, hogy be volt fagyva a cumis üvege. És ez ismerősi körömben történt, aki végül kiemelte ebből a családból és örökbe fogadta a saját öcsét, az öcséről van szó, egy barátom, és ott igazából a rendszernek volt köszönhető, hogy az a baba nem hal meg. Szóval ez ugyanabba a körbe tartozhat, vagy statisztikailag tök más, de az eredmény tekintetében ugyanaz. Vagy még rosszabb, vagy nem tudom.
0: Én azt gondolom, tehát ez egy másik kör részben, tehát hogy a gondatlanságból elkövetett emberölések általában véve is elég kevés ilyen történik, ahol végül is ezt állapítják meg, mert ott más bűncselekmények is szóba kerülhetnek. Ezek baleseteknek is felfoghatóak egy csomó esetben, tehát hogy ott, most ezt így nem tudok pontos számot mondani, de talán ott gyakrabban fordul elő az, hogy nem kifejezetten a hátrányos helyzetű, és mondjuk ilyen valamilyen szerfüggőség, ben szenvedő elkövetőkről, szülőpárosról van mondjuk szó, hanem mondjuk ez az anyuka a konyhában tevékenykedik, és nyitva hagyta az ablakot, és a gyerek kiesik például. Tehát, hogy igen, ilyenekkel is találkozhatunk ebben a körben, és egyébként meg teljesen gondoskodó szülőről van szó, de egy ilyen hibát elkövet mondjuk. Vagy mondjuk találkozhatunk a strand balesetekkel, ott is, tehát ebben a körben, gondatlan emberöléseknél, ahol gyerek az áldozat, hogy nem figyel oda a nagyszülő vagy a szülő, aki kim van a gyerekkel a strandon, és megfullad pillanatok alatt, és az úszómester sem veszi észre mondjuk. Ilyenekkel is találkoztam, amikor ezt kutattam például, de hát igen, a másik kör az pedig ez, és ez a szerfüggőség, tehát italozás vagy drogozás, ez nagyon jellemző, igen. Hogy emiatt ugye elhanyagolják, és nem gondoskodnak a kisgyerekről.
1: Hónapokig volt rémálmom egyébként, amikor babát vártam, a végénél voltam, és már megszületett a kisfiam, és állandóan ezt álmodtam, hogy elfelejtem, hogy van egy gyerekem, és szegény meg kéne etetni, mikor etettem meg utoljára. Szóval nekem ez iszonyatosan nagy rémálom volt.
0: Nem vagy egyedül.
1: Akkor, amikor anyuka lettem.
2: Köszönöm a figyelmüket, a Múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Megkezdődött az átvilágítás az operában. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A kormány a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. Teljesen leállíthatják ma vagy holnap a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, de ez még fedezhető importból. A gazdasági és energetikai miniszter vezeti az energiaellátási műveleti egységet. Kapitány István közölte, hogy a csoport feladata biztosítani, hogy a hazai energiaellátás folyamatos és biztonságos maradjon. Ennek érdekében ma tárgyalnak az ágazat szakemberei, hozzátette. A kialakult helyzetről és a meghozott intézkedésekről nyíltan folyamatosan tájékoztatják az embereket. Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt minden vállalatnak a kormány. A cél az, hogy minél több befektető érkezzen Magyarországra Bajorországból is. Ezt mondta Magyar Péter, miután Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Bajorország a legfontosabb gazdasági kereskedelmi partnere hazánknak a német tartományok között. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatók, erős alapokra épülnek. Tóth Máté energiajogász jelöli a köztársasági elnöknek a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt azt írta, hogy jelöltjük egyebek mellett 20 éve dolgozik ügyvédként, 15 éve oktat egyetemen és a Magyar Energetikai Társaság elnökségi tagja és alelnöke. Hozzátették, jelenleg olyan köztársasági elnökre van szükség, aki nem csak ismeri a magyar közjogi hagyományokat, hanem a mai alkotmányos és politikai viszonyokat is pontosan érti. Megkezdődött az átvilágítás a Magyar Állami Operaházban, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az átlátható működés, a felelős gazdálkodás és a munkavállalók számára biztonságos környezet mind elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kultúra a politikától függetlenül tudjon működni. Elkészült az első két új Gyesev Intercity motorvonat a Stadler lengyelországi üzemében. A klimatizált alacsonypadlós első és másodosztályú távolsági ülésekkel felszerelt járművek teljesen akadálymentesek, és végig be vannak kamerázva, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a tervek szerint összesen 11 5 részes szerelvényt állítanak forgalomba 2028-ig a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon. Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonló derült napos idő lesz holnap is, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Késő este általában 14-21, délután 34-39 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A borműsor jelentkezik a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok. Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai adást, és fiatal borászokkal fogunk találkozni. Róluk fogunk beszélni, és az ő gondolataikat fogjuk meghallgatni a borról, meg a világról a mai műsorban. Rögtön Koch Pálmával kezdjük, már csak azért is, mert a fiatal borászok a Unibor Egyesületének elnöke, és hát vannak új tagjaik. Például megkérdezem Pálmától rögtön, hogy hogy választanak új tagot, vagy hogy lehet jelentkezni. Jó napot kívánok, szervusz Pálma.
3: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Koch Pál vagyok, a Unibor elnöke, és kérdésedre válaszolva, kicsit beszélnék az Egyesületről előtte röviden. A Unibor a magyar fiatal borászokat összefogó legnagyobb szakmai egyesület, képzeljétek, már 2009 óta létezik ez az egyesület, és nekünk
2: több. Majd, hogy nem meg sem születtél még.
3: Ezért megszülettem, de még nem voltam tag, mivel hogy 18 és 35 éves kor között lehet hozzánk jelentkezni. És minden nyáron van egy zöld szüret nevezetű programunk, ami kvázi egy sétáló kóstoló, és minden jelentkező, minden borász hoz magával 2-3 tételt, bemutatkozik, megmutatja a borait, és szép napot eltöltünk együtt, és akkor utána pedig az egyesület tagjai szavaznak.
2: De ez úgy van, hogy megkóstoljátok a borát, és hogyha az egy lőre, akkor azt mondjátok, hogy inkább tanulj?
3: Ez nem csak a bor, hát általában azért szép borokat szoktunk kóstolni.
2: Igen, ez a szerencsés eset.
3: Nem hobbi borászokról van szó általában, hanem olyan borászokról, akiknek vállalkozásuk van, és igazából ebből élnek, és szép boraik vannak, és akkor ők elmondják, hogy miért szeretnének az egyesület tagjai közé bekerülni, mesélnek magukról, és hát nyilván nem minden bor tökéletes, de azért szép borokat szoktunk kóstolni, szóval nem volt még erre soha példa.
2: Meg hát tanultok is egymástól, nem? Tehát, hogy azért ez arra is alkalom, hogy megbeszéljétek a problémákat, nem a bor problémáit, hanem kinek a sajátját, de akár arról is lehet beszélni, melyikről mit gondoltok, melyik borról.
3: Abszolút, abszolút. Tehát számomra egy óriási motiváló erő egyébként ez az egyesület, mint fiatal borász, mert azért most nagyon sok nehézséggel néztem be szerintem a borágazat, és mint fiatal borászok, hogy ezt a szakmát választottuk, mert szeretjük, nagyon fontos, hogy legyen egy olyan közeg, ahol biztonságosan tudunk beszélgetni.
2: Mint a legtöbben, te is belenőttél ebbe a szakmába, ugye neked édesapád kezdte el a családi borászatot, ez a Koch borászat Hajóson, az a bajai borvidék, és hát nyilván arról is van egy gondolatod, hogy merre felé kellene ezt továbbvinni. Ezt még egyeztetitek, vagy van ebben már szabad kezed?
3: Ó, hát nálunk még nincsen generációváltás, az én édesapám mert nagyon fiatalon lett apuka. Úgyhogy most még ő ereje teljében van, de nekünk olyan nagy a vállalkozásunk, illetve mi kettő borvidéken is tevékenykedünk, Hajósbaján is, a Villányi borvidéken is, illetve nem csak bort, hanem pezsült is készítünk, 100%-os gyümölcsleveket, tehát szerintem ez a legszebb, amikor két generáció tud együtt dolgozni, úgyhogy hát alapvetően sok mindent megbeszélünk természetesen, de én azt látom, hogy ezért egyfelé szeretnénk menni. Tehát, hogy én azt gondolom, a mi borainkra igaz a nagyon jó árértékarány és a megbízható minőség, és mi ezt próbáljuk évről évre teljesíteni a fogyasztóink felé.
2: Van olyan rész, amit kifejezetten rád bízott a sokféle munkából édesapád? Tehát, hogy Pálma, ez a te világod, vagy hogy ez a te fiatal dinamikád, lendületed kell?
3: Hát alapvetően, ami kommunikáció, az mind hozzám tartozik, Mindig van egy-egy kis tételem, ami csak kohpálma, de alapvetően nem tervezek külön brendet építeni. Tehát, hogy szerintem egy másik generációnak az a feladata, hogy járja a világot, tanuljon, és tanuljon meg mindent, ami otthon van, és abba próbáljon beleállni. Tehát van egy-egy tétel, de nincs külön ilyen tervem erre.
2: Világos. A kommunikáció viszont nem csak neked és nektek ott a borászat, hanem alapvetően a generációtoknak is egy nagyon fontos ága a borászati munkának, mert ma már kevés bort készíteni, eladni egy külön műfaj, egy külön tudomány.
3: Igen, nekem egy nagyon okos ember egyszer odajött hozzám, képzeld egy rendezvényen, és azt mondta nekem, hogy Pála, mindenki tud már jó bort készíteni, de aki el is tudja adni, az fog megmaradni, és egyébként ez így igaz. Nyilván nagyon fontos, én azt gondolom, a minőség, tehát bármilyen szép címkével, bármilyen szép palacba beleteltünk valamit, ami nem jó, az nem lesz az képes egy idő után, tehát hogy ez az alap, a jó szakmaiság, és a jó borok készítése, és aztán pedig, hát hajrá, hajrá, hát igen. Az a jó világban igazából.
2: Mondd ezt, ti megszoktátok például fiatal borászok beszélni, hogy kinek milyen fogása van, milyen ötlete támad, hogy kivel próbálkozik, ami esetleg valami újdonság?
3: Nagyon érdekes egyébként, hogy annyira nehéz szerintem kitűnni a tömegből, vagy kihívás, így az online térben is, meg mindenhol, hogy erről általában kevesebb szó esik, és mindenki próbál maga nagyon ügyes lenni. Sokkal többet beszélünk a szőlőről és a borról, tehát magáról a termékről, mert igazából mi abba vagyunk szerelmesek, meg mi azt szeretjük nagyon, úgyhogy általában több szó esik erről. Hogyha nem haragszol, én visszatérnék egy kicsit a Unibor-ra.
2: Hát én is arra kérdeztem, most visszalátod.
3: Igen, én szívesen mondtam, hogy kik az új tagjaink, mert nagyon sokáig ez az egyesület úgy működött, hogy csak olyan borászok kerültek be, akik családi vállalkozásból érkeznek. De nagyon-nagyon sok szorgalmas, motivált és nagyon jó szakember fiatal borász megjelent a magyar borágazatban, akik igazából alkalmazottak egy-egy borászatnál, és úgy döntöttünk, ezt is megszavaztuk, hogy mostantól olyan tagjaink is lehetnek, akiknek a családja nem ezzel foglalkozik, hanem csak ők maguk kitalálták, hogy ezt fogják tanulni, és bort készítenek.
2: Nekik a legnehezebb, mert egy saját utat kell kitaposni, ott nincs ösvény előttük.
3: Igen, úgyhogy a Novák Szonya Hoffmann's Winery-től, és a Benes Antal Veszprémi érseki pincétől idén mindketten borászok, birtokigazgatók az adott vállalkozásoknál, ők bekerültek a Uniborba, és akkor ezen kívül még két fiatal családi vállalkozásba érkező borász is bevettünk, úgyhogy most lett egy nagyon fiatal villányi tagunk, a Blum Kristóf villányból, illetve a Fiderman Szabolcs Leszmély borvidékről, tehát hogy de most már azt mondhatom, hogy Magyarország lassan minden borvidékéről van Unibor Egyesületben tag.
2: Ismerted őket korábban, vagy a jelentkezésük által lettek, általad is ismertek?
3: Mindannyiukat ismertem. Olyan kicsi az ország, és több ponton lehet szőlészborász mérnöki alap- és mesterképzést végezni az egyetemen, de aki ebben a szakmában van, az tudja, hogy nem csak a szőlőhöz, meg a borhoz kell érteni, hanem nagyon sok borkóstolóra kell járni, rendezvényekre kell járni, és igazából mind ismerjük egymást, vagy ha nem is olyan közelről, de az arcok mind ismerősek, megtalálkoztunk.
2: Mennyire gyakran találkoztok egyébként ti a Uniborral? Mennyi programotok van? Mennyire mozog közösen ez a csapat?
3: Háromszor találkozunk, úgy hivatalosan egy évben van ez a nagy nyári, zöld születes, túlás, közgyűlés, program. Minden tavasszal elmegyünk külföldre, egy külföldi szakmai túrára. Idén Prosecco-ban voltunk.
2: Arról be is számoltunk itt ebben a műsorban.
3: Ez fantasztikus volt. És akkor mindig van még tavasszal vagy télen még egy belföldi túránk, meg egy kis közgyűlésünk. Tehát évente három, de hát ezen kívül igazából sokkal több. Tehát van egy belvárosi bor és pezsgő fesztivál a Szabadság téren. Ott is olyan borászok borai vannak, ott is meg szoktunk jelenni személyesen, tehát hogy sokszor.
2: Sok munkát vállaltál vele, hogy elnök lettél?
3: Nem olyan nagyon-nagyon sok. De mindenki beleteszi a maga részét, de azért ezt valakinek mindig össze kell fognia. Tehát mi 2 évente választunk mindig új elnököt, illetve elnökséget a Unibor Egyesületben. Úgyhogy nem én vagyok az első, én már sokadik vagyok, de mindig kell valaki, aki összefogja a bandát. Úgyhogy én ezt élvezem, én ezt nagyon szeretem, úgyhogy nem tudom, hogy sok vagy kevés, de én szeretem csinálni, úgyhogy...
2: Hát jó munkát hozzá, jó. Meg jó borokat nektek és nekünk általatok. És örülök, hogy ismét hallottunk rólad.
3: Nagyon szépen köszönöm, én további szép napot kívánok minden hallgatónak, meg neked is.
2: Köszönöm szépen. Koch Pálmát hallották, a Unibor, a Fiatal Borászok Egyesületének elnökét.

0: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.
1: Néha túl magas az ég, néha túl mély a szakadék. Színes nappalok után nem sokára jön az ég.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Az előbbi beszélgetésben, amit ugye Koch Pálmával folytattunk, a Unibor elnökével, említettem, hogy hívunk majd egy-két új tagot, egy-két fiatal borászt, hogy megtudjuk, mi a véleményük a borról, a világról, a borukról, a saját borukról, ugye, úgyhogy így is teszünk. A Hoffmann Winery borásza Novák Szonya a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
1: Itt mindenki beleszületik mindenbe a borászok világában, tehát vagy a szőlő, vagy a bor, vagy mind a kettő, de általában ez így szokott lenni. Na, ön a kivétel, ugye?
2: Igen, igen. Nem csak, hogy nem borász családba születtem, de még borvidék sem volt a környékemen, ahol felnőttem.
1: Az Magyarországon nem lehet, olyan nincs.
2: Igen, én Békés Csabai vagyok.
1: Hát ott mondjuk valóban kevéssé. Na, de akkor ez hogy jött?
2: Nagyon sok minden nem szerettem volna lenni, és végignéztem, hogy mégis akkor milyen lehetőségeim vannak, és a szőlészborász mérnöki képzés az nagyon megfogta az érdeklődésemet, úgyhogy ennek után is néztem, hogy miből áll ez, hogyan néz ki. Láttam, hogy nagyon sok kémia és fizika lesz majd a tantárgyak között, de nagyon-nagyon nem tudtam, hogy mire számítsak.
1: Ma hallom, hogy kémia, fizika, tehát ezek voltak a kedvenc tantárgyai a középiskolában, vagy miért csillant fel ettől a szeme?
2: Túlzás, viszont azt láttam, hogy ebből lesz sok, és úgy gondoltam, hogy ezt majd én meg fogom tudni ugrani, úgyhogy nekivágtam.
1: Lehet, akkor igazából nem is a borról szólt a dolog.
2: Sokáig nem. Ki is hullottak sokan az egyetemről, úgyhogy türelmesnek kellett lenni, és kitartónak, mire eljutottunk ezekhez a részekhez is, ahol már tényleg a borról volt szó. De a képzés végére összeállt, hogy miért tanultunk ennyi mindent, ami elsőnek nem tűnt annyira relevánsnak.
1: Amikor az ember elvégez egy világos, amikor elvégez az ember egy iskolát, összeáll, hogy mit miért tanult? Hogy mi volt függ össze a dolgokkal?
2: Én úgy gondolom, hogy itt összeállt a végére, igen, igen, igen, igen. Sokat bosszankodtunk még, hogy mert kell annyi fizikát és kémiát és mikrobiológiát tanulni, de mondom, ez azért volt nekem ennyire összetett, mert nekem minden új volt nagyjából, amivel az egyetemen találkoztam. Tehát sok mindenkinek ez már esetleg egyértelmű volt, aki ebbe született bele, vagy közelebb volt ehhez, mint én, ami nem nehéz. Viszont nekem nagyon sok olyan dolog volt, amit egyetemen hallottam először.
1: Szonya, az úgy van, hogy ez, mert el tudom képzelni, hogy az ember hoz magával egy csomó tradíciót, mert mondjuk egy olyan családban nő fel, ahol mindenki borászkodik, vagy mindenkinek van valahogy köze ez az egészhez. De ha valaki teljesen újként kerül be, akkor lehet, hogy vannak olyan elképzelései is, amire a másik nem gondol, mert hogy ő neki egy tiszta lap van előtte, még nincs kitöltve semmiféle korábbi rubrikákkal.
2: Igen, igen. Igazából nincsenek prekoncepcióim, hanem teljesen igazából amikor találkoztam először ezzel a műfajjal, akár azzal abban a borászatban, ahol először elkezdtem dolgozni, vagy olyan borászatoknál, akikkel érintkeztem. Tehát én több helyről szedtem össze azt, amivel majd aztán én is tudtam azonosulni.
1: A Balaton felvidéken dolgozik, ha én jól tudom.
2: Igen, igen, 6. éve most már, hogy itt vagyok Balaton-Edericsen, a Balaton felvidéki borvidéken.
1: De azért, mert azok a borok és az a vidék érdekelte, vagy egész egyszerűen ez egy állás lehetőség volt a Hoffmann Winery-nél, és akkor legyen ez?
2: Igazából még Villányban dolgoztam, a szakmai gyakorlatomat ott töltöttem 2020-ban, amikor a Homonna Attila megkeresett ezzel a lehetőséggel, és mondta, hogy elkezdhetnék itt vele dolgozni, összerakunk egy teljesen új borászatot, és utána majd ő szépen lassan elengedi a kezemet. Úgyhogy most itt tartunk, hogy ő már egyre inkább elengedte a kezemet, így évről évre hátrébb lépett, és átrakta rám a feladatokat teljes mértékben. Ez azért az elején elég mély víz volt, tekintve, hogy minimális volt a szakmai tapasztalatom, de tőle nagyon sokat tanultam.
1: De hát ez egy óriási bizalom is egyúttal, hogy azt mondta, hogy és akkor most innentől kezdve csináld.
2: Igen, igen, az biztos. De a mai napig bármikor fel tudom hívni, és meg tudom kérdezni, hogyha bizonytalan vagyok valamiben. Igen, igen, igen.
1: Ugye a Hoffmann címkéi azok egészen különlegesek. Az egyik, amiről lehet ismerni őket, ez nyilván a brandépítésnek a része, ez például ki döntötte el?
2: Igazából a grafikusunknak szabad kezet adtunk, abban biztosak voltunk, hogy új borászatként betörni arra a piacra, ahol amúgy csökken a borfogyasztás is, meg egyre több nehézséggel küzdenek a borászok. Valami olyat kell mutatni, ami meghökkenti a fogyasztót, aminél egy picit megáll, egy kicsit így lelassít, vagy visszanézzel, hogy ez mégis micsoda, ilyet még nem láttunk.
1: Önöknek szerintem vannak a halak, meg a virágfejű ember, meg hasonlók a címkéken, igaz?
2: Igen. Így igaz, igen.
1: A borok is ennyire meghökkentőek, mint a címkék?
2: Én úgy gondolom, hogy van bennük egy vagánság, egy csavar, ami megosztó lehet. Bioborokat készítünk egyébként, illetve bióban műveljük a szőlőt, és utána alacsony beavatkozással készítem a boráimat, úgyhogy megpróbálom átadni azt, amit a szőlő szeretne mutatni, anélkül, hogy minél kevesebbet vegyek el, és minél kevesebbet adjak hozzá.
1: Ugye az az alapja a mi beszélgetésünknek, hogy csatlakozott a Juniborhoz, de miért? Annak mi a hozadéka egy fiatal borász számára?
2: Egy kedves barátom hívott meg, aki szintén tagja a Junibornak, tőle is nagyon sokat tanultam még villányban a Tóth Sándortól, a szakmai gyakorlatom alatt, és azóta is nagyon segítőkész, hogyha felhívom egy-egy kérdéssel. Igazából a szakmán kívül jövőként ez egy olyan nagy lehetőség, ami egyrészt nagyon megtisztelő, mert mint ahogy az köztudott, azt hiszem, a Juniborban csak olyan, illetve olyan tagokkal indult el, akiknek családi gazdaság van, és nem nagyon, illetve tavalyig nem is volt olyan tag, aki ezen kívülről érkezett volna, úgyhogy ez így extrán megtisztelő, és köszönöm is, és hálás vagyok a bizalomért. Én arra számítok, hogy amint mondtam, hogy elég sok nehézséggel küzdünk, akár betegségek, szőlőbetegségek, vagy csökkenő borfogyasztás, hogy egy olyan platform ez, ahol ezekre próbálhatunk megoldásokat keresni, segíteni egymást, és dolgozni együtt gondolkodva, és ezeket a problémákat megoldani, vagy mérsékelni.
1: Hát ez ezek a találkozások nyilván sokat adnak hozzá, meg nyilván az is számít, hogy az ember olyan társaságban van, ahol a közös témákat mindig megtalálják, és hát ez valószínűleg egy ilyen egyébként jókedvű társaság, hát azt múltkorjában elmesélte nekünk az elnök, Koch Pálma, hogy mekkora buli volt, amikor Proseccóban jártak tavasszal, szóval valami hasonlókat, ilyen élményeket és remek borokat kívánok, jó?
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Novák Szonya, Hoffmann's Winery borásza, az egyik új tag a Junibor csapatában, és vele beszélgettem az előbb. Köszönöm.
2: Köszönöm szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

született, 20 évesen ősz hajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. A kispálok, a tankcsapdák, át is isként a problémák, az ennyi, amit én adhatok. Lekopott a didasz sarok, eladott garázs beálló, borozóból lett teázó, dohányból, ha van erre,

0: úgy jó, ahogy van.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Megyünk tovább a Unibor csapat új tagjainak bemutatása. Az egyik új tag, Blum Kristóf, a Blum Pince borozó vendégház örököse, tulajdonosa, tulajdonostársa, hát, vagy egyszerűen csak a legfiatalabb Blum?
2: Igen, igen, nagypapám kezdte el, most édesanyukám a hivatalos tulajdonos, aztán majd idővel én fogom majd átvenni, örökölni a pincészetet.
1: Jó, igen. Hát legyen az még odébb, édesanyjának jó egészséget kívánunk természetesen, tehát nem erre óhajtottam volna utalni.
2: Persze.
1: Minden esetre az önök családi pincészete az egyik példa arra, hogy ez több generáción keresztül ívelve is működik, ugye?
2: Így van, igen, igen, igen. A nagypapám már a 70-es, 80-as években kezdte így a borászkodást az ő apukájával már, azt egy szépen lassan fejlődött a továbba.
1: Ez a Villány Siklósi borvidék, a villányi borok hajdanában hihetetlenül népszerűek voltak, gyakorlatilag zarándokoltak a turisták Villányba bort inni, akár nyilván az önök pincészetébe is. Ez hogy változott? Mert hogy most éppen arra panaszkodnak, hogy ezek a testesebb villányi borok annyira nem divatosak, tehát önöknek is változtatni kell?
2: Igen, tehát ugye Villány a vörösborokról híres, tehát a vörösborok hazája, ugye, és az utóbbi időben igen csökkent a fogyasztása, főleg ezeknek a nagyobb festesebbek vörösboroknak, de azért fogy nyilván, de nem úgy, mint régebben. Hát és a fehérbor pedig elég szépen átvette, hogy az irányítást mondhatni. Mi itt most kétfajta fehérrel foglalkozunk, amiből négyféle fehéret készítünk, tehát ilyen gyöngyözőt, küvét, különfajta bort, úgyhogy a fehér felé most egy kicsit változtattunk, meg a vörösborokat is kicsit próbáljuk, kicsit a gyümölcsös hangsúlyt, tehát nem azt a bordós jelenést meghagyni benne.
1: Ilyenkor az ember újat tanul? Mondjuk fiatalként mindig mindenből újat tanul,
2: mindig
1: persze.
2: Mindig új,
1: de úgy
2: van.
1: Egyébként, tehát most áttérünk a testes vörösekről a könnyed fehérek felé. Hát az egy másik technika.
2: Hát igen, tehát ugye fejlődik folyamatosan a technológia. Most mi is két éve sikerült pályáznunk egy új korszerű berendezésekre, tehát fűtőtartályokkal, és ugye sokkal hát egyszerűbb, mint a régi technológiával. Tehát ugye folyamatosan hűtve van az erjedés közben, állandó hőmérsékleten megy végbe az erjedés, így azért sokkal jobban meg tudjuk tartani az ízillatzamat anyagokat.
1: Ha valaki önöket keresi, azon a legendás pincesoron találja, a Villánykövesdin?
2: Így van, Villánykövesdi pincesor legteteje, kék ajtós pince a miénké. Ott onnan indult maga a kis borászkodásunk, vendéglátás. Ugye nekünk a pincészetünknek a fő profilja a vendéglátás, és arra megy rá így a borfogyasztás. Mi egy kis 6 hektáros szőlőtetvénnyel rendelkezünk, teljesen kis családi vállalkozás vagyunk. A borainkat is csak így helyben értékesítjük, tehát a pincészetből nem vagyunk sehol üzletekben, kereskedésekben megtalálhatóak.
1: Felmerült az a fejében, hogy nem ezzel fog foglalkozni, hanem hát tudnék én bármi mást is csinálni bárhol a világban. Miért pont ezt?
2: Hát az elején igazából, mikor egy gimnáziummal végeztem, akkor mikor így beszélgettem erről a szüleimmel, akkor ők azt mondták, hogy menjek, tanuljak mást, majd néha így besegítek, ők csinálják, ameddig tudják, aztán majd alakul. És akkor hát el is mentem más irányba így az egyetemmel, és hát így közben ugye nyilván besegített az ember, születkor segített a édesapukámnak, aztán valahogy megtetszett, tehát így megtetszett ez a dolog, és úgy voltam vele, hogy én ezt szeretném csinálni, tehát hogy egy kényszer semmi nem volt. Nyilván, hogy a gyerekkorom óta ebben nőttem föl, tehát ott voltam végig a pincészetbe, és így, tehát így ez így jött egyszer, csak így a fejemből.
1: De azért azt nem mondja nekem, csinálni. Hogy amikor ezt mondta a családnak, akkor nem látta a megkönnyebbült arcokat, hogy na, hazatért a gyerek, jól van.
2: De előfordulhat, hogy örültek neki, igen.
1: Hát, na. Meg hát ott tudják maguk mellett, szerintem azért az egy jó érzés.
2: Így van. Hál' Isten, jól is együtt tudunk dolgozni, tehát hogy megértjük egymást, megbeszélünk mindent. Nyilván azért néha vannak kis viták is, nem egyetértések, de hál' Isten meg tudjuk beszélni őket.
1: Unibor Egyesület, mi dolga van ott, mit gondol erről?
2: Hát nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy bekerültem. Idén, ugye tavaly is már részt vettem rajta, akkor nem sikerült bekerülni. Most idén sikerült ez a dolog. Kíváncsian várom, hogy mit fog hozni. Igazából új kapcsolatokat, ugye tapasztalatcserére tudunk majd így a kollégákkal, úgyhogy én kíváncsian várom, hogy így fog hozni.
1: Ha pedig valaki villányba jár, akkor ne felejtse el kíváncsian megnézni a Blum pincét, mert hogy ott így nem csak egy pincét, hanem egy egész vendéglátást talál.
2: Így van, igen. Tehát ugye beszéltünk itt Villánykövesről, hogy nekünk onnan indult, de Villányban is van egy borozó panziunk, ami az év minden napján nyitva van. Ugye Villánykövesd ott a csoportok, Villányban pedig az év minden napján egy szállás, egy ilyen ötszobás panzióval van egybekötve a kis borozónk ott, az is szintén a fősoron.
1: Csű, hát van dolguk, tehát bort is kell csinálni, a szőlőre is gondolni kell.
2: Szőlőt is művelni, így van, és még a vendéglátás is.
1: Minden jót kívánok hozzá a családnak, nagyon önnek is, Kristóf, és örülök, köszönjük, hogy mesélt szépen erről nekünk. Blum Kristófot köszönjük hallották, most már azt is mondhatom, hogy a Unibor Egyesület teljes jogú tagját, egyébként pedig egy villányi borász fiatalembert. Köszönöm a figyelmüket, kövessenek minket továbbra is, és hallgassák a borműsort itt a Spirit FM-en. Ugyanebben az időben jövünk minden héten, jövő héten is, addig meg egészségükre.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Támogatott tartalmat hallottak. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
3: A kürtős kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtős kalács made with KitKat. Harap rá az új crunchy kürtős kalácsra a Vitéz kürtösnél, az Édes Mackóban, a cirkusz mellett.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Megtartják hétvégén a Balaton átúszást. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A kormány a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. A gazdasági és energetikai miniszter vezeti az energiaellátási műveleti egységet. Kapitány István közölte, hogy a csoport feladata biztosítani, hogy a hazai energiaellátás folyamatos és biztonságos maradjon. Ennek érdekében ma tárgyalnak az ágazat szakemberei. A megfelelő vízellátás érdekében a medencefeltöltés, automosás, sportpálya locsolás mellőzését kéri az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy a megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják a rendszerek, a Duna alacsony vízállása miatt pedig egyre kevesebb vizet tudnak kitermelni, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat. Közben vízkorlátozást rendeltek el Szentendre Pismány település részén a megemelkedett vízfogyasztás miatt. A lakosságot takarékosságra kérik. A szolgáltató lajtos kocsikkal biztosítja az ellátást. Megkezdődött az átvilágítás a Magyar Állami Operaházban, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán úgy fogalmazott, az átlátható működés, a felelős gazdálkodás és a munkavállalók számára biztonságos környezet minden engedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kultúra a politikától függetlenül tudjon működni. Ókovács Szilveszter főigazgató úgy reagált, minden vizsgálati metódust támogatnak. Újabb összeget, ezúttal csak nem 3,5 milliárd eurót folyósította az Európai Unió Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitelprogram részeként. A pénzt drónok, rakéták, légvédelmi eszközök és vadászgépek beszerzésére fordíthatja a háborúban álló kelet-európai ország. Hozzátették, Kijevnek továbbra is fejlesztenie kell katonai képességeit ahhoz, hogy megvédje magát Oroszország agresszív háborújával szemben. A NATO aktiválta légi és szárazföldi védelmi rendszereit a lengyelországi légtérsértés miatt. A Fehér Oroszországgal és Ukrajnával határos Lublini vajdaságban a rendőrség egy azonosítatlan tárgy roncsaira bukkant. Az eszköz a légtérben tűnt el a katonai radarokról. Az ügyben vizsgálatot indítottak. Kijev szerint egy orosz manőverező robotrepülőgépről van szó. Megtartják szombaton a Balaton átúzást, amit 2 héttel ezelőtt a nagy szél miatt fújtak le. Mivel most kevesebben vágnak neki az 5200 méternek, újra lehet mindhárom távra jelentkezni. A határidő holnap dél. Az úszók segítésére, akár megpihenéshez, Réfülöp és Balatonbogár között 50 méterenként vitorlások horgonyoznak a verseny ideje alatt. Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonló derült napos idő lesz holnap is, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Holnap délután 34-39 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Több-kevesebb című műsorunk, és hát ahogy megszoktuk, olyan témákkal foglalkozunk, ami érint bennünket, és azt hiszem, hogy a következő téma az abszolút olyan, hiszen az elmúlt napokban nem múlik úgy el lassan egy műsor, egy híradás, hogy valamilyen szinten az aszály helyzetéről ne beszélnénk. Például azt is tudjuk jól, hogy a mai híreket és a tegnapi híreket is abszolút meghatározza például az aszály kérdése a Paksi atomerőmű életében, de most nem erről beszélgetünk, hanem vendégemmel, Nagyapáti Oszkárral, erdőgazdálkodó, a Marispusztai önkéntes vízőrzők vezetőjével fogok arról beszélgetni, hogy tényleg rendkívüli készültséget rendeltek el az aszály miatt, és mindez akkor hogyan is hat a mi életünkre, mire készülünk, és mit lehet majd a jövőbe kezdeni. Üdvözlöm a vonal túloldalán, Oszkár.
6: Jó napot kívánok, Nagyapáti Oszkár. Üdvözlöm én is önöket.
5: Azt hiszem, történelmi időket élünk meg, nem túlzok akkor, amikor ezt mondom, igaz?
6: Így van. Hát hatalmas a baj, de ezt már tudtuk évekkel ezelőtt, hogy el fog ez lassan jönni a folyamatos kiszáradása évén. Hát most hirtelen megoldásokat kell keresni, ugye, amit tudunk is, hogy a napokban ugye a kormány megkereste a civileket, bennünket, hogy esetleg bevonja ebbe a védekezési történetbe, és hát innen indul a mi kis civil életünk, amiről érdemes beszélni.
5: Igen, hiszen Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, ugye több helyszínen is rendkívüli készültséget rendelt el, és én azt gondolom, hogy ilyenkor tényleg az önök élete is merőben megváltozik, hiszen a különböző védekezési fokozat szerinti a készültséget, munkát kell elvégezni. Mire gondoljunk most, mit tudnak tenni? Hát nyilván vizet nem tudnak előállítani, de mit is kell ilyenkor tenni?
6: Ilyenkor az, ami helyben keletkezik bármilyen nemű szennyvíz, vagy még létező patakoknak, egyéb kisebb csatornáknak a vizeit tudjuk megfogni, mert azért még vannak ilyen kis vízfolyások, és a civilek ezt tudják, tehát a kormánynak is ez a szándéka, hogy jelenleg ezeket a vizeket helyben fogjuk meg, és ne folyjon a Duna meg a Tisza irányába, hogy a levezető hatás ne történjen meg, vagy ne legyen.
5: Nagyon sok csatornánál okoz konfliktust a kérdés, hogy ha megfogták a vizet, az a probléma, vagy ha elengedik, az a probléma, akkor jól értem, hogy most tulajdonképpen ezeknél a gátaknál pont az a jó, hogyha eltárolják ezeket a vizeket, amiket még a különböző tározókban, tavakban meg lehet találni.
6: Igen, igen. Meg az, hogy ugye ezek a csatornák, amik ugye ki lettek alakítva itt a több évtizeddel ezelőtt, ezeknek a lefolyását olyan szinten próbáljuk, és ezt fogja ösztönözni, vagy segíteni a kormány, hogy ilyen fenékküszöböket helyezünk el civilek a vízügy bevonásával. Tehát ez nagyon fontos megjegyezni, hogy itt nincs kizárva a vízügy, majd gondolom beszélünk a tegnap előtti eseményről is, ami ugye a kormány meghívta a civileket tárgyalni, hogy ugye ezeket rövid úton minél előbb csináljuk meg, mert ugye, hogy említette, hogy ezt hogyan szakaszoljuk, vagy hogy történjen, ugye nehéz kérdés ez, mert előfordulhat, hogy egy csatornának az alsóbb szakaszán van egy tó, és a felső szakaszán megfogják, és aztán a tó se kap, tehát már gyakorlatilag az emberek között is már harc folyik a vízért, de meg kell érteni, hogy minél fentebbi szakaszokon kell ezt a maradék vizet megtartanunk, mert hogy ugye a talajba történő beáramlás az minél magasabb ponton célszerű.
5: Hát ugye most csak tüzet tudnak oltani, de ahogy ugye említette is, ugye egyeztetésre is hívta a civileket is Gajdos László, de tulajdonképpen itt most mindenkinek össze kell fogni, a szakmának, a döntéshozóknak és a civileknek is. Mi lehet a kezdő origó lépés, amilyen irányba most el kell indulni? Például önök az egyeztetés során mit várnak?
6: Hát azt, hogy a jogszabályi háttért is hozzáigazítsák akár ilyen beavatkozásokhoz, mert hogy az probléma volt itt az évtizedek alatt, hogyha mondjuk valaki amatőr csoport hasonlóba gondolkozott, mint most, amit a kényszer kihozott a civilekből, ugye nagyon nehéz nekiállni bármilyen vízmegtartási tevékenységnek, és ezeket szeretnénk, hogyha ezeken végigmennének, illetve hát nem csak maga az élőkörnyezetért felelős minisztériumnak a fennhatósága alatt lévő jogszabályokat, vagy hát tevékenységeket szeretnénk segíteni, vagy kérni azok módosítását, hanem egyúttal összefogni az Agrárminisztérium által itt is, hogy minél több dolgot sikerüljön egyszerre esetleg ilyen közös mederbe terelni és segíteni ezeket a vízmegtartási tevékenységeket.
5: Az egyeztetésen ezen kívül még mik azok, amik elhangzottak? Mi az, ami még fontos lépés?
6: Hát a legfontosabb, és szerintem ez az előző kormányhoz képest egy hatalmas eredmény, hogy ezek a vízöző sejtek, meg egyéb tenni akaró civil szervezeteknek lesz majd a kormányban, vagy lesz egy ilyen, úgy mondta a Gajdos úr, hogy egy ilyen vízkollégiuma, ahol majd delegáljunk mi ebből a vízöző mozgalomból tagokat, és akkor ezek a tagok ott lennének ezeken a megbeszéléseken, és ez rendszeres lenne. Most egyelőre még ugye arról nem volt szó, hogy most mennyit beszéljünk erről, vagy mennyi menjen ki a közvélemény felé, de azt tudom mondani, hogy ez innentől kezdve rendszeres lesz, és a létszáma is azért elég jelentős, tehát úgy gondoljuk, hogy az ez így mond a civileknek a megszólítása és azoknak a beavatása, vagy a bevonása ebbe a történetbe, ez már egy nagyon szép gesztus.
5: Gondolom, amikor ennyiféle helyről ennyiféle civil ember találkozik, és úgymond egy asztalhoz ül, ha nem is szó szerint, hiszen nyilván több asztalnál ültek, akkor Nagyon fontos talán az is a hosszú távú tervek kitűzéséhez, hogy valós képet kapjanak a döntéshozók, mert ugye tudjuk jól, hogy ami például az egyik oldalról helyes döntésnek tűnhet, ahogy ön is említette a vízmegtartás kérdését is, hogy most akkor nem feltétlenül mindenkinek ugyanaz a logikus. Tehát, hogy meg kell valahogy tanulni, megérteni, hogy mi milyen hatással van, és mi lesz a legcélra vezetőbb döntés. Szóval, hogy mennyire tudtak ott már most akár közösen olyan álláspontokat megfogalmazni, amikkel úgy nagyjából egyetértettek?
6: Szerintem ez a tárgyalás ez nagyon konstruktív volt, ugye, ahogy említette, tehát sokan vagyunk, sokfélék, sokféle területről jöttünk, és mindenkinek volt egy olyan felvetése, ami valamilyen szinten az élő környezetért felelős miniszterhez tényleg olyan kérdéseket vagy megállapításokat tudtunk megfogalmazni, ami valós probléma jelenleg. Tehát itt ugye a csatornáknak a kezelése is, hogy ugye valaki azt mondja, hogy ki kellene kotorni, hogy így jobban folyjon a víz. Valaki azt mondja, hogy nem kellene, mert hogy ugye a beszivárgást valójában segíti egy ilyen gyékenyes, nádasos csatorna, mert hogy ugye a párolgás is csökkentve vagy, ugye nem éri a napsugárzás, és ugye az a jó ebbe a vízöző mozgalomban, hogy itt az ökológustól kezdve a hódkutatón át mindenféle szakmából jövünk, és tényleg megértették a problémáinkat, és ott láttuk, hogy folyamatosan vázoltak, és mindenhez ők is reflektáltak, tehát én azt mondom, hogy ez egy fantasztikus nap volt, és tényleg volt értelme, és nagyon bízunk a jövőben, hogy ez tényleg így is lesz, ahogy ők ezt elmondták.
5: Mennyire fordulhatott az elő, hogy azok a civilek, akik itt megjelentek, egyúttal mondjuk az agrárszektorban is mozognak? Mennyire tudták már most behozni az ő nézőpontjaikat, álláspontjaikat?
6: Hát ugye itt az agrárszektorban nem érintettünk olyan szinten dolgokat, mint ami például akár a Conteók terén is, ami most nagy vihart kavart. Ugye nem is akartunk ezekbe annyira belemenni. Egyedül a gazdálkodás terén ugye szó volt arról, hogy az ág, tehát a földeknek a művelési ágának a változtatásán kellene, vagy változtatására kellene törekedni, mert hogy vannak olyan területek, amik már alkalmatlanok arra, hogy mezőgazdasági művelés történjen rajta, és azokat érdemes lenne esetleg elárasztani, és a földnek a besorolását megváltoztatni. Tehát ilyenekről azért egyeztettünk, vagy beszéltünk.
5: Akkor komoly munka előtt állnak, és remélem, mondjuk a legközelebb beszélünk, akkor még több részletre már ki fogunk tudni térni. Én remélem, hogy eredményes munkát fognak majd zárni, és hamarosan láthatjuk ennek majd a pozitív eredményeit. Nagyapáti Oszkárnak. Igen?
6: Mi is nagyon bízunk benne, és köszönjük szépen a lehetőséget.
5: Mi köszönjük szépen, hogy tájékoztatott bennünket. Jó hír ilyen pozitív dolgokról is hallani, hogy akkor civilek is úgy érzik, hogy most meghallgatták őket, és reméljük, hogy jó irányba mozdul el mindez, hiszen azért a vízhiányát most bőven megtapasztaljuk. Nagyapáti Oszkár, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
6: Mi is köszönjük, minden jót, viszontlátásra.
5: Viszont.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: És hát a következő témánk az abszolút nem az aszályhoz kapcsolódik, hanem a fővároshoz, méghozzá azért, mert szombattól emelkednek a fővárosi taxis tarifák. A vonal túloldalán Metál Zoltánt, az Országos Taxis Szövetség elnökét üdvözlöm. Hát emelkednek az árak, kívánok. De mennyivel?
2: Jó napot kívánok! Körülbelül 18%-ra kell számítani, ez úgy fog kinézni, hogy a jelenlegi alapdíj, ami 1100 forint volt, az 1300-ra fog változni. A 440 forintos kilométer díj az 520 forintra fog változni, és a várakozási díj percenkénti 110 forintról 130-ra. És még van egy változás, ami eddig még nem volt. A fővárosi közgyűlés a rendeletében, taxirendeletben módosította a hatóság az aképpen, hogy bevezetett egy kettes tarifát, ami a reptérre és a reptérről irányuló fuvarokra érvényes. Ebben annyi a változás, hogy az 1100 forintos alapdíjra egy 800 forintos díj fog még rávetülni, tehát 2100 forintról fog indulni a reptérről és a reptérre induló fuvaroknak a számítása.
1: Amikor áremelkedés van, akkor mindig szeretünk azért a dolgok mögé nézni, hogy mégis miért kell többet fizetni. Mi indukálta, és miért pont ennyivel az árváltozást?
2: Hát nézze, az elmúlt 3,5 évben nem volt díjemelés, pedig kellett volna, hogyha akkor ránk hallgat az aktuál politika, akkor 6-8%-os infláció követő áremelést nem vettek volna észre az utasok, viszont 3,5 év után kénytelenek voltunk ezt a 18%-os díjemelést beterjeszteni, illetve korábban többféle díjemelés volt beterjesztve, hogyha a hallgató figyelemmel kísérték, akkor előtte pont egy hónappal két változat is volt, egy mérsékeltebb 15, illetve egy magasabb 27%, de akkor a politika visszadobta ezt az asztalra, utána pedig a szakmai érdekképviseletek leültek és megegyeztek ennek a közepébe, tehát ez a 18% így jött ki. Ez a vállalkozásoknak a működési költségeihez feltétlenül szükséges, hiszen komoly mértékben változtak a biztosítási árak, konkrétan a taxikra majdhogy nem 100%-os pótdíj van kivetve, akár a kötelező, akár a kaszkó tekintetében. Azt is láthatjuk, hogy a gépkocsi árak akár a használt autópiacon, akár az új autóbetezésnél komoly mértékben emelkedtek. És a szervizköltségekről nem beszélve, mert aki jár szervizbe az autójával, akár rendszeresen vagy ritkábban, az láthatja és érezheti a saját pénztárcáján, hogy elég komoly mértékben emelkedtek a szervizdíjak. No, ennek az összessége, és akkor az üzemanyagról még nem beszélt, mert az, amikor az egyeztetések folytak, akkor még a védett árra számoltunk, úgyhogy bízunk abban, hogy ennek a mértéke azért nem lesz annyira szapora, mint az elmúlt napokban.
1: Nem tudom, korábbi tapasztalat volt-e ilyen mértékű árváltozás tekintetében, hogy ez miként hat az utazók kedvére, tehát mennyire keresik a taxisokat, nem tartanak attól, hogy esetleg nagyobb számban csökken a taxi megrendelése?
2: Nézd, minden árváltozás hatása érezhető, volt ennél nagyobb is a kérdésére az elejére visszatérve volt, amikor 30%-nál is többet emeltünk, pont 3,5 évvel ezelőtt, akkor is érezhető volt egy valamilyen visszaesés, de akik taxit használnak, rendszeresen vagy ritkán, azok ezt figyelembe veszik, és ez pár hét után, pár hetes időszak után visszarendeződnek ezek a számok, tehát azt gondolom, hogy van egy ilyen kockázata, pontosan ezért nem is javasoltuk egy hónappal ezelőtt a 27%-os emelésnek a bevezetését, amit a politikai pártok sem, frakciók sem nagyon támogattak. A 18% az azt gondolom, hogy biztos, hogy ez egy érezhető hatása, de szeptembertől újra visszaáll minden az eredeti kerékvágásba, mint az előtt volt.
1: Ön hogyan látja most jelenleg a taxisok helyzetét abban a tekintetben, hogy mennyire nehéz munkaerőt találni, mennyire nehéz megfelelő munkaerőt találni, és mennyire gondolkozik egyáltalán még valaki, hogy mondjuk frissen alakítson egy új taxis társaságot?
2: Tehát taxitárságok alakulásáról nem hiszem, hogy tartani kell, hiszen az elmúlt 13 évben, amikor több mint egy tucat fuvarszervező volt a piacon, ez ma már egy kézzel számolható számra visszaesett. Tehát a multik megjelenése komoly mértékben átrendezte a piacot, és két olyan hagyományos, illetve hibrid társaság maradt, akik az applikáció mellett még a telefonos igénybevételnek is eleget tudnak tenni a multikkal ellentétben, mert ott a multiknál ez sosem volt igény. Visszatérve én azt gondolom, hogy a fuvarszervezők csökkentek, viszont azok a számok nem változtak, ami a taxigépkocsi vezetőknek a számáról szól, hiszen a fuvarszervezők nem rendelkeznek saját flottával, hanem a vállalkozóknak a gépkocsijait szerződnek le, vagy gépkocsi vezetőkkel, vagy a társaságokkal, vállalkozásokkal szerződnek le, és tulajdonképpen minél jó feltételeket tudnak számukra biztosítani, annál nagyobb létszámot tudnak maguk mellé állítani.
1: Tehát akkor a munkaerő kérdés egyébként, az akár mondhatjuk azt is, hogy azért sem annyira nehézkes, mert itt például nem is olyan rég, amikor megszűnt az egyik taxitársaság, akkor föl lehetett szívni az ott dolgozókat?
2: Igen, hát ilyenkor a taxis eldönti, két ilyen társaság is megszűnt az elmúlt időszakban, és akkor ilyenkor a alvállalkozói taxis csoportok el tudják dönteni, hogy hova szeretnének csapódni, melyik társaságnál szeretnék a jövőt elképzelni, de olyan komoly mértékű mozgás van a piacon, hogy mondjuk azt, hogy évtizedekkel ezelőtt, ha valaki egy társasághoz elment, akkor valószínűleg, hogy onnan is megy nyugdíjba. Na, ez már megváltozott, hiszen egy verseny van a fuvarszervezők között, és minél jobb feltételeket biztosítanak akár havonta, vagy hetente, vagy fél évente a taxisoknak, akkor a taxis nincs örökhöz kötve, hanem azzal szerződik le, aki számára az impozikusabb. Tehát egy ilyen mozgás azért tapasztalható a fuvarszervezők között.
1: Metál Zoltánnak, az Országos Taxis Szövetség elnökének köszönöm szépen, hogy tájékoztatott bennünket az árváltozásról is, és az aktualitásokról is. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm az érdeklődést, kedvicsokkal.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: És hát autós témához érkeztünk, azt hiszem, hogy női műsorvezetőként mindig ez a legizgalmasabb, amikor az autókról lehet beszélgetni, de akkor talán kezdeném is azzal a felvetésemmel, hogy én azért még nagyon úgy szoktam válogatni az autók között, hogy a megszokott, ismert típusok, márkák között nézelődök először, viszont egyre többször hallom azt az ismerőseimtől, hogy ők most már azért igenis megfontolják, és beteszik a bizonyos, hogy is mondjam, kosárkába a választási opcióként, akár az eddig nem annyira ismert márkákat, de hogy most mi is a valódi tapasztalat, arról fogom kérdezni Lőcsei Dánielt, a használtautó.hu márka menedzserét. Üdvözlöm!
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Szóval jól érzékelem, most már azért az emberek egyre inkább akár a kínai autók iránt is mernek fordulni, érdeklődni?
2: Jól. Az érdeklődések száma az úgy tűnik, hogy tavalyhoz képest, hogy az első fél évet néztük, az megduplázódott majdnem. Tehát jelentős érdeklődés van a kínai autók iránt. Ugye itt ez köszönhető annak is, hogy rengeteg kínai márka érkezett be Magyarországra, versenyképes nagyon az árazás, versenyképes a felszereltség is az árazáshoz képest, úgyhogy ez rengeteg embernek nagyon is vonzó.
1: Hát a nagyon vonzó, akkor ez tulajdonképpen az ár tekintetében, vagy amikor megismerik az autómárkát, típust, és azt, hogy milyen a felszereltség, akkor az is, vagy csak nagyon az ár miatt mennek most az érdeklődők inkább a kínai autók irányába?
2: Inkább az árértékarányt mondanám a legnagyobb ilyen USP-nek a kínai autók tekintetében, tehát mi azt vettük észre, hogy vonzó sokak számára a kínai autó az ár miatt, viszont hogyha bemennek egy kereskedésbe, megtekintik és látják, hogy egyébként ezért az árért egy relatíve kompetens többletfelszereltséget el tudnak hozni, ugye ez van márkánként függ, hogy bevezető ár vagy alapvetően ilyen az ára, de ez ami a leginkább arra sarkalja a potenciális vásárlókat, hogy valóban tulajdonolják ezeket az autókat.
1: Mennyire tartanak attól a vásárlók, és mennyire fontos kérdés az, hogy egy új márka esetében tulajdonképpen mindig felmerült eddig is kérdésként, hogy na de a szervizelés, mennyire érhető el ma Magyarországon, több helyszínen, stb. Szóval mennyire gondolkoznak összetetten a vásárlók?
2: Gondolkoznak rajta, ugye most alapvetően a kínai autópiac Magyarországon az még egy feltörekvő piac, tehát rengetegen még mindig a megbízható, megszokott márkák iránt keresnek, azok után érdeklődnek és azt is vásárolják meg, viszont egy jelentős százaléka az érdeklődőknek, pedig a kínai autók iránt azért is érdeklődik, mert már egyébként lehet, hogy utána néztek. Ugye márka függő Magyarországon, hogy melyik márkának van jó szerviz lefedettsége. Ugye a kínai autók esetében például a BYD ebbe eléggé élen jár, az MG is, mivel az MG az már elég régóta a piacon van, és nincs meg pontos adat, de valószínűleg a többi márka is vagy kiépíti ezt, vagy már most jelentős szervizhálózattal rendelkezik. És igazából itt azt kell megnézni, hogy melyik márkánál mennyi eladás volt az elmúlt időszakban, és ugye összeretni azt, hogy mennyi szervizelési lehetőség van itt a kereskedések ebbe tudnak segíteni.
1: Ugye nagyon sok autókereskedésbe, amit korábban is jól ismertünk márkákat, bevándoroltam volna mondjuk én, hogy akkor szeretnék egy új autót, akkor abszolút lehetőség volt arra is, hogy a korábbi autómat beszámítsam. Ezek most, ezek a kínai márkák, az értékesítések zajlanak, ugyanígy megtehetjük a különböző értékesítési pontokon, vagy mondjuk nem feltétlenül?
2: Erre nincs egy egyértelmű válasz. Ugye itt kereskedés függő, tehát alapvetően vannak importőrök, akik nyitottak a többi forgalmazott márkájuk mellé egy kínai márka kereskedést is, és ők lehet, hogy rendelkeznek használt autós divízióval, és akkor ők be tudják számítani a régi autót, de egyébként a kereskedések jelentős többsége ezen az elven működik, tehát már létezik egy ismert, bejáratott márka, és a mellé húztak még fel egy kereskedést, egy általuk kiválasztott kínai márkával. Itt ezek ismertett kereskedések például, ők valószínűleg be is számítanak, igen.
1: No, és akkor nézzük a részleteket, hiszen nagyon kíváncsi vagyok, hogy ugye mindig szokták listázni az autókat, hogy Magyarországon miből adták el a legtöbbet, stb. De engem most specifikusan az érdekelne, hogy a kínai autók választéka közül melyek a legtrendibb verziók, a nagy családi autók, a kicsik, a munkás autók, vagy mi az, ami egyébként a leginkább fogy most Magyarországon a kínai autók közül?
2: Határozottan azt kell mondjuk, hogy a kompakt SUV, tehát a városi terepjárók. Itt, ha konkrét modellt is mondani kell, akkor az MG ZS az, ami a leginkább keresett. Ugye itt egy átlagárat tudok mondani, ami kb. 7 millió forint. Ennek már a használt piaca is elég nagy, a hirdetés száma is elég nagy, tehát 600 felett jár. Nagyon régóta itt van a piacon a MG ZS, ugye, nagy reklámkampány is épül rá, és ebből kifolyólag ez a legnépszerűbb, viszont ami érdekesebb a listában, az a BYD. Ugye a BYD nem olyan rég van a piacon, azt mondanám, hogy egy ilyen 1-2 éve, viszont ők is jelentős piaci penetrációt tudnak maguk mögött, ugyanis a másodikak a listán a BYD Atto 3-mal, és a harmadikak is a BYD Seal-lel, és mind a kettő tisztán elektromos autó. Míg az MG ZS az pedig ugye egy belső égésű, vagy egy öntöltő hibrid.
1: Mennyire szempont egyébként a vásárlók részéről, mert szerintem a kínai autók zömét most ilyen minimum hibrid megoldása, hanem teljesen elektromos megoldással adják a kereskedésbe, de egyébként a vásárlók is keresik ezt, vagy tulajdonképpen mivel ez a választék, akkor ezt viszik?
2: Sokan keresnek elektromos autót is, ugye ez látszódik abból is, hogy a BYD az ekkora népszerűségnek örvend, tehát ők alapvetően elég elvonalba járnak a elektromos technológia tekintetében, viszont ez eloszlik. Ugye, hogyha folytatjuk a listát, például az Omoda 5-nél, annál is van egy benzines motor, de hogyha még folytatjuk az ötödik a listán, az MG 4, ami megint csak egy teljesen tisztán elektromos autó, ez nagyon eloszlik és nagyon emberfüggő. Viszont ahogy látjuk, alapvetően szoktunk kiadni kiadványokat az elektromos autó piacáról, az is nagyon feltörekvőben van, tehát Magyarországon az adaptáció az elektromos autók iránt, az folyamatosan növekszik.
1: Na, hát akkor meglátjuk a jövőben, hogy fog ez alakulni, és aztán lehet, hogy legközelebb már úgy beszélgethetünk, hogy már én is nyitott leszek a kínai autók iránt. Én most még szkeptikus vagyok, de nem állok autóvásárlás előtt, úgyhogy még kivárom a tapasztalatokat. Lőcsei Dánielnek, a használtautó.hu márka menedzserének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Utolsó témánkhoz értünk a mai napon, és hát ez a abszolút nyárhoz fog kapcsolódni. Miről fogok beszélgetni, nem sokára kiderül, de előbb bemutatom a beszélgető partneremet a vonal túloldalán, Major Lászlót, a Redion EUB értékesítési igazgatóját. Üdvözlöm!
2: Üdvözlöm és én is a hallgatókat.
1: Hát izgalmas időszakot élünk, hiszen azt mondják, hogy ugye az idei nyár az azért hozott egy kicsit más képet az utazás tekintetében, mint a tavalyi, mert hogy az euró árfolyama nagyban eltér a tavalyihoz képest, és így sokkal többen választották azt, hogy akár külföldre utaznak. Mi a tapasztalatuk önöknek? Az utasok valóban nagyobb százaléka indult a külföldre?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon sok összetevője van annak. A rövid válaszom egyébként, hogy igen, az utazási kedv növekedése az folyamatos az elmúlt években, és nagyon sok tényező mellett az euró árfolyam az valóban egy plusz lökést adott ennek, hisz gyakorlatilag lassan ott tartunk, hogy egy külföldi utazás már nem kerül többbe, mint egy belföldi.
1: Sőt, ugye sokan azt mondják, hogy akár abszolút még kedvezőbb árakat is tudnak találni, hogyha valaki nagyon ügyes. És hogyha viszont nézzük azt, hogyha elindul valaki külföldre, akkor milyen arány mondható el, hogy most már egyre többen mernek repülni, vagy még mindig az autós utazás az, amit a nagy többség választ?
2: Hát az autós utazás az továbbra is sláger mindenféleképpen, ugye a közeli országokba, közeli tengerpartokra egyértelműen. Viszont a repülős utazások aránya is folyamatosan növekszik. A saját méréseink szerint ez is további 26-29%-ra növekedett.
1: Ez vajon minek köszönhető? Nagyobb az árverseny a repülőjegyek ára tekintetében a társaságok között, vagy pedig most már inkább többen választják a gyorsabb, nem feltétlenül kényelmes azért az utazás, a repülőn sem, de azért mégis több időt meg lehet vele spórolni.
2: Sok összetevője van, én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb az mindenképpen az, hogy távolabbra is el lehet jutni, és az emberek pedig, ahogy előbb is említettem, az utazási kedv az folyamatosan növekszik, és például, ami folyamatosan sláger egy török tengerpart, addig azért autóval már ritkán vállalkoznak az utasok.
1: És hát nagyon fontos szempont az, hogy hogyan állunk ahhoz, hogy hogyan biztosítjuk magunkat az utazásaink során. Ön mit tapasztal, mennyire figyelünk erre, és hogyha megkötjük azt a biztosítást, amire szükségünk lenne, akkor mennyire valóban olyan erre, és hogyha megkötjük azt a biztosítást, amire

0: mondani, ha utazási irodával mennek, akkor a foglalással egy időben kötnek az utasok biztosítást, ha viszont önálló szervezésben, akkor nagyon sokszor ezt az utolsó napokra hagyják. A következő kérdés viszont, ha már megvan a biztosításom, akkor valóban kiterjed-e minden egyes szolgáltatásra? Gondolok itt például az ön által említett vízisportokra, ami nagyon-nagyon sokszor előfordul, és nem minden biztosító, vagy nem minden biztosítás típus szerezi ezt a fajta tevékenységet. De gondolok itt kiemelten a stornóbiztosításra, ugye, ami pedig pont akkor szolgáltat, mielőtt még elutazunk, tehát ha ott történik velünk valami. És hát ha az autós utazásról beszélünk, ezt még én szeretném megemlíteni mindenképpen, akkor az autós asszisztencia szolgáltatás is nagyon fontos lehet.
1: Mennyire merünk tényleg a zsebünkbe nyúlni és biztosítást kötni, vagy abszolút mindenki a legalapabb, legstandardebb biztosítást köti meg, hogy jó, igen, lehet, hogy leszek egy kicsit a vízbe, meg vízisportolok, de csak nem akkor sérülök meg. Mennyire jellemző az, hogy mondjuk azért esünk el egy káreseménynél, hogy kapjunk valamit a biztosítótól, mert mégsem teljesen nyúltunk bele a zsebünkbe?
0: Sajnos ez még mindig előfordul, hazudnék, ha azt mondanám, hogy mindenki nagyon tudatosan és a legdrágább biztosítást választja. Az arányok biztos, hogy jobbak, egyértelműen az tapasztalható, hogy sokkal többet kérdeznek és valós igények alapján születnek biztosítások. Viszont azért még mindig nagyon sok olyan utas van, aki csak legyen meg, kössek valamit. És lehet, hogy a legegyszerűbb dolgokra, akár egy gyomorrontás esetén, ahol akár csak egy gyógyszert kell kiváltani, elegendő lehet, ahol viszont komolyabb sérülések, balesetek vagy betegségek vannak, ott egészen biztos, hogy ez nem lesz elegendő.
1: Hogy képzeljük el egyébként, aki a biztosítónál dolgozik, az mennyire tudja, hogy mely országnál melyek a tipikus káresemények vagy biztosítási bejelentések? Gondolok itt arra, hogy vannak azok a desztinációk, ahol a legtöbbet halljuk, hogy rohanni kellett a gyógyszertárba, mert hát nincs hozzászokva a bélflóránk mondjuk az egyiptomi és a tunéziai ételekhez, italokhoz.
0: Hát ez egy teljesen valós helyzet, és nyilván minden országnak vannak ilyenek, bár nem vagyok benne biztos, hogy teljesen ennyire specifikus. Inkább én úgy fognám meg ezt a kérdést, hogy hol mire lehet számítani. Tehát egy tengerparton egészen biztosan az elcsúszások, végtagsérülések nagyon fontosak lehetnek. Akár bár viccesen hangzik, de egy medúza csípés vagy bármilyen csípés fontos lehet, mint ahogy a gyomorrontások azok valóban Egyiptom és Tunéziában például nagyon gyakoriak.
1: Ilyenkor ugye nagyon sokszor kétségbe esnek az emberek, mert jelentkezik a probléma, és nem tudják hirtelen, hogy akkor most mit is kell tenniük. Hogy képzeljük, amikor biztosításunk van, akkor hogyan zajlik ennek az ügyintézése?
0: Hogyha van biztosításunk, akkor mindenképpen legyen nálunk egyébként az asszisztansznak a telefonszáma. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát ne bent hagyjuk a szobába esetleg, mert elmegyünk egy egész napos fakultatív kirándulásra, hanem egyből mentsük el a telefonunkba a telefonszámot, és mindenképpen legyen nálunk a kötvényszám. Ez a kettő dolog elég abban az esetben, hogyha bármi történik, akkor fel tudjuk venni a kapcsolatot, és onnantól kezdve az asszisztencia folyamatosan fog segíteni. De egyetlen egy kiegészítést itt tennék hozzá, ha nagyon súlyos esetről van szó, ami tényleg nem tűr halasztást, ahol akár életveszélyes állapot van, ott természetesen a helyi mentőt kell elsősorban hívni, és amikor már jó kezekben van, akkor pedig valaki bejelenti az előbb említett telefonszámon egyébként az esetet, és onnan átveszi a biztosító.
1: És ilyenkor egyébként a fizetés tekintetében hallottam még, hogy nagyobb bizonytalanság, kell fizetni, nem kell fizetni, utólag fizet a biztosító, erre mi a bevett szokás?
0: Ez nagyon sok mindentől függ. Természetes, hogy minden esetben arra törekszünk, hogy az ügyfélnek helyszínen semmit se kelljen fizetni. Igyekszünk olyan ellátóintézménybe küldeni, vagy éppen vitetni a sérültet, a beteget, ahol azonnal elfogadja.

0: a biztosító társaságnak a vállalási nyilatkozatát, a költségvállalási nyilatkozatát, és ebben az esetben gyakorlatilag semmilyen költség nem merül fel. Bizonyos országokban, bizonyos helyzetekben lehetséges az, hogy nem fogadják el a költségvállalásit, ez például lehet egy luxushajózás, ahol ott viszont ugyanúgy a folyamat, tehát bejelenti a káreseményt, maximum, ha felmerül valamilyen költség, akkor azt kifizeti, és utólagos kártérítéssel rendezzük. De az esetek nagyon nagy többségében azt lehet mondani, hogy az ügyfélnek nem kerül a helyszínen ez pénzébe egy jó biztosítással.
1: Na hát akkor legyünk leleményesek, és ne felejtsünk el a biztosításainkról gondoskodni, hiszen fontos tud az lenni, főleg ha baj van. Major Lászlónak, a Redion EUB értékesítési igazgatójának köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Ez volt tehát már a több-kevesebb, de tudják a kedves hallgatók, hogy még holnap várom önöket, úgyhogy tartsanak velem akkor is, és hétfőtől már ismét Egon érkezik. Viszont hallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten. Szökőár Ázsiában. Földrengés a Balkánon. Vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Értékes leletek kerülhetnek elő a Dunából, figyelmeztet az illetékes államtitkár. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A kormány a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. A gazdasági és energetikai miniszter vezeti az energiaellátási műveleti egységet. Kapitány István közölte, hogy a csoport feladata biztosítani, hogy a hazai energiaellátás folyamatos és biztonságos maradjon. Ennek érdekében ma tárgyalnak az ágazat szakemberei. A megfelelő vízellátás érdekében a medencefeltöltés, autómosás, sportpályalocsolás mellőzését kéri az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy a megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják a rendszerek, a Duna alacsony vízállása miatt pedig egyre kevesebb vizet tudnak kitermelni, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeménnyel indulhatnak kézbesíteni, amennyivel 11 órára végeznek és visszaérnek a munkahelyükre. Ezen kívül kapnak hűtött vizet, naptejet és fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, valamint munkaközben beiktathatnak pihenőt klimatizált helyen. Azok a postahivatalok pedig, amelyekben nincs légkondicionálás, délben bezárnak. A lista a posta.hu oldalon olvasható. Megkezdődött az átvilágítás a Magyar Állami Operaházban, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, hogy az átlátható működés, a felelős gazdálkodás és a munkavállalók számára biztonságos környezet mind elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kultúra a politikától függetlenül tudjon működni. A rekord alacsony Duna nem csak természeti, hanem örökségvédelmi veszélyt is jelent. A mederből előbukkanó leletek ugyanis könnyen károsodhatnak vagy elveszhetnek, ha nem szakszerűen kezelik őket, hívta fel a figyelmet a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt ezért azt kérte, hogy ha valaki ilyet talál, ne mozdítsa el a tárgyat, hanem értesítse az illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Hozzátette, hogy az érintett tárcákkal dolgoznak a helyzet kezelésén. Hétfőtől megszűnik a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná plusz költség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A taxisok azt kérik, hogy az üzemeltető függessze fel az intézkedést, amíg nem történnek meg a megfelelő törvényi és technikai módosítások az átálláshoz. Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonló derült napos idő lesz holnap is. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Holnap délután 34-39 fok valószínű, a Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
8: Köszöntöm Önöket, ez a Kultóra. Rónai Egon vagyok, a szerkesztő Cserdi Zsolt, az első vendég pedig egy régi kedves ismerősöm, tehát ne lepődjenek meg, egyrészt lehet, hogy oldott lesz a hangulat, másrészt pedig hát tegeződni fogunk Csepei Adriennel, aki hát most már íróként sem először debütál Önök előtt, és hát ráadásul azt gondolom, hogy igencsak lehet ismerni őt a zene és a futball rajongásán túl arról is, hogy kiváló tollal számol be a gyermekkori élményeiről, meg a gyökerekről, ahonnan ő származik. Úgyhogy erről írt valójában most is. Szervusz, Adrián!
9: Szia, Egon! És nagyon köszönöm, hogy hívsz, és mindig jó veled beszélgetni.
8: Ezt de drága vagy!
9: Most fogunk unatkozni, szerintem.
8: Szerintem most hagyjuk abba, ez a csúcspont. Tehát innentől már csak lefelé vezet a hegyről az út. Jó, na! Több komolysággal szeretném elmondani a kedves hallgatóknak, hogy írtál egy könyvet, az a címe, hogy Nagymamám magyaráz. És hát nem úgy ültél neki, hogy most valami egészen újszerűt alkotsz, mert hogy ez több éven keresztül rendszeresen a Facebookon megosztottad ezt a történet sort a te követőiddel, barátaiddal, olvasóiddal. Aztán hogy lett ebből könyv?
9: Több szála is van a történetnek. Egyrészt ugye elindult a hashtag Nagymamám magyaráz, ami egy tulajdonképpen humoros, hát a nagymamám magyarázásait tártam a Facebook közönség elé. Ugye, aki már beszélgetett nagymamával arról, hogy ki hol lakik a faluban, kinek a kicsodája, balra fordulsz, tudod, van az a nagy fekete kutyájuk, de régen a zöld trabantjuk volt, Na, ezekből a magyarázatokból egy ilyen vicces sorozat született, és ebben már megvoltak a csírái annak, hogy a szabolcs-szatmári tájszólás is megjelenjen ezekben a szövegekben, és ezt imádták a kommentelők. Ez úgy érzem nem nagy képviség mondani, mert tényleg az van, hogy amióta ez a sorozat elindult, folyamatosan követelték, hogy legyen ebből könyv. Ezzel párhuzamosan, pontosabban még jóval ezelőtt, mert ez körülbelül 5 éve indult ez a sztori, 20 évvel ezelőtt, amikor az egyetemi dialektológia órán nyelvjárásgyűjtésre mentem haza, Szatmárba, ugye én ott nőttem fel, Fehérgyarmaton születtem, és Fehérgyarmat környékén nőttem fel, akkor én oda mentem haza, és ott készítettem az idős nőrokonaimmal, illetve olyan nőkkel, akik fontos szerepet játszottak, meg játszanak az életemben, hangfelvételeket. És ezek a hangfelvételek aztán az évek során gyűltek, sokasodtak, nem tudtam, hogy mi a célom velük. Csatlakozott hozzá a nagyapám testvérének néhány kazettája, amit egy haláleset után megtaláltam egy polc mögé beesve. És egy ilyen egészen meseszerű történet lett belőle, mert idén megszületett bennem az a elhatározás, hogy akkor legyen könyv a nagymamám magyarázból, de akkor, ha könyv lesz, akkor ez legyen egy olyan könyv, ahol nem csak nevetni lehet, hanem legyen mélysége is ezeknek a történeteknek, úgyhogy a hangfelvételek leíratai adják a könyv gerincét. Tematikus fejezetekre bontottuk a szerkesztőmmel, Laik Eszterrel, mert ez egy iszonyatosan tömény és lelkileg is, meg olvasási szempontból is megterhelő anyag lenne, és minden fejezetet egy általam írt bevezetővel olvashatnak az olvasók.
8: Az a fantasztikus, hát hogy ugye nekem nincsen meg ez a nyelv. Nincsenek meg ezek a hangok, ezek a hangzók, mert hogy én nem ott nőttem fel. De ahogy olvasom a könyvedet, hallom ezeket a hangokat.
9: Tehát azt ugye megtanultad rögtön.
8: Hát ez ugye? Mondjuk mondani nem tudnám, de hallani már hallom.
9: Belemegy ez a fejedbe azonnal.
8: Te tudsz még úgy igazán ízesen fehérgyarmatiul?
9: Én nagyon sokat. Ugye nekem a szülőfalum hivatalosan Penyige, vagy hát technikailag Gyarmaton születtem, de Penyigén nőttem fel, illetve Mánd az én kis falum, ami a belemenés elején és az első regényem elején is szerepel. És én abban a pillanatban, ahogy telefonon beszélek valakivel onnan, azonnal elkezd visszaállni az eredeti tájszólásom, és amikor hazamegyek, akkor 1-2 óra alatt erősebben beszélem a tájszólást, mint azok, akik ott éltek az elmúlt 20 évben. És ezt
8: milyen
9: most a kötet.
8: Érdekes.
9: Képzeld el, hogy a kötet lektorától, dr. Gacsai bába Barbarától tanultam meg, hogy ez azért van, mert amikor én 20 éve elköltöztem onnan, akkor bennem rögzült az a nyelvállapot, és az én memóriámból az hívódik elő, miközben azok, akik ott éltek 20 évig, folyamatosan a köznyelv felé közeledett az ő nyelvhasználat.
8: Na bezzeg a nagyi, mert ő tudja.
9: Hát a nagy
8: saját mindent is.
9: Figyelj, saját bevallása szerint ő nem beszél ennyire így, de utána fölveszi a telefont, úgyhogy hello. Szóval nagyon, nagyon kedvesen részt vett egyébként a könyv előkészületeiben. Először nem hitte el, hogy az emberek ezt imádják, és hogy érdekli őket, hogy ő miket magyaráz. Aztán utána már eljutottunk oda, hogy nem csak érdeklődött, de képzeld el, hogy a kéziratot el is olvasta, és lektorálta, úgyhogy elégedett volt vele, és nagyon elolvasta.
8: Lektorálta?
9: Igen, őrület. Van egy nagyon kedves fotó, ahogy ül a laptopommal az ölében, és olvassa, és mondta, hogy na, igaz volt, így volt, ahogy leírtad.
8: De drága. Egyébként még akkor a másik még mindehhez, hogy ugye az én nagymamám nagyon régen nem él már, és csak az egyiket ismertem mindőjük közül, de az, ahogy magyaráz a nagyid, az nekem visszahozta a saját nagymamámat. Aki városi volt, nem beszélt tájszólás, de ez a... Na gyere ide, unokám, elmondom.
9: De jó, annyira boldog vagyok, hogy ezt a visszajelzést kapom a leggyakrabban, hogy előhív valamit az emberekből, a saját emlékeikből, mert az volt a célom, hogy egyrészt ugye nem véletlenül van nyelvtörténész lektora a kötetnek, tehát jelöltük a szabolcs-szatmári tájszólás jellegzetességeit, ami akár nehezítő tényező is lehetne, ahogy mondod. De pont emiatt azt gondolom, hogy ez egy olyan autentikus törzse ennek a kötetnek, ami valami nagyon-nagyon mély, kapcsolódással tud mindenkihez kapcsolódni, akkor is, ha nem ezt a tájszólást beszélte a nagymamája, mert ez a fajta gondoskodás, ahogy az egyik kedvenc példám, ez a vedd már fel a pulóveredet, mert már fázok. Tehát én fázom, és azért te vedd fel a pulóveredet. Hát mennyi szeretet van ebben a mondatban? Mennyi gondoskodás? Igen. És szerintem ez az, ami az embereket azonnal berántja ebbe a szövegbe.
8: Lubickolsz abban, ahogy fogadják? Én látom a Facebook oldaladon is, meg úgy egyáltalán, hogyha az ember kicsikét körbenéz az interneten, akkor találkozik a könyveddel, és hát ovációval fogadják. Ebben lubickol egy szerző, azt gondolom.
9: Hát figyelj, ha lehetek teljesen kendőzetlenül őszinte, én életemben még ilyen boldog szakmailag nem voltam, mint most, mert azt érzem, hogy valami olyat csináltam, ami fontos nekem, fontos a szűkebb környezetemnek, tehát azoknak, akik ebben a kötetben szerepelnek, tehát valamit megmentettem, ami amúgy már nem lenne, vagy nem maradna meg, és fontos az olvasóknak, és azt hiszem, hogy ennél többet nem lehet remélni, meg nem lehetett volna ennek szebb formája, mint ahogyan ez a kötet elkészült.
8: Meg van még egy dolog, amit kifejezetten irigylek tőled, mert ez nekem kimaradt, és szerintem ez legtöbbünknek kimaradt. Rögzítettél családi történeteket, amik mostantól kezdve pontosan így maradnak. Ezek nem változnak mostantól, mert le van írva, ez így volt, kérem szépen, és kész.
9: Képzeld el, hogy nagyon sokan megköszönik, nem csak a családból, hanem akár ismeretlenek is írnak, hogy köszönik, mert ezzel az ő örökségüket is megőriztem, mert nyilván nagymamám, meg 10 nagymama van ebben a kötetben, de ez Szatmárból egy időkapszula tulajdonképpen, tehát a szűkebb és tágabb környezetünket is megmutatja, az ottani szokásokat, az életmódot,
8: hagyományok, recettek
9: is. És hát pont ezért szerettem volna, hogy a Szalai Mimi illusztrálja, mert ezek nagyon tömény, sokszor tényleg kibontásra váró szövegek, és a Szalai Mimi, aki egyrészt textil tervező grafikusként is nagyon tudott ehhez a témához kapcsolódni, mint a Szatmár-Beregi keresztemeshez, ami a kötetben is egy alapmotívum. Másrészt a nagymama az neki is egy ilyen nagyon fontos karakter az életében, és hogy az ő rajzai egy kicsit még további mélységeket, vagy még további szobákat nyitnak meg ezekben a történetekben, és azt hiszem, hogy egy kicsit el is emelik Szatmártól, és közben nagyon-nagyon illik a szatmári letisztultságba a Miminek a világa. Tehát valószínűleg így számítanak tényleg a legapróbb kis keresztemes öltések is ebben a kötetben.
8: Nagyi kontrollálta, lektorálta a recepteket is?
9: Hát ők diktálták, hogy olyannyira ugye, hogy a recept leírások, azok nem hagyományos recept leírások, hanem azt jegyeztem le, ahogyan lediktálják ezeket. Tehát ez tényleg úgy, ahogy a nagymama, meg a ugye nem csak nagymamák, hanem olyanok is vannak, akik akár soha nem is lehettek nagymamák itt a 10 nő között, olyanok is vannak, akik még nem nagymamák. Ahogyan ők elmondanák, hogy hova rakd a fakanalat, hogy mozdítsd a kezed, és ez is egy gondoskodó jellegű.
8: Hát az egy őrület, igen. Hogy kell tartani a fakanalat közben? Na, jó.
9: Igen, de ugye akinek nem volt nagymamája, vagy hát igen, nem tanult főzni, az ezt nem kapta meg, és én úgy érzem, hogy ezzel egy kicsit megkaphatja ezzel a kötettel.
8: Drága édesanyám, állandóan próbált, ez egy nagyon vicces dolog számomra, persze csak, olyan majonészt csinálni, mint amilyet a nagyim csinált. És mindig megkérdezte reménykedve, hogy mert nagyim már nem élt akkor. Hogy ugye ez most sikerült, és mondom, anya majdnem. De azért nem. Mert hogy igen, lehet, hogy azt a kanalat kellett volna másképp tartani, de ahogy te írod. Ezeket meg tudod főzni, sütni?
9: Igen, ezeket igen. Ugye én már nem eszem nagyon régóta húst, emiatt a húsos ételek egy részét nem is próbáltam soha megcsinálni, de az a jó hír, hogy a mindenmentes, legmodernebb konyhának is megfelel egy csomó ebből a receptsorból, mert hogy a szatmári paraszti étkezés az alapvetően például gluténmentes fogásokra épült, nagyon sokszor nem volt pénz arra, hogy húsos fogásokat tegyenek, úgyhogy én a lehető legmodernebb diétámba is be tudom ezeket építeni, és hát vannak a tényleg ilyen nagyon hagyományos receptek, amik meg egyszerűen nem maradhatnak el, Nekem például, hogy ezzel a modern kifejezéssel éljek, ez a comfort foodom, amikor nagyon gyorsan ennék valamit, ami így egy kicsit megnyugtat, meg nem olyan nehéz elkészíteni, az az úgynevezett duszi, ami, ahogy egy barátom fogalmaztam, ez a tészta nélküli krumplis tészta. És nagyon finom.
8: Hát akkor az de valójában az krumpli.
9: Figyelj, ez egy ilyen paprikás zsíron, vagy hát nem zsíron, olajon felpirított krumpli, ami isteni. És nem tudod elmondani, hogy mitől más étel ez, mint mondjuk tényleg a krumplis tészta, de más. És nagyon-nagyon szeretem. De hát ugyanígy a puliszkát imádom, meg főzöm is ezeket. A töltött káposzta felelős én vagyok a családban. Hát vegán töltött káposztát, és most már egy ideje gluténmenteset készítek karácsonyra, de készítem is. Képzeld el, a életem egyik legnagyobb eredménye, hogy tavaly karácsonykor hazavittem a gluténmentes, vegán töltött káposztát, és nagymamának az volt a reakciója, aki egyébként az egyik legfinomabb töltött káposztát szokta főzni, hogy jó, megpakoltad, hússal jányom.
8: Opa.
9: És így röhögött a család, hogy akkor sikerült, mert ugye nem volt benne.
8: Hát nem volt benne, igen. De volt tartalom. Hús nem volt, de tartalom az volt.
9: Így van. Meg hát szeretet az a legfőbb hozzávaló mindig.
8: Mondd, ha már ekkora az eufória, akkor lesznek ennek a könyvnek bemutatói is országszerte? Vagy hogy tervezitek?
9: Igen, képzeld el, hogy most megyünk egyrészt Debrecenbe, mert én félig Debrecenben élek már néhány éve, és hát természetesen megyünk vele haza Fehérgyarmatra is, úgyhogy 20-án, illetve 22-én megyünk haza. A nagymamám ott is fog magyarázni. És én azt szeretném, hogyha minél több helyre el tudna jutni. Egyébként tartozik a kötethez egy, nem csak a hanganyagok, amiket említettem, hanem videós és képi anyag is, úgyhogy én szeretném ezt, tehát projektként gondolok erre, tehát nem csak egy könyv, hanem vannak olyan dolgok, amiket még tervezek, így a nagymamám magyaráz égisze alatt, és... A Margó Fesztiválon volt a könyvbemutató, és ott bejátszottam egy hangjáték részletet, amit én készítek ezekből a felvételekből, és hát amit mondtál, hogy ilyen eufórikus volt, és hát zokogtunk, és nevettünk, és minden, szóval nagyon, nagyon mély, és nagyon-nagyon szép ez az egész. Azt hiszem, hogy ez az a furcsa, mert te olvastad az első regényem, az egy nagyon-nagyon személyes, egy önéletrajzi regény, és ahhoz képest mégis azt gondolom, hogy ez máshogy személyes, és még személyesebb annál.
8: Hát ez már a családod is, meg a gyökereid is. Egyébként az első regényed is szólt erről eléggé mélyen, úgyhogy most azt vissza lehet hozni, hogyha valaki most Csepei Adrient olvas, akkor keresse a többit is, mert hogy érdemes. Ráadásul meg azon gondolkoztam, hogy lehet egy turnéba belevágni egy könyvbemutató, aminek az a címe már a könyvnek, hogy nagymamám magyaráz úgy, hogy a nagyit nem viszed.
9: Hát Fehérgyarmatra jön majd a nagymamám.
8: Debrecen meg ússza?
9: Igen, mert egészségügyi okokból nagyon vigyázunk rá, hogy ne, tehát nem ér annyit.
8: Tehát nagymama turné nem lesz, csak nagymamám magyaráz turné.
9: Nem lesz, de azt mondta nagymamám, amikor elmen nyomdába a könyv, és mondtam neki, hogy nagyon várják az olvasóim, és folyton kommentelik, hogy alig várják, hogy megérkezzen, és nagyon sok volt közülük, aki előrendelte a könyvet, hogy mondd meg nekiek, hogy nagyon, nagyon szép dolog tűlük, hogy így is foglalkoznak velem, hogy már ilyen öreg vagyok.
8: De szép.
9: Úgyhogy ez úgy érzem, hogy ez tényleg ez valami több, mint aminek indult, és több, mint amit remélhettem.
8: Olvassák el a könyvet, hallgassák meg, hogy beszélnek arra felé, és élvezzék a receptek finomságát, meg ennek a szövegnek a finomságát. Csepei Adrien, gratulálok, és köszönöm szépen.
9: Én köszönöm. Látod, milyen jó veled beszélgetni?
8: Jó volt? Öröm volt veled, Adrián. Szia!
9: Szia, szia!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Lehet, hogy meglepő lesz a következő beszélgetés, mert hogy a tárgya talán nem, de az alanya annál inkább. Könyvet írt, és nem is akármilyet, Bárándi Gergely, akit korábban önök ismerhettek országgyűlési képviselőként, az utóbbi időben elsősorban jogászként, és talán kevesebben tudják róla, hogy Velencének és Dalmáciának a szerelmeseként ezt a témát ennek a tehetségnek, ennek a vidéknek a több ezer éves történelmét kutatja. És hát ennek a kutatásnak lett egy lenyomata most egy kötet formájában. Erről fogunk beszélgetni. Ráadásul ez a könyv csak 1420-ig tart, úgyhogy azt a fenyegetést is megfogalmazhatjuk, gondolom, a hallgatók felé, hogy lesz folytatása. Jó napot kívánok, szervusz Gergő!
2: Jó napot kívánok, szervuszegon! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mi köt, vagy mitől akad be neked ennyire Velence és Dalmácia, hogy ezzel szenvedélyszinten kezdtél el foglalkozni? Mert hát ez így van.
2: Ez abszolút így van, és ez egy, mondhatnám, hogy az életemben a legrégebbi szerelem, mert az első könyvem tárgyban 26 évvel ezelőtt jelent meg ugyanennél a kiadónál, úgyhogy régi szerelemnek...
1: Hűségesek vagytok egymáshoz.
2: Abszolút, tehát ez nem is kérdés, és ugye szokták kérdezni, hogy mitől alakult ez ki, hát ugyanúgy, mint egy másik szerelem, az ember nagyon nehezen tudja megmondani, hogy mitől alakul ki. Objektív szempontokat persze tudna mondani, de az igazság az, hogy a válasz az, hogy nem tudom. Ez így van, de most már lassan 3 évtizede.
1: Nekünk, magyaroknak írtad a könyvet, vagy alapvetően nincs ilyen megközelítése, majd egyszer különböző nyelvekre lefordítva elkezdhet talán nemzetközi életet is élni, vagy a mi szemszögünk az, ami onnan nézed Velencét és Dalmáciát?
2: Ez egy kifejezetten magyaroknak szánt könyv a részemről, méghozzá, ha stílusát tekintjük, akkor tudományos ismeretterjesztő stílusba határoznám meg. Tehát magyarán, hogy mindenki, aki a történelem iránt érdeklődik, olvasni tudja, nem szakembereknek szól, de igyekeztem a leginkább tudományos igényességgel megfogalmazni a sorokat. Velence szemszögéből írok ugyan, tehát velencei nézőpontból közelítem meg Velence és Dalmácia történetét, de ebben az időszakban, amiről a könyv szól, borzasztó sok közös pont van Magyarországgal. Tehát én úgy is fogalmaztam a bevezetésben, hogy ez a magyarok, a horvátok, a dalmátok és a velenceiek közös története, amiről ebben a könyvben szó van, hiszen a Magyar Királyság és a Velencei Köztársaság egyaránt igényt tartott és Dalmáciára is harcolt ezekért a területekért váltakozó sikerrel, és ez jelenik meg a könyvben. Ez egyébként onnan is nyomon követhető, hogy nagyon-nagyon sok magyar történésznek a művét dolgoztam fel, tehát nem csak velencei olasz szerzőkét, hanem hangsúlyosan magyarokét is. Szóval a kérdésre válaszolva is egyszerűen igen, ez alapvetően a magyar olvasóközönség számára íródott, de természetesen egy nemzetközi történet, amiről szó van a könyvben.
1: Velencét egyrészt a városállamok háborújának egyik központjaként, másrészt egy szellemi, kulturális központként szoktuk emlegetni. Van egy harmadik olvasata? Látsz-e emögött még többet, mást?
2: Velence ebben az időszakban nyugodtan mondhatjuk, és ezt talán történészek egyike sem vitatja, hogy világhatalom volt. Nem csak a gazdagsága okán, hanem abban az időszakban, amiről ez a könyv szól. A keresztes háborúk során, főleg a negyedik keresztes hadjáratban olyan gyarmatbirodalomra tett szert, amelyik sokkal fölé emelte hatalmát tekintve a területénél akár 10-szer, 100-szor nagyobb országokért. Tehát például a Magyar Királyság ekkor egy meghatározó tényező volt az európai politikában, vagy akár a bizánci birodalom, és Velence egyáltalán nem bizonyult ezeknél gyengébbnek, sőt, sok esetben lényegesen erősebbnek. Tehát Velencének a történelmi szerepét sajnos, ahogy én látom, az oktatásban kicsit alul értékelik, hiszen ebben az időszakban nyugodtan egy lapon említhető azokkal a nagy hatalmakkal, akik a térségben ekkor voltak, akiket például említettem többek között Magyarországgal is.
1: Hogyha ezt a könyvet már befejezted, és már pedig befejezted, hisz a kezünkben tudjuk már tartani, akkor van egy olyan pillanat számodra, amikor azt mondod, hogy jó, akkor most ez a dolog, ez lezárult. Vagy ahogy különböző dokumentumokkal dolgozol, ahogy könyvtárakat túrsz fel, és majd ezt mindjárt kérdezem is egyébként, hogy dolgozol, mi a technikád. Szóval mindig újabbak és újabbak jönnek, tehát ez egy befejezhetetlen folyamat. Mondjuk a korai velencei időszakról.
2: A kutatás, az érdeklődés természetesen nem szűnik meg, de valóban az ember életében vannak ciklusok, életciklusok, és ezek az életciklusok, ezek kihatással vannak az írói mi voltára is. Volt egy időszak, amikor gyakorlatilag csak szakmai könyveket írtam, ez az elmúlt időszak volt, és annak előtte foglalkoztam Velencével. Most ez a téma ismét előjött az életemben. Hát a kutatás maga az nyilván egy szisztematikus munka, egy szisztematikus folyamat, ahol az ember valahonnan valahova el akar jutni, de ettől függetlenül, ahogy mondtam, érdeklődésből az ember nagyon sok mindent olvas. És valóban így van, teljesen látod, teljesen mondtad, hogy voltak olyan források, amiket én eltettem, mert azt mondtam, hogy ez a téma még engem érdekel a Velence történetén belül, és rátapintottál valóban inkább a korai korszakából, mint a későbbiből, és lehet, hogy ezzel fogok foglalkozni, és ezeket a tanulmányokat én eltettem, sőt, amiket feldolgoztam azoknak a könyveknek, írásoknak, tanulmányoknak, forrásoknak is, jelentős része máshol is hasznosítható lesz. Úgyhogy igen, ez egy ilyen permanens kutatási folyamat, de amikor az ember elhatározza, hogy szeretne egy könyvet megírni, akkor ezt fogalmazzuk úgy, hogy fölturbózza vagy katalizálja ezt a folyamatot. És ez történt most is. Hát tényleg a legkülönbözőbb forrásokból, amikor a nációkat említem, akkor nagyon sok külföldi amerikai vagy angol nyelvű szerző, akkor nagyon sokan írnak ma már ugye angol nyelvű tanulmányokat vagy könyveket, akik esetleg horvát szerzők vagy olasz szerzők, akár csak a magyarok, és nagyon sok volt a magyar könyvtárból is, meg az internetről is. Hála Istennek egyébként is, ezt tudom mindenkinek ajánlani, egyre több mindent lehet a neten megtalálni, tényleg színvonalas és odavágó forrásokat.
1: Hát most már komplett kötetek kerülnek fel, úgyhogy ilyen módon valóban lehet ott is kutatni. Nem feltétlenül kell egy könyvtárban ülni, bár ugye annak is megvan a maga hangulata. Egy dolgot még hadd említsek meg, mert valóban, hogy a történelem oktatást te egy fél mondattal szóba hoztad, az tényleg úgy van, hogy Dalmáciával kapcsolatban arra gondolunk mindig, hogy igen, itt a 19. század végén a kiegyezés után ez a terület ismét Magyarországhoz, a Magyar Királysághoz került, és ilyen módon volt ott nekünk dolgunk, de hát gyakorlatilag a Magyar Királyság kezdeteitől fogva évszázadokon keresztül Dalmácia jobban vagy kevésbé, de Magyarországhoz tartozott.
2: Így igaz. Én szenteltem egyébként egy pár oldalt az úgymond legitimációs kérdéseknek, tehát hogy kit illet Dalmácia. Jog szerint ki az, aki uralja, hiszen ugye egy időben nagyon-nagyon hosszú ideig, tehát évszázadokig a dózse, tehát a velencei uralkodó herceg és a magyar király is viselte a Dalmácia és Horvátország hercege, kötője királya címet. Tehát mind a kettő uralkodói titulusában ez meglátszott, és hát nagyon érdekes volt végignézni, számomra is érdekes volt, amikor végignéztem azt, hogy vajon jog szerint, hogyha a jogtörténeti hivatkozásokat nézzük, a történelmi eseményeket nézzük, ki nevezhető Dalmácia jogos urának. És hát azt kellett belátni, vagy azt kell belátni, hogy tulajdonképpen vagy mind a kettő, vagy egyik sem. Tehát sem a Magyar Királyságnak, sem a Velencei Köztársaságnak, ha úgy tetszik, nem volt szilárdabb erkölcsi vagy jogi alapja arra, hogy Dalmáciát birtokolja. Mai szemmel, hogyha a nemzetállamokba gondolkodunk és a szuverenitásba, akkor mondhatnánk, hogy nyilván Dalmácia jog szerint a dalmátoké vagy a horvátoké lett volna, bár ez a két fogalom is más. Vegyük azt, hogy a dalmátoké. Na de a középkori viszonyok között azért ez nem így nézett ki. Tehát, hogy ki volt jogos hűbérül a Dalmáciának, ez szerintem egy olyan kérdés, amit nem csak most nem lehet megválaszolni, hanem erre nincsen jó válasz. Hol ez, hol az, és mind a kettő mondhatta magát annak.
1: Volt hozzá közünk, de most úgy van, ahogy van, és hát valószínűleg ez most már így van jól, és igen, ahogy mondtad, az úgy igaz, a dalmátoké, Dalmácia. És hogy aztán kinevezi magát dalmátnak, hát ez egy másik kérdés.
2: Ez igaz. Gergő... Most ma már a horvát és a dalmát náció, én azt gondolom, kimondható, hogy összefolt, és nevezhetjük őket egynek.
1: Hát meg ráadásul ugye Horvátország, a horvát államiság kezdete is alapvetően az Adriához, a tenger mellékhez kötődik, úgyhogy ilyen módon aztán meg végképp jogot formálhatnak rá. Köszönöm szépen, és hát ez egy ajándék tulajdonképpen azoknak, akik Velencének és a történelemnek a szerelmesei, és hát remélem, hogy te is úgy éled meg, hogy neked is, mert hát ennyi munka után kezedben tartatod a könyved, gratulálok hozzá.
2: Nagyon szépen köszönöm, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget is, hogy tudtunk erről egy kicsit beszélni.
1: Velence és Dalmácia Bárándi Gergely tollából a kezdetektől 1420-ig a címből következik, hogy folytatása lesz, de most örüljünk ennek, ami már itt van.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát, hát ez izgalmas lesz, mert én azt gondolom, hogy minden generációnak mást jelent a lázadás, és mást jelent az a zene, ami által lázadni tud, sőt, a zene is egészen más, ami által lázad. Balatoni Mónika, a Matthias Corvinus Kollégium médiaiskolájának kutató tanára már pedig erről fog most velem beszélgetni, azt hiszem, hogy a zene, mint a lázadás alapvető eszköze, hogy jelenik meg. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Itt igazából a különféle generációk különböző lázadásait, vagy különféle generációk különböző zenéinek kifejező eszközeit keressük most.
2: Ez egy nagyon pontos kérdés, hiszen én azt gondolom, hogy a zene az egy nagyon ősi kulturális forma, és mindig is jelen volt a dalszövegben, vagy akár a prózódián túl, esetleg a dallamvilágban. Itt most talán a mi generációnkra, ha gondolunk, akkor egy Hair című filmben megjelenő zenei stílus és hozzá kapcsolható vizualitás is. Tehát generációkon vannak átívelő formák, és vannak olyanok, amik bizonyos trendek mentén, vagy bizonyos felkapott, éppen aktuálisan, főleg napjainkban a közösségi média által felkínált lehetőségek, és a fiatalok elsősorban innen közelítik meg már a zenei világot, még mi klubokba jártunk.
1: Hát igen, ez egy másik világ lett bizonyos mértékig, közben meg annyira mégsem, tehát nekem most, ahogy a Hert mondta, eszembe jutott, hogy ahogy megjelent az úgynevezett beat zene, tehát a Rolling Stones-szal, Beatles-szel, az önmagában lázadás volt. Jött a sok-sok hosszú hajú a rock zenével. Ugye így az van. A Hair korszak valójában. És aztán, hogyha nagyot ugrunk, Amerikában a rap zene megjelenése, az nem csak generációs kérdés volt, hanem az Amerikában élő feketék lázadása volt a fehérek társadalmával szemben. Tehát számtalan módon meg tudott ez jelenni, és megtalálta a kifejezési módját annak, hogy hogyan lehetne ellenállni általa.
2: Igen, és nagyon jó, hogy mondta Egon a rappet. Ha most igazán megnézzük nem a platformot, hanem a zenei kifejeződést, akkor nagyon jól látható, hogy egy kicsit visszatértünk a szövegközpontú zenei világhoz, amiben most itt elsősorban nyilván a popzenére gondolok, ahol sokkal fontosabbá válik a dal szövege és azon keresztüli üzenetek a hallgató számára, és ezen keresztüli értékválasztások, mint az egész dalszöveg, vagy az egész album, amit ön is utalt, akár a Rolling Stones, Beatles világára, amikor a piacon megjelent. Ezt a dinamizmust, ez nagyon szépen lekövethető. Ha most a mai előadókra gondolunk, akár a Carson Comára, Beethoven-ra, ők tulajdonképpen, vagy akár Klubira, ők tulajdonképpen elsősorban ezekre a szövegekre fókuszálnak.
1: Ez egy nehéz kérdés, hogy például Azaria esetében hogy van ez, mert van, aki a szövegeit szokta megnevezni, mint hívószót Azariával kapcsolatos rajongásához. Van, aki meg a zenéjét, ugye valamit ő megtalált, de az nagyon izgalmas, és az önök kutatása pont erről szól, mert azért mi nem csak a levegőbe beszélünk, hanem van egy kutatás is, amiről szintén beszéljünk néhány mondatot. Szóval, hogy az derült ki, hogy Azariát ők az egyik legfontosabb nemzeti szimbólumuknak tartják 14-29 éves kor között.
2: Igen, nagyon érdekes, hogy ugye most 2023-ban készült, 23-24-ben ez a kutatás, amiben egészen pontosan azt kérdeztük meg a magyar fiatalokat, hogy ki véleménye szerint a három legjelentősebb zeneszerző. És itt ami érdekes a kutatási adatokból, hogy automatikusan jön a tanult válasz először, azaz, hogy Bartók, Kodály, Erkel és Liszt, tehát ennek különböző mutációi a válaszadók között, és utána megjelent, és ez azért fontos, hogy mikor volt az adatfelvétel, mert hogy akkor Azaria nagyon erősen jelen volt a közvélemény és a fiatalok életében. Nem azt mondom, hogy tehát hogy ő lett ugye az ötödik, nem azt mondom, hogy ma nem biztos, hogy ő lenne az ötödik, de egészen biztos, hogy ma mondjuk például pamkutya előkerülne, úgymond a trendek mentén.
1: A étkoncertjével, igen.
2: Így van, tehát nagyon fontos itt, hogy nem csak a lázadás, hanem gyakorlatilag vannak bizonyos trendek, amik ennek a lázadásnak egyfajta kifejezői formái, ami elsősorban már nem is az offline térbe, hanem a digitális tér rendszerein keresztül érvényesül.
1: Hát annyira így van, hogy pamkutyának, ami ugye egy nem létező formáció volt a való világban, most hirtelen testet ölt az előadás által, amiből 7 teltházas koncertet adtak el, a teljes valója. Korábban ők csak a YouTube-on léteztek javarészt. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon fura dolog, mert régen pont az ellenkező folyamat zajlott, tehát lehetett rajongani az emberért, aki ott áll előttem, aki ott énekel, vagy gitározik, vagy éppen üvölt az arcomba. Most már ez nem hiányzik.
2: Igen, és ez nagyon érdekes, hogy ez a szimbólumoknak, vagy a tárgyakban is megjelent, hogyha egy kicsit más műfajban megint magyar példát nézzük, amit ön is említett. Ugye volt egy időszak, amikor az, hogy Ricse kendőt hordott valaki, vagy emós volt, és feken is említett, ugye volt egy időszak, amikor

0: sok hasonló kinézetű fiatalt látunk, és fogalmunk nincs, hogy ők a popkultúra mely rendszerében, vagy a zenei stílus mely világában vannak otthon, vagy köteleződnek el, és aztán kiderül, hogy a különböző playlistek mentén ők a digitális platformon való aktivitásban nem, tehát hogy nem értékeket választanak feltétlenül, hanem egy előadónak a dalszövegében találják meg, vagy éppen a megnyilatkozásaiban találják meg, vagy viselkedésében mind azt a szerethető és számukra nagyon fontos támaszt, vagy lázadást, ahogy ön is fogalmazta az elején, attól függ, hogy mi, de akár ez lehet egy lelki töltet is, ebben élő példa Taylor Swift óriási sikere, hogy akkor elkezdik követni. És ugye itt felvetődik az a felelősség, hogy régen is ezekben a klubokban történtek különböző közéleti aktivitások, különböző ügyek mellett, tehát ugye említettük a HERT, ami összekapcsolódott egyben a vietnámi háború elleni lázadásban is, tehát hogy nem csak egy társadalmi szerepet töltött be. Ez nagyon érdekesen alakul az elmúlt időben a különböző zenei stílusokban, illetve azok képviselői mentén.
1: És én még egy különbséget érzékelek, aztán lehet, hogy tévedek ebben valamennyit. Hajdanában ez úgy volt, hogy a megjelenés és a hangzás együtt jelentett valamit, az maga volt a lázadás. Tehát a rockzenekarok esetében az ütemverem a dobot, és csörömpölnek a hangszerek, és hát miért kell ez a torz gitárhang, és miért kell ez a szakadt ruha, és mi ez a hosszú haj, ez így együtt jelentett valamit. Ez maga volt az ellenállás, ha úgy tetszik. És ehhez csatlakoztak azok, akik úgy gondolták, hogy ez őket megtalálta, egyet tudnak érteni. Én ma őszintén szólva, de lehet, hogy ez egy generációs különbség, és ezért vagyok bizonytalan, és kérdezem is egyúttal, azt, hogy ez ilyen erősen jelenne meg egy zenei hullámban, vagy egy a külsőségekben látszó attitűdben, ezt én nem érzékelem. Azt látom, hogy sztárok vannak, és a sztárok jönnek-mennek, és a sztárokkal együtt jönnek-mennek a különböző megfogalmazások.
0: Ez egészen pontosan így van, és erre, és szegényeket nem akarom így külön kiemelni, de erre élő példa az előbb említett Pem kutya, akik saját bevallásuk szerint is most járnak énektanárhoz.
1: Hát persze, de már hét
0: koncert. Igen, de hogy mégis volt egy platform, amin keresztül nagyon sok követőre tettek szert, és innentől kezdve már az őfeléjük irányuló szimpátia az elég ahhoz, hogy adott esetben most várjunk valamit, és elköteleződjünk mellettük, és elmenjünk mondjuk a koncertjükre. Függetlenül attól, hogy fogalmunk sincs, hogy milyen hangzásvilágot fognak ott megjeleníteni, hiszen egy másik műfajban motoroztak korábban.
1: Igen, de talán nem is várják tőlük, mert hogy ez nem egy generációs, vagy nem egy lázadás kérdése ebben az esetben, hanem egy hangulat, egy hype.
0: Igen, egy hype, de adott esetben itt ez is egy óriási kérdés, hogy a lázadást ma például, adott esetben itt elsősorban a fiatalokra gondolok, hogyan tudják kifejezni? Mert nagyon-nagyon erősen jelen van az a félelem bennük, hogy valami mellett való elköteleződés, valami melletti megnyilatkozás, itt elsősorban a posztokra gondolok, az később nem fog-e, vagy akár abban a pillanatban egy negatív cunamit generálni, hogy nagyon sok ismerőse hirtelen leminősíti őt, tehát hogy az is nagyon fontos, hogy vajon ma, és ez nem csak a zenére vonatkozik, de a lázadásainkat és ezeket az érték választásainkat nyíltan fel tudjuk-e vállalni, vagy az úgynevezett chilling effect az sokkal erősebb, hogy egy öncenzúrát fogunk kialakítani, és azt mondjuk, hogy igen, egyetértek vele, de inkább nem írom oda.
1: Hát az másik nagy kérdés, ugye akkoriban, amiről mi beszéltünk alapként, meghatározható volt a generáció, néhány mondattal leírható volt, amely generáció különböző eszközöket, formákat talált. Ugye nem említettük, de hát ott volt a diszkók világa, és annak a hangulata, és annak a külsőségei, amik az utcán is megjelentek, és egy életformát is jelentettek. Tehát leírható volt, hogy vannak az ilyenek ebben a generációban, meg az olyan.

0: olyanok, de ez ma szerintem egyáltalán nem így van.
1: Egyáltalán nincs így, illetve van egy borzasztó nagy, ha lehet azt mondani, nosztalgikus érzet egyébként a mai fiatalok, tehát itt elsősorban a Z és Alfa generáció, hogyha generációkról beszélünk. Noha a Z és az Alfa generáció, még akkor is, hogyha pár év van közöttük, akkor is másfajta eszközöket fog erre a fajta lázadásra kiválasztani, mert hogy annyira gyorsan fejlődik a technológia körülöttük, hogy ezeknek a kifejezési formáknak elsősorban az ad teret, és kevésbé a saját személyiségüknek a megjelenítése, vagy artikulálása kifelé. Tehát azt hiszem, hogy ön is erre utalt, hogy szinte már nem lehet látni, hogy igazán ki milyen zenei stílusban, milyen értékek mellett teszi le a voksot, tehát éppen lázad, mint a rockzene rendszerében, vagy éppen egy lágy dallamok mentén inkább filozofál, vagy kiírja akár saját magára, hogy szeretkezne háborúz, ami ugye megint csak valakin keresztül és egy zenén, egy előadón keresztüli nagyon, nagyon erős üzenet. Tehát ez nagyon rejtve van, és én azt látom egy kicsit, hogy egyre ambivalensebbé válik, és egyre polarizáltabbá is, meg annyi más folyamat. Együtt.
0: És ez milyen érdekes, említett a szeretkezz, ne háborúz szlogent, ami akkor a pólókon meg életérzésként egy nagyon erős üzenet volt, és hát ez ma egy lózung, és semmi több, hogyha egy pólón látjuk, annyi, mint az összes többi. Hogy változnak ezek is a korokkal? Miközben persze lehet, hogy ma is van, akinek ez ugyanazt jelenti, mint akkoriban. Hát köszönöm. Szerintem ezt hosszan taglalhatnánk még, és lehet, hogy még fogjuk is. Balatoni Mónikát hallották. A
1: nagyon szépen köszönöm.
0: MCC Média Iskola kutatótanárát. Köszönöm én is.
1: Minden jót, viszont hallásra.
2: Best of adást hallottak. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Érdekli a család tervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Híres magyarok Amerikában. Megnyílt a Nemzeti Múzeum új kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölő helyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy a megfelelő vízellátás érdekében takarékoskodjanak. Mellőzzék a medencék feltöltését, az autómosást, locsolást. A megemelkedett fogyasztás miatt vízkorlátozást rendeltek el Szentendre Pismány település részén. A szolgáltató lajtos kocsikkal biztosítja az ellátást. A kormány energiaellátási műveleti egységet hozott létre, valamint a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeménnyel indulhatnak kézbesíteni, amennyivel 11 órára végeznek és visszaérnek a munkahelyükre. Ezen kívül kapnak hűtött vizet, naptejet és fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, valamint munka közben beiktathatnak pihenőt klimatizált helyen. Azok a postahivatalok pedig, amelyekben nincs légkondicionálás, délben bezárnak. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris teljesítmény jelenleg a magyar villamosenergia termelés kevesebb, mint felét biztosítja. A lakosságot takarékos áramhasználatra kérik. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Megnyílt a Nemzeti Múzeum Amerikai Álom című kiállítása. A tárlat a 250 éve elfogadott amerikai függetlenségi nyilatkozat alkalmából mutatja be a magyarok tengeren túli jelenlétét egy-egy meghatározó történelmi, tudományos, kulturális híresség életútján keresztül. Mások mellett Kossuth Lajos, Szent Györgyi Albert, Gábor Zsazsai, Szelecki Zita személyes tárgyait, dokumentumait és ritkán látható relikviáit tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítás november 1-ig látogatható. Tovább fokozódik a kánikula, derült napos idő lesz, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg fények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
4: Nagy örömmel köszöntök mindenkit. Ez itt a Provokatőr. És hát leleplezünk itt egy nagyon súlyos összeesküvést, ahogy Magyar Péter a paksi atomerőműben látom, hogy kihúzza a csatlakozóból a dugót, és felnevet. Na, Brüsszel, most gyertek, most lesz tiétek az ország. Itt van az energiaválság, és itt vagyok két jókedvű fiatalemberrel a stúdióban, akiket nem érdekel nagyon, úgy tűnik az ország jövője. Fiala János zavarában így a papírját matatja, miközben ránk zuhani, tényleg nem tudom, a benzinár, az áramkimaradások lesznek, paksnak annyi, te meg itt nem tudom, játszod az ártatlant, miközben te is nyakig benne vagy abban, hogy itt tartunk.
5: Miattam és Dévényi van az István, egész.
4: És miattad van az egész. Még egyszer ez a provokatőr. És akkor kezdjük is. Paksi atomerőmű leállása, ez a legfrissebb hír. Most már Magyar Péter is arról beszélt, hogy holnap vagy holnap után, sőt az MVM is megerősítette, hogy nem csak a hármas blokkot, hanem az egészet leállítják, olyan alacsonyan van a Duna. Szerintem vége ennek az országnak. De kivel kokettálsz itt?
6: Ja, nem. De most stáb jelzéseket adott le, csak azért, hogy túl messze van a mikrofon.
4: Ja.
6: Ja, azt gondolom.
5: Jó.
6: És de ez sikerült.
4: Ezt jelentette?
6: Igen, de sorozatban félreértettem azt, hogy nekem kell odébülni, vagy már. De aztán összejött.
4: Na, igen, tehát mi lesz az országunkkal? Kell-e pánikolnunk? És ha nem, miért hazudtok?
6: Hát kell, de nem a erőmű leállítása miatt, hanem ami miatt leállítják a erőművet. Na, amiatt viszont kell pánikolni, meg már régebben is kellett volna. Az erőműről, nekem az jutott eszembe, hogy mintha itt épült volna egy Paks 2 is, nem? Tehát, hogyha a Duna...
4: De csak be kell indítani,
6: Paks
4: nem?
6: Egyet, nem.
4: Be kell pöccinteni.
6: Hát azt már nem, még az alapkövet se pöccintették be rendesen szerintem. Tehát, hogyha a régi erőművet nem bírja el a Duna, nem tudja hűteni biztonságosan, akkor mi volt itt az elképzelés a kettőre? Nem nagyon néztek ezzel szembe az urak.
4: Ugye ez most a... jön a fiala, hogy nem ez a lényeg.
5: Nem erről van szó, ugye?
4: Na, így köszönöm.
7: És itt előjön az, hogy a Dévényinek, a Borosnak vagy nekem, mint állampolgárnak, és bárkinek, aki ezt nézi vagy hallgatja, ha egy olyan jelenség van, mint most, akkor valójában a földszintről kell elindulnia az ötödikről, tehát hogy megengedheti-e magyarul magának azt a luxust, hogy ő ne tudja róla semmit a dologról. A Karácsony jut az eszembe, aki egyszer azt mondta, azt találta mondani, és a ritka jó mondásai egyike az volt, hogy ezt evidenciának veszük, hogyha kinyitjuk a csapot, akkor abból víz folyik. Miközben én gyerekkorom óta az egész életem arról szól, hogy se, tulajdonképpen semmi sem evidencia. Tehát, hogy az ember egyszer elindul, és soha se ér haza, vagy de elmegy a trafikba, és nem megy vissza. Itt
8: de,
7: ugye konkrétan...
8: De fizetünk érte.
7: Tessék?
8: Fizetünk érte, hogy ez evidencia legyen.
7: De az evidencia az nem
8: tudom,
7: attól...
8: Tudom, hogy nem fizetsz, mi viszont
7: nem,
8: igen.
7: De az evidencia az nem attól evidencia, hogy fizetsz érte, bal meg. A tavasz nem azért jön a tél után, mert fizetsz érte. Tehát ez teljesen, ez vagy téve. Nem. Egyébként visszatérve arra, amit te mondtál, ott kiderült, hogy a szivattyúk vannak magasan. Tehát nem arról van szó, hogy nem tudnák hűteni, hanem az a vízkivétel, amire egyébként a Duna jellegi állása alkalmas, az azért nem tudják megvalósítani, mert egyébként a pajtás nevezetű, azt hiszem így hívják, pajtás nevezetű szivattyú, ami egyébként gyönyörű, hogy így hívják, azoknak a szívócsöve magasan van, magasabban annál, mint ahol most a Duna tart. Tehát a Duna egyébként a víztömegét tekintve alkalmas lenne.
6: Igen, de a hőmérséklete már az elmúlt napokban is magasabb volt, mint a megengedett. Ergo, hogyha a pajtás orra belelógna a akkor, Dunába, akkor se vehetnének ki annyit, mert hogy nem hűl vissza a Duna, de, és 25 fok fölött már nem engedélyezett, és napok óta 27. És,
7: na. Tűnik, ezt meg egy
8: már... felkészületlenül bejön most.
7: Nem, én azt gondolom, hogy a Dévényi, tehát ez egy hozzáállás kérdése. Rossz napokon lehet, hogy nem, de most nem. Tehát kell ezt de neki tudnia. Tűnik az a helyzet, hogy a gazdasági miniszter, aki a kapitány, adhat egyedi engedélyt, mint hogy permanensen egyedi engedélyt ad arra, hogy ezt a bizonyos hőmérsékleti maximumot, amit egyébként jogszabály igen. állapít meg, ezt ő egyedi döntésekkel megváltoztassa.
6: Igen, de nem folyamatosan, tehát hogyha, igen, ez van, csak hogy eljött ez a helyzet, ez amikor, már nem lehet. Tehát, hogy lehetni lehetne, csak mondjuk azon a szakaszon kipusztul az élővilág.
7: De hát ezt meg a Hunren vizsgálja, és hogy a Hunren egyébként jelen pillanatban mit állapít meg, hogy az eddig való változtatások, amelyekkel lehetővé tették, hogy felemeljék ezt a hőmérsékletet, az hány hal halálába került, azt nem tudjuk. És itt jutunk el oda,
8: kéne hogy... számot húzni, nem?
7: Hát, hogy mindenki jól lakjon, legyen áram, legyen víz, a halak maradjanak meg, a kapitány is jól érezze magát.
6: Hát ez a legkevésbé fontos.
8: Erről kéne népszavazás, hogy megmutatni, hogy mely halfajokat veszélyeztet ez a játék, és amit mondjuk csúnyácska, nem tetszik a színe, azok úgy mehetnek, nem?
7: Tehát én meg vagyok győződő, hogy a magyar nép egyébként azt mondaná, hogy az a kérdés, hogy működjön-e a légkondicionáló, vagy vesszen el, halljon ki a Fiala nevezetű hal a Dunából, akkor azt mondanák, hogy hát ki nem szaharja ki le, hogy Fiala jellegű hal, légkondicionáló.
6: Szerintem a magyar nép arra szavazna, hogy igazából nem érdekes, csak egy faj biztos, hogy maradjon, az a hek.
7: De sütve.
8: Igen, de eleve. Hát de akkor meg is vagyunk. Nem?
6: Igen. Csak azért
8: hálóval ki kell emelni azokat.
6: Fővel lesz.
7: Igen, és ne legyen feje és farka.
8: Tudom, hogy ne kéne ezzel a trekkel maradni, de most képzeljétek el azt a dilemmát, hogy megjelenne egy plakett, egy nagyon cuki, mondjuk mókus fajról. Hogy akkor most a mókus faj, igen, mondjuk egy kék plakátom, hogy akkor most az ő élete, vagy pedig az, hogy este a pizzádat a mikrohullámos sütőben meg tudod emelegíteni.
7: Senki nem állna a mókusok mellé. Egyedül a Woody Allen mondaná, hogy esettek a mókusok elé, de ezt, mint tudjuk, egy korábbi filmben megtette. Jó, lenne néhány állatvédő.
8: Oké.
6: Én is.
7: Én lehet, hogy én is, de törpe minoritás hát,
8: mert
7: lennénk.
8: Jó emberkednél, de hát közben meg...
6: mikróról lemondok, az nem egy olyan...
8: A vadhajtásokon most megint kiírták, hogy
6: igen,
8: akkor mindenki
6: János
8: este...
6: Látom ide, ki is
8: hát akkor olvasd már fel,
7: jó, János. De az a kérdés például, hogyha kikapcsolják ezt a fránya izét, ezt a paksot, ez evidencia, hogy azt, ha visszakapcsolják, akkor az működik, vagy mennyi idő... Tehát ez azért gyönyörű dolog, Mert erről egyébként egy klasszikus közszolgálatban, ahol én még nevelkedtem, a Duna már rég 10 méter, de még mindig lehetne beszélni, mert ugye az embert ez foglalkoztatja. Persze. Mert hogy egyáltalán nem evidencia.
4: A Tanú című filmet mikor vetítik akkor?
7: Hát a Tanú című filmet akkor, amikor 4/5-del nyer a Fidesz. Mindenkit kirúg az MTVA-ból, amit már nem úgy hívnak. És akkor átmenetileg a Kerényi, akinek már nem lesz módjában ezt csinálni, mert ő is ki lesz kirúgva, az akkori Fidesz emberek pár hétig létrehozzák azt a struktúrát, amit a Tanúval lehet elfedni.
6: Igazából akkor én akkor is jól járok, majd én teljesen rácuppantam az M1-re.
7: Hát csak ne akarja megtudni, hogy mi van a világban.
6: Hát ez... Minek? Minek?
4: Írják itt, hogy...
7: Menjek haza.
4: Nem találom. Igen, írtak olyat is, hogy kell egy vízlépcső Paks alá. Más megoldás nincsen. Én nem olvastam utána, hogy ez lehetett volna. A Bős Nagymaros egyébként most nagyon
6: hiányzik. Most visszajött témaként.
4: Rettentően hiányzik. Azon kívül pedig ugye évtizedek óta tudjuk, hogy a Dunamedre mélyül, klímaváltozás hatásai élesednek, bár sokan ezt is cáfolják, hogy ez nem a klímaváltozás, hanem ilyen volt.
6: Csökken azért a tábor, mindenki is hőkuporáltatban.
4: Igen, egyre nehezebb. De hogy nagyon későn kapkodjuk most a fejünket, és hogy ez a fideszes vezetést terheli, mint felelősség az elmúlt 16 évben, hogy erre fel lehetett volna készülni. Volt egy nap egy beszélgetésem, egy Bot Péter Ákos, aki nyilván azért nem szakértője ennek a témának, de ő azt mondta, hogy nagyon nehéz lenyeletni egyébként a társadalommal azt, hogy emberek most egy picit rosszabb lesz, vagy mit tudom, mondjuk az energiaára kilő, vagy mondjuk a benzinára, amivel az egy termék, azt a piac határozza meg, és nem kell nekünk beavatkozni. Ugyanakkor pedig, hát azt is tudjuk, hogy nem egy, és mi ezt már nagyon sokszor megtárgyaltuk, nem egy ilyen polgári társadalom vagyunk, amely tudja ezt értelmezni, hanem inkább egy ilyen, hát a piacban nem nagyon bízó, erős államban, vezetőben bízó valami van itt.
7: Most arról beszélünk, hogyha Orbán Viktor lenne a miniszterelnök, akkor biztos, hogy magasabb lenne a Duna?
4: Egyébként igen. Hát nem. Hordana oda, lavorból. Öntene bele.
6: Hát nem tudjuk, hogy mi lenne, de...
4: Nem, az csak előbb-utóbb ennek hatása lesz. Tehát az, hogy ugye most asszály van, áramkimaradások, előbb-utóbb, azt tudjuk, hogy a termőföldeknek a 90%-át érinti ez, és akkor lényegében témát váltottam. Az év második felében infláció lesz. Ez most már elkerülhetetlen. Kérdés az, hogy ehhez hogy nyúl hozzá az állam, ársapkát vezete be.
6: Ez már ilyen sokadik lépcső.
7: Nincs feltétlenül így, mert itt van Raskó György, aki este és reggel is itt van az ATV-ben. Csak nézem, hogy a szerkesztőknek egyébként csak az R betűnél
4: akad. De te egész nap ATV-t nézel?
7: Nem, de amikor dolgozom, akkor mindent nézek. Tehát a New York Times-tól az ATV-ig. Tehát nem, igen. Tehát ez ilyen szakmai ártalom. Nem mindenki kedvelte ezt, amikor
4: itt korábban dolgozom. Kevésbé ezek szerint, de inkább az ATV-t. Ezt köszönjük szépen, János, folytas.
7: Nem. Szolga Bálint írását hoztam a Political Capital mellé, tehát nem egyáltalán nem, tehát nincs így. Hazai vizekre evezve, de ő például a kukorica, a gyalázatos magyar kukorica termés kapcsán azt mondta, hogy ha bár import lesz, egész egyszerűen a piacgazdaságból adódóan, mások túltermelése okán nem fog többe kerülni a kukorica. Csak nem biztos, hogy sokáig fogunk kukoricát termelni. Tehát az egész életünk fog megváltozni. Lehet, hogy az infláció nem emelkedik, de nem lesznek kukoricaföldek.
4: Na, előbb rátok szóltam 23 témát, akkor arra leszűkíteném, hogy el tudja magyarázni szerintetek Magyar Péter azt, hogy emberek, ez nem a mi hibánk, hanem ezzel nem foglalkozott a Fidesz, vagy pedig azt mondják az emberek, rövid memóriával, hogy basszus, old már meg. Hát ezért választottunk meg, hogy az ilyen problémákat kezeld, és ne ránk hárítsd azt Gajdoson keresztül, hogy akkor most a medencémet nem tölthetem föl. Ezt a játékot már egyszer eljátszottuk kapitánnyal, hogy nem hűthetem a lakásomat, most akkor nem locsolhatom a sportpályámat, és akkor nem tudom még mi mindenről kell lemondanom. Miattad? Old meg, haver! Ezért választottunk.
6: Nem felmentve az Orbán kormány, de azért itt az egész emberiség lépés hátrányban van. Tehát azért itt sokáig nem vette komolyan sok-sok milliárd ember azt, hogy mi történik.
4: Hogy ha építenek egy atomerőművet, akkor ezzel nem számolnak, hogy egyszer ez bekövetkezik.
6: Ezt nem tudom, ezt próbáltam én is ott az elején, hogy ott mi volt az elképzelés, de aztán belementünk a pajtásba, ami tök jó, ezt nem tudtam. De hogy szóval itt persze egy radikális változás lesz, és szóval, Abban igaza van Jánosnak, abban is igaza van Jánosnak, hogy tényleg, hogy hol kezdi az ember, meg honnan nézi, és én ezt most nem tudom már úgy nézni, hogy majd mit mond Magyar Péter, hogy adja el, visszatérhet-e Orbán az problémáknak a hullámain, hanem úgy nézem, hogy itt 5-10 éven belül olyan radikális változásoknak kell történnie, ha már a kukorica szóba került. Ugye most jelent meg az a tanulmány, tehát most írtak róla a Válasz Online elsőként, hogy az Alföldön 1 millió hektáron kell teljes mértékben átgondolni és átalakítani a gazdálkodást. És akkor nem részletezem, hogy mi meg, hogy meg, merre feled, de hogy ott a kukorica annyi. Tehát ott az teljesen felejtős, a napraforgó is. Hogy lehet, hogy lesz import, és nem lesz úgymond kukorica hiány, és nem lesz drágább a kukorica. Ettől függetlenül az alföldi mezőgazdaságot egy az egyben, és még jó pár területen teljesen át kell alakítani, ami közvetve, meg közvetlenül 2-300 ezer embert érint, akik most ebből élnek meg. És az átalakítás meg azt jelenti, hogy totálisan új vízgazdálkodás kell, teljesen, tehát olyan beruházásokat kell végrehajtani, ami eddig szó nem volt róla, hogy nem csatornákat kell ásni, hanem a vizeket kell valahogy megtartani, tök más az egész
4: mióta
6: történet.
4: Mióta mondja, mi hazánk például?
6: Igen, de hogy most melyen konkrétan, tehát ez a víz, tarts meg a víz, tarts meg a vizet.
4: Onnantól szexi a téma, hogy bemegy az emberkénk a boltba, vagy kimegy a piacra, és a kukorica ára háromszorosa.
6: De ez oké, csak könyörgöm.
4: Bár akkor is inkább ajánlom, és veszi a külföldi.
6: Én x évvel ezelőtt még nagyon szkeptikus lettem volna azzal, hogy a magyar társadalom tud-e rezonálni ezekre a problémákra a hétköznapi boltbéli.
4: Mi változtatta meg a véleményed?
6: Azon, hogy szétég az agyunk, hogyha kimenjünk az utcára. Azon, hogy azt látjuk magunk körül, hogy mi történik. Azon, hogy ha valaki gazdálkodással foglalkozik, akkor látja azt, hogy meghal körülötte a világ, hogy olyan problémák vannak, hogy nem tudnak szénát venni az állattal. Nincs széna. És most mondták pont a kollégák, hogy egy bál a széna az 40 vagy 70 ezer forint, már nem tudom, volt a
7: sem. Tamás, amikor megismertelek téged, akkor te nem voltál ennyire cinikus. Lehetséges, hogy ez
6: jót tesz. De most nyaralásból jött vissza.
7: Én ezt értem, de én ezt elhiszem, hogy ez jót tesz a nézettségnek, vagy a hallgatottságnak, de...
4: Melyik része volt cinikus? Várjál.
7: Sokszor vagy az. Tehát én meg pontosan arra szeretnék utalni, hogy a mi foglalkozásunknak mekkora felelőssége lehetne abban, amit egyébként egy 10-es skálán szerintem egy este sem művel. Hogy pontosan az, amit a Dévényi mond, összehív, tehát hogy létezik-e olyan, hogy olyan mértékben változik meg a világ, hogy egész egyszerűen olyan strukturális változásokat kell végrehajtani, aminek következtében azok a témák, amelyek kiteszik a 444-től a kontrollonát, a provokatőrig, az akármit, azok aktualitásukat vesztik. Ugye arról szoktak beszélni, hogy a kormányoknak az első 2 évükben kell valamit csinálni, mert a harmadik, negyedikben már a következő választást kell megnyerniük. De hát amiről a Dévényi beszél, vagy amiről mi beszélünk, az nem egy kormányzati ciklusról szól. Az lehetséges, hogy 5 évről szól, az lehet, hogy 3 évről szól, és lehet, hogy 8 évről szól, de a K életben az nem Magyar Péterről szól, az mindannyiunkról szól, az arról szól, hogy a kukorica helyett nem tudom, más cirok termesztés lesz, ahogy olvastam.
4: De most már értem, hogy mire
6: érted
4: a cinikus. Nem, figyelj, én inkább ilyen kiábrándult vagyok.
7: Igen, csak ez
4: én azt látom, hogy ezek a témák, amikről beszélünk, hogy amikor ebből nem lehet közvetlenül politikai tőkét kovácsolni, és nem adható el vele erős cím, akkor hirtelen senkit nem érdekel. Most tudom, kórházi ápoló bérek. Most mondtam egy példát, amit ütött az LMP egy időben, gyalázatosan alacsony volt, hogy az otthonápolási díj nevetségesen alacsony.
7: Én ezt értem, csak beszélünk. A saját felelősségünkről beszélünk.
4: Oké, a saját felelősségünk, igen, tudom, csak, és ebben igazad van, hogy csinálhatnék úgy, hogy akkor nekem felelősségem van ebben, és akkor emberek, ébredjetek!
7: Erről van szó.
4: Igen, de közben meg ott van bennem egy lemondás, hogy először nem a diagnózist kellene felállítani. Tehát, hogy lássuk már azt, hogy az de én szemüvegemen keresztül az emberek többsége hogyan rezonál ezekre a témákra. Lese.
7: Én ezt értem, de amiről te beszélsz, ugye, és ez szintén ugye ide tartozik, ugye a vadhajtások és az arra való reakció, én teljesen naív módon elolvastam a vadhajtásokat, és nem értettem, hogy Magyar Péter mind van felháborodva, majd elolvastam a vadhajtások Facebook oldalát, és a vadhajtásoknak a honlapján levő szöveg, és ami a Facebook oldalában, azok köszönő viszonyban nincs egymással. Mert ami a honlapon van, annak van egy felháborító címe, de van egy teljesen korrekt tartalma, a Facebook oldalon meg tényleg teljesen hangulatkeltő az egész. De az, hogy erre így reagál a miniszterelnök, az szintén egy totális aránytévesztés, mert egyébként, aki nem a Facebookot nézi, hanem a másikat, az arra se jön rá, hogy miről van szó, arról nem beszélve, hogy itt most, szíves elnézést, a SAS kapkodott legyek után.
6: Sőt.
7: De állítólag a SAS nem kapkod legyek után, tehát nehogy már a magyar miniszterelnök azzal foglalkozzon, csak azért, mert Orbán Viktor a vadhajtásokat megemelte, hogy mit ír a vadhajtások. Akkor már beszél a provokatőrről, a kontrollon lévő interjúimról, vagy jobb a Kejfej Jancsiról.
6: Szerintem jobb ez így nekünk. Van egy ilyen érzésem. De ha már ezt így behoztad, akkor átmehetünk erre a témára.
8: Melyikre is?
6: Hát, hogy elkopik, hogy Magyar Péter ellenfele egyedül Magyar Péter, ugye okay. Írta a
8: Political Capital.
6: Igen.
8: Amely most hirtelen a magyar nemzetnél függetlenné változott, és a Somogyi Zoli írt egy nagyon szellemeset, hogy 15 év sorosistázás, soros bérencezés után most ez kellett, hogy hirtelen ezt a ballasztot ledobják magukról, és akkor innentől kezdve most már függetlenként folytathatják, de akkor... Magyar Péter legnagyobb ellensége, Magyar Pétere. Válaszol erre, Fiala János, másfél percben. Tessék.
7: Hát én a Somogyival, átengedni, én a Somogyival szemben elfogult vagyok.
8: Ennyire gyűlölöd?
7: Nem gyűlölöm. nem szeretem.
8: Nagyon kipihentem.
7: Nem szeretem. Egyszer megkérdezte tőlem, egy olyan eseményen, ahol mind a ketten ott voltunk, hogy már meséljem el neki, hogy miért, az meg annyira álságos volt. Itt most meg...
8: Ezt most nem értettem.
7: Megkérdezte tőlem, hogy miért szeretem.
8: És mit válaszoltál?
7: Hát mondtam, hogy szerintem ezt most inkább hagyjuk kívül.
8: Nem akkor...
7: Nekem a Somogyival kapcsolatban e tekintetben egyébként az a legfőbb bajom, hogy iparági pletykák szerint, tehát ezt meg nem erősített források, neki egyébként van tevékenysége a kormányzaton belül. Nem azt állítottam, hogy tisztsége van, hanem hogy dolgozik a kormányzatnak. Tehát amikor ő a kormányzat, ha ez így van, ha nem, akkor elnézést. De hogy egyszerre kritizálja a kormányzatot, amelynek egyébként ő ebből a szempontból akkor lehetséges, hogy ágens, ez nekem ellentmondásos, arról nem beszélve, hogy Szabó Andrea is beszélt erről, Szolga Bálint is, tehát most kiemelni, hogy mit írt a Political Capital, ez e tekintetben...
6: De onnan indult, annyiból érdemes talán.
7: Tehát a Szabó Andrea hamarabb beszélt erről.
6: Hát mi is beszéltünk már erről, de most lett ennek mégiscsak ilyen... nagyobb tere, és akkor valóban téma. És szerintem fontos, úgyhogy majd ezzel tudjuk folytatni.
8: Oké, rövid szünetet tartunk. Mit szoktam ilyenkor? 20 a klasszikus 20 másodperc, ami plusz-minusz 20 mindig, és jövünk vissza.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

adnak. Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg fények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Itt vagyunk, újból itt vagyunk. Fiala versus Somogyi. Itt hagytuk abba.
2: Igen. De hát egy
1: most le is zárt.
3: De azt hagyjuk is kint, ahogy
2: igen,
3: a mester szavait. Igen. Jó. Na, hogy szóval ugye Magyar Péter is reagált a Politikál Kapitálnak erre az írására, meg szerte szaladt ez a történet, de azért, mert jó volt ez az összefoglaló, ez a Magyar Péternek, egyelőre Magyar Péter a legnagyobb politikai ellenfel, és hát mindenki ezt kapta fel. De ugye nem ennyi volt a mondat, vagy a megállapítás, mert az így hangzik pontosan, hogy Magyar Péternek egyelőre Magyar Péter a legnagyobb politikai ellenfele, mivel jó részt egyedül van a politika színpadán. A kormányzati kommunikáció az általa folyamatosan közvetített műsorra épül. Magyar Péter a mindent leuraló jelenlétével, az olykor óhatatlanul hibás döntéseivel és túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát. És azért így egy picit mindjárt másabb, mint ott az a fél mondatocska önmagában. És beszéltünk tényleg erről, de nagyjából akkoriban úgy emlékszem, hogy erre is jutottunk, legalábbis én magam biztos, hogy én is azt érzem, hogy egy kicsit lejjebb kéne tekerni, úgymond a hangerőt, mert ez a túlizgatott állapot, amiben a társadalom folyamatosan úgymond tartva van, az szerintem egyre szűkebb társadalmi réteget szólít majd meg. Tehát egyszerűen nem lehet folyamatosan. Nincs meg.
1: Olyan mappák kerülnek elő, topszikre, x-akták.
3: 3x3-as dosszié is előket.
1: Szóval, láttam, igen.
3: Szóval, hogy nem lehet folyamatosan több millió embert ebben a ilyen, ugye régen is arról beszéltünk, hogy ilyen rideg polgárháborús hangulat, és most ez megint egy kicsit olyan, és hogyha az ember a parlamenti közvetítéseket nézi, akkor a koreográfia ugyanaz, tehát az se hoz már újat. Ráadásul továbbra is azt gondolom, mint amikor legutóbb beszéltünk erről, hogy elviszi a fókuszt egyre jobban majd már a konkrét ügyekről. Tehát, hogy arról beszél mindenki, hogy Takács Péternek hogy beszólt Hegedűs Zsolt, és akkor mekkora balhé volt, mondjuk az pont nem Magyar Péter, de lassan a frakció is azért.
2: De hogy elvitte a papírjait.
3: Megtanulja módit. Vagy hogy ellopta a papírjait, de nem ismer Magyar Péter, vitte oda a kis ajándékát. Az SS póló, és akkor ilyeneken pörgő, meg Pócs János szemüvege, és akkor ilyenek uralják a közbeszédet, és úgy tűnik ettől, mintha tényleg baromi sokan foglalkoznának aktívan a közélettel, de közben meg nem. Mert valóban inkább a tömeg csak ezt nézik. És szóba kerül például az, hogy hány százmilliárdért akartak Afrikába autópályát építeni? Orbánék? Meg ilyen dolgok. Tehát, hogy ami nagyon-nagyon fontos.
1: De lehet, hogy ez kevesebbet is hoz.
3: De oké, csak egy idő után ez lesz, eznek kéne a fontosnak lenni.
2: Visszajutottunk oda, amit az előbb a Dévényi mondott az Alfölddel kapcsolatban. Hogy mi egyébként kiszolgáljuk Magyar Pétert, a Magyar Péter pedig kiszolgál minket. Uh-huh. Ebből a szempontból akkor azt fogom mondani előbb-utóbb, hogy kiszolgál titeket, és ti pedig kiszolgáljátok őt. Tűnik nevezetesen, amit a Political Capital csinál, az egyáltalán nem, tehát az egy kroki. Én nem azt gondolnám, hogy a krekóiknak krokikat kéne írni, hiszen pontosan arról kéne beszélniük, hogy milyen ügyekkel kellene foglalkozni, vagy hogy nekik milyen személyes tapasztalatuk van a tekintetben, hogy egyébként valamiről szerettek volna tanúbizonyságot szerezni, de a minisztérium abból adódóan, hogy azt mondta, hogy még nem jutottak el, oda nem válaszolt. Valójában az embernek fogalma nincs, hogy az ország nem ezekből a póttevékenységekből él, és csak nagy valószínűséggel sejti, hogy például Paks példája azt mutatja, hogy azért vannak, akik ennél fontosabb dolgokkal is foglalkoznak, de ami a fontos dolgokat illeti, azok most nem léteznek. Most ezek a papírok léteznek, a Takács és a Magyar Péter konfliktusa az, ami él, és ez az, ami látható módon, ha valaki ebből kibeszél, nagy valószínűséggel én így meg fogom kapni a kommentárokat, csak én még a közszolgálatban nevelkedtem 1000 év, és ott arról volt szó, hogy nem az a kérdés, hogy a nép egyébként mit gondol rólam, hanem hogy egyébként mit gondol a közszolgálat arról a tevékenységről, amit a kormányzat folytat szakmailag, vagy ő saját maga beszél, vagy szakértőket igénybe véve.
1: De ez egy csapdahelyzet.
2: Ez egy teljesen csapdahelyzet, csak ebből megint ki kell lépni, megint az lesz, hogy az első két év helyett egyáltalán nem fognak foglalkozni, még az első két évben sem azzal, mert meg kell tartani a Fidesz-szel szemben lévő előnyt.
1: Hát a nézettséget kell produkálni. Na mindegy, szerintem ez egy olyan téma, mert sokszor átrágtunk, hogy aki állami pénzből él, attól elvárható, hogy valódi ügyek mentén fogalmazza meg a napi rendjét. Mindenki más meg neked alkalmazkodik ez a világhoz, meg ez az abszolút finanszírozás.
2: Visszatérve a meleghez, ugye vannak ezek a jégkármentesítők. A jégkármentesítőkről legutóbb még egy teljesen szakmai anyagot olvastam, hogy az ő tevékenységük egy teljesen szabályozott jó tevékenység, és most a Mi Hazánk fellépett, mert egyébként nagyon sokan az Alföldön azt gondolják, hogy a jégkármentesítők tevékenysége miatt nem esik az eső. Igen. És most abból adódóan, hogy ennyire nincsen csapadék, most sokkal nagyobb figyelmet szentelnek a jégkármentesítőknek, mint eddig, amíg azt mondták, hogy az ő tevékenységükkel semmi gond nincsen, és a minisztérium azt mondta, hogy meg kell hallgatni a közvéleményt, hogy ezügyben mit gondol, már pedig én nem tudtam, hogy feltétlenül tehát ez a nemzeti konzultációnak egy ilyen alacsony helyzeti értékű változata.
3: Hát ráadásul nem is tudsz hozzászólni.
2: Hát erről van szó. De a nép az mindenhez hozzászól.
3: De az a helyes egyébként.
2: Tehát a jégkármentesítőstől kezdve hozzá. A paksi atomerőművön keresztül az akármeddig.
3: Egyébként tényleg annyi témában lenne fontos az, hogy működjön közszolgálatiság, és nem feltétlenül csak a közmédia, hanem egyébként is a közszolgálatiság, mert hogy a jégerrel nem foglalkoztak ugye sokáig.
2: De és most Isten áldjon meg benneteket. Közben a közszolgálati Magyar Rádió és a közszolgálati Magyar Televízió nem működik.
3: Igen,
2: a kapitány igen. István Facebook kommentekben mondja el, hogy mi a helyzet, vagy megkérdezi Magyar Péter kapitány Istvánt helyettem, mert ez nekem mégiscsak az én dolgom lenne, hogy megkérdezzem, vagy a Dévényé, vagy a Borosé, vagy az akárkié. Tehát egész egyszerűen ez olyan mértékben van fejreállva, mert egyébként az a kérdés, amit te föltennél, azt Magyar Péter vagy megkérdezi, vagy nem kérdezi meg.
3: Na de hát ezért mondom, hogy szükség lenne a közszolgálatiságra, és nem csak a közszolgálati médiában, ami per pillanat ugye egy csíva.
2: De most
3: csíva
2: ugye, képernyő na alján. De ez egy olyan úri luxus, amit nem engedhetünk meg, csak azért, mert jelenleg a tatarozás alatt az üzlet nem működik.
3: De mi foglalkozunk ezzel.
2: De mit kell csinálni nem csak akkor? Hát eleve bornírtság volt, bezárni az üzletet, nem tudom, másfél hónapra. Agyrém. Olyan nincs, hogy a közszolgálat nem működik. Se a Kossuth Rádió, sem az M1. Ilyen nincs.
1: A Kontroll.hu nem tudja ellátni ezt a feladatot?
2: Nem.
1: De nem engedik oda őket? Titeket?
2: A közszolgálat nem azonos azzal, ami
1: tudom,
2: nem köz.
1: De tudom, tehát valakinek kell lennie nexusának, mert pedig a Kontroll.hu esetében talán beszélhetünk ilyenről, hogy hasson a kormányzatra, hogy könyörgöm, legalább egy visszakérdést engedjetek meg. De nem tehát, hogy a dolgok menete az ilyen.
3: De nem erről van szó, Tomé, most nem egy-egy kérdés, vagy most válaszol, vagy elintézik-e egymás között a Facebook oldalukon a kormánytagok, hanem hogy maga a közszolgálati tevékenység
1: nem, azt értem.
3: Hiányozna, és azt nem fogja, de azt nem fogja, még az ATV persze, se fogja, tudom, még a nem tudom ki a legnagyobb szerkesztőség, a Telex igen. se fogja, ha mindannyian együtt, minden felület együtt egy irányba mozdulna ilyen szempontból, annak már lenne ereje, de mégiscsak az lenne, hogy a közszolgálat legyen. Tehát, hogy nem, visszatérve tényleg a témára, hogy a jégkármentesítőre, hogy tényleg olyan fantasztikus összeesküvés elmélet kerekedett ebből a történetből, és ami azért szép egyébként, és azért ér számomra is körbe, mert hogy nagyjából azok hirdetik, és azok vallják, akik korábban meg a klímaváltozást tagadták, és a zöld politikára mondták azt, hogy ez egy lipsízi árnyalkodás.
2: Visszatérve, amit te kérdeztél, csak gondolkodtam azon, hogy mit tudok úgy mondani, hogy még legyen mindenhova visszamenetelem. Én szívesen készítenék egy olyan beszélgetést, ahol Magyar Péter és Magyar Márton ül, és megbeszélem velük azt, hogy egyébként hogyan alak, tehát egyrészt milyen testvérek vagytok, voltak, és aztán közelni, később, amikor létrejött ellenzékiként a kontroll, majd a mostani helyzetben hogyan működnek együtt, ha együtt működnek, de ezt én itt abból a székből, ahol ülök, ezt erről nem tudok jól beszélni. Én azt tudom mondani, hogy azok az interjúk, amelyeket én létre akartam hozni, a kontroll teljes támogatása nélkül, mert nem igényeltem, azokkal kapcsolatban nem jutottam messzire.
4: Ja, mesélj már nekem arról, hát ha van valami belsős infód. Mi volt az, amikor a miniszterelnökség, vagy nem tudom, a Tisza szigetek egyik oldalán, Facebook oldalán letiltották a kommentelést, és erre egy felháborodott cikket, vagy posztot közölt a kontroll.hu?
2: Én ebben kapcsolatban csak azt tudom neked mondani, hogy a kontrollnak volt egy ilyen információ, és a kontroll fogta magát és lehozta.
4: De mi folyik itt?
2: Hát talán az, hogy a kontroll azt a tevékenységet végezte, ami a nevében benne van.
4: Az olyan, mint amikor Magyar Péter a Fosthofer Ágnest kioktatja, hogy egyébként hogy van a házszabály?
2: Akkor, amikor én a Kejfej Jancsit csináltam, akkor én egy csomó olyan belső ügyet elmeséltem, amivel kapcsolatban át se gondoltam, hogy mit teszek, de az a saját történetem volt.
4: Én, mint
2: a kontroll munkatársa, van egy olyan kötelező lojalitás, hogyha tudom azért, ha pedig nem tudom azért, hogy nem fogok olyasmit mondani, amivel akár leheletnyi mértékben is árthatok annak a cégnek, vagy annak a fórumnak, amelynek én a munkatársa vagyok. Tehát azért ez egy olyan elvárás.
3: Jó, János, de figyelj.
4: Írom az adás címét, súlyos titkokat tart vissza. Súlyos titkokat tart vissza, Fiala János.
3: Mit rejteget?
4: Mit rejteget, Fiala?
2: Ez ugyanolyan dolog, mint hogyha az ATV-vel vagy az itteni élettel kapcsolatos iparági plegykákról kérdeztél.
4: Az ember, aki édesapja Hamvát élőadásban felporszívózta, és itt most meg
2: erre mondtam neki, hogy cinikus, mert egyébként
3: ne nyaraljon ennyit egyetértek.
2: Igazán jó formában lennék, akkor megkérdezném tőle, hogy látta az egészet, és hogyha elszámoltatom és nem látta, akkor nem, hogy az aktuálban nem megyek el, hanem itt állok föl. Tehát az a kérdés, Tamás, te ezt, amit ott láttad?
4: Nem láttam.
2: Jó, gyerekek, akkor azt mondom neked, hogy vagy több tiszteletet kérek, vagy tényleg fogom magam, és soha többet ide nem jövök, amivel megint az lesz, hogy a Fiala kirohant. De az, amivel ott, ezt mondtam egyébként. Tehát azt mondom, hogy a Tamásnak én nem ezt az oldalát ismertem meg, ezzel az oldalával lett népszerű, és most ezzel az oldalával egy olyan kritikát mondott az én korábbi Kejfej Jancsimról, ami 10-es skálán 2-esre se állja meg a helyét. Az a kérdés, hogy ezt nekem tűnöm kellett.
4: Akkor nekem segíts, mert akkor én tudhatom rosszul ezt. Akkor ez, nem. Értem, hogy volt ennek egy kontextusa.
2: Nem egy kontextus, ennek volt egy...
4: A szalagcímekre emlékszem, és elolvastam az ezeket.
2: Én ezt értem, de cikkeket. Az én tevékenységemet ne szalagcímekből akar megítélni.
4: De én nem ebből ítéltem meg.
2: De mégiscsak elmondtad, hogy Fiala János mondta ezt.
4: De történt ilyen?
2: Effektíve a felporszívózás az egy egészen... Megmutattam azt, hogy hogyan nyitottam ki az urnát, és miután nem tudtam normálisan korábban se kinyitni, ennek következtében az urnából ott a stúdióban kiesett 2 milligram, amire én eleve számoltam, és ezért vittem morzsaporszívót. De én nem a Hanvait porszívóztam fel, hiszen a Hanvait azt az Uzsoki utcai kórházban előtt szórtam ki, ami az ő munkahelye volt.
4: Tehát akkor ott nem is voltak hamvak?
2: Hát ott egyáltalán nem voltak, ami benne ragadt abban a fránya izében. Szegény lányom retteg attól, hogy az anyámra még ugyanez vár. Ez jövő évben, szeptember 22-én lesz, akkor lesz anyám 100 éves. De most visszatérve a kontrollra is. Ha a kontrollban van bármi történés, akkor én a kontroll ügyeit, és e tekintetben olyan vagyok, mint a Navracsics korában, aki azt mondta, hogy a Fidesz ügyeit, ugye ő kezdett most megváltozni, és szétesett a Fidesz, de én nem tartok még a kontroll szétesésére, hiszen azt mondta a Navracsics korában, hogy ő egyébként azért nem beszél ki, mert ő egyébként a kritikáit, ha azok vannak, azokat a cégen belül tisztázza már, mint a Fidesz.
3: Igen, jó érek belső fórumok. Sokat hallottunk róluk
2: de korábban ez tényleg így volt. Most már nem, mert ugye ki tudja, hogy van-e még Fidesz. de kontroll még van, és ugye nekem bármi kifogásom van a kontroll tevékenységvel kapcsolatban, akkor jelenleg megbízhattok abban, hogy van bennem annyi kurázs, hogy ezt tisztázom az ottani előjárókkal.
4: De egyébként szerintem ez egy nagyon tökös lépés volt a kontroll.hu-tól.
3: Aha, az kifejezett. Egy ilyet. Most így gondolkodom, hogy ez hogy jutottunk ide.
4: De ezt elmondtam.
3: Oké.
4: Okay. Következő témánk.
3: Próbáltam így, hogy is jutottunk ide. És
2: de még egy jegyzetet is írtam.
3: Nem annyira vártam.
4: Mint a
2: az egész folyamatról, a köztársasági elnöknek a Polgár Judit féle verziójáról.
3: Amúgy okay. Ott nem az volt a sztori, hogy aki felrakta a posztot, az állította be úgy, hogy mármint a Tisza-szigetek oldalán, hogy ne lehessen hozzászólni. Tehát, hogy nem utólag tiltották, hanem úgy rakta fel, hogy ne szólhasson. Korlátozva volt, és akkor azt feloldották, mert szóltak neki, de mondjuk ez nagyon mellékes, csak plusz vagy mínusz információ.
2: De ugyanilyenek a Tisza-szigeteknek a nagyváradi találkozója, ahova ugye eredetleg úgy volt, hogy el fog menni a Tisza, aztán nem ment el. Tehát ezek mind olyan történések. Abban a tevékenységben, amit én folytatok, kérdéseket föltehetek, de egyelőre még nem tartok ott, hogy a saját cégemet akarom a tevékenységem által megfúrni.
3: Meg nem is kell. Szerintem ez egy...
2: Van bennem hajlandóság, tehát ezt hívják építőkritikának.
3: De az csak ne,
2: csak
3: az
2: általában az építőkritikával vigyázni kell, hogy az ne hozza elő azt, hogy olyan sorsra jut a cég, mint a Titanic. Tehát, hogy én leszek a jéghegy.
3: De az építőkritika az építőkritika, nem? Tehát
2: igen, de az építőkritika
3: belül is marad, és ha kimegy, akkor már az azt jelenti, hogy ott már olyan súlyú dolog van meg, hogy azt érdemes kivinni, vagy érdemes kint is, falakon kívül is beszélni róla.
2: Ezt nekem egyébként nagyon nehéz megtanulnom. Tehát én ugye, tehát én 15 évig dolgoztam a Magyar Rádióban, ami egészen más elveket vallott, de azok történelmi idők voltak. Több mint két évtizedet töltöttem el a Kejfej Jancsiban, amiben konkrétan megtagadtam azt a múltat, ami a Magyar Rádióval volt kapcsolatos, és egészen másfajta policit folytattam, kibeszéltem, nem ismertem titkokat, mindent megengedtem magamnak, majd most egy éve egy olyan közösségnek vagyok a tagja, ahol szembe kell néznem azzal, hogy az ő játékszabályaikat egyrészt be kell tartanom, nekik is valamelyest alkalmazkodniuk kell hozzám, és egyáltalán föl kell vennem azt a ritmus, egyáltalán a közösségben létezni számomra, az egy mérhetetlen kihívás.
3: Meg itt szerintem nagyon-nagyon súlyozni kell. Jó, lekonyarodtunk, de mindegy, végül is. Lehet, hogy ez is fontos, hogy például ha az Index egy munkatársa kiáll a nyilvánosságra azzal, hogy ez a bizonyos kamu Tisza adóprogram, hogy került a szerkesztőséghez, hogy érkezett, akkor azt mondom, hogy az igen, az fontos, és ez odavaló. De az, hogy mit tudom, én Jánossal egyszer köztőségben dolgozom, és van egy közös műsorunk, majd utána már nincs, és mondjuk azért nincs, mert összevesztünk valamin, az nem tartozik szerintem a közönségre. Hát ez a cég belső dolga.
4: Igen.
3: Tehát,
4: igen,
3: hogy ez itt nagyon-nagyon súlyozik.
4: Kacsódani ült itt, és gondolkodtam ezen, hogy pont a Lentulai ügyében szorít ottam egy picit sarokba, vagy nem is tudom, mi volt az ott, de hogy neki mondtam azt, hogy hát basszus, illetve Ábrahám Robi ugye a Lentulaihoz járt be rendszeresen.
2: Neked az Ábrahám, az miért Robi?
4: Robert?
2: Figyelj,
4: hú, ezen a Puzsér
2: az Ábrahámról én azt gondolom.
4: Az Gulyás Márton, nem Gulyás Marci.
3: És hova tűnt Gulyás Márton?
2: Én az egyéni véleményemet mondom, Brüsszel. Ha azt mondom, hogy egy utolsó senkiházi, akkor beperlik a műsort?
3: Nem.
2: Hát akkor az Ábrahám Robi ne legyen Ábrahám Robi. Egy moral insanity.
4: Fú, erre kéne valami törvény, vagy valami
2: szó. Nem, egyáltalán ez a hazai újságírás,
4: hogy... Vagy Robert.
2: Nem, figyelj, ez is a cinizmusodnak, tehát egy moral insanity nem, per Robi.
4: Ne, figyelj, ha nekem nem kell sorba állnom azért, hogy rosszakat mondjak, vagy kritizáljam Ábrahám Robertet, mert ezt rendszeresen megtettem, rengeteg problémám van. Talán számomra ő az egyik legkárosabb közéleti személy, de az, hogy Robi vagy Robert, vagy, és emlékszem, hogy az Önkényes Mérvadóban a Puzsér hozta ezt, vagy valaki kiejtette a Szeljen a műsorban, hogy Gulyás Marci, és akkor 10 percen keresztül ezen ment a vita, hogy az Gulyás Márton. Hogy
2: vannak általános egyenértékesek, amelyek kifejeznek dolgokat. Akiről per Marci beszélünk, vagy akiről per Robiként beszélünk, arról nem mondjuk egy utolsó senki házi.
4: Nem érde azzal, hogy Ábrahám Robi, azzal jópofáskodok?
2: Nem, azzal egy olyan közeli viszonyt.
4: Hát mondjuk van, igen, tehát ütött, vágott eleget a közösség.
2: De az még nem ott, tehát az pont az ellenkező.
4: Engem mondjuk nem úgy, mint a Puzsér szerencsére. Bár még.
2: De a Puzsér szellemében nem szeretnék itt megbirkózni.
3: Jó, Ábrahám Róbert.
5: Egyébként
3: ezt csak beragadta a hétköznapi beszédbe.
4: Egyébként igen, tehát vannak ilyenek. Na mindezt, hogy gyorsan lezárva, és akkor a Kacsó Daninak mondtam azt, hogy a te cégenél, ugye, ahol te főszerkesztő helyettes vagy, oda járt be rendszeresen Ábrahámra, hogy nem volt neked eddig véleményed arról, hogy ő miket mondott mondjuk gyermekvédelem ügyében, vagy mit tudom, milyen gyalázatos dolgokat emlegetett, milyen hazugságokat terjesztett bizonyos közéleti szereplőkről Ábrahám Róbert. Mert ugye a Kacsó azzal védekezett, hogy hát nekem amúgy mi közöm. Tehát nekem miért kéne? Hát nagyjából ugyanezt. Hogy eddig neki miért kellett, ha megkérdezik, akkor persze azt mondja, hogy hát elhatárolódom.
2: Ez az, amit egyébként föl kéne rúgni, ez az, amit Magyar Péter egy 10-es skálán 10-esre lovagol meg, és ezt egyáltalán nem csinálja rosszul, csak az a kérdés, hogy miközben 10-esre ez ellen lép fel, a saját oldalán ugyanez nem épül-e ki.
3: Dehogy nem. Az a baj, hogy
2: mert
3: igen.
2: Abban a pillanatban olyan önellentmondásba kerül, amit nem engedhet meg magának. Uh-huh. Mert ez a lentulai sztori is, ami nálad esett meg, az is agyrém. Tehát ezek az emberek, akik valamitől megvilágosodnak hirtelen, és elkezdenek önkritikát folytatni a saját korábbi tevékenységük kapcsán hotel lentulai, ezt az ember nem érti.
3: Én azt nem értem, hogy miért nem mondják el őszintén, hogy mi történt, mert nem, igazából nem történt semmi extra. Tehát ott voltak egy csapatba terelve, ugye megadták nekik a központi irányt, hogy mit kell csinálni, azt is csinálták, még akkor is azt csinálták, hogyha nem az volt a véleményük, vagy más gondoltak, de hát ez van most, ugye választásra készülünk is, és hogyha valaki olyat írt, ami már vállalhatatlan volt, még egy Bajer Zsolt publicisztika, vagy akár a miniszterelnök, teljesen mondjuk, hogy az nem, az már túl magas, tehát Bajer Zsolt olyat írt, akkor meg azért nem mentek ezzel szembe, mert nem nyerhetnek vele. Tehát most én, a Kesma munkatársa írok egy olyat, hogy Bajer Zsolt ennye benye, egyrészt nem jelenik meg, másrészt kirúgnak, harmadrészt, ha nem rúgnak ki, akkor is kicsinálnak. Tehát ezt kéne elmondaniuk, és mindenki azt mondaná, hogy oké, értem.
2: Bármennyire is szomorú, a szintén nem feltétlen szimpatikus, de önkritikus Szakács Árpád ezt megtette.
3: Igen, igen.
4: Igen, tehát ha morális alapon ítélnek,
3: de csak már miután a Fidesz...
4: Ha morális alapon ítélnek meg bármit, akkor én mindig fel fogom nekik tenni azt a kérdést, hogy bocs, az előző rendszerben itt, meg itt, miért nem nyitottad ki a szádat? És én azt mondom nekik, hogy inkább akkor elemezzenek. Tehát, hogy történik valami, és akkor csináljanak úgy, mint valami...
2: De azért volt igaz az előbb a DB-nek, mert egyébként a jelen történéseivel kapcsolatban az, hogy a Fidesz frakciónak, vagy Fidesz hülyeségét, a Tisza frakciójának nincs egy kritikus hangja, és azok a dolgok, amiket megír a Political Capital, fogalmam nincs, hogy miért, azok ehhez hasonló hangokat sem lehet hallani a Tisza frakciójából, azon csodálkozom. Korán. Én nem szeretném, hogy ebből a fiatalemberből ideje korán emlékmű lenne, vagy szobor. Az, lehet, hogy ő ezt szeretné, és én nem ellene beszélek akkor, amikor azt mondom, hogy ez neki, az országnak is árt.
4: Igen.
2: És ha én ilyet mondok, azzal nem akarok felségsértést elkövetni, de ez a köztársaság is árt.
4: Igen.
2: És ha én ilyet mondok, azzal nem akarok

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még,

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Takarékos vízhasználatot kérnek mindenkitől. Idén is jótékonysági tanszergyűjtést szerveztek a nagycsaládosoknak. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és fűsülőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy a megfelelő vízellátás érdekében takarékoskodjanak, mellőzzék a medencék feltöltését, az autómosást, a locsolást. A kormány energiaellátási műveleti egységet hozott létre, valamint a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. A hőség miatt a munkahelyeken szükséges óvintézkedésekre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos emlékeztetett rá, hogy a folyadékveszteség pótlására megfelelő hőmérsékletű ivóvizet kell biztosítani a munkavállalóknak, meg kell oldani a rendszeres pihenőidő beiktatását, valamint a klímaberendezések hatékonyságát a megszokottnál gyakrabban kell ellenőrizni. Hozzátette, fontos, hogy mindig legyen mobiltelefon a közelben, arra az esetre, ha gyorsan segítséget kell hívni. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris létesítmény jelenleg a magyar villamosenergia termelés kevesebb, mint felét biztosítja. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az elfelvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Megkezdődött az idei tanszergyűjtő kampány a Nagycsaládosok Egyesülete és az OSAN együttműködésében. A NOE önkéntesei 2,5 héten át várják a vásárlók helyben megvett adományait, országszerte 24 hipermarketben. A jótékonysági kezdeményezés a 3 vagy több gyereket nevelő családok iskolásait támogatja. Tavaly több mint 110 000 különféle tanszer gyűlt össze, így 1500 nagycsaládban mintegy 5000 diák kezdhette könnyebben a tanévet. Ideiglenesen szünetel a fürdőzés a keszthelyi Helikon strandon, miután az ingyenes fürdőhelyen vett vízmintában magas volt az E. coli baktérium aránya. Az önkormányzat közölte, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség, a Libás strand pedig vasárnapi kedvezményes belépőkkel látogatható. A vízminőségét a hatóság folyamatosan ellenőrzi, az új eredményekről tájékoztatást adnak majd. Tovább fokozódik a kánikula zavartalan napsütéssel, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévény István társaságában.
2: Itt vagyunk, ismételten ez a Provokatőr, és akkor a kék plakátokról beszélünk, amelyek megjelentek, nagyon hasonlítanak az előző rendszerből a riogatós, propagandisztikus plakátokra, és ebben a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást hirdette meg a kormány. Nekem csak egy kérdésem van ebben az ügyben, és ebben benne van egy jó adag összeesküvés elmélet is. Egyrészt, hogy ezt hogy nem látták, ez a naív. Az összeesküvés elmélet pedig az, hogy ezt pontosan látták, mert tehát hülye nem látja a párhuzamot, és éppen erről szólt ez a sztori, hogy ezt így megjelenítik, felháborodik a nép, jönnek a fideszes influencerek is, erre jön Magyar Péter, és azt mondja, hogy oké, de ez nem ennyi milliárd forintból készült, hanem csak 2-300 millió forint, és a miniszterelnökség ezer. Nyomtatóján, ezer, bocsánat, 2-300 000 forint.
3: Már vagyunk már szokva az ilyen kis összegektől.
2: Meg figyelj, itt olyan bérekben dolgozunk.
3: Ami 2-300-al kezdődik, az milliárdra szokott.
4: Milyen jó, hogy vannak papírjai.
2: Itt jó bérek vannak a provokatőrrel, nekünk az Istvánnal ez már egy összecsúszik, a millió, meg a milliárd, meg ezek. Na szóval igen, tehát 2-300 000 forintból születtek ezek meg, és nem annyiból, és különben is, és akkor elmondhatja a saját üzenetét, és ezáltal még több cikk születik, még több poszt, mi is itt beszélünk róla, és nagyjából eljut mindenhova az info. Tehát, hogy ez egy tervezett cucc.
3: Hát ezt én nem tudom, hát, hogy ez volt volna. Hát, és azt se tudom, amit kérdeztél az elején, hogy szándékosan, vagy véletlenül, vagy csak benézték, vagy nem foglalkoztak vele. Igazából olyan szempontból mindegy, hogy a történésnek és az utórezgéseinek mégiscsak van tanulsága, és az szerintem az, hogy a Tisza pártnak és Magyar Péternek is főleg szembe kell néznie azzal, hogy nem csinált olyan szimbolikus politikát, mint a Fidesz, mert arra abban a pillanatban benyomódik a Tisza szimpatizásainak elég jelentős részének a trigger gombja, hogy nem erről volt szó, sőt,
2: hát pont
3: ez ellen, mentünk. Itt szerintem csak nem jutott el a tudatok, vagy nem vették figyelembe azt, hogy ezzel a kék plakáttal, ami persze nem olyan, és nem az az üzenete, de mégis egy olyan szimbólumot használnak, amit a Fidesz tett, a közpénzlopás, a propaganda, a társadalom hülyének nézésének a szimbólumává, plusz még ráadásul az évé is a tiltott pártfinanszírozás szimbólumává. Tehát nem ilyen eszközhöz nem lehet nyúlni, még úgy se, hogy hát de nem egészen olyan meg, mert abban a pillanatban, és én azt mondom, hogy teljesen jogosan bekapcsolódik ez a önvédelmi reflex a társadalom és a Tisza szimpatizánsok egy jelentős részében, és tényleg azt mondják, hogy ne. Pont ezért volt például viszont jó döntés, hogy megszüntették a vármegyéket, amint hogy visszaadták a vármegyéket a múltnak. Mert hogy a vármegye is egy szimbólum volt, az még a Fidesznek volt ugye a szimbóluma, és a Fidesz az egymilliószor eljátszottak velünk ezt a történetet, hogy ilyen szimbólumos sztorikat dobott be, és akkor 2-3 hétig mindenki ezzel foglalkozott. Ugyanez volt a vármegye is. Hát volt bármi haszna? Semmiféle haszna nem volt, egyetlen célja volt, hogy tényleg egy hónapra lekösse az embereket, és a Fidesz ki tudjon állni azzal, hogy a nemzetellenes, nemzetietlen liberálisok támadják a dicső magyar múltat. Kb. Erről szólt ez az egész. De ezek olyan mélyen és olyan mély sérüléseket okozva ott vannak a magyar társadalomban, pro és kontra is egyébként, meg minden oldalon, hogy amint valami hasonló történik, abban a pillanatban ugrik mindenki. És egyébként én ezt nem bánom. Szerintem ez egy jó önvédelmi reflex, és igenis visszatarthatja a Tiszát attól, hogy és Magyar Pétert is attól, hogy így belesétáljon a Fidesznek a zsákutcájába. Úgyhogy nekem ez egy pozitív történés olyan szempontból, hogy nézem a reakciókat. Ja, akkor is, hogyha amikor én erről írtam a saját oldalamon, akkor a hozzászólásoknak a 90%-a az volt, hogy miért kell belekötni az élő fába is. Nem is olyan kék. Most komolyan ez a legnagyobb baj, hogy milyen színet. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon felszínesen, de közben tudom, hogy igenis vannak sokan, akik meg elkezdenek azzal is foglalkozni, hogy valóban basszus, ennek a társadalomnak van egy pszichéje, amit totálisan szétroncsolt a NER, és erre oda kell figyelni.
4: Én ezügyben cizelláltabb lennék. Az előbb nagyon nagy hanggal voltam, tehát bár volt rá okom, de... Szóval, hogy a kritika az szerintem alapvetően házon belül kell, hogy legyen. Hogyha a kritika egyfolytában, vagy tartósan, és immáron ez nem az első eset, kiköltözik a házból, akkor az a kérdés, hogy a Tiszának a karmelitájában, ami van vagy nincs, van-e tükör? Ha én ott lettem volna, nem tudom, hogy mondtam volna valamit. De potenciális fialáknak elő kell fordulniuk a Tiszában, és nem a Redditet kell olvasni ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy ez benne valamilyen reminiszenciát kelt. Amire egyébként Magyar Péter teljes joggal mondhatja azt, hogy ez őt nem érdekli. Mert ez egy olyan dolog, aminek nincs jelentősége, és ebben vagy igaza van, vagy téved, de akkor az a potenciális fiala az kipipálhatja, én megtettem, megtudta a főnök eldöntötte, hogy így van. De hogy ez kikerüljön, és már egy folyamatnak a középső ágában történjen ez, tehát nem az elején, amire egyébként megint egy Facebook posztban reagál, és azt mondja, hogy szerintem nem kéne átesni a ló túlsó oldalára, még jó, hogy ott van a szerintem. Uh-huh. Mert ugye az, hogy ez kormányablakokban van, talán még igen, a pályaudvar az nem nagyon érthető. A pályaudvari kiírás az egy potenciális óriás plakát. Uh-huh. A kormányablaknál ott jó indulaton azt lehet mondani, hogy kevésbé az. De az is kérdés, hogy ezt milyen rangra emeljük, hogy érdemes-e arra a rangra emelni, ahol egyébként jobban kopik a miniszterelnök, mint ahogy egyébként ezáltal a történet által megérdemelné. Arról meg permanensen ne feledkezzünk meg, hogy azzal kapcsolatban nem fog interjú készülni, vagy ki tudja, mikor fog készülni, hogy ő egyébként pszichésen hogy tudta megoldani azt, hogy két év alatt úgy fordult szemben a korábbi életével, ahogy egyébként 12 egy tucatszor az ember életében ilyen nem fordul elő.
5: Ez így van.
4: Ez egy olyan...
5: Szerintem, amit ő véghez vitt, azt biztos, hogy tanítani fogják. Tehát az politika történeti.
4: Igen, csak az egy nagy kérdés, hogy személyiségtorzulás nélkül meg lehetett tenni azt, hogy valaki két év alatt...
5: Én nem tudunk válaszolni. Alapjáraton azt gondolom egyébként, hogy nem. De ha valaki egy olyan lelki alkat, tehát hogy narcisztikus, és most ezt ne értse senki félre, ez nem egy olyan bélyeg, mint amit sokan belelátnak, mert az emberek többsége egyébként narcisztikus.
3: Mindenki. Ez egy skála.
5: Igen.
3: 0-10.
4: Én barátnőm nem narcisztikus.
5: De mindenki az enyém sem. Aki a feleségem.
3: De mindenki azt, hogy ez egy skála, és akkor ettől háromig az abszolút. Ott
4: Orbán Viktor ott nem nincs, volt ott narcisztikus.
3: Ott nincs személyiséged. 4-től 6-ig, 7-ig az a normális narcizmus, az ahhoz kell, hogy én megkülönböztessem magam, és egyébként tudjam képviselni magam, és meglegyenek a határaim, az ehhez kell, és akkor a 6-tól vagy a 7-től 10-ig pedig az már a kóros narcizmus, a 10-es az a pszichopata.
5: Egy picit visszahoznám az előző témát, szerintem embertelen jól csinálja Magyar Péter, mondom még egyszer, ezt tanítani fogják, ahogy ő kezeli a social médiát. Vannak olyan elemei még, ahol egyébként ő esik át a ló túloldalára, de visszatérve, és gondolkodtam ezen, miközben beszélte János, hogy biztos, hogy ragaszkodunk ehhez, hogy médiamunkások, újságírók kezébe adjuk ezt. Tehát azért a kampány alatt Magyar Péter megjárt sok szerkesztőséget, és most nem akarok nevesíteni, de volt köztük hölgy is, volt köztük influencer is. Hát ott a legkeményebb kérdés, ami elhangzott, hogy egyébként hogy bírja ezt?
4: Igen.
5: Hogy bírja ezt a nyomást? Tehát én magamat újságírónak gondolom, ezért valaki, bárki ül le velem szemben, annak föl fogom tenni a kritikus kérdéseket, és én, mint az ő ellenzéke ülök vele szemben.
4: Abszolút.
5: Mert ez a dolgom. Ez a dolgom. És az nem jelent, és még mindig abban az országban élünk, ahol azt gondolják, hogy én azzal egy pártot vagy törzset választottam, hogy én fölteszek kritikus kérdéseket.
4: Jó, csak most eljutottunk a kontrollig, kérdezzem meg tőled, vagy akarjam neked elmesélni azt a történetet, amit egyébként én nem tudtam földolgozni interjú alany hiányában, amikor Magyar Péter itt járt az ATV-ben, és az átalakítási munkálatok kapcsán azt mondta, hogy ezt nem kell folytatni, mert nincs az ATV, aminek szüksége volna az, hogy itt tatarozás legyen, és akkor én ezügyben leveleztem, hogy vajon ez a kérdés Róna Diego szájából miért nem hangzott el, amikor az interjú készült, hiszen ez korábban volt, de itt ugyanazt mondom, mint amit magamra mondtam, tehát vannak olyan kötelező lojalitások, de amikor, és akkor magamról beszélek, és elárulom magamat. Én egyetlen egy beszélgetést folytattam Magyar Péterrel, ez a Karmelitában volt a bejárásnál, én korábban a Kejfej Jancsiban rendszeresen tehetséges porszívóügynöknek neveztem őt, aki...
2: Komoly?
4: Igen. És én meg fel voltam készülve arra a lelkem mélyén, hogy hoz rám néz, és azt mondja, hogy mi van, már nem vagyok tehetséges porszívóügynök.
2: Nem kell egy porszívó?
4: És ez nem következett be, de én azon gondolkodtam, bármennyire is furcsa, hogyha ezt a kérdést teszi föl, akkor én arra tudok-e úgy válaszolni, hogy miközben megnyílik alattam a föld, hiszen én ott kvázi a saját tevékenységem alapján... Tessék?
2: Megnyílik alattad a föld?
4: Hát mert ott mindenki
2: előtt... Fia János alatt.
4: Figyelj, ott volt ezer... Hát figyelj, ebben a hangulatban, ami most az országban van, és ahogy egyébként a miniszterelnökhöz fordulnak, hogy ott legyen valaki, aki karakán módon kiáll valamiért, egyáltalán ideje legyen elmondani, hogy mit szeretne. Azt egyébként tudja érvekkel alátámasztani, a kérdésre választ tudjon adni, vagy újabb kérdést tudjon föltenni. Én ilyen interjút, beleértve a Partizánt, egyetlen egyet sem láttam a miniszterelnökkel. Egyetlen egyet sem. És az a, tehát én azt gondolom, hogyha ő azt kérdezte volna, hogy mi van, nem vagyok már tehetséges porszívóügynök, akkor szerintem ott voltunk mondjuk 50-en, a többiek hangosan kacagtak volna, mert ez milyen jó vicc, meg hát ez a fia ez örökké akadékoskodik. Ez azért elég lett volna ahhoz, hogy az ember, tehát azért abban a pillanatban ott józan, nem ezt következetbe tegyük hozzá, egyáltalán nem. Ez az én fejemben volt, és most őszinte voltam, és elmondtam. Abban a pillanatban ott az embernek valami olyan módon kellett volna ezt megfogalmazni, ami által visszanyeri a renoméját, nem tesz rosszat a kontroll szerkesztőségének, és így tovább, és így tovább. De ez csak egyetlen egy dologra vonatkozik, arra, hogy én egyébként a mindenkori tevékenységemet, beleértve a mostanit is, egyfolytában egy időségben látom, és összefüggésben, hogy mire adok lehetőséget egy következő beszélgetésben, lásd porszívózás, hogy aki nem látta a porszívózást, csak egy szalagcímet fog olvasni, az azt fogja mondani, hogy illojális a fiala, mert ezt mondta, miközben én egyáltalán nem arról beszéltem, és a kérdés az, hogy a szuverenitásomat és az autonómiámat ebben a közegben meg tudom-e őrizni. A Kejfej Jancsiban nagyobb esélyem volt rá, de most is harcolok érte a kontroll színeiből.
3: Nagyon jókat elkanyarodunk.
2: Igen, én
3: nem gondoltam volna, hogy én leszek egyszer egy műsorhoz, egy kis földhöz ragad, de tudjátok, van az a témánk, amit elkezdtél.
4: Én csak azt kérdezem, hogy szeretném látni azt, amint a Tisza központjában valaki azt mondja, hogy főnök, vagy nem tudom, aki...
3: Ja, igen, onnan indult.
4: A dévényék arról fognak beszélgetni, provokatőr.
2: Megdöbbentő volt, amit mondtál, de én szeretnék elhívni, még egyszer egy olyan műsor, a Médiapiac című műsorban van egy ilyen podcast, amit vezetek.
3: Az nem ilyen jó.
4: De abban hallgattam a Szőlősit, az valami hihetetlen volt.
2: És miért nem a Mentzert?
3: Jaj, ne már! Jó, te mit láttál?
4: A Mentzerre azért tudok neked válaszolni, mert a Mentzer nekem majdnem a barátom volt. Tehát ennek következtében...
3: Nem sokan múlott, ez jó hangzik.
2: És nem csak olyanokat mondasz, amit én szeretnék veled kitárgyalni, csak erre most nincs keret, nincs idő, értem, ez egy másik mondom, műsor.
4: De most is ugye...
2: Ha nem haragudtál meg nagyon rám, akkor gyere el. Most mondd azt, hogy eljössz hozzám a műsorba.
3: És van 7 perc, Tamás, és nem...
2: Jövő héten eljössz.
3: Van még 7 perc, és nem vagy formában, úgyhogy még szerintem ne ígértesd meg.
4: Na most van egy olyan... Tehát én ezt annak idején, hogy megéltem a Blikben is, a Narancsban is, egy-egy írás. Tehát, hogy van egy olyan szellem a szerkesztőségben, ami kivált egy ilyen kötelező harci harcmodort. Tehát, hogy harcolni kell ahhoz, hogy érvényesüljél. Tehát békésen nem tudsz. Tehát, mint hogyha egy futballcsapatban azzal szereznél magadnak tekintét, hogy lerúgod a borost. És voltak olyan pillanatok, amikor én ezt nem akartam tenni. Nem akartam az ő nyelvezetükön beszélni, nem akartam lerúgni senkit se. És azért a mai sajtóban egyre több ilyen lett. Ezt csak azért mondtam, mert a Dévény most is mondott, hogy én egy ilyen apró megjegyzést, ami egyébként az emberből mindig ilyen tüskeként érzi.
2: A Mentzerre?
4: Nem, most az el, igen.
3: De ez
4: igen,
3: nem volt, az cuki volt.
4: Ő azt mondja, hogy cuki.
2: Én is cuki vagyok.
3: Nem.
2: De az vagyok István.
4: Én azt tanultam meg, igen, hogy mindennek jelentősége van. Tehát egy fél megjegyzésre az ember azt mondja, hogy és ezt most miért mondtad? De mindennek megvan az oka. De ez még egy kevésbé gyors
5: világ volt. Van-e még nézőnk, hogy hallgatunk, aki tudja, hogy mire.
3: Szerintem mindannyian, az összes, nekünk nagyon jó nézőink
5: van. Van még egy témánk, ami...
3: De várj, csak annyit, mert nagyon elkönyörögtünk. Tudom, de most eddig te volt.
5: Most nem vagy formában. Most akartam végre a kezembe venni a gyeplőt, erre egy kirántott belőle.
3: Már késő. Mert arra szerettem volna válaszolni erre a karmelitásra, hogyha lenne ott egy akár csak egy fiala, vagy a néhány úgymond fiala, akik azt mondják, hogy hát már pedig ez, és akkor a főnök majd dönt, hogy szerintem ez nagyon fontos, de még talán ez sem védené meg a Tiszát Magyar Péternek a bizonyos viselkedési normái, politikai viselkedési, meg kommunikációs normái miatt, ezektől a ki nem kényszerített hibáktól. És ugye az van, hogy most itt van egy-két ilyen szerencsétlen eset, mármint a Tisza szempontjából, amelyek óvatatlanul mintává állnak össze a nép fejében, és azt mondják, hogy hó, ez most már. Ha mondjuk a Polgár Judit idő előtti bejelentése nem lett volna ebben a sorozatban, vagy ez a kék plakát történet nem lett volna a sorozatban, akkor azt tudja mondani a nép, hogy hát mindenki hibázik ők is. Csak pont ezek miatt, hogy már ilyen ki nem kényszerített hibák is becsúsznak, emiatt azt mondja, hogy ó, itt kezdek rendszert látni.
4: A helyzet az, hogy a Szabó Andrea messze fölötte van a political capitalnek, amikor azt mondta, hogy a közvélemény hozzászokott ahhoz, hogy véleményezze, ami előtte zajlik, és betölt egy kvázi watchdog szerepet, az messze több, mint ami egyébként a political capitalnek ebben az írásában van, mert ezek semmi, tehát ennek semmilyen Nyakó István után szabadon új novum jellege nincs. Arról nem beszélve, hogy én azért a political capital helyzetéből adódóan, de lehet, hogy most már rossz indulatú vagyok, azért az is benne van, hogy vannak olyan szituációk, amikor az ember egy műsorban mond valamit, és van olyan, hogy az ember egyébként ír egy e-mailt, ha nem is a miniszterelnök, de valakinek a stábból, hogy szerint erre oda kell figyelni. Tehát az, hogy mi az, ami megjelenik a vízfelszíne fölött, és mi az, amiről soha senki nem fog tudni, de egyébként valaki azt mondja, hogy szerinte ez káros, és ő ezért a véleményért nem kér sehány forintot plusz áfa, hanem egész egyszerűen csak szeretné szolgálni a Tiszát, mert egyébként fontos szerepe van a Fidesz 16 éve után, azt én nyugodtan el tudom képzelni.
3: Hát a kérdés az, hogy van-e watchdog funkció, hát a közvéleménynek?
4: A közvéleménynek van.
3: Hát de csak akkor, hogyha a politika azt mondja, hogy ez már az.
4: És ezt tekintetben a kontroll nagyon nagyot alakított, amikor megírta a leoltását a Tisza-szigeteknek. A Tisza-szigeteknek a leoltása, aminek egyébként, látjátok? Ha ott én egyébként egy közszolgálati ember lettem volna, én megírtam a jegyzetemet, abban megtettem azt, és ott kontroll változtatás nélkül lehozta. De ott egy interjú kellett volna, hogy készüljön arról, hogy ez hogyan történt. Uh-huh. És elnézést kérni, nem kommunikációs hibáért kellett volna, hanem azért, hogy ez bárkinek a hibájából, vagy egyszerűen csak rossz ötletéből bekövetkezhetett. Az a nép, amely megtette Magyar Pétert, felültette a lovára, azt a népet átmenetileg letiltani attól, hogy elmondhassa a véleményét, ha ez így volt, mert csak ennyit tudunk, a részleteit nem, az szerintem nonsens. Ott egyébként valakinek olyan mértékben kéne magára, tehát hirtelen meghűkölni, hogy Jézuskám, én vagyok az, aki azokat halkítom le, és húzom le a volumét, akik egyébként engem megtettek azzal, aki vagyok, hogy ott az ember alapvetően, én még nem láttam a Magyar Pétert igazán a vele kapcsolatos dolgok kapcsán elgondolkodni. Én őt egy TGV-nek látom.
5: Egy minek?
4: Hát egy francia gyorsvonatnak.
5: Ó.
4: 360-nal megy. Te kinézel az ablakon, és nem látsz semmit.
5: Hát de nem látjuk a belső körökben, ő hogyan mozog, hogyan beszél, vagy te hallasz ilyesmit?
4: Én azért nem utalok erre, mert ugyanazt látom, amit ti, annál többet nem látok, iparági pletykákkal, pedig egyszer már foglalkoztam, lehet, hogy akkor se kellett
5: volna. Ez egy brutál jól felépített kampány volt, és kommunikációs van, én nem tudom elképzelni, hogy minden az ő fejéből pattanjon ki, vagy hogy ne legyenek olyan tanácsadók, akik ide-oda mozgatják őt. Nem létezik. Nem lehet valaki
4: igazadban egy géniusz. Kérem az interjút, ami ezzel kapcsolatban elhangzik.
5: Fialának adjon interjút.
4: Adjon a közszolgálatnak. Legyen, mesélj el.
5: Egyébként Radnai, hozzá csak eljutsz, nem?
4: De könyörgöm, ez nem így működik, hogy én nem szeretnék a Tiszára úgy nézni, mint egy királyi udvarra.
3: De nekünk a magyar...
4: Ki, meddig jutok el?
3: Ugye nekünk a magyar hangnak sorba adják az interjúkat a miniszterek, meg a Tiszának a politikusai. Nincs ezek, persze, hogy nincs ezek gond, sőt, de hülyén mondtam. Tehát, hogy nem ezekbe a témákba mész bele. Tehát szerintem az, hogy mondjuk egy Radnai Márknál kihozni belőle jó értelembe véve azt, hogy adott esetben igen, tényleg neki vannak ezek a színházias ötletei, és azokat valósítja meg a Tiszapárt, hát az egy ilyen Gulyás Mártonféle x órás nagyon mély beszélgetés során
5: nem Boros Tamás
3: jöhet el.
4: Én azt tudom,
3: de te nem csinálsz,
4: azt tudom neked mondani,
3: nagyon jó, hogy de nem csinálsz 7 órás interjúkat.
4: Nézőknek és a hallgatóknak, ügyesen. Hogy én azért kíváncsi lennék, hogy azokból az emberekből, akik itt élnek ebből az országban, április 11-én sejtették-e azt, hogy milyen mérvű öröm fog felszabadulni belőlük önmagában abból adódóan, hogy a NER megszűnik, hogy nem a Fidesz van. Tehát én ezt ki nem tudtam volna találni. Gyakorlatilag a kampány is erre alapozott, ezt valaki megérezte, és ezt a lovat találták ki, ami pedig utána volt, az valami egészen elképesztő. A kérdés az, hogy ezt mennyi ideig lehet még tolni, fogalmam nincs, de maga a jelenség az egészen elképesztő.
5: Fú, ezzel vitázni, csak azt, hogy lejárt az időm. Mert én nem érzem azt az eufóriát. Illetve inkább egy olyan ráébredést, és nem a Tiszával kapcsolatban érzek egy kiábrándulást, hanem az illúziókból való kiábrándulás, hogy a politika az életem minden területét nem tudja rendbe tenni. Ez nagyon sok embernél.
4: Én csak egyet tudok nektek mondani, amit a műsor legelején mondtam. Most állítólag volt egy háttérbeszélgetés a Fidesz frakciójának az átalakításáról, ahol meghívták a 444-et, a Telexet, tudtam, az ATV-t nem, mert legalábbis az ATV a Telexről számolt be. Ez azt mutatja, hogy és ezek a fórumok egyik se írta azt, hogy mekkora meglepetés volt, hogy őket egy ilyen izére, hanem úgy mentek oda, mint hogyha ez egyébként az elmúlt 16 évben 12 egy tucat lett volna. Tehát az, hogy a világ felfordult, ahhoz lehetséges, hogy te nem látod az eufóriát, de minden nap láthatod ennek a megjelenését.
5: Oké, köszönöm szépen. Ez volt a provokatőr. Köszönjük szépen a kérdéseket, hozzászólásokat. Volt néhány izgalmas, érdekes is, amit majd egyszer feldolgozunk. Tényleg kimentem őket, aztán majd beszélünk ezekről is, mert már nagyon izgalmas gondolatok vannak itt. Köszi János, köszi István.
4: Köszönöm szépen.
5: Sziasztok.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

innentől. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Szív nem háborúktól hangos, otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsárt. Ja, nem bámulása semmibe. Nem személytelen kell lesz hozzá, de még mennyire. Mikor át megyek a trén, kicsimítja az arcomat. Két lábbal áll

0: béke. A Margit hídon sétálunk a zenével, béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem bádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

0: Árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Takarékos víz és áramhasználatot kérnek mindenkitől. Megtartják a hétvégi balatonátúszást. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjanak a vízzel és az árammal is. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, ehelyett oktatási, valamint oktatást segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. A sürgősségi fogamzásgátlásról és a szívhangrendeletről tárgyaltak civilek és szakértők Hegedű Zsolt egészségügyi miniszterrel, valamint több államtitkárral. A résztvevők a többi között hangsúlyozták az átfogó szexuális nevelés és annak reformjának fontosságát, valamint szorgalmazták a nők egészségügyi rendszerben és családvédelmi konzultációk során tapasztalt hátrányos megkülönböztetésének felszámolását. A tárca az egyeztetések alapján készült szakmai ajánlásokat nyilvános konzultációra bocsátja majd. Tanszerrel és egész éven át tartó mentor programmal is segíti a hátrányos helyzetű diákokat a Katolikus Karitász. Idén még több tanulóval szeretnének személyesen foglalkozni, tehetséggondozással, felzárkóztatással. Kiemelten figyelnek a sajátos nevelési igényű vagy tartósan beteg, illetve mély szegénységben élő gyerekekre. A Karitász iskola kezdési akciója szeptember közepéig tart. A szervezet munkáját a 13-56-os adományvonalon híváson 500 forinttal, vagy online bármely összeggel lehet támogatni. Megtartják szombaton a balatonátúszást, amit 2 héttel ezelőtt a nagy szél miatt halasztottak el. Mivel most kevesebben vágnak neki az 5200 méternek, újra lehet mindhárom távra jelentkezni. A határidő péntek dél. Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, ebben a műsorban mindig egy kicsit visszalapozunk a naptárban. Ezúttal 2025. november 14-éig. Ezen a napon Orbán Viktor akkori kormányfő kijelentette, ő az egyetlen miniszterelnök egész Európában, aki tud beszélni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. És szintén 2025. november 14-én a Spirit FM Kultúra című műsorában Róna Jegon Ludwig Orsolyával, a Libri Marketing és Kommunikációs igazgatójával beszélgetett gyerekkönyvekről.
3: Könyvekkel indítjuk a műsor további részét, méghozzá a Libri Marketing és Kommunikációs igazgatójával, Ludwig Orsolyával. Szervusz, Orsi!
4: Szia!
3: Annyi mindenről beszéltünk már, gyerekkönyvekről is különben. Nem először esik ez szóba, vagy kerül ez szóba, viszont van nektek egy olyanotok, hogy Libri Mini. Kit köszönhetünk az ő személyében?
4: Libri Mini egy róka, illetve a gyermekirodalmi programunknak a neve, amit képvisel ez a kis róka. Igen, 24-ben kigondoltuk azt, hogy a gyermekirodalomhoz kötődő minden tevékenységünket szeretnénk egy picit fókuszáltabbá tenni, és kis műhely munkával kieszeltük, hogy legyen akkor ennek egy ilyen külön márkája szinte, és ez lett a Libri Mini. Ennek az ernyője alatt teszünk mindent, ami a gyerekekhez szól, mert mondjuk ennek van egy üzleti területe is, nem titok, hogy körülbelül minden harmadik könyv, amit a világon vagy Magyarországon megvesznek, az egy gyerekkönyv, tehát hogy nem elhanyagolható piaci szempontból sem. Amiatt pedig aztán végképp nem elhanyagolható, hogy a gyerekkönyvek határozzák meg, hogy utána annak a gyereknek, fiatalnak, felnőttnek milyen viszonya lesz a könyvekkel, az olvasással, és ugye arról meg már aztán tényleg rengeteget beszéltünk, hogy ez mennyire meghatározó az élet minden területén. Mindenki jobban teljesít, hogyha jobban olvas, többet olvas, jobb a szövegértése, jobb a szókincse, stb. Ezt már nem akarom koptatni.
3: Hát megint. És egy kisgyerekkel ez egy családi program, egy közös élmény, mert hogy ő még egyedül nem biztos, hogy végig tud olvasni egy könyvet, de velünk együtt már lehet, hogy igen.
4: Persze, tehát ennek pszichológiai hatása van, hogy együtt olvassunk. Ez ugye az esti meséktől indul, meg a képes könyvlapozgatástól indul a könyvek megismerése és szeretete. Ez bizony itt kell kezdeni, és ebben a kötődés elképesztően fontos az, hogy esténként mondjuk van egy olyan rutinunk, hogy összebújunk, és akkor van fejből mese, vagy könyvből mese. Ez ilyen biztonságot is tud adni a gyereknek. Ha esetleg megbetegszik, akkor a mese tud neki segíteni, elterelni a figyelmét mondjuk a nátháról, vagy a bárányhimlőről. Tehát azért nagyon sok mindent tud a mese, és hát bevezeti aztán az önálló olvasást is. Bár megmondom őszintén, és szerintem ezt te is meg tudod erősíteni, hogy amikor még éppen csak olvasnak a gyerekek, akkor külön kategóriákban tartják azokat a könyveket, amiket már önállóan olvasnak, meg azt, amit még azért anyával, apával kell olvasni.
3: Hát ezt én mindig onnan tudtam, hogy hozza. Tehát hogy van az a könyv, ami ott van vele az ágyában, azt úgy nézegeti, remélem olvassa, és van az, amit hoz, hogy akkor olvasd, igen, apa, meg olvasd anya, és akkor azt úgy együtt. Egyébként, amit mondasz, az azért is nagyon fontos, mert szerintem az egy nagyon lényeges eleme az olvasásra, szoktatásra, meg annak, hogy aztán ez hosszú távon felnőttkorig is megmaradjon, hogy legyen egy pozitív élmény hozzá. Tehát, hogy az idegrendszerünk ezt a dolgot, ezt úgy emlékezze, hogy hát ez milyen jó.
4: Igen.
3: És hát ezt mi tudjuk megadni leginkább a gyereknek?
4: Mi tudjuk megadni neki, és mi tudjuk a példát is mutatni, tehát ezt is elmondtam már párszor, de erre mindig jó emlékeztetni magunkat, hogy az, hogy olvasunk nekik, az első lépés, elhanyagolhatatlan, de majdnem ugyanilyen fontos, hogy lássanak minket olvasni, tehát hogy a példa is meglegyen, hogy ez bizony a szabadidős tevékenységek között egy olyan, ami mindig ott van a palettán, és szombat délután, hétköznap este, bármikor, ez igenis egy program a szülőnek is.
3: Közben megnéztem a rókátokat. Cuki, olvas, és egy könyvön ül, és annyira olvas, hogy még a mókus sem érdekli, pedig hogy elkaphatná. Úgyhogy igazi rendes könyvmoly.
4: Rendes könyvmoly, ami Minink, a kis róka. Mindenféle tervünk van vele, hogy ő még mit fog csinálni, amivel további kedvet csinál a könyvekhez a gyerekeknek. De hát a Minire visszatérve, szóval ebben a programban beszélünk mindenről, ami gyermekirodalom, tehát itt a 12-14 éves korig szóló irodalmat értjük ez alatt, és van kiemelésünk, hónapkönyve, amit mindig egy kis bizottság választ ki, ebben pedagógus, drámapedagógus, pszichológus is véleményt nyilvánít. Ehhez a hónapkönyvéhez mindig készítünk egy online elérhető kis munkafüzetet, ami segít abban a szülőnek, nagyszülőnek, hogy hogyan dolgozzák fel az adott témát a gyerekkel, hogyan beszélgessenek róla. Szerintem ez egy abszolút hiánypótlás, nincs is nagyon máshol a piacon. Ezt a Libri Mini honlapján minden hónapban meg lehet találni. És aztán, ami óriási újdonság, imádjuk, szívünk csücske, hogy megszületett október végén az első Libri Mini könyvesbolt, egy olyan bolt, ami teljesen a gyerekeknek van dedikálva, egész máshogy néz ki, mint egy normális vagy egy átlagos Libri bolt. Itt a pénztár egy léghajó, fagyiskocsin vannak a könyvek és a játékok, fejlesztő játékok is vannak, könyves kacatok is vannak, tehát ez egy gyerekparadicsom. És nem csak a boltról, tehát vásárlásról szól, hanem időtöltésről is, tehát itt játéksarok van, itt matatófal van, korcsoportok szerint vannak csoportosítva, illetve kihelyezve a könyvek és a mindenféle tárgyak. Szóval bátorítok mindenkit, hogy ezt az elsőt, ami reméljük, hogy a sorban az első, és hogy követik majd mások, és ezt a Kampónában lehet megtalálni, szerintem tényleg egy ékszerdoboz.
3: Mondd minket, hát kinéznek aztán szülőket onnan? Vagy szülőbarát?
4: Ez egy nagyon szülőbarát hely, és semmi kényszerítés nincs. Nyilvánvalóan a nyafogást, hát attól nem tudjuk mentesíteni a szülőket, hogy mi tetszik meg és egyebek, de hát ezt amúgy is kell kezelni, bármilyen boltba belépünk.
3: Hát abban lehet üzletet kötni.
4: Igen, meg itt legalább nem csokiért, meg gumicukorért nyafiznak, hanem könyvekért.
3: Ez a bemegyünk és egyet választhatsz, az lehet kettő, persze, azt tudjuk mindannyian, de ott azért lehet határt húzni, megmondtam, hogy egy, és ez a kettő már legyen elég. Úgyhogy jó ez így. Nagyon jó, hogy egy ilyet csináltatok. Mennyire használják? Tudom, hogy két hete, három hete nyílt, tehát ez egy egészen friss dolog. Beleszerettek a gyerekek?
4: Nagyon. Tehát aki látja ezt a boltot, az teljesen oda van. Van, aki gyerek nélkül is bejön, egész egyszerűen csak azért, mert tényleg annyira szép a bolt, és annyira különleges, hogy tehát ezt érdemes megnézni, csak ilyen álmuló és elismerő szavakat kaptunk rá. De a Mini mást is tud még, mert itt tényleg a gyerekek és a mese van fókuszban. Hogyha kitaláltunk még egy huncutságot, mégpedig a Meseakadémiát, erről nagyon szeretnék mesélni, mert ez egy izgalmas dolog. Meseolvasást tanítunk, ez az első lépése a Meseakadémiának, mégpedig egy színművész segítségével tartunk egy mini workshopot, ez jövő péntek délután lesz, 5 órától a belvárosi Scrutonban, a Facebook oldalunkon az eseményben minden részletet meg lehet találni, hogy hogyan lehet erre jelentkezni, és Mici Mackó magyar hangja, illetve a Hohoho Horgászból a Főkukac hangja, tehát Mikó István. Az, aki meseolvasást tanít szülőknek, nagyszülőknek, szeretnénk, hogyha ezután a két és fél órás program után, amikor akik ott voltak, diplomát is kapnak, elmondhatják, hogy diplomás meseolvasók.
3: Ez jó.
4: Karakterépítésből, beszédtechnikából előrébb lennének, improvizációt fog tartani Mikó István. Tehát, hogy tényleg egy nagyon felkészült meseolvasó hagyná el majd a mi kis workshopunkat, aki utána este már egészen máshogy és sokkal élettel telibben és megszemélyesítve a szereplőket tud majd mesét olvasni a gyerek.
3: Mikó Istvánt is haza lehet vinni utána?
4: Hát szerintem nem, de a hangját mindenféleképpen, illetve azt az élményt, amivel ott biztos vagyok benne, hogy gazdagszik az, aki részt vesz ezen a programon.
3: Egy könyvet is ajánljunk már, vagy kettőt, hármat, hogyha már beszélünk mesekönyvekről, gyerekkönyvekről, akkor ne menjünk el úgy, hogy semmit nem említünk meg közülük. Itt van például a hónap gyerekkönyve októberből, az Esti mesék nagykönyve.
4: És hát esti mesékről beszélgettünk, úgyhogy ez milyen jó is, hogy említed. Ez egy 50 mesét tartalmazó, egyébként csodálatosan illusztrált könyv, ráadásul 50 a világ minden tájáról származó mese, Afrikából, Amerikából, Dél-Amerikából, Ausztráliából, Ázsia különböző területeiről, nyilván Európából is történeteket szedett össze a szerző, Angela McAllister, aki egyébként egy díjnyertes gyermekirodalmi szerző, és hát minden estére jut ebből egy, néha akár kettő is, mert vannak rövidebb történetek is benne, egy nagyon különleges, ami egyrészt önmagában is nagyon kedves mese, ugyanakkor, ha belegondolunk, hogy ezt a világ megismerését hogyan szolgálja, hogy már fiatalon találkozik valaki ennyire színes történetekkel, akkor azért ez még egy ilyen dimenziót hozzátesz. Arról már nem is beszélek, hogy a Libriben ugye az olvasás éve van, és megkerüljük a földet, hát itt a gyerekek is kerülhetnek velünk egy picit.
3: Az milyen jó lenne, hogyha ők annyit olvasnának, ugye?
4: Bizony, de egyébként tényleg a fiatalok között szerintem nem állunk rosszul. Itt a saját generációnkban kell még egy kis motiváció, kutatásaink is ezt mutatják. Úgyhogy én azért remélem, hogy fognak.
3: Mi szoktunk le róla, Orsi?
4: Hát tavaly csináltunk egy reprezentatív kutatást, szerintem meséltem erről is, és az pont azt mutatta, hogy a 14-29 évesek olvasnak a legtöbbet, és pont a 40-45 plusz, az, ahol a leginkább elveszítettük az olvasókat. Nyilván leterheltségben is ez a korosztály jár talán a legrosszabbul, csak ennek megvan az a hátulütője, hogy visszautaljak rá, hogy minket látnak-e olvasni. És pont ez a korosztály az, aki szülő vagy fiatal nagyszülő korban van, és ha minket nem látnak, hát akkor ez egy ilyen vizet prédikál bort iszik dolog marad. Hogy olvas, fiam, én meg közben telúzok.
3: Igen, legalább nyugton van, amíg olvasol. Ez nem így működik. Egyébként ez nem így működik, mert fordítva inkább életszerű sajnos.
4: Igen.
3: Na, jó, inkább mondj még egy könyvet nekünk itt a végére, hogy kicsit felviduljunk.
4: Én nagyon szeretek egy Gimesi Dóra történetet, amikor mesélni kezdtek a fák, ez a címe. Szerintem aki Budapestet szereti, ismeri, annak ez kedves lesz. Arról szól, hogy a Városligetben egy építkezés miatt, vagy egy korosodás miatt egy 123 éves fát ki kell vágni, és ahogy kivágják, és ott marad a fa csonkja, ezt meglátogatja Alíz és Dédi, és ahogy ezt a csonkot megérintik, az évgyűrűk időutazásra repítik őket, és gyakorlatilag a kis fa életének pillanatait, hát gyakorlatilag Budapest és a Városliget életének pillanatait elevenítik így meg, ahogy Dédi és Alíz bejárják ugyanazt a területet, de különböző korokban. Hát nagyon izgalmas és érdekes történeteket lehet ebben olvasni Budapestről. Az is érdekes, hogy Alíz ilyen formán találkozik a nagymamájával, az anyukájával és a dédiével is, amikor még ők gyerekek voltak, hogy nekik milyen volt akkor az életük. De ez egy elképesztően aranyos, és hát nagyon lehet hozzá kötődni, mert hogy itt játszódik körülöttünk.
3: Ha sokat sétálunk, akkor felismerik a gyerekek a helyszínt.
4: Igen,
3: ugye?
4: Milyen volt a föld alatti vasút, amikor még új volt, és éppen csak megnyitották, milyen volt, amikor a gyerekek még kisdobosok és úttörők voltak, milyen volt, amikor ugye egy bálna került a Városligetbe, és ott körül hordozták. Szóval nagyon izgalmas, és szerintem, ha nagyszülővel együtt olvassa egy gyerek, akkor ő még saját élményeket is hozzá tud fűzni, hogy ott én is voltam akkor. Szóval ez egy nagyon, nagyon szépen megírt, és rendkívül szépen illusztrált könyv, szóval megint egy olyan, ami megszólal, mondjuk úgy, úgyhogy illik a karácsonyfa alá is akár.
3: Meg a Libri Mini program úgy általában is, meg a bolt, a Kampónában is, reméljük, hogy még máshol is. Orsi, köszönöm szépen!
4: Én köszönöm, és a Mese Akadémiára pedig mindenkit várunk a Facebook oldalunkon, járjanak utána, szerintem egy szuper program lesz.
3: Mit mondtál, dátum micsoda?
4: November 21 délután 5 órától lesz, a jelentkezés és minden egyéb részlet pedig, ahogy mondtam, a Libri könyvesboltok Facebook oldalán megtalálható.
3: Ez pont egy hét múlva van, úgyhogy mi időben szóltunk, le ne maradjanak Mikó Istvánról és a meset olvasás technikájáról. Ludvig Orsolya, a Libri marketing és kommunikációs igazgatója. Köszönöm szépen, szia Orsi!
4: Én köszönöm, szia!
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Ez még mindig a multidéző adása. Ezúttal 2025. december 8-ára lapozunk a naptárban. Ezen a napon úgy döntött a bíróság, hogy nem kapja vissza egyházi státuszát Iványi Gáborék egyháza. Az indoklás szerint azért utasították vissza a MET kérelmét, mert a bíróság által kért 1%-os felajánlásokkal kapcsolatos kimutatásokra vonatkozó hiánypótlást nem teljes körűen teljesítették. És szintén 2025. december 8-án a Spirit FM húzó című műsorában Róna Jegon vendége Mészáros Blanka volt.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a húzóst látják, egy ifjú színésznő a vendégem, aki ahhoz képest, hogy mennyire fiatal, majd mindjárt meghallják, mert felsoroljuk, hogy mennyi díjnak birtokosa, és nem ok nélkül, úgyhogy ismerkedjünk.
3: Mészáros Blanka, színművész. 5 év a Katona József Színházban, 5 év eddig a Radnótiban. A művészszínházi feladatok mellett játszott filmekben és a Tóth János sorozatban is. A színpadi berobbanást a Zsándár alakítása jelentette. Elhalmozzák díjakkal Máté Erzsi és Sós Imre díjas. A poszton a legjobb 30 év alatti színésznő, a Színi Kritikusoktól a legjobb női főszereplő díját kapta, és junior prima díjas.
2: Tehát, Mészáros Blanka, örülök, hogy itt vagy.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Rengeteg díj ez fiatal korod ellenére. Ez egy fura dolog, mert egy színésznőt a fiatal kora az általában emel. Tehát ez nem bélyeg szokott lenni. A fiatal színész az más. A fiatal színésznő az olyan jó, nem?
4: Abszolút. Az van, hogy rögtön nagyon sok szerepkör vár ránk. Tehát ez a fiatal naíva, az rengeteg van, amikor mi befejezzük a színművészeti egyetemet, és vagy így bekerülünk a körforgásba, és hát nekem bőven jöttek a nagyon szép lehetőségek.
2: Neked Kecskeméten kezdődött, ez ugye Szász Jánossal.
4: Igen, pontosan.
2: Egy Molnár.
4: Molnár Ferenc Lilium, így van.
2: Azért az mély víz.
4: Az brutál mély víz volt. És hát az első munka az osztály nélkül. Mi egy nagyon erősen együtt dolgozó, együtt gondolkodó osztály voltunk, összetartó közösség, és ez volt az első olyan, hogy na, senki nem jött velem, én vagyok egyedül, Julika a színpadon, Kecskeméten, hatalmas színpadon, rengeteg néző is. Most meg lehet nézni, hogy én mit tudok az osztály nélkül.
2: Hogy fogadtak?
4: Nagyon szerettek a színházba.
2: Az jó.
4: És meg azt hiszem a közönség
2: az is. Jó, egy első szerepnél figyelni kell, vigyázni kell a színészre, nem? Ott nagyon könnyű elveszni még.
4: Igen, János, nekem nagyon jó támaszom volt. Nem is tudom, hogy előtte castingoltunk sokat, vagyis én castingoltam különböző filmekbe, tehát nem ismeretlen volt, meg tanított a Színművészeti Egyetemen nekünk filmszínészetet, úgyhogy valamennyire képben volt a kvalitásommal is, de nagyon nyitott volt, és abszolút egy támogató erő volt ott nekem, és én meg úgy meg tudtam nyílni.
2: Te Martonos osztályba jártál, ők általában a Víg Színházban végezték, ez volt a gyakorlat, te meg nem?
4: Nem, de nagy álma volt a tanár úrnak, hogy egy színház a színházban, egy társulat a társulatban létrejöjjön. Neki ez volt a legnagyobb álma, amikor ott álltunk 5. év végén, és valahogy látszódott ez, hogy ez a rendszer ez nem fog működni, mert én is voltam utána, játszottam a Pesti Színházba a Vízkeresztet az osztállyal, és egyszerűen éreztük, hogy valahogy már sok volt ez az 5 év együtt, nagyon jó volt, de mindenkinek van más lehetősége, szeretnék kipróbálni magát is, és egyszerűen nem tudtunk elköteleződni.
2: Egyszerűen elkezdett széttartani ez a közösség,
4: meg
2: nem?
4: Így van, és szerintem ez egy utopisztikus álom volt a tanár úr részéről, tehát nyilván ő akkor főrendezője volt a színháznak, az Eszenyi Enikő volt az igazgató, és azért én nehezen tudom elképzelni strukturálisan, meg mindenhogyan az, hogy egy társulat a társulatban létezzen. Tehát, hogy valahogy az már nem lett volna olyan, mint az egyetem falai között.
2: Neki az jól jött ebből a szempontból, hogy rengeteg fiatal fiú kellett, mert akkor jött a Pál utcai fiú.
4: Igen.
2: És hát ott neki gyűjteni kellett. Igen. A fiatal fiúkat. Hát lány abban egy darab nincs, úgyhogy nincs. Ebből a szempontból lehet, hogy jól jártál a Katonával.
4: Nagyon jól jártam. Nagyon. Hát nagyon sok szép szerep talált meg hát rögtön az a második mélyvíz, az a Faust volt a nagy színpadon Kulka János és Máté Gábor mellett, rögtön úgy megállni azon a színpadon, az hát az összetett és nagyon teherbíró képességet igényel tőlem, szóval, hogy...
2: De ez hogy van, mert szerintem a nézőink jelentős része nem színész. Tehát igen. Nem élte át ezt, mint ahogy én sem. Hogy meglátod a próbatáblán, hogy ki vagy írva, vagy szól előtte valaki, hogy figyelj, erre készülj, mert ez jön. De most ez ebből a szempontból mindegy is, mert ott vannak ezek a nevek, és bemész az olvasó próbára. És hát ilyenkor mi van?
4: Hát azt hiszem, hogy olyan adrenalin löket van, ami miatt nem ájulok el, de egyébként annyira kalapált a szívem, hogy szerintem levegőt se kaptam. Tehát ott ültem ezek a csodálatos színész kollégák mellett, akik nekem így-úgy példaképek, és hát két választási lehetőség van. Vagy összenyom, vagy pedig felszabadít. És valahogy jól jártam, mert ez sikerült ebben felszabadulni. Meg hát nyilván kellett a János meg a Gábor jelenléte, hogy ők is annyira nyitottak voltak velem. Egyáltalán nem, tehát partnerként kezeltek.
2: Ez érdekes egyébként, hogy pont a Faustot mondod, mert szerintem igazán rád csodálkozni, vagy rád ismernie a közönségnek, már a színházba járónak a Jeanne d'Arc által sikerült. Tehát az volt az, hogy hoppá.
4: Igen.
2: Szóval ezt te is így éltem meg, de mégis a másikat hozott, mint első nagy lökést az életedben.
4: Mert ott találtam meg a hangomat, vagy szóval, hogyha azt mondja az ember, ott szólalt meg először a hangom azon a színpadon.
2: Azt te tudod? Hogy az hogy szólt?
4: Igen. Igen, én emlékszem, arról egy napló van vezetve, úgyhogy ez szinte napról napra benne van az összes gondolatom és érzéseim, és ahogyan én milyen elvárásokat támasztok magam felé, miket projektálok bizonyos instrukciókba, tehát hogy ott én azt abszolút feldolgoztam, végül egy szakdolgozat született belőle, vagy később ezt felhasználtam.
2: Ott te úsztál egy kicsikét az árral, vagy megpróbáltad szabályozni is? Hogy volt ez?
4: Hát...
2: Vagy mikor voltál először annyira bátor, hogy na ezt az áradatot én most megállítom, és egy kicsit úgy legyen, ahogy én akarom?
4: Azt szerintem akkor volt, amikor eljöttem, mármintha nem a színpadon, hanem a szakmai életemben, amikor eljöttem a Katonából, és átmentem a Radnóti Színházba. Akkor éreztem azt, hogy Hát na jó, akkor én most meg kipróbálom magamat úgy is, hogy milyen, hogy nem katonaszínész vagyok.
2: Kipróbálod magad, hogy döntesz? A katona az nem döntés volt?
4: De az is döntés volt. Egyébként döntés volt. Akkor azt éreztem, hogy az az egyik legnehezebb kihívás, én ezeket szeretem keresni, vagy azt gondoltam, hogy oda tényleg nem jött volna velem egy osztálytársam sem, mert mindenki más felé ment végül, és ott éreztem azt, hogy na, ez lesz a legkiszolgáltatottabb helyzet, úgyhogy ebbe én bele is lépek.
2: Igen? Persze. Kicsit flug?
4: Hát van benne. De igen, végül is én szeretem azokat a helyzeteket, ahol az ember már nem tud hazudni itt, vagy egyszerűen átlépi ezeket a határokat, vagy pedig biztonsági játékot játszik, és a szerepekben is így van. Vagy a totális őszinteség és a veleje és a magva, vagy pedig a mímelés, mondhatom ilyen csúnyán, amire nem, tehát nem pejoratív értelmében akarom ezt
2: mondani. Játszottál így?
4: Igen. Mímelve? Ha? Persze.
2: Nagyon gáz?
4: Szerintem igen. Nekem az nem áll.
2: Én látom, ha leülök és megnézem.
4: Nem, csak
2: ha jól talán csinálod, akkor nem, mi?
4: Nem, de inkább azt gondolnám, hogy hát ez nem volt olyan, ez nem volt olyan ösztönös, nem volt olyan blankás, vagy nem volt benne
2: de
4: az az
2: figyelj,
4: erő. De nem mindegyik szerep képes erre, tehát
2: persze,
4: na.
2: De amikor úgy mész be a színház, már a próbára úgy mész be, na jó, mert ezt egy kicsit azért oda kenjük. Azt, és utána játszol belőle mondjuk 74-et. Hát azért az borzasztó.
4: Borzasztó, hát ezért nem, én ezt nem tudnám csinálni így. Én nem, elsősorban ez nekem nem csak a munkám, nem csak pénzt keresek vele, hanem egyszerűen ez a szeretet, és ez a hitem, és ez a, nem tudom, hivatásom, ugye ezt szokták rám mondani. Nekem ez jó, hogyha én ezek, ha velem megtörténik az, hogy úgy megyek oda a próbára, hogy hát ezt pedig nem fogom oda kenni, hanem meg fogom keresni ennek az igazságát. És egy rendes kutató munkát végzek. És ez csodálatosan felszabadítom.
2: Magadban vagy úgy egyébként is?
4: Magamban is, meg nyilván a partnerekkel, a rendezővel együtt, ki hogyan nyitott, ki hogyan tud jól megteremteni azt a helyzetet, vagy azt a próbaállapotot, ahol mindannyian közösen érezzük, hogy együtt alkotunk, nem pedig feladatot végzünk.
2: De amikor magadban kutakodsz, azért az nem egy könnyű állapot. Mert hogy, ahogy mondtad az előbb, igazságokat kell találni, és hát a saját igazságaink azok sokszor eléggé mélyen el vannak temetve, nem ok nélkül.
4: Igen.
2: Ezzel hogy boldogulsz?
4: Hát egyedül nem tudok. Szakemberhez járok. Van egy pszichológusom, és csodálatosan jól tudunk együtt gondolkodni.
2: De úgy általában, vagy amikor kapsz egy szerepet, ami annyira terhes lelkileg, akkor tudod, hogy kit kell hívni.
4: Most egyébként kalandvágyból kezdtem el nyár előtt járni pszichológushoz, mert azt gondoltam, hogy van itt ez az újság előttem, és az a baj, hogy olvasom a betűket, és értem, de most nem így akarom már érteni ezeket a betűket, hanem teljesen másik nézőpontból, szemszögből, azaz emberileg szeretnék fejlődni, szeretnék túllépni önmagamon, és ezért mentem el. És aztán...
2: Nem csodálkozott? Mert nem ezért szoktak menni pszichológushoz általában.
4: Lehet, hogy csodálkozott, de...
2: Jó, és én miben tudok segíteni?
4: Igen, de hát egyre jobb lapozgatni ezt a füzetet, most már elég jó ideje csináljuk, és közben persze jöttek a különböző színházi munkák, most lett bemutatva a Radnótiba, vagy az Ötvös Tízzel együtt koprodukcióba a Bergman Hűtlenek című darab.
2: Ahhoz jól jött a pszichológus?
4: Jól.
2: Mondjuk Bergmanhoz alapvetően, mert ő a pszichéből dolgozik.
4: Így van. Úgyhogy nagyon jól jön, persze. Egyfajta nyilván segít levezetni is ezt a fajta felfokozott állapotot, és nem azt mondom, hogy napról napra, mert napról napra nem tudok járni, hanem nyilván, amikor az emberből, tehát megszüli ezeket a szerepeket, vagy mikor kiszületik belőlem ez a szerep, akkor utána azért jól jön egy kis kapaszkodó, egy kis segítség, aki segít visszahelyezkedni a
2: Blani, ez nem te vagy. Te engedd el, nem a te életed. Nem?
4: Meg nem csak az, hanem valahogy az egész millió, meg az, hogy az emberek elé kerül, szerintem nekem azt nagyon nehéz elviselni, hogy csinálunk valamit, és aztán megnézik, és nyilván jönnek, visszaszűrődnek vélemények, gondolatok, és akkor az nagyon foglalkoztat, hogy...
2: Jaj, pedig hát ebben a közösségi médiával terhelt világban ez nem biztos, hogy jó.
4: Ezért is nem vagyok egy nagy TikTok sztár, meg Instagram sztár.
2: Van rajtad ilyen nyomás? A Radnóti próbálkozott vele, hogy egy kicsikét a digitális világba áttegye a saját marketingjét.
4: Van bennem egy ilyen FOMO érzés is, egy ilyen nyomás, hogy igen, kellene új platformokat teremteni, már csak azért is, mert egyszerűen a színház is eljut oda, hogy kell a reklám, kell, hogy az embereket bevonzuk, kell, hogy egy kicsit személyesek legyünk ott is, hogy legyen valami kapaszkodó, hogy valamit úgy megérezzenek belőlünk, vagy valami, tényleg valami, ami elvezet oda, hogy eljöjjenek megnézni a színházba.
2: Igen, a titokzatos művészkora lejárt valahogy, ami egyébként szerintem baj. Mert egy csomó mindent oda képzeltek a sztárhoz. Életformát, magatartást, környezetet. Gyakorlatilag minden a nyilvánosság előtt van ma.
4: Hát sajnos igen, és én pedig nem gondolom, hogy ebben kéne sztoriznom akár a múlt, tehát olyan fájdalmakkal vagy traumákkal, de pozitív, negatív, hogy ez legyen az, ami bevonza az embereket a színházba, vagy ami miatt kíváncsiak legyenek rám, pedig ez azért nyilván működik ez a része.
2: Ugye a Hűtlenek az egy háromszögről szól, szerelmi háromszög, Bergmannál ez nem meglepő, életművének egy jelentős részét hasonló dolgok foglalkoztatják, és hát neked ott van egy idősebb szerelmed, aki gyakorlatilag meghűíti az egész életedet. Ezt el tudtad képzelni?
4: El. El, nagyon jó játék volt. Ez valóban, nekem most egy nagyon nagy utazás volt, hogy milyen az, amikor végül is van egy hit, vagy egy vélt biztonság, egy kötődés, egy házasság, amiből egyszer aztán az embert megcsavarja valami olyan érzelmi hullám, ami fizikailag is arra kényszeríti, hogy lépjen, és ez aztán elsodorja az egész életét egy lavina. Ezzel, hogy egyszerűen meri kifogalmazni azt a vágyat, amit felkeltett benne az a másik ember.
2: Kell ilyenkor saját kapaszkodó? Tehát környezeted, saját életed, vagy elég az anyag?
4: Kell, azért kell. Én rengeteg női könyveket olvastam, azt hiszem az első nagy élményem az a Bronte nővérek, meg Jane Austen, meg sorolhatnám, és hát azért...
2: A női sorsok.
4: Persze, igen. És rongyosra olvastam ezeket, nyilván filmek, meg hát azért az én életemben is történnek a dolgok, barátaim életében is történnek, szóval, hogy vannak kapaszkodók. De ami ott történik közöttünk, ez egy nagyon valóságos játék. Tehát mi ez egy olyan formát választottunk a rendezővel,
2: Bagosi Júliával,
4: hogyha a néző akkor járunk jól, vagy akkor játszunk jól, hogyha egyszer csak azt érzi, hogy ott ő mellettünk abba a szobába, és szinte érzi az illatunkat is test közelből.
2: Ott ül veletek a bajban.
4: Végig, meg a jóban is.
2: Van különbség, ugye Bagosi Júli az egyik legfiatalabb és legtehetségesebbnek mondott, ilyen generációs rendező, hát ha van ilyen. És amikor egy idősebb rendezővel dolgozol, tehát van a kettő között módszertani, gondolkodásbeli, vagy számodra színészként, feladatként megjelenő különbség?
4: Igen, de talán ez nem is csak kor, hanem egyszerűen ki, hogyan, milyen eszközökkel, meg hogy milyen a darab, az sem mindegy. Egyszerűen máshogy találunk, más utakon járunk, vagy vezetődünk oda, de nyilván itt azért egy fiatalabb kollégánál kell egy nagyfokú bizalom, vagy egy olyan érzés, meg a részünkről is tényleg egy olyan nyitottság, hogy ő is azt érezze, hogy mi a partnerei leszünk, nem pedig az ellenségei, vagy hogy mondjam, tehát nem csak feladatokat kell osztania, hanem azt is mondhatja, hogy ezt most nem tudom, ezt együtt kell kitaláljuk, vagy együtt kell megoldjuk. Azért nyilván, aki már több száz dolgot rendezett, Valló Pétertől nem biztos, hogy ő mindig fog tudni jó instrukciót adni. De hát
2: nem. Itt van egy híd, ezen már átmentünk 5-10-szer, legfeljebb a végén egy másik hidat is találunk.
4: Így van.
2: De addig menjünk.
4: Igen. De azért nyilván a bővül az eszköztára az idősebb kollégáknak. Tehát már akkor a tapasztalatunk, hát meg is... Így van, meg megérzik egyszerűen, hogy melyik színésszel hogyan kell bánni, az sem mindegy. Tehát egy borzasztó lehet rendezőnek lenni.
2: Hát az is egy kicsit pszichológia. Már hogyha figyel rád, mert ugye van az a fajta rendező, aki csak önmaga érdekel.
4: Igen.
2: Azt
4: és
2: bírod?
4: Mi csak biodíszletek vagyunk. Hát, hogyha érdekel, amit ő akar, és én éppen vagyok olyan mentális állapotban, meg érzem azt, hogy valami nekem is jó azért ebből, akkor tudok én partnere lenni. Mert kíváncsi vagyok, hogy ő mit szeretne. Ha nagyon öncélú valamiről van szó, de ilyennel egyébként nem találkoztam, vagy nem szerencsés voltam, akkor azért más lenne a helyzet, akkor.
2: Miért jöttél el a katonából? Azért neked ott jó dolgod volt, hogy idéztem a zsandárkot, hát az is odaköt.
4: Igen. Hát soha nem gondoltam azt, hogy oda szerződök egy színházhoz, és életem végéig ott maradok.
2: Ennyi? Ki kellett próbálni valami mást?
4: Igen, meg hívtak. Ó, ez nagyon csábító mindig. Vagy szóval, hogy jaj, nem tudom. Ez összetett kérdés, de igen.
2: Valahogy... Mennyit töprengtél?
4: Hát pont jött a Covid, úgyhogy amikor kaptam egy ajánlatot, úgyhogy elég sok idő volt rá.
2: Most ugyan nem játszunk, de ha játszanánk, jött.
4: Igen. Szóval ott a Covid-ban meg teljesen más, éppen lakást építettünk, vagy újítottunk a férjemmel, úgyhogy ez egyébként nagyon jól jött, de inkább az volt a nagyon érdekes, hogy meghoztam egy ilyen döntést, és a Covid időszaka által azt éreztem, hogy jó sok idő eltelt, hogy itt se vagyok, oda meg se érkeztem, és az állapot az nagyon fura volt. Hogy itt sem fogja már senki lassan a kezem, ott sem fogom még senkinek a kezét, pedig én egy csapatember vagyok, vagy szeretek társulatban dolgozni, attól, hogy különböző független projektekbe is részt vettem már, meg nagyon szeretek a szakmán belül barátkozni, vagy legalábbis kinyitni a kaput, mert nyilván ez is olyan nehéz, hogy társulati tagként el vagyunk köteleződve annak a színháznak, és először ott szeretnénk megfelelni, meg a közösség része lenni, de az nem biztos, hogy kielégíti az embert. Engem van, hogy nem elégít ki, és akkor mást is szeretnék csinálni. Hát az bonyolult.
2: Hát illetve, hogyha egy kicsit habzsolja az ember a hivatását, a szakmáját, tehát a picit szerelmes a dologba, akkor nem olyan bonyolult. Tehát ezt is kipróbálnám, azt is akarom, vele se játszottam, még ő is érdekes. Ez milyen jó szerep. Tehát hát ezer akkor... szempont van, ami hív. Nyilván.
4: Igen.
2: Azon gondolkoztam, hogy néztelek az én Daniel Blake-ben, ahol egy anyát játszottál, aki hát eléggé kétségbe esetten küzdött alpon maradásért, meg a gyerekéért. Hogy azért az abban a pillanatban, amikor te azt eljátszottad, iszonyat nehéz lehetett, mert hogy akkor voltál friss anyuka. Hát egy pici babát hagytál otthon, hogy próbáld azt a szerepet, ahol egy anya kétségbe esetten küzd a közös életükért. Ez megterhelő lehetett.
4: Igen, igen, az is közben mennyire hálás tudtam lenni, hogy nekem van egy otthonom, van egy biztonság, ami körülvesz engem, amiben ilyen próbák után hazatérhetek, de természetesen megviselnek ezek a szerepek. Sosem jutottak ilyen könnyű dolgok, vagy ebből a szempontból mindig összetett női, nehéz női sorsokkal találkozok, és... Hát meg az is fájdalmas, amikor először hagyom ott azért a kislányomat, vagy hogy elmegyek.
2: Mennyi idős volt? Akkor még nagyon hónapos volt, nem?
4: Olyan 15 hónapos. Uh-huh. Igen, már éppen nem szopott, úgyhogy az könnyebbség volt.
2: De az anyai szív az nem így működik.
4: Hát nem így
2: működik. Majd leraktak a sarokba, aztán elmentem dolgozni.
4: Nem, de megtalálom értékelni azt az időt, és azt hiszem, hogy azért szokták mondani, hogy az anyák azok. Nem, de megtalálom értékelni azt az időt, és azt hiszem, hogy

0: Furá hangzik, de igen.
1: Az furá az hangzik. Hát, mert, na ugye, akkor visszakörülünk, mert ez a szenvedélyed.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ez nem egy munka, meg nem egy munkahely. Irma milyen?
0: Irma csodálatos, azt hiszem, most kezdett el beszélni, és félelmetes nézni, hogy napról napra mondatokat fogalmaz, olyan szavakat használ, nyilván a bölcs is segít ebben, hogy ennyire nyitott és barátságos és kommunikatív, hogy, és nagyon megértő, vagy valahogy nagyon elfogadta ezt, hogy én elmegyek dolgozni, ezt most csak elmeséljek egy apró kis történetet. Pont úgy alakult, hogy vasárnap vagy szombat este Hűtleneket játszottunk, és muszáj volt, hogy bevigyem, nem jár egyébként színházba, vagy hát nem viszem be a munkahelyemre, de muszáj volt, mert nem tudott az apja érte jönni, meg nem tudott rá vigyázni senki, és bejöttek a kollégáim, és megállt a színpad közepén, és mutatta, hogy anya itt dolgozik. Anya, Irma itt játszik. És mindent megnézett, és azt éreztem, mintha volt benne, lett volna valami büszkeség is, és én meg nagyon büszke voltam rá, hogy ezt így tudta kezelni. És...
1: Hát nyilván neki ez anya munkahelye.
0: Igen.
1: És hát bejutott a munkahelyre.
0: Bejutott a munkahelyre.
1: Ő is
0: igen,
1: nagy.
0: Igen, lehet, ez lehet, hogy így van.
1: Ő is nagy már. Lesz belőle gyerek színész?
0: Remélem nem. Nem szeretnék vele ott castingokon ülni, meg nem tudom. Tehát, de hát azt csinál majd biztos, amit ő igazán szeretne.
1: Együtt jártok castingra. Most anya megy be, aztán majd te.
0: Az szuper lesz.
1: Az szép lesz.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották. Találkozunk legközelebb.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Média.

0: már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Harmadfokú hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Megegyezett az IKEA dolgozóival bérügyben. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjanak a vízzel és az árammal is. Hamarosan várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Erre a létesítmény 42 éves történetében nem volt példa, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy ezzel legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő az energiafelhasználási igény. A hiányzó részt importból fedezik. Hozzátette, hogy az előrejelzések szerint a következő hetekben tovább csökken a Duna vízszintje. Így rövid távon bizonyosan nem várható az atomerőmű újraindítása. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak, és visszatérnek a munkahelyükre. Ezen kívül hűtött vizet és naptejet kapnak, valamint fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, munka közben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. Azok a posták, ahol nincs légkondicionálás, délben bezárnak. Megszületett a megállapodás az IKEA és a szakszervezet között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak a cégtől. Cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször is sztrájkoltak. Az IKEA azt is vállalta, hogy decemberben megkezdik a jövő évi bértárgyalásokat. Ezen kívül kidolgoznak egy hosszú távú bérfejlesztési ütemtervet, és átfogó felülvizsgálatot indítanak a teljes juttatási rendszerre vonatkozóan. Hétfőtől megszűnik a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná pluszköltség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A Budapest Airport szerint a szolgáltatók közötti egyenlő feltételek megteremtését szolgálja a taxikat érintő intézkedés. Az üzemeltető felhívta a figyelmet, hogy a most meghozott döntést már több nemzetközi repülőtéren is alkalmazzák. Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkülhet a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Újabb bírósági döntés született arról, hogy törvénytelen a főváros csújtó szolidaritási hozzájárulás. A főpolgármester szerint fontos győzelem ez Budapestnek. Karácsony Gergely egyúttal további egyeztetéseket szorgalmaz a kormánnyal. Az újabb hőhullám kapcsán pedig arról posztolt, hogy Budapest felkészült a hőségre és a rekordalacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek továbbra is biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását. A stúdióban Karácsony Gergely. Már a paksi atomerőmű működésére is hatással van a Duna alacsony vízállása. 24-72 órán belül teljesen leáll a termelés, amire korábban még sosem volt példa. A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van a 2018-as rekordszint alatt. A leállítás módjáról, a visszakapcsolás körülményeiről és az esetleges következményekről a Szódi Attilát kérdezzük. A Republikon intézet szerint nem ingatták meg a Tisza táborát a belpolitikai viták, miközben a Fidesz támogatottsága 20%-ra csökkent. Közben a HVG arról ír, hogy év végéig parlamenti frakciójának tizedét lecserélheti a korábbi kormánypárt. Balogh Gáborral és Langer Mártonnal beszélgetünk. Tóth Máté energiajogászt jelöli államfőnek a Mi Hazánk. A párt szerint jelöltjük, aki egyébként a választási kampányban digitális polgári kört is alapított, pártfüggetlen, ugyanakkor következetesen nemzetben gondolkodik, emellett elkötelezett a magyar történelmi és közjogi hagyományok mellett. Vendégünk Torockai László.
3: Kezdődik az Egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Karácsony Gergely főpolgármester. Jó estét kívánok.
4: Jó estét.
3: És egy pici türelmét kérem, mert kapcsoltunk volna az erőműbe a kommunikációs igazgató, sajnos délután lemondták az interjút, de hát nem maradunk, és a nézők sem maradnak információ nélkül, mert kapcsoljuk most Aszódi Attilát, ugye Paks 2 volt kormánybiztosa, a BME Nukleáris Technika Intézetének egyetemi tanára, aki kedden, jó estét kívánok, köszöntöm újra.
5: Jó estét kívánok, jó estét.
3: Elmondta tulajdonképpen itt nekünk az adásban, sajnos előfordulhat, hogy nem lehet kizárni a héten vagy a következő napokban a teljes leállás. Hát ezt látjuk most, sajnos így lett. Az első kérdés mindenki számára az, hogy lesz-e így elegendő villamos energia az országban?
5: Nem tudom megmondani. Nagyon reméljük, hogy sikerül ezt a nehéz időszakot átvészelni, de azt sem tudjuk, hogy milyen hosszú lesz az időszak, akár több hét is lehet. Ugye továbbra is csökkenést jeleznek elő a vízügyi szakemberek a Duna vízállására vonatkozóan, és egy nagyon komoly hőhullám jön, szaharai levegő fog beáramlani a Kárpát-medencébe, nagyon magas nappali és éjszakai hőmérsékletek mellett, és a csernovodai atomerőművet már Romániában leállították, most nagy valószínűséggel akkor a paksi blokkok is mind leállnak, hiányzik 400 megawattnyi termelőkapacitás a 100 honobotai erőműben, szóval egy nagyon kiélezett helyzet jön akkor, amikor extra fogyasztást jelentenek a nagy meleg miatti légkondicionálók, szóval hogy egy nagyon kiélezett helyzet van, ami akár több hétig, vagy akár egy hónapig is fennállhat. Korábban azt tapasztaltuk, hogy ezek a alacsony dunai vízállások elkezdődnek nyáron, és aztán akár szeptember-október időszakában is még fennállhatnak. Szóval nagyon-nagyon-nagyon kiélezett helyzet van. Nem tudom megmondani,
3: hogy Az egy hónap megdöbbentő volt. Ugye Magyar Péter bejelentette egy videóban azt, amiket elmondott, hogy tulajdonképpen három tényező miatt lehet hétfőtől energiakrízis, de azt is mondta, hogy a jelenlegi leállásra de 10 milliárdos többletköltséget okozó áramimportra lesz szükség. Ez megoldja, vagy megoldhatja a helyzetet?
5: Akkor, hogyha a régióban lesz elég villany, szóval ezt ma nem tudjuk, ha a többi országban is hasonló helyzet lesz, akkor kevéssé valószínű, hogy a teljes importigényünket ki fogja tudni elégíteni a piac. Meglátjuk, ezek annyira bizonytalan tényezők, hogy ezekre ma nem tudunk hitelt érdemben
3: választani. Tehát nem lehet tudni, hogy a környező országokban mi a helyzet, tehát hogy el tudják-e látni, vagy tudnak-e ide importálni?
5: Ott is nagy hőség lesz, és ott is menni fognak a légkondicionálók. Ott is látjuk, hogy az erőművek korlátozott körülmények között kénytelenek működni, vagy adott esetben leállni. Mondom azt, hogy a Csernovoda 1400 megawattja most kiesett a héten, ez szintén a régiót érinti, és üzemzavarok is lehetnek. Sajnos a nagy meleg lehetővé teszi azt, vagy mondjam, valószínűsíti azt, hogy bizonyos hálózati eszközök meghibásodnak. Szóval tényleg egy nagyon kellemetlen, nagyon nehéz időszak előtt állunk.
3: Akkor nézzük azt meg gyorsan, hogy mit tud tenni az állam, és mit tudunk tenni mi fogyasztók. A Magyar Péter azt mondta, hogy a Mavir a mai naptól felszólít több tucat nagyfogyasztót, akkumulátorgyárakat, szemengyárakat, vegyi üzemeket, autógyárakat, vagy különféle üzemeket, hogy korlátozzák az áramfelhasználásukat. Ezzel mennyit lehet elérni? Meg meddig lehet korlátozni?
5: De egyelőre azt kérte a miniszterelnök, hogy önként korlátozzák a fogyasztásukat. A Mavir kezében ennél drasztikusabb eszközök is vannak, tehát hogyha felborul a termelés és a fogyasztás egyensúlya, és a termelői oldalon nem tudnak többletkapacitást biztosítani, akkor a Mavir fel van arra jogosítva, hogy a nagyfogyasztókat kikapcsolja, tehát ténylegesen lekapcsolja őket, és ha a lakosság korlátozására is sort kell keríteni, ennek sem nulla a valószínűsége.
3: Az mit jelent?
5: Úgynevezett gördülő áramszüneteket valósítanak meg ilyenkor, ez számos országban bekövetkezett már. A gördülő áramszünet azt jelenti, hogy bizonyos fogyasztói körzeteket kikapcsolnak 1-2-3 órára, és aztán utána ott visszakapcsolják az áramot, és egy másik fogyasztói körzetet kapcsolnak le, azért, hogy mondjuk a hűtőgépek ne olvadjanak le, vagy ne legyen lehetetlen a lakosságnak a kiszolgálása, de ebben a helyzetben akár ez a gördülő áramszünet is mind lehetőség benne van.
3: Ha még tovább csökken a vízszint, akkor mi történik Paksnál? Ugye blokkokat, ha leállítják, akkor is hűteni kell. Meddig tudják ezt, hogy milyen vízszinten tudják még tovább hűteni, és ha nem tudják, akkor mi van?
5: Igen, de ez egy rettentően lényeges kérdés az erőmű szempontjából. Tehát most az üzemi rendszereknek a hűtéséről beszéltünk, és azért kapcsoltak le 4 turbinát a 8-ból mostanáig, mert így egy kis levegővételhez, vagy hát vízvételhez jutnak a maradék blokkok. Hogyha tovább csökken a vízszint, akkor újabb blokkokat kell leállítani, majd ha elérjük azt a kritikus szintet, akkor az utolsó blokkot is le fogják kapcsolni. Ez nem jelenti azt, hogy a biztonsági rendszereknek a működtetéséhez ne lenne elegendő víz, ugyanis a maguknak az üzemi szivattyúknak a leállítása is azt jelenti, hogy a biztonsági hűtővízrendszer szivattyúinál egy picivel magasabb vízszint jelentkezik, és ezek a biztonsági hűtővízrendszer szivattyúk ezek lentebbre vannak telepítve alapból, mint a kondenzátor hűtővíz szivattyúk. Hogyha még ez alá a kritikus szint alá is menne a vízszint, akkor pedig jön egy olyan védekezési fokozat, amikor úszó szivattyúkat helyeznek üzembe. Ez a vízügy szakemberi által oda telepített és működtetett vízzel meghajtású szivattyúkat jelent. Ezekkel a szivattyúkkal, ezek úsznak a víznek a felszínén, tehát ha lentem megy a vízszint, akkor maguk a szivattyúk is lentem mennek automatikusan, és ezekkel a szivattyúkkal lehet betermelni a biztonsági hűtővízrendszer szivattyúihoz azt a vízmennyiséget, amivel hosszú távon fenn lehet tartani a biztonsági rendszereknek a hűtését. Ez egy nem kedvelt, de lepróbált és működő megoldás. Ez tulajdonképpen a 2011-es célzó biztonsági felülvizsgálatnak is a során be volt mutatva, hogy ez a megoldás ez működik, többször le lett próbálva, és ezzel tulajdonképpen hosszabb távon fenn lehet tartani a biztonsági rendszereknek a hűtését. Nem szeretnénk ezt az állapotot, főleg nem szeretnénk hosszan, de ez a mód, ez működik, és aztán még az erőműnek más hozzáférési lehetőségei is vannak a hűtővízhez, vannak kutak, amelyekből egészen mélyről lehet vizet vételezni.
3: Tehát ezt lehet biztosítani hosszú távon, és utolsó dolog, igen. Miután még soha az életben nem volt ilyen, nem állított le még itthon senki atomerőművet, újra sem indított senki atomerőművet. Az újraindulás azt hogy képzeljük, ez egy teljesen zökkenőmentes, megnyomnak egy gombot és újraindul, vagy azért nem erről van szó?
5: Nem erről van szó. Attól függően, hogy mennyi ideig állt fenn a leállított állapot, és közben mi történt a villamosenergia rendszerben, ez lehet, hogy néhány nap, de akár egy hét is lehet, amire vissza tudnak indulni a blokkok. Itt az okozza a kihívást, hogy magához, a visszainduláshoz egyrészt a nagymérségű villanyra, másrészt pedig gőzre van szükség. Tehát ez egy bonyolult procedúra, amire ténylegesen a visszaindítást a szakemberek végre tudják hajtani. Blokkonként szoktak ilyet csinálni nyilván, de az, hogy a teljes telephelyen nincsen áramtermelés, és úgy kell visszaindulni, ez egy egyedi eset. Erre ki vannak dolgozva a protokollok, de hát senki nem próbálta még, úgyhogy ebben lehetnek műszaki nehézségek.
3: Köszönöm, hogy itt volt, és újra rendelkezésünkre. Sajnos a következő hetekben valószínűleg még fogjuk kapcsolni, vagy várjuk majd ide a stúdióba. Köszönöm szépen.
5: Köszönöm szépen, hogy beszéltünk.
3: Mi pedig folytatjuk itt Karácsony Gergelyel, vagy hát elkezdjük a beszélgetést. Kezdjük mi is ezzel, nem túl biztató információkat kaptunk, tehát ez egészen megdöbbent, hogy akár egy hónapig is fennmaradhat ez a helyzet. A fővárost hogyan érinti mindez? Milyen intézkedéseket kellett eddig bevezetni, vagy mit kell majd ennek fényében?
4: Hát egyrészt szerintem nagyon fontos, hogy én arra kérem a budapestieket, hogy vegyék nagyon komolyan ezt a helyzetet, és valóban a lehető legkevesebb energiát használják, főleg abban a kritikus időszakban, 5 és este 10 óra között. Ami pedig a fővárost illeti, ugye mi közszolgáltatunk, tehát a közszolgáltatásaink egy jelentős része, elég jelentős energiafogyasztó, de ezeknek a leállítása azt gondolom, hogy csak növelni a bajt. Egy olyan szolgáltatás van, ami nem, hogy mondjam, amit tudunk nélkülözni, ez pedig a díszkivilágítás, amit egyébként pont akkor kapcsolunk be, amikor a leginkább szükség van az energiára. Úgyhogy én arra utasítottam a budapesti közművek vezetőjét, hogy amíg a Paks nem üzemel, addig ne kapcsolják be este a díszkivilágítást. Ez ugye 300... Amikor lekapcsolják Paksot, akkor mi is lekapcsoljuk a díszkivilágítást. Nem szívesen tesszük, Budapest gyönyörű a díszkivilágítás estéin, de hát azt gondolom, hogy részben ezzel ténylegesen lehet spórolni viszonylag sok energiát, azért ez 300 ingatlan. Másrészt pedig ez, hogy mondjam, egy kicsit azért egy figyelemfelhívás is. Remélem, hogy a későbbiekben más közszolgáltatáson nem kell spórolnunk, nyilván a közvilágítást lekapcsolni az egy nagyon fontos, nagyon nagy problémát okozna a biztonsági szempontból, a villamosoknak járniuk kell, és ami nagyon fontos, hogy a vízművek is árammal megy, tehát a szivattyúkat árammal kell működtetni, ezeket se tudjuk nélkülözni. Viszont, és tudom, hogy most van egy rövid távú probléma, de szerintem nagyon fontos beszélni arról ebben a krízis helyzetben, hogy ilyen típusú helyzetek lesznek. És nekünk nagyon föl kéne használnunk ezt a mostani helyzetet arra, hogy egy másfajta energiapolitikát, másfajta rezsipolitikát csináljunk.
3: Pénzdíjak. Mindjárt kérdezem erről.
4: Többek között az is, de igazából tényleg az van, hogy Magyarország 10 éve a rezsicsökkentés politikai bódulatában van, és most mindenki meg van ijedve, és a nagy fegyver egyébként az lett volna az előző kormány számára, és sajnos az újnak is, hogy épít még egy reaktort. Most azt is le kéne kapcsolni, miközben elképesztően sok pénzbe kerül. A zöldek nagyon régóta, nagyon határozottan ellenzik a Paks 2 megépítését, pontosan azért, mert lehetett tudni, hogy a Duna vízállása az alakulhat úgy, hogy egyszerűen nem tudjuk hűteni az erőművet, miközben ebből a pénzből megújuló energiával ugyanezt az energiát meg lehetett termelni.
3: Ugye a rezsicsökkentésről és vízdiakról beszéltünk itt néhány hete, víz. A Duna rekord alacsony vízszintje érinti a város vízellátását.
4: Nem. Jelenlegi tudásunk szerint nem kell tartanunk attól, hogy nem tudjuk kiszolgálni a budapesti lakossági és ipari fogyasztókat, de nem volt még ilyen alacsony vízállás, és lehet olyan helyzet, amikor Budapestet is ez érintheti. Jelenlegi tudásunk szerint nem áll fönt ilyen helyzet.
3: Az előbb nem önhöz tartozik, hanem az államhoz. Igen. Tűzijáték. De a díszkivilágítás miatt jutott eszembe.
4: Én rossz...
3: Augusztus 20-a, tehát mennyi energiába kerül az, illetve a mostani helyzet fényében mit kellene ezzel ön szerint csinálni?
4: Hát én nagyon régóta, nagyon határozottan ellenzem a tűzijátékot. És egyébként a tűzijátékot nem önmagában az, hogy van augusztus 20-án fényjáték és ünnepség, és hogy erre költünk, ez egy nagyon fontos nemzeti ünnep. De a tűzijáték az konkrétan arról szól, hogy belelövünk a budapesti levegőbe veszélyes anyagokat, és utána ezt emberek belélegzik. Ez szerintem bármennyire szép is, mert megszoktuk, ezt el kéne felejteni, és hogyha van egy politikai változás, akkor ezt tudjunk már túlépni ezeken a régi rutinokon. Ez a mai helyzet, amiben vagyunk, ez pontosan arról szól, hogy úgy, ahogy eddig éltünk, nem lehet tovább folytatni az életünket. És hogyha egy tűzijátékot nem tudunk elengedni, akkor hogyan tudunk neki menni komolyabb dolgoknak, olyan dolgoknak, amik adott esetben arról szólnak, hogy az energia ára meg fog változni, hogy az energiából kevesebb lesz, hogy ilyen krízis helyzetek vannak. Én azzal kezdeném, hogy szimbolikusan, és persze a diszkriminálítás lekapcsolása nem teljesen szimbolikus, mert azért tényleg ez érdemi áramfogyasztást jelentene, de egy kicsit azt is megüzeni, hogy hello emberek, nézzünk bele az üveggömbbe, és lássuk meg azt, hogy milyen jövő vár ránk, és ezt próbáljunk alkalmazkodni.
3: Vízdiak, akkor egy hónapja kérdeztem itt erről, és akkor azt mondta, hogy írt egy levelet Gajdos Lászlónak, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben dönthessenek. Kapott-e arra valamilyen választ az elmúlt egy hónapban?
4: Nem, miniszter úrral találkoztam egy eseményen, és tudom azt, hogy dolgozik egy vízkoncepción a tárca. Nyilván az ideális az lenne, hogy lenne egy országos szabályozás. Én azt gondolom, hogy a főváros kész arra, hogy egy társadalmi párbeszédet, egy őszinte párbeszédet folytasson arról, hogy hát nagyjából egy ásványvízes palack árával kéne emelni háztartásonként a vízdíjat. Tehát, hogy erről beszélgetünk, nem valami horribilis emelésről, de az, hogy 13 éve, már mostanában a magyar politika hűíti az embereket, hogy ugyanabból a pénzből, sőt kevesebb pénzből ugyanolyan szolgáltatásokat lehet nyújtani, és közben elfolyik a tényleg egy Balaton mennyiségű víz a budapesti vízhálózaton. Tehát ez egy olyan ordító ostobasság, amiben élünk. Tehát, hogy én és hogy mondjam, az előző kormány esetében sokat vertük a tantamot, és megengedték azt, hogy legalább a nem lakossági fogyasztóknál ezt meglépjük. Emiatt nem ment teljesen csődbe egyébként a víziközmű rendszer Magyarországon. Akkor az előző kormány rám fogta ezt, és azt mondták, hogy Karácsony Gergely követelésének kellett engedniük. Tehát én azt szívesen elviszem a balhét, akár azzal is, hogy Budapesten egy okosabb rezsipolitikát csinálunk, amiben az esetben egy rászoruló családnak kevesebbet kell fizetnie, de medencéket feltörgető családoknak pedig, akiknek nyilván, hogyha van hozzá jövedelmük, hogy legyen úszómedencéjük, amikor éppen nincsen asszály, és megfizetik azt a plusz vízdíjat, amihez kell, akkor lehet tőlem lehet. De azért az, hogy ma Budapesten, az elmúlt időszakban vannak olyan Budapesten belüli kerületek, nyilván jobbmódú emberek, ahol ötször annyi víz fogy, mint korábban, a pesti panelben pedig ugyanannyi. És vannak olyan agglomerációs települések, akiknek mondjuk nem mi vagyunk a vizet, hanem az állami szolgáltató, mert konkrétan nincs víz. Tehát ez egy olyan ordító igazságtalanság és ostobaság, hogy szerintem ezzel muszáj szembenézni, és hogyha van értelme annak, hogy van egy politikai rendszerváltás, akkor neki kell menni olyan egyébként nyilvánvalóan bűnösen káros közpolitikai dobáknak is, mint például a rezsicsökkentés.
3: Amikor találkozott a miniszter úrral, akkor nyitott volt erre? Mert nyilván megkérdezte, vagy egy szó.
4: Pár szót váltottunk erről, tehát nem volt ez egy tárgyalás, hanem egy eseményen találkoztunk, de hát én követtem a miniszter úr kommunikációját, és tudom azt, hogy a vízkoalíció volt egy egyeztetés, tudom azt, hogy a vízügy az biztosan ennek a kormánynak nagyon fontos ügye lesz. Én buzítom őket arra, hogy a vízdíjakhoz is hozzá kell nyúlni. Még egyszer mondom, lehet, hogy a rászorultsági elv révén valaki még kevesebbet is fog fizetni, és a víz egyébként nem egy jelentős kiadás, hogy átlagos budapesti háztartásnak 2000 forint a havi vízszámlája, tehát nem ezen fog múlni a megélhetés a családoknak.
3: Ja, térjünk rá a szolidaritási adóra, vagy hozzájárulásra. Ugye bejelentette, hogy egy újabb bírósági döntés mondta ki, hogy a főváros sújtó hozzájárulás törvénytelen. Ugye ez 25 őszén már kimondta a kúria. Igen. A mostani döntés, ez mi volt pontosan most, mit mondott?
4: Ja, azért fontos ez a mostani döntés, mert a tavalyi döntés az egy 23-on indított pernek a vége volt. És a kúria jogerős döntésre kimondta azt, hogy a jelenlegi rendszer törvénytelen, de az Orbán kormány azzal próbálkozott, hogy más jogi formába csomagolta ugyanazt. Tehát tulajdonképpen korábban egyszerűen az államkincstár kiküldött egy levelet, hogy ennyi pénzt levonok tőled, és hello. Most pedig annyi a különbség, hogy kiírnék egy kormányrendeletbe. És az előző kormány azt gondolta, hogy ez bármit megold. Hogy a mostani kormány mit gondol erről, azt egyenlőre én nem tudom egész pontosan, de azt szeretném mondani, hogy a bíróság szerint ez nem volt meg semmit. Tehát magyarán a magyar jogrendben nem lehet olyan jogi konstrukciót kitalálni, ami a szolidaritási hozzájárulásnak a jelenlegi rendszerét jogi értelemben ne tenné törvénytelen, nem jelentene egy törvénytelen helyzetet.
3: De hogy lehet törvénytelen? Ugye volt egy másik, hát nem per volt, az alkotmánybíróság elé vitték. Az alkotmánybíróság meg azt mondta ki januárban, hogy nem alaptörvényellenes. Tehát akkor most törvénytelen nem. Vagy nem, vagy keverednek itt, mert sok per volt, vagy több per is volt.
4: Több per volt, nem az alkotmánybíróság. Még egyébként egy korábbi döntésében két dolgot mondott. Az egyik az, hogy az államnak, és a bírósági döntések azóta folyamatosan ezt erősítik meg, az államnak érdemben meg kell vizsgálnia, hogy egy önkormányzatnak mik a kötelező feladatai. Nekünk például az ország legnagyobb közösségi közlekedési rendszerét kell üzemeltetnünk, ez törvény írja elő nekünk. Tehát nem azért csináljuk, nem, amúgy is csinálnánk, ha nem ír el a törvény, de konkrétan kétharmados törvényben van írva, hogy nekünk kell működtetni Budapesten a közösségi közlekedést például. Tehát érdemben meg kell nézni, egy önkormányzatnak mik a feladatai, és ehhez mennyi pénze van, és csak ezek után róhat ki rá olyan elvonásokat, amelyek a feladatai ellátása feletti forrásoktól adott esetben megfosztják. Ezt mondta ki az Alkotmánybíróság. A bírósági döntések azóta sorra azt mondják, hogy az önkormányzatok az államigazgatás részei, tehát amit ránk kivetnek, az nem egy adó, hanem az állam az egyik zsebébe berakja a másikba, és amikor az állam egyik zsebéből a másikba pénzt rak rá, azt úgy hívják, hogy közigazgatási hatósági eljárás. Tehát nekünk ügyfélként meg kéne hallgatni arról, hogy figyelj állam, ne vedd el a pénzemet, mert nem fogom tudni a buszokat működtetni.
3: Jó, tehát akkor kimondtam most már nem tudom hányadik bírósági döntés. Hát, törvénytelen, mégis inkasszózott az állam, most 7,5 milliárd forintot vont le Budapest számlájáról, ez egy decemberi részlet haladéka volt, most járt le, akkor most ezzel mi van, most ezt akkor visszakérik?
4: Hát nem, mi azt kérjük, hogy üljünk le az asztalhoz, és beszéljük meg, hogy ez hogy lesz. És egyébként ugye a főváros az egyedül önkormányzat, ami pert nyert az állammal szemben. Nem csak mi pereltünk, de csak mi nyertük meg a pert jogerősen. De ezek a bírósági döntések tulajdonképpen azt implikálják, hogy az önkormányzati szektort érintő több mint 800 önkormányzatot érintő szolidarási hozzájárulási rendszernek nincsenek meg a törvényi alapjai. Ez egy nagyon súlyos probléma. Ugye ez évi 400 milliárd forint. Magyarán ma a magyar központi állam az önkormányzati szektorból 400 milliárd forintot kivon törvénytelenül. Ezt szerintem ez egy súlyos probléma. És hát hogy mondjam, azt nem lehet csinálni, hogy jó, hát majd egyszer megoldjuk, mert megígértük a választási kampányban, hogy ezt kivezetjük, de most még erre nem érünk rá. Az önkormányzati rendszer az
3: tűncsőszerén áll. Most másodszor mondta, hogy ugye ezt ígérte a Tisza, hogy kivezetik, meg hogy nem tudja, hogy a kormánynak mi az álláspontja a hozzájárulási adóra, de a magyar miniszterelnök májusban világosan tette az álláspontját, azt mondta, hogy be kell fizetniük az önkormányzatoknak a szolidaritási adót, és össze még súlyosabban érinti majd ez a fővárost, mert kettő is van, amit halasztottak. Én ha jól számoltam, akkor a júniusi az áprilisi 37 milliárdot és a júniusi 17,7-et, ha összeadom, akkor 86 milliárdot fognak inkasszózni.
4: Igen. Hát nem lesz ennyi pénz a számlánkon.
3: Tehát ezt nem is tudják.
4: Hát, igen, de most, hogy mondjam, nem szeretnék, tehát egy megoldást szeretnék. Azt jelenti, hogy a miniszterelnök úr másik mondata az volt, hogy ők pontosan tudják, hogy ez a rendszer fenntarthatatlan, de kell idő, hogy ezt kivezessék. Én azt szeretném mondani, hogy kezdjük-e most. És nem azonnal, és nem egyszerre, de hogyha visszakapcsolatban, hogy mi az április 12-e értelme. Tehát, hogyha tényleg azt gondoljuk, hogy politikai rendszerváltás van, akkor az nem lehet, hogy a magyar önkormányzati szektort, ami egyébként a Tisza választási programjában önkormányzatok jogkörének és forrásának a visszaadásával kampányolt, akkor fenntartunk egy törvénytelen állapotot, ami egyébként gyakorlatilag a csőd célére jutotta a teljes önkormányzati világot a fővárossal az élen. Tehát ezen nyilván változtatni kell, nem gondoljuk azt, hogy egyik pillanatról a másikra erről a költségvetés le tud mondani, nem gondoljuk azt, hogy ne lennének súlyos érvek a kormány oldalán, de hát ugye ezeket az érveket meg kéne beszélnünk. Én tulajdonképpen ennyit mondok csak, hogy muszáj leülnünk megbeszélni, és nem csak a főváros miatt, mert az egész rendszerre csengés ropog.
3: Igen, csak a fővárosnál elég égető, hát, van még 31 néhány település, ahol szintén, és azt már nagyon sokszor elmondták, hogy egyeztetni szeretnének az önkormányzatok, tegnapi Székesfehérvár polgármestere is elmondta ezt, Cserpalkovics András, hogy most összegyúrja az összes szövetség a javaslatait, és majd egyeztetnek. De a fővárosnak nem kellene külön egyeztetni, ha már ilyen égető helyzet, mert az ősz az mindjárt így
4: van, és persze, ott van az a 80 persze. Milliárd. Egyébként a fővárosnak és más településeknek, amik nagyon nagy bajban vannak, de nyilván a főváros már csak a léptéke miatt is szerintem külön figyelmet érdemel, de egyelőre nincs olyan, van egy döntés előkészítési folyamat, a pénzügyminisztérium kértünk adatokat, ez a szakmai szintén megy az egyeztetés, de nyilván kell majd magasabb szinten is, és hát hamarosan erre rákapcsolnunk. És egyébként az önkormányzati szövetségek éppen ma kaptak levelet a vidék és településfejlesztési miniszter asszony kabinetfőnökétől, amiben kérték, hogy küldjük el a javaslatainkat azokra az egyeztetésekre, amiket az önkormányzati szektor és a kormányzat között le kéne folytatni. Biztos, hogy az egyik első téma. Egyébként az önkormányzati szövetségeknek a javaslata pont az, ami a Tisza programban van, hosszabb távon, ami ugye azt jelenti, hogy a mostani rendszert egy átláthatós és igazságos és valódi szolidaritási elemeket tartalmazó rendszer váltja le, mert most ugye ez csak nevében szolidaritás, valójában ez egy büntető adó, amit elvesznek a nagyobb településektől, és nem adják oda többieknek, hiszen a pénz nem érkezik oda. Tehát tulajdonképpen az önkormányzati világnak a javaslata és a TISZA javaslata az ugyanaz. Más dolog, hogy nyilván én értem, hogy a költségvetés nehéz helyzetben van, de az önkormányzati költségvetések még nehezebb helyzetben vannak.
3: Mennyire van nehéz helyzetben? Azt mondta, hogy össze nem fogják tudni ezt a 86 milliárdot leinkasszózni. Mennyit tudnak?
4: Most én elkerülném azt a hibát, hogy most így belemegyünk egy ilyen nyilvánosságon keresztül üzengetésbe. Azt tudom mondani, a fővárosi önkormányzatnak van egy költségvetése. Ezt a költségvetést megszavazta a TISZA frakció, megszavazta a Vitézi miniszter úr, tehát úgy mondjam, ebben a költségvetésben az szerepel, hogy mi nem fizetünk idén egy fillért se. Ez a mi költség. Tehát mi innen indulunk, ehhez képest ugye már elég sok pénzt levontak tőlünk, és ráadásul mi éppen a főváros és a kormány között még az előző éveben intézett peres jogi viták miatt nem kapjuk meg az állami normatívákat se. Tehát igazából nem az a kérdés, hogy mennyit fizetünk a főváros mennyit fizet a kormánynak, az a kérdés, hogy a kormány mennyit fizet nekünk, tekintettel arra, hogy a feladataink ellátásához szükséges, például a közvilágításhoz szükséges állami normatívából nem kaptunk egy fillért sem még idén.
3: Mikor indul a közgyűlés és mivel?
4: Hát szeptemberben indulunk, legalábbis ha nem történik valami váratlan fordulat, ami miatt össze kéne hívni. Lehet, hogy előfordul ez, bár most nem látok olyan döntést, amit ne tudnék én magam meghozni, vagy a cégeink ebben az energiakrízisben, de lehet, hogy a helyzet kritikussá válik, és a közgyűlés is kell hozzá. Ha nincs ilyen fejlemény, akkor szeptemberben lesz közgyűlés, és hát én remélem, hogy egy kormányzati megállapodást fog szentesíteni a közgyűlés, sőt, a merész ambícióim arról is szólnak, hogy még főpolgármester helyettest is választ.
3: Ha ezt nem mondja, megkérdeztem
4: volna,
3: hogy meg fogom kérdezni, hogy ki lesz, azt tudja már.
4: Én nagyon szívesen együtt dolgoznék sok közgyűlési taggal, remélem, hogy nem egy, hanem több helyettest is tudunk választani.
3: De akkor nevet nem mond most. Nem. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
4: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: A Republikon intézet szerint nem ingatták meg a TISZA táborát a belpolitikai viták, miközben a Fidesz támogatottsága 20%-ra csökkent. Közben a HVG arról ír, hogy év végéig parlamenti frakciójának tizedét lecserélheti a korábbi kormánypárt. Balogh Gáborral és Langer Mártonnal beszélgetünk.
3: Így van, itt van Más Langer Márton, a Republikon elemzője, és Balogh Gábor, az 5.hu szerkesztője. Jó estét, szervusztok!
6: Jó estét!
3: Kezdjük az energiakrízis helyzettel. Ugye a miniszterelnök bejelentette, hogy leállítják a paksi atomerőművet 24-72 órán belül, ez most már biztos, és hát hétfőtől lesz ez a krízis helyzet. És közben azt is elmondta, hogy nem alakult volna mindez ki, az Orbán kormány egy 10 milliárdos beruházással megoldotta volna, hogy ezek a bizonyos szivattyúk mondjuk mélyebbről tudjanak vizet húzni, vagy hozni. Kezdjük ezzel. Az első krízis helyzet ez tulajdonképpen, ami tényleg nagyon komoly, a Szódi Attila az adás elején egyáltalán nem mondott megnyugtató dolgokat, akár egy hónapig is eltarthat ez az egész helyzet. Mit láttok ebből, hogy kezeli ezt most a kormány?
7: Nem környezetgazdászként, inkább politológusként nyilatkozva, nyilván ez az első olyan típusú krízis, ami a Tisza kormány megalakulása óta tényleg reflexiót igényel, és most nyilván az is, hogy hát nem váratlan módon az egyik első reflexió az, hogy Orbán Viktor miatt van itt, de ez teljesen logikus, hiszen valószínűleg a Fidesz is most ezt fogja mondani, vagy hát én a helyükben azt mondanám, hogy elment Orbán Viktor, és már a Duna is kiszáradt, tehát hogy nélküle ezt nem lehetett fenntartani tovább. Tehát valóban nyilván ez a politikai aspektus, de egyébként van egy makroszintű környezetvédelmi, környezetgazdálkodási probléma. Lehetne mélyebbre fúrni persze, de igazából kicsiben is pont ezek a problémák, ugyanezek a meccsek zajlottak le az országban, az Alföldön, mindenhol évtizedekre visszamenőleg, 10-20 évre visszamenőleg. A gazdák is, amikor elfogy a vízük, mélyebbre fúrnak, amitől még jobban fogy, vagy halastavakat töltenek föl belőle, elpárolok. Tehát a vízgazdálkodásunk teljes egészét kell újra gondolni. Számos megoldási lehetőség van, ami nyilván egy nálam talán ehhez jobban értő szakértő alaposabban ki tudna fejteni. Amit most sokat hallunk a napokban, ugye ez a úgynevezett vízlépcsőknek, vagy a más nevén műtárgyaknak a visszahozása, ami ugye a Bős-Nagymaros kapcsán egy nagyon tragikus politikai próbálkozássá fajult. Nem tudom, hogy ez a megfelelő megoldása, az biztos, hogy ezt már láttuk egyszer megvalósulni, de azért csak az környező országokban, Ausztriában is van, máshol is van, és közben mi Magyarországon, meg hát Románia is, ahol szintén leállt az ő atom erőművük is, azért látjuk, hogy van probléma.
3: Most nem is arra kértünk titeket, hogy szakmailag elemezzétek a helyzetet, mert ezt megteszik a szakértők. De hát azért kommunikációs szinten is kezelni kell ezeket a helyzeteket. Ma nem volt kormányszóvivői tájékoztató, ugye ezt is a miniszterelnök jelentette be egy közleményben, aztán a közleményben az is benne volt, hogy ő ma is tájékoztat, és holnap-holnap után is folyamatosan tájékoztatja és beszámol a kialakult helyzetről. Ezen kívül még azt is bejelentette, hogy az oktatási irányítás hogyan alakul át, szóval, hogy cselekvő miniszterelnök, vagy ezt bejelentetné egy szakminiszter is, vagy indokolt ez szerintetek?
6: Hát én úgy látom, hogy ha kommunikációs részét nézzük, akkor elég hasonlóan kezelik ezt, mint a Fidesz kezelte a hasonló válságokat. Tehát egyrészt az, hogy a kormányzat kommunikál elsősorban, nem a különböző intézmények, vagy a kormányzathoz kötődő állami kutatóintézeteknek a különféle szakértői, hanem mindenek előtt a kormányzat. Azon belül is elsősorban a kormányfő. Tehát ugye emlékszünk arra, amikor a Covid idején Orbán Viktornak úgy lett rengeteg új követője, hogy azért kell belájkolni, hogy láthasd azt, hogy mit tudom én hány hétig lesz még a lezárás, és akkor mindig voltak ezek a nagy bejelentések, amelyek aztán is inflálódtak, mert ugye egy idő után már csomószor olyan bejelentés volt, ami nem is volt annyira fontos. De ennek ugye a fő célja akkor az volt, hogy kialakítsa az omnipotens, tehát a mindenhez értő és mindent megoldó miniszterelnök képét. Azt látom, hogy elég hasonló most is a törekvés, hiszen látjuk, hogy kormányinfó sem lesz, ahogy említetted, hanem a mai miniszterelnök fog személyesen tájékoztatni mindenkit erről, és csak ő. Tehát itt a válságkezelés az egyszerre egy nagy veszély és kihívás minden kormányzat, különösen kezdő kormányzat részére, de egyben egy nagy lehetőség is. Hát először is egy csomó apolitikus ember oda fog figyelni arra, hogy mit mond a miniszterelnök, mert most muszáj lesz rá odafigyelni. Hát másrészt pedig, hogyha ezt szakmailag vállalhatóan, kommunikációsan, meg ügyesen lehozzák, akkor még erősödhetnek is belőle, ahogyan egyébként a várakozásokkal, vagy sokak várakozásával ellentétben a Covid nem gyengítette a Fideszt, hanem középtávon még erősítette is.
3: Igen, sok elemző azt mondta, hogy ez biztos, hogy megrecsenti a Fidesz támogatottságát, de nem. Szóval a Political Capital friss jelentéséről beszéltünk itt tegnap, hogy ez koptatja-e vajon a miniszterelnököt, vagy nem. A T-Cite is írt erről, de úgy tűnik, hogy egyelőre, legalábbis ti azt mértétek, és akkor térjünk rá a ti mérésetekre a Republikon, hogy júliusban is jelentős előnnyel vezeti a pártversenyt a Tisza. A Fidesz-KDNP támogatottsága enyhén csökkent, a kisebb pártok azok nagyjából stagnáltak, tehát nem mértetek hasonló megtorpanást, egy pici visszaesést, mint a Publikus és a Medián.
7: Igen, vannak kutatóintézetek, akik azt mérték, hogy egy kicsit kötelező mondat nyílt az olló, tehát tovább nőtt a különbség a két párt között. Van, aki azt mérte, hogy a Fidesz minimális mértékben felhozott az előnyé, vagy a hátrányából, de ezek mind-mind hibahatáron belüli eltérések, tehát ha minden mérés megnézünk az elmúlt időszakból, azért azt láthatjuk a piac egészét tekintve, egy porszemet se fújt arrébb az elmúlt egy-két hónap cselekménye, se a közösségi elnök ügye, se a vízügy, se a semmi. Tehát nagyon-nagyon minimális változások történtek mindebben. Gyakorlatilag az, hogy amit a Tisza a választások utáni egy-két hónapban ilyen győzteshez húzás címszó alatt fel tudott szívni, azt a többletet meg tudta tartani, és igazából voltak olyan fordulópontok, ahol a Fidesznek talán lett volna lehetősége egy kicsit erőre kapni, nyilván egy hónap után ezt sem mondanám ki, de hogyha például a Tusványosi beszéd, hogy Orbán Viktor üzenete erősebb lett volna valamilyen szubstanciális üzenete a követőknek, az egy ilyen eset lett volna. Egy érdekes frakcióvezetőváltás egy ilyen eset lett volna, de egyelőre én ezt nem látom, és hát ezek az ügyek meg az én véleményem szerint, illetve az adataink szerint nagyságrendek semmit nem változtattak a párt preferenciákon.
6: És szerintem egy ideig még így is marad. Ugyanis ahhoz, hogy ez változzon, az két dolog kéne, vagy a kettő közül legalább az egyik. Az egyik az, hogy alapvető, fundamentális bizalom megrendülés következzen be a Tisza táborában. Egy olyan eufórikus állapotban, amiben az volt ellenzéki szavazók, most már kormánypárti szavazók vannak április óta, szerintem ez még hosszú-hosszú hónapokig még ezt ki fog tartani. A másik pedig, hogy kéne egy életképes valami alternatíva, aki ez esetleg lehet húzni, vagy aki legalább elbizonytalanítja a kormánypárti szavazókat, ilyet sem nagyon látunk. És én azt gondolom, hogy tudatosan törekszik is a Tisza párt és a miniszterelnök is, hogy igazából miközben ugyan átvették a kormányzást, de tulajdonképpen kampányüzemmódban maradtak. És erre egy nagyon jó indok az, hogy van egy 16 éven át fönnálló szisztéma, ezt le kell bontani, ennek az általuk helytelenített vagy alkotmányellenesnek tartott dolgait el kell takarítani. De valójában, ha belegondolunk, ezek még nem pozitív állítások a kormányzat részéről, hanem arról szól, hogy mit nem akarunk. Mi az, amiért ránk szavaztatok, hogy leváltsuk, és ezt mi le is fogjuk váltani. Ez még szerintem kommunikáció technikailag, ez tulajdonképpen még kampányüzemmód. Ez még egy ellenzéki működés, hogy ugye hatalomra kerültünk, de a rendszer még áll, amit leváltottunk, és ezt a rendszert még le kell bontanunk. Szerintem majd akkor lesz érdekes, amikor pozitív állításokat kell a kormánynak arról megfogalmazni, hogy pontosan mit akar, ezek a pozitív állítások pedig elkezdenek beérni, tehát lesz intézkedés, annak hatása lesz. Meglepődnék, hogyha ez év vége előtt változna.
7: Bocsánat, hadd reagálják, csak egy pontban, hogy amennyiben, egyébként a Fidesz frakció is azt mondta a mai hírek alapján, források alapján, hogy a Tiszát úgy ítélik meg, hogy kampányüzemmódban maradt, ami viszont számomra előhozza azt a kérdést, hogy akkor milyen üzemmódban van ugye most a Fidesz?
3: Ellenállásiban, mert ellenzéki, az ugye a miniszter, hogy üzemmódban van
7: egyáltalán, és ugye arra pedig, hogy van egy eufória a Tisza választókban, igen, de azért két hónapja folyamatosan azt mérjük, vagy három hónapja, hogy mindig a részvételi hajlandóság csökkent a kutatásainkban, tehát kezdünk visszatérni a nem annyira szürke hétköznapokba, és most már tényleg az a fejezet jön, amire te is utaltál, ami szerintem egyébként el is kezdődött, amikor nem az egyébként önsorsrontó Fidesz lesz az ellenfél a Tisza számára, hanem azok az elvárások, amikhez fel kell nőni, azok a problémák, amikkel az ország küzd, nyilván ebben azért bőven benne van a Fidesz, és én is minden kommunikációt azzal kezdenék a helyükben, hogy Orbánék miatt nincs, mert igaz. De mégis azért ez egy sokkal nehezebb feladat lesz, úgy látom most, mint a nem is sebei nyaldosó, inkább mélyítő Fidesz-szel kezdeni valamit, amivel úgy látszik, hogy most nem kell kezdeni semmit a Tiszán.
3: Ugye, ha igaz, amit a HVG ír, az ő információik szerint a Fidesz nem erre számít. Ugye azt írja a lap, hogy a Fidesz frakció olyan 10-15%-a is kicserélődhet az év végéig, és elsősorban gazdaságpolitikai vagy energetikai területről érkezhetnek a képviselőcsoport új tagjai. Ugye azzal indultunk, hogy energiakrízis helyzet van, és a Fideszen belül azt mondják, hogy ezek a témák lesznek a legfontosabbak a következő években. Hát éppen ma áll le az atomerőmű, vagy holnap, szóval ezt tapasztaljuk, hogy ezek a területek valóban fontosak lesznek. Lehet-e ebben ráció szerintetek?
6: Hát az a kérdés, hogy a magyar közéletben mennyi relevanciája van a szakpolitikának, illetve a Fidesz mit ért az alatt, hogy ők behoznak majd szakpolitikusokat, azok majd mennyire akarnak szakpolitikát csinálni. Hát ez egy érdekes innováció lenne, hogy egy magyar politikus szakpolitikusként is megállja a helyét, és különben meg népszerű is, meg sok elérés produkál, és valahogy megfordítja a pártja sorsát. Ilyet azért nem nagyon láttunk, mert nem hogy a magyar, hát a világszinten azt látjuk, hogy a közélet az sokkal inkább a politikai showmenekről szól. Aznak, hogy valaki nagyon ért az energetikához, hát abból egy jó politikai sót csinálni azért az nem tűnik.
3: Ugye a HVG azt írja, vagy az a magyarázata a Fidesznek, hogy a pártban úgy látják, amit ti is mondtatok tulajdonképpen, hogy a Tisz egy kampányüzemmódban dolgozik, és az a kormánypárt, vagy a volt kormánypárt legfőbb célja, hogy majd jelentkeznek az első gazdasági meg politikai problémák, akkor erre tudjon reagálni az ellenzék szakpolitikákkal. Tehát azért kérdeztem, hogy ebben van a ráció.
7: Hát annyiban igaza van a Fidesz frakció tagjainak, hogy tényleg a mostani helyzetben nem látszik az egyértelmű megoldási lehetőség. Tehát tényleg nem látom, hogy fognak tudni labdába rúgni, amíg nincsen valami, amire rá lehet akaszkodni. Egyébként szerintem úgy tudnának labdába rúgni, hogyha tényleg szakítanának az orbáni korszakkal ők maguk is. Ez egy mondás lenne, vagy ez egy akció lenne. De egyébként a kampányüzemmód kicsit olyan, hogy szerintem 8 éve legalább abban vagyunk, és ilyen szempontból az, hogy a Tisza, ha kampányüzemmódban van, az nem feltétlenül újdonság, tehát nem nagyon emlékszem olyan időre ebből a 8 évből legalábbis, amikor ténylegesen ezt a 8 évet számolom arra, amikor a Fidesz már nem feltétlenül önerőből és sikerekből táplálkozva nyert választásokat, hanem egyéb nehezebb módszerekhez kellett nyúlnia, meg aljasabb kommunikációhoz, és a többi, és ebbe a térbe robbant be a Tisza. És szerintem ebben a térben van most is a Tisza is, meg a Fidesz is, csak ugye nem nagyon látszik, amit csinál, és abban viszont tényleg igazuk van, hogyha nem történik valamilyen külső hatás, vagy nincs valamilyen külső hatás, akkor a Fidesz nagyon nehezen fog tudni ebből a, nem is tudom, gyászból kiemelkedni, amiben jelenleg vannak. Mindenképpen kell valami lökés nekik. És lehet ez egy szakpolitikai kudarca a kormánynak, csak én sem látom azt, hogy majd egy szakpolitikus, amikor ez eddig nem működött, fogja érdekesíteni újra a Fideszt, ami a legérdektelenebb állapotában van az elmúlt 16 évben.
6: Egy kétharmados kormány esetében mindig azt látjuk, de így volt 2010 után is nagyon sokáig, hogy igazából a kormányzat kezében van az ellenzék jövője is, hogy azok hogyan kormányoznak, és hogy elveszítik a népszerűségüket. Egy ilyen nyomasztó fölénnyel szemben nagy innovációt nagyon nehéz kitalálni. Hát láttuk, hogy azért 15 év kellett ahhoz, hogy megjelenjen valami, ami képes volt megrengetni a Fidesznek a hatalmát.
3: A főváros és kormány viszonya, ez az utolsó témánk. Sok időnk már nincs, itt volt Karácsony Gergely. Ugye van ez a 7,5 milliárd, amit most inkasztóztak Budapesttől, ez a decemberi részlet haladéka volt. Én kérdeztem tőle, ősszel van két halasztott részlet, az már 86 milliárd, ő azt mondta, hogy azt már nem tudják leinkasztózni, mert hogy ez nincs ott a számlán. Egyelőre nem volt egyeztetés, erre várnak. Szóval mi lesz ebből szerintetek? Ez is komoly helyzetnek tűnik, mert az ősz az mindjárt itt van, és folyamatosan kérik az önkormányzatok az egyeztetés, meg is lett ígérve, de még igazából nem volt érdemi.
7: Igen, itt két dolog van, az egyik az új kormány és a főváros viszonya, vagy az új kormány és a polgármesterek viszonya. Tényleg Karácsony próbál valamilyen fajta egyeztetést kezdeményezni, vagy az egyeztetések folytatását. Egyelőre semmilyen arra utaló jelet nem látok, hogy ez a két fél nagyon szerelmes lenne egymásba. Inkább problémásnak látom a polgármesterek és különösen a főváros és a Tisza viszonyát, vagy Magyar Péter viszonyát a jelenlegi állapotban. De azért volt Kármán Andrástól is, másonnan is láttunk arra utaló magatartás, hogy szeretnének ezen a helyzeten változtatni. És itt jön a másik része a dolognak, hogy a szolidaritási hozzájárulás az valójában egy szelektív és igazságtalan és rosszul kigondolt olyan adóforma volt, ami nem semmilyen bizonyíték nincs, hogy olyan önkormányzatokhoz ment, akiknek tényleg szükségük lett volna rá. Ez a központi költségvetési tétele, amire tényleg szüksége lehet a Tiszának, de akkor nem hiszem, hogy ez a formája annak, hogy beszedjék.
3: Tehát ezen meg egy törvénytelen, most egy újabb ítélet mondta ki.
6: Hát ennek a kormánynak és az önkormányzatoknak a viszonyát alapvetően azt határozza meg és árnyékolja be, hogy a rendszerváltás óta ez az első olyan kormány, amelynek nincs, és ha nem írnak ki időközi választásokat, akkor még jó ideig nem is lesznek önkormányzati pozíciói érdemben. Pár képviselőjük van. Tehát ennek a kormánynak, ha most nagyon érdekelvűen nézem, akkor egyszerűen nem politikai érdeke az, hogy kiemelten foglalkozzon a nehéz helyzetben levő önkormányzatokkal, mert az önkormányzatok problémáit leverik majd a helyi polgármestereken, akik vagy fideszesek, vagy olyan úgynevezett óellenzékiek, akik nem kötődnek a Tiszához. Hogy majd mennyire, ugye volt egy ilyen elhalasztás az idei évre esedékes inkasszózásnak, ez valóban lehet segítség, de mondjuk van egy olyan kormányrendelet is, ami valami egészen abszurd módon ugye gyakorlatilag utasította arra a bíróságokat, hogy a ez az adónemmel kapcsolatos pereket függesszék föl, meg ejtsék. Én nem tudom, hogy ezt törölték-e azóta. Pedig ez egy kormányrendelet, még parlamenti szavazás se kéne hozzá.
7: A rendeletek hatályon kívül kerültek, amikor a rendeleti kormány.
3: Mert hogy ez tegnap volt, mert mint a bírósági ítélet.
6: Tehát végül is akkor igen, akkor ebben igazad, akkor ezt valóban akkor már magától lényegében megszűnt. De hát a negetverő szándékot én sem látok, hogy ezt rendezzék. Szerintem nem érdekük.
3: Köszönöm, hogy jöttetek.
7: Köszönöm.

az interneten, bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt

0: és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Baktérium miatt ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal és párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Akár már vasárnap újraindulhat az alkatrész hiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Százhalombattai Dunamenti erőműben, tájékoztatott a helyszínről a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, hogy a Mavir folyamatosan kapcsolatban áll a nagyfogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A miniszterelnök kiemelte, hazánk energiaellátása stabil, és minden szomszédunktól importálunk áramot, amikor szükséges. Magyar Péter a paksi atomerőmű kapcsán közölte, hogy a kényszerű leállás 50 milliárd forintos plusz kiadást jelent az államnak. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. A döntéssel a tervek szerint jelentős mennyiségű energiát lehet majd megspórolni. A főpolgármester a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló takarékosságra kéri. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket. Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Tóth Máté energiajogászt jelöli államfőnek a Mi Hazánk. A párt szerint jelöltjük, aki egyébként a választási kampányban digitális polgári kört is alapított, pártfüggetlen, ugyanakkor következetesen nemzetben gondolkodik, emellett elkötelezett a magyar történelmi és közjogi hagyományok mellett. Vendégünk Torockai László.
3: A Mi Hazánk mozgalom elnöke, jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Tóth Máté energiajogászt jelölik államfőnek, miért őt?
4: Azért, mert szerintünk mindenféle szempontból alkalmas, kétszeres doktor, energiajogász, 20 éve egyébként ügyvédként is dolgozik, és közgazdász is az Egyesült Államokban is végzett, Chicagótól Washingtonig, és persze Magyarországon is előadásokat tart, egy 700 oldalas könyv szerzője, ami az energiáról szól, ráadásul ez a napjaink egyik legfontosabb kérdése, ugye az energiaválság felé haladunk, tehát szerintünk mindenféle szempontból alkalmas. Egyébként láttam itt a bejátszásban is elhangzott, illetve olvastam már ezeket a kritikákat is, hogy egy digitális polgári kör alapításában is részt vett. Azt azért tudni kell róla, hogy ő kifejezetten hangsúlyozza, hogy pártfüggetlen, mi is régóta ismerjük őt, de az értékrendjét azt is ismerjük, tehát ő egy nemzeti, magát nemzetérzelműnek, konzervatív, nemzeti keresztény oldalon lévőnek tartja, tehát van egy értékrendje, de semmilyen pártnak nem volt soha tagja. Kapott
3: tagja
4: egy felkérést,
3: mint egy köztiszteletben álló. És azt mondja, bocsánat, hogy pártoktól ember. Független, ezt ő is igen. mondja, meg ön is ezt mondja, de ha pártoktól független, mondjuk a Mi Hazánktól lehet, hogy független, én azt nem tudom, de mintha a Fidesztől nem lenne független. Tehát, hogyha megnézzük a rezsivédelmi digitális polgári körök, aminek alapító tagja volt, amit most mondott az előbb, ilyen alapító tagok voltak, mint Németh Szilárd, rezsivédelmi biztos, Steiner Attila, Dömötör Csaba, fideszes EP képviselő, tehát hogy lehet független, hogyha velük volt alapító?
4: Hát úgy, hogy őt fölkérték, mint egy köztiszteletben álló szemét, akinek még egyszer mondom, nagyon komoly szakmai háttere van, tehát azt senki meg sem kérdőjelezte, hogy az alkalmasságát, egy abszolút alkalmas jelölt, nyilván ezen rugózik mindenki, pedig a különböző ilyen civil szervezetek, amelyeket vezet, azok szerintem sokkal érdekesebbek, mint ez a
3: hát igen,
4: nagyon rövid élet.
3: Alapított egy digitális polgári kört az elmúlt pár évben, akkor hát
4: fölkérték, mert nagyon népszerű, mert nagyon népszerű, nagyon népszerű a hagyományos jobb oldalon, és ő aki nem egy párt politikus, igent mondott erre a felkérésre, de ettől függetlenül nem lépett be semmilyen pártba, az meg egyébként minket egyáltalán nem zavar, és akkor ezt hogy nem akarom semmiképpen megkerülni a kérdését, nem zavar minket, hogy a Fidesz szavazói körében is nagyon népszerű szeméről beszélünk, Mi Hazánkos körben is nagyon népszerű, és azért is tartom ezt nagyon fontosnak, mert aggasztó jelek utalnak arra, hogy itt egy diktatórikus kétharmados hatalomgyakorlás építenek most ki, ennek látjuk a jeleit, erről nagyon sokat tudnék beszélni, de beszélek erről eleget a parlamentben, amikor ugye a miniszterelnök úrral szoktam vitatkozni, és pontosan ezért kellene egy olyan köztársasági elnök, aki kontrollt tud Magyar Péter és az általa vezetett kormány fölött gyakorolni. Tehát nem hiszem, hogy a Tisza párt által jelölt köztársasági elnök a legalkalmasabb, de biztos vagyok benne, hogy a Tisza párt azt fogja megválasztani, akit ő jelöl, de szerintem az országnak és a demokráciánk állapotának sokkal jobbat tenne, hogyha az ellenzék által javasolt köztársasági elnököt választanának meg. Ha tényleg
3: aki
4: azt szeretné,
3: független,
4: aki
3: szabály, még egy dolgot, ígért, még egy dolgot muszáj idehozzak, hogy lehet független úgy, és akkor a digitális polgári köröket hagyjuk, hogy a Megafon YouTube csatornáján a Patriótán még úgy volt, hogy műsora is indul, azt nem tudom, hogy indult-e műsora, de hogy több videót közzétett, az biztos. Ráadásul az energia helyzetet itt említette meg, a klímaváltozást, klímarettegés mellett beszél a szuverenitásról, patriotizmusról, globális jelenségekről, tehát azóta cím, hogy így hazudnak a klímaváltozásról.
4: Várjunk, álljunk még egy pillanatra.
3: Tehát... Klímaváltozás szkeptikus? Beszéljünk a klímaváltozásban?
4: Beszéljünk a klímaváltozásról is.
3: Arról hát, semmiképp,
4: ő
3: csak hogy a,
4: de
3: muszáj, ő a jelöltjük, de, és ő mit mond erre a nagyon fontos kérdésre.
4: Várjunk, tehát először is a felvetésnek az első részére szeretnék reagálni. Tehát azért az ne legyen már bűn, hogyha valaki magát patriótának bűnbánatnak tartja, vagy nemzetnek, nem bűn. Vagy most ellenzékinek tartja.
3: Csak az ugye azt mondja, hogy független, pártoktól független.
4: Még egyszer mondom, soha nem volt sem a Fidesznek, sem a Mi Hazánknak tagja. Azzal az értékrenddel azonosul, amivel én magam is, és nagyon sok Fidesz szavazó is egyébként azonosul, és semmi köze ahhoz a korrupcióhoz, vagy azokhoz a igencsak negatív ügyekhez, ami egyébként a Fidesz bukását okozta. Tehát abban ő nem felelős. Az, hogy értékrendileg közelebb áll a Fideszhez, vagy akár a Mi Hazánk mozgalomhoz, mint a Tisza párthoz, az ne legyen már bűn. Én pont erről beszélek, hogy szerintem olyan köztársasági elnököt kellene választani, ha már a Tisza párt kormányoz, aki egyfajta fékek és ellensúly rendszerében tudná mondjuk kontrollálni a kormányt.
3: És megteremti a nemzeti egységet?
4: Bocsánat, nagyon veszélyes az, hogy a miniszterelnök fogja magát és egyedül kitalálja, hogy Polgár Judit legyen a köztársasági elnök. Ugye aztán vissza is mondta, hogy Polgár Judit nemet mondott, de maga ez a metódus, nem Polgár Judit személyéről
3: beszélek. Amiért egyébként a miniszterelnök utána elnézést kérte egy videóban.
4: Jó, de már sok lesz az elnézéskérés. Tehát egy miniszterelnök ne hetente bocsánatot kérje, hanem kormányozzon
3: normálisan. Mondjuk az elmúlt 30 évben nem nagyon szoktuk meg, hogy politikusok bocsánatot kérnek.
4: De még egyszer mondom, előbb-utóbb az embereknek, ez most persze szép dolog, de most már az embereket az fog érdekelni, hogy jól tudnak-e kormányozni, és ebből a szempontból is nagyon komoly kritikáim vannak a kormánnyal kapcsolatban. Még egyszer mondom, szerintem ebből a szempontból dr. Tóth Máté és az alkalmasságát az senki nem kritizálja, tökéletesen alkalmas lenne, pont azért, mert igenis az ellenzék javasoljon egy köztársasági elnököt. Ami pedig a klíma szkepticizmust illeti. Tudja, azért ez egy nagyon érdekes kérdés ma, amikor bejelentik, hogy leállítják a paksi atomerőművet. Nagyon komoly kérdés az, hogy persze lehet mutogatni most a klímaváltozásra, mindenki látja, mekkora a száj van, mindenki látja, hogy mikor van 42 fok meleg, de miért nem beszélünk a magyar kormányok felelősségéről? Miért nem beszélünk arról, hogy Bős Nagymarosnál mit rontottak el? Miért nem beszélünk arról, hogy Pozsony és Bős település között a szlovákok ugye a Duna vizének visszatartásával majdnem egy tengert hoztak létre? Miért nem beszélünk erről? Hol van a víz? Ott van a víz. Miért nem beszélünk arról, most éppen beszélnek arról, hogy esetleg meg kellene fogni a Duna vizét? Hogy miért nem beszélnek arról, amiről nagyon régóta beszél a Mi Hazánk mozgalom, hogy semmit nem tett az Orbán kormány például az elmúlt 16 évben, az azt megelőző balliberális kormányok semmit nem tettek a vízgazdálkodás területén. Miért nem beszélünk arról, hogy pont van egy fantasztikus magyar találmány, talán hallott róla a Heller forgóféle hűtőtorony, ami ha ezzel tervezték volna például a Paks 2-t, nem ezzel tervezték, úgy tervezték a Paks 2-t is, meg Paks 1-et is egyébként, hogy majd a Duna vize majd hűti. De hát...
3: Ugye mi klímaváltozásról, meg ezekről a témákról nagyon sokat beszélünk, de nekünk most nem ez a témánk.
4: Dr. Tóth Máté ilyenekről, csak ezért meséltem önnek, mert ilyenekről beszél, és akkor jön egy laikus, Dr. Tóth Máté, aki energiajogász, aki 700 oldalas könyvet, a Fordulat című könyvet írta erről, egy nemzetközi szaktekintély az Egyesült Államokban, Magyarországon előadásokat tart, kétszeres doktor, és akkor jön egy politikus, vagy jön, ne haragudjon, egy újságíró, és akkor mindenféle jelző őket aggat egy doktor Tóth Mátéra, hogy ő
3: én nem aggattam jelzőket, én idéztem akkor, hát ő fogalmazott így.
4: Ő nem tudom, mennyire ért mondjuk a Heller forgó hűtőtoronyhoz.
3: És sem mennyire,
4: azért tudok róla, mert doktor Tóth Mátéra, vagy mondjuk az energetikai kabinetünkre.
3: De azért, hogyha valaki megnézi a Patriótán, hogy milyen címeke, vagy mikről beszél a videóban, akkor nyilván felvetődik ez a kérdés is. Utolsó dolog ezzel kapcsolatban, jó-e az, hogy a jelöltjük politizál már most?
4: Kire gondol, mert ugye volt egy alkotmánybíró jelöltünk.
3: Szabó Mátéra gondolok, mert most róla van szó, nem Siffer András. Vagy Tóth Máté,
4: bocsánat. Igen, mert ugye Siffer András a kapcsolatban mondta azt a miniszterelnök, hogy ő politizál, illetve a meghallgatásán
3: nem,
4: a parlamentben mondták a bizottságban.
3: Nem rá gondoltam, hanem az államfőjelöltjükre, mert ő reagált, és azt írja, hogy én pedig a jelöléstől ugyanúgy vagyok, aki voltam, leszek, aki vagyok. Igaz, nekem már kisfiúként sem, Demszkik plakát volt az ágyon felett, hanem Nagy Magyarország. Tehát hogy lesz ebből nemzeti egység megtestesítése, vagy hogyan áll majd fölött a napi pártpolitikának, amikor már a jelölésnél is a jelenlegi miniszterelnöknek üzen?
4: De mi ebben a politizálás, hogy...
3: Ez nem az?
4: Hát nem, hát egyébként pont az a lényeg, hát ő pont ezzel szembe megy. Hát azt mondja, hogy nem egy SZDSZ-es politikusnak, mondjuk Demszki Gábornak a plakátja volt gyerekkorában a szobájában, hanem egy történelmi Magyarország. Ráadásul ebben jelenleg az országgyűlésben mind a három politikai erő egyetért. Ugye pont Magyar Péter volt az, aki azt mondta, Szlovákiában volt is ebből elég nagy politikai hacacári botrány, hogy szerinte jó az a történelmi Magyarország térkép ott, ami ugye a Karmelitában volt a miniszterelnöki dolgozó szobában, mert hogy ez a magyar történelem része, ebben most mind a három politikai erő egyetért. Tehát erről beszélt dr. Tóth Máté, tehát szerintem semmi
3: nem erre gondolom a Demszki plakátra.
4: De ez nem
3: utolsó dolog, mert tényleg egy percünk maradt, és fontos dolog, mert tegnap újabb ülést tartott a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság, a második ülésük volt, nem vagy a harmadik. Mi történt itt? Vagy történt-e valami konkrétan?
4: Már a negyedik ülésünk volt, és arra különösen büszke vagyok, hogy ugye az országgyűlés fölállított öt vizsgálóbizottságot szerintem nagyon fontos téma, mind az öt nagyon fontos téma. Ebből ugye egy heves vitánk után a miniszterelnök úr ugye az egyiket rám bízta, hogy vezessem, ugye ez a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Egyedül mi kezdtük el a munkát eddig, és ugye most már több mint egy hónapja ülésezünk, és a kritikáimat meghallották a többiek, a többit ugye Tiszás képviselők vezetik, most már ők is elkezdték a munkát, tegnap már a gyermekvédelemmel foglalkozó vizsgálóbizottság elkezdte a munkát, és volt olyan közülük olyan, aki vizsgálóbizottságot fog vezetni, aki elmondta, hogy kifejezetten a mi ügyrendünket és a munkatervünket veszik majd mintaként, úgyhogy szerintem ez egy jó dolog, a mi vizsgálóbizottságunk jól működik, meg kell, hogy dicsérjem az összes, tehát a Tiszás és a Fidesz-KDNP-s tagjait és a bizottságnak, tényleg mindenki oda teszi magát, rengeteget dolgozunk. Most például az adatbekéréseknél tartunk, éppen a tegnap ülésen hangzott, hogy nagyjából 100 000 oldalnyi lesz az adatmennyiség, iratmennyiség, amit most bekérünk, tehát iszonyatosan kemény munka, mi sem tudtuk egyébként, ezt társadalmi munkában látom el, mert ilyet is már hallottam, hogy engem lekenyerezett a kormányfő ezzel az elnöki poszttal, ezt társadalmi munkában látom el, tehát ezért pénzt nem kapok, de tényleg éjjel-nappal dolgozunk, és nagyjából ősz környékén, tehát szeptember-októbertől várhatók a meghallgatások. Egyébként élőben közvetítjük saját csatornánkon a vizsgálóbizottság üléseit, és eddig, amikor száraz és olyan témákat, amivel most a műsoridőt nem is rabolnám, voltunk elfogva, mint az ügyrendről szóló vita, ennek a kialakítása, 100-200 000 megnézték ezeket az üléseket, tehát óriási az érdeklődés lakosság részéről. Képzeljék el, hogy mekkora lesz az érdeklődés, amikor Rogán Antalt, vagy akár Orbán Viktort, vagy Gyurcsány Ferencet fogjuk beidézni a bizottság elé, hiszen az egy új helyzet most, az országgyűlés megváltoztatta a korábbi játékszabályokat, mostantól kezdve akár rendőri elővezetéssel is oda lehet vezettetni egy volt minisztert, úgyhogy nagyon érdekes
3: lesz ez a bizottság. Tehát szeptembertől lehet erre számítani.
4: És ami a legfontosabb, szerintem a nézők számára legfontosabb, jó hír az az, hogy az országgyűlési határozat, ami létrehozta ezt a vizsgálóbizottságot, azt arról is rendelkezett, hogy nem csak az elszámoltatás, nem csak a feltárás, egyébként 1994-ig visszamegyünk, akkor alakították ezt a profitorientált rendszert, ezt az embertelen rendszert, nem csak ez a feladatunk, hanem az is a feladatunk, az országgyűlés feladatú szabta, hogy mi dolgozzuk ki, tegyünk javaslatot az új rendszerre, ami non-profit rendszer lesz, és nem lesz ilyen embertelen a kilakoltatások, a foglalások, az inkasszok, a letiltások, szerintem minden honfitársunk találkozott ezzel, hanem ehelyett egy sokkal jobb rendszert fogunk most kidolgozni, és erre nagyon kevés időnk van, év végéig be kell fejeznünk a munkát, úgyhogy nagyon intenzív a munka.
3: Nekünk sincs több időnk, de majd beszámolunk erről biztosan, mert a vizsgálóbizottság munkájáról. Köszönöm, hogy itt volt.
4: Köszönöm a lehetőséget.
3: Mert hogy most jön az aktuál, Réka Kingával. Szervusz! Kik jönnek hozzád, és mik a témák?
5: Szervusz, jó estét kívánok! Hát a paksi leállásokat foglalkoztat, mi arról fogunk beszélni, hogy mi újság azokkal a megújulókkal, amelyek most akkor az atomenergia helyébe kell lépjenek, legalábbis a hőség idejére. De szó lesz Szijjártó Péter luxus útjairól is, és hát természetesen a tankerületek reformja sem maradhat le. A mai napirendről Szirmai Dávid, Veres Gábor és Vető Balázs a ma esti vendégeim. Várom Önöket szeretettel!
3: Köszönjük. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Holnap este újra várjuk Önöket. Viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Mondd, mit
1: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Pénteken újra hetek. Illegitim a rendszer. Ellenállást hirdet Orbán Viktor. Anglikán fordulat. Botrány egy cionista kiáltvány körül. Fogadjunk. A benfentes kereskedelem meleg ágyai.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
3: Ön szerint veszélybe kerül az áramellátás, hogyha le kell állítani a paksi termelést? Ez a mai kérdésünk, tartsanak velünk, már is kezdünk.
4: A Duna rekord alacsony vízszintje miatt leáll a paksi atomerőmű, hétfőtől pedig energiakrízis jöhet. A kormány már a nagy fogyasztó korlátozására készül, a lakosságtól is takarékosságot kér. 1,7%-kal nőtt a GDP a második negyed évben, de elmaradt a várakozásoktól. A gazdaságot továbbra is főként a lakossági fogyasztás tartja életben. Véget érhet a tankerületi rendszer korszaka. A kormány autonómabb és gyermekközpontúbb oktatást ígér. Egyetlen napra szállt meg Szijjártó Péter Katarban, ami 6,5 millió forintjába került az adófizetőknek. Az RTL által kikért dokumentumok szerint más külföldi útjain is összesen több mint 15 millió forintot költöttek luxusszállásokra. Vendégeink: Szirmai Dávid, a Blik főszerkesztő helyettese, Veres Gábor, a Nyitlevelek Podcast műsorvezetője, Vető Balázs, a Forrás Társadalomkutató Intézet vezetője.
1: Ez az Aktuál. A stúdióban Paprika Kinga.
3: Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket és a vendégeket is. Szirmai Balázs maga is szóvá tett.
5: Dávid,
3: bocsánat. Szóval Dávid már is szóvá tette, hogy még egy álló napig vagy főszerkesztő helyettes a Bliknél.
5: Holnap az utolsó napom.
3: Szeretnéd ezt kommentálni valahogyan a nézőink kedvéért? Mire számítasz, hova tartasz, mik a igazi közhelyes új kihívások, amik felé elhajózol az egyre csökkenő magyar tenger felszínén?
5: Erre a kérdésre még nem tudok válaszolni. Az elkövetkező héten már remélem, hogy okosabb leszek, mert majd akkor elkezdek majd nézni. Még nincsen olyan hely, ahol engem úgy várnak, hogy én nekem már ott van a szőnyeg. Több lehetőség is van nyilván, vagy babonából, vagy pedig egyszerűen azért, mert lehet, hogy a végén nem is tetszik. Nem mondanék erről többet, de hát még holnapig még a Blik főszerkesztő helyettese vagyok.
3: Nem fogunk szerintem a munkaügyi hivatalban összetalálkozni, de ha véletlenül mégis, akkor kedves ügyintézőkre számítok. Úgyhogy kapcsolódik ide az első gyors kérdésem. Takarékoskodásra kéri a lakosságot a kormány. Hogyan takarékoskodtak a villamos energiával?
5: Ügyesen.
3: Szóval ez egy nagyon praktikus tanács.
0: Én nem használjuk.
5: Ugye, ez egy, ugye, a tanács az az, a szakértők tanácsa az, hogy lehetőleg az esti csúcsidőn kívül használjunk elektromos eszközöket, ez az 5 és este 10 óra közötti időszakon kívül. Most nekem nincsen elektromos autóm, a telefonomat 10 óra után töltöm, és mivel általában nagyon későn érek haza, ezért már nem is nagyon világítok. Tehát tulajdonképpen azt hiszem, hogy én optimalizáltan kezelem ezt, mert napközben a munkahelyemen vagyok, ott pedig majd kérjék számon
3: ott
5: azokat.
3: Ott működteted a keltetőgépedet.
5: Ott, hát ott a klímát azt azért működtetik, tehát hogy, de hát az már nem az én asztalom, mert nem én működtetem ezeket a dolgokat, otthon minden rendben van.
3: Sok sikert kívánok a továbbiakhoz is, de még fogunk erről beszélgetni. Te hogyan spórolsz, mit kapcsolsz le esténként?
0: Például
3: vagy bekapcsolod az összes
0: lámpát
3: képet?
0: Azt leszoktam, és közvetlenül azelőtt, hogy elmegyek aludni, azt legtöbbször megcsinálom. De most például azon gondolkodtam, hogy tényleg, hogy nem használom most a otthon a szaunát, vagy a medencében nem kapcsolom fel a villanyt, esetleg nem tudom, a jacuzzit nem akarom
3: itt
0: most használni.
3: Meg fognak késelni innen kifelé.
0: Ezt a hármat nem csinálom. A valóságban tényleg annyi, hogy én nagyon egyetértek azzal, és nagyon, ha lehet innen is üzenni mindenkinek, aki bennünket néz, hogy ezt komolyan kell venni, már csak azért is, mert ebben az időszakban egyébként is irgalmatlan magasak az energiafelhasználások szinte minden országban a világon. Magyarország valószínűleg ilyen helyzetben azért nem nagyon emlékszem, hogy volt valamikor, amikor esetleg egy miniszterelnök vagy bárki kiállt és elmondta, hogy takarékoskodnunk kell, mert tényleg vészhelyzet lehet ebből. Szóval ezt vegyük nagyon komolyan, természetesen vicceltem. Ami a valóság az, hogy én mondjuk a klíma használatom az olyan, hogyha nagyon-nagyon meleg van, akkor egy 10 percre bekapcsolom, utána hagyom egy órát, vagy ameddig még bírom ezt a meleget, és utána megint 10 percet használom. Ha ez így megy, akkor szerintem akkor ez
3: az, amire
0: példát...
3: a szakember nekem azt mondta, hogy ez a legrosszabb módja, hogy elmesélem a szünetben, Jézus. Hogyan oktattak engem temperelni a szobákat. Hogyan takarékoskodsz, kérlek? Hogyan véded a nemzet energiakincsét?
6: Ebben az időszakban én nagyon egyszerűen meg tudom ezt oldani, ugyanis nem tartózkodom legtöbbször a lakásban, éppen ezért a lakásnak...
3: Fröccsözöl a rakpartot?
0: Vagy homeless lettél, vagy miért?
6: Dolgozom.
3: Ja, esténként. Akkor mindenki más szóval, fizeti helyetted a villanyszemlet.
6: Szóval ezért a lakásomban ezt a smart rendszer egyszerűen megoldja, hiszen ha nem tartózkodom otthon, ő mindent lekapcsol, aminek nem kell mennie. Ebben a kérésben egyébként, ha már ilyen kérések kerülnek elő egyébként, közben azt látom, hogy végre van egy kormányzat, ami felnőttként kezeli a magyar társadalmat, és elmondta, hogy mit javasol, hogy az emberek mit tegyenek azért, hogy egyébként az egész országnak jobb legyen.
3: Ez valóban nem vagyunk ebben a formában hozzászokva, bár ugye válságkommunikáció, kríziskommunikáció zajlott bőven a COVID idején, hipóztuk a tojásokat, vagy hát mindenki kedve szerint, de nézzük meg, hogy pontosan miről is van szó most Paks esetében, és aztán beszéljünk a megújuló energiáról, mert azt viszont nem zárják el.
7: A Duna rekord alacsony vízszintje miatt 44 év után először teljesen leállítják a paksi atomerőművet, és mivel szerdán leállt a Dunamenti erőmű is, hétfőtől energiakrízis helyzet jöhet, jelentette be Magyar Péter Facebook videójában. A rendkívüli energiakrízis helyzet miatt bizonyos nagyfogyasztók termelését korlátozhatják, adott esetben ideiglenesen le is állíthatják őket. A kormány utasítására a MAVIR felszólította az akkugyárakat, a cementgyárakat, a vegyi üzemeket, az autógyárakat és egyéb üzemeket, hogy korlátozzák áramfogyasztásukat a kritikus időszakban. Amennyiben szükséges, a kormány akár kötelező jelleggel is beavatkozhat egy-egy nagyfogyasztó ütemezett ideiglenes lekapcsolásához, tájékoztatott a miniszterelnök. A lakosságtól pedig azt kérik, hogy aki teheti, az esti csúcsidőszakban, tehát 17 és 22 óra közötti időszakban kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztással járó tevékenységeket, különösen az elektromos autók töltését és a légkondicionálók használatát.
3: Ez az esti csúcsidőszak, ez a lakossági fogyasztók részéről csúcsidőszak, hiszen ennél jóval többet fogyasztunk összességében napközben, amikor leginkább tombol a hőség, és amikor például az ipari termelés meg a munkahelyek fogyasztanak. Szó van arról is, hogy a nagy üzemek fogyasztását korlátozhatja a kormány, de beszéljünk egy kicsit a megújulókról, mert igazából hozzájuk kapcsolódik ez az esti időszak, amikor azt kérik, hogy takarékoskodjunk, hiszen napközben elég nagy arányban áll rendelkezésre elsősorban napenergia Magyarországon, és most az uniós átlagot lassan megközelítjük. Júniusban kb. 25%-a származott az EU-s energiafelhasználásnak megújuló forrásból, ami egy elég meglepő szám. Jó, ez nyilván június, süt a nap. Mit gondoltok, hogy állunk most megújulókban?
0: A globális felmelegedés az most már nem, szóval az nem egy ilyen valami, amiről így beszélgetünk, hanem ez itt van, látszik, és érezzük a hatását. És ugye a napenergia ebből a szempontból, hogy terjedt el Magyarországon, azt szerintem nagyon örvendetes. Tehát az egy nagyszerű dolog, hogy egyre több háztetőn lát az ember napelemeket, valóban olyan környezet és energiatudatosság kezd válni a magyar társadalom egy része. Noha, és pláne, hogy erre még mondjuk EU-s pályázati források is voltak, a lakosság számára pályázható pénzek, hogy az egészen örvendetes, és az is nagyon jó, hogy ez a napenergia, ez vissza is tud menni, tehát egy szaldós elszámolással tud menni, akinek még tud, nem tudom, ez hogy áll most az a helyzet. Az a lényeg, hogy akár még nullára is ki lehet hozni, sőt, még akár pénzt is lehet vele termelni. Amiben hiányérzetem van, és most a kormány ezzel foglalkozott, és van is erre vonatkozóan javaslat az asztalon, ami a szélerőművekkel kapcsolatos ügy. Mindig úgy volt, biztos ti is nagyon sokat voltatok, én hát nagyon sokat lehet, hogy nem, de biztosan láttátok, aki elmegy az M1-es autópályán, látja, hogy amikor átérünk Ausztriába, akkor egy ilyen hatalmas nagy erdő fogad bennünket, szél.
5: Most Magyaróvár környékén van egy kettő.
0: Ott is van néhány, és akkor egyszer csak így, ugyanaz a szélcsatorna, valószínűleg nem áll meg a határon, tehát van egy olyan érzésem, hogy ott a szél így jön, és akkor azt mondja, hoppá, itt nem megyünk tovább, hanem átmegy rajta. Tehát erre az oldalra is tehát ugyanígy telepíthetőek lettek volna ezek a turbinák. Valamiért az előző kormánynak, nekem az volt az érzésem végig, hogy nem állt érdekében. Valami miatt nem állt érdekében.
3: Ez nagyon expliciten akadályozta az előző kormány a szélerőművek, szélenergia hasznosításának a telepítését éveken keresztül. Igen. És ugye az Eliosz szétnézett a megújulók piacán, illetve az energiatakarékos piacon, de hát inkább az EU-s pénzek hasznosításában volt hatékony, mint a közvilágításban.
0: Bocs, csak egy mondat, hogy itt meg lehetett magyarázni Paks építését, Paks 2 építését, a nem tudom én, a Mészáros fél erőműveket. Egy csomó mindent meg lehetett magyarázni. Az, hogy energiatöbletre van szükségünk, hát a szélerőművek azok nem lehetnek, tehát szükségünk van az atomerőmű beruházásra, több ezer milliárdért. Ezt is értem, csak azt mondom, hogy most az egy örvendetes dolog, hogy újra foglalkozunk ezzel. A szélerőművek is rengeteg energiát, többletenergiát fognak.
5: Igen, miközben lehet, hogy én most egy ilyen különutas vagyok ebben a történetben, de ebben a pillanatban az örvendetes dolgoknak nem igazán tudunk örvendeni, mert egy olyan helyzettel állunk szembe, ami valójában nem tudjuk, hogy hova vezet. Olyan még nem fordult elő, hogy lekapcsolják a paksi atomerőművet teljesen. Aki látta felvételeket a Dunáról, Bajánál, vagy akár itt Budapesten a Hokedlivel ülnek a vízben, az azért már ebből tudhatja, hogy itt valami olyan dolog történik, ami egy, biztos, hogy nagyon nagy baj, kettő pedig nem tudjuk a végét. Tehát az, hogy ennek lesz-e olyan vége, és ez baromi hamar bekövetkezhet, ha bekövetkezik, hogy mit tudom én, másfél hét múlva azt fogják mondani, hogy hatóságilag leállítják a légkondicionálókat, most csak alsamra ütöttem, mert nem tudjuk a következményeket. Ebből a szempontból szerintem a fő kérdés az, hogy ezekkel a óhatatlan ügyes intézkedésekkel. Azért ezt ne felejtsük el, hogy én azért annyira nem hiszek a környezet tudatosságába a magyaroknak, inkább azt mondom, hogy azért van annyi nap ilyen kollektor és napenergiát begyűjtő háztető, mert egyszerűen számoltak, és kiderült, hogy sokkal olcsóbbak, de közben lehet, hogy a műanyag PET palackot rakja be a petrezselyem gyökér mellé, vagy szóval, hogy itt ez nem a környezet tudatosságról szól, mert ha ide megyünk, akkor az elektromos autónak az akkumulátora az nem éppen a környezetbarát előállításáról híres. Messzire vezet ez a történet, de egy tény, hogy lehet ezt a nyomást csökkenteni. Lásd a gázválság idején, amikor megkérték, hogy az elején volt az, hogy azt mondták, hogy az egészséges a 16 fokban alszol, aztán ezt fölvitték 20-ra, meg megemelték baromira a határérték fölötti árat, de egy tény, hogy valami elképesztő nagy vagy fogyasztás csökkenés történt a téli időszakban gázból. Tehát lehet itt azért, van mozgástér, hogy ennek milyen távlati problémája, na ez az érdekes. Tehát, hogy ezt mennyire fogja az ország gazdaságát, nem akarom azt mondani, de most az volt a nyelvemen tönkrevágni, mert ez is benne van a pakliba. Ezek mind-mind olyan dolgok, amik túlmutatnak azon, hogy jaj Isten, most akkor ne légkondizunk. Nem, itt egy nagyon-nagyon komoly baj van, és az egyébként médiaérzékeny Magyar Péternek a megszólalásában éreztem egy különbséget.
0: Igen.
5: Ez most nem a Facebook videós Magyar Péter volt, hanem az egy olyas valaki, aki ugyan pánikot nem akar kelteni, de azt mutatta, hogy emberek, kérem, hogy ezt és ezt csinálják, mert baj van.
3: Itt a lakossági takarékoskodás, én azért azt képzelném, vagy takarékoskodás a felszólítás részben arról is szól, hogy meg kell tanulni a lakosságnak, átállni az eddigi rezsicsökkentett üzemmódról egy másfajta gazdálkodásra, ahol gondolunk arra, hogy mennyi a fogyasztás. Azért mutassuk meg, azt kérem, mert van itt nekünk egy szép adatunk, hogy Magyarországon az energiatermelésnek több mint 30%-a származik megújuló forrásból. Az energiafogyasztásnak ez egy kisebb része, de itt szépen látszik, hogy majdnem utoléri a nukleáris energiát a megújulók aránya, és mögötte kullog jócskán lemaradva a földgáz és a nyersolaj, és ehhez képest ugye a biomassa jóval kisebb tétel. Tehát én bevallom, én megdöbbentem azon, hogy ekkora az arány, az EU-s áramtermelés aránya megújulókból 48%, sokkal több, mint amire én számítottam. De kíváncsi vagyok, hogy vajon ez a mentális átállás rezsicsökkentésről, fogyasztáscsökkentésre, ez vajon hogy fog menni? Balázs, mire számítasz ennek? Szerintem azért lehet nagy politikai ára, nem?
6: Abban az értelemben politikai ára rövid távon nehezen tud lenni, ugyanis az, amit most látunk, hogy ilyen helyzet tud előállni, ugye erre Magyar Péter is tőle tényleg szokatlanul röviden, gyakorlatilag 4 mondatban utal csak arra, hogy egyébként tényleg az elmúlt nagyságrendileg 10 évnyi ezen a téren lévő kormányzati semmittevésnek is az eredménye. Mert ugye az energiaszolgáltatók privatizációjával ugye a hálózatfejlesztést, a technológiafejlesztést azt teljesen levették, és egyszerűen ennek a politikai oka, vagy társadalmi oka, az egyértelműen az előző kormányzatnak az ezzel való nem foglalkozása volt. Emlékezzünk vissza, az elmúlt években mindig annyi volt a válasz, hogy az energiára majd megépül Paks 2, és akkor rendben lesz minden. Hát Paks 2 helyén még egy gödör van.
3: Hát és most az egyet is kétség,
6: és az egyet is le kellett kapcsolni. Szóval valójában politikai és társadalmi hatása, a politikai része az biztos, hogy jelen pillanatban azért, mert a helyzetnek egyébként tényleg nagyon nagy részében az előző kormányzat semmittevése, vagy nem cselekvése az oka, ezért ez kevésbé.
5: De a Réka említette ezt a fogyasztás tudatosságot, és ez jó, hogy behoztad, mert egy picit el tudunk libbenni szerintem a politikától, mert ez társadalmi kérdés. Ebben a témában nekem azért vannak kétségeim, hogy az általad említett nevelést, vagy irányítást az hatásos lesz, mert egész egyszerűen a világon azt lehet látni, hogy vegyük végig. Az, hogy a az emberek a mobiltelefonjaikat töltsék, az majdhogy nem olyan, mint amikor egy ember a nagy melegbe iszik egy pohár vizet.
3: Jó, de nem ez a nagy fogyasztási tétel.
5: A ruhaipar elképesztő mennyiségű vizet használ, miközben a fast fashion a reneszánszát éli, és elképesztő mennyiségű fogyasztó mondja azt, hogy igen, használj vizet, festéket, egyebet, azért, mert új ruhát akarok venni. A mobil szervereknek a működtetése mind áram, vagy nem mobil szerverek, hanem a, hogy hívják
6: adatközpontok.
5: Az adatközpontoknak. Az említett elektromos autónak az akkumulátor előállítása, irtózatos víz és energiaigény. Hogy tudunk egy ilyen irányba fejlődő világba azt mondani, hogy gyerekek, tekerjétek most, de most nem lesz áram a telefonba. Nagyon nehéz.
0: Te elléptél a politikát, de egy mondatot engedj meg, hogy...
5: Visszatérhetünk.
0: De csak annyira, hogy ez jogos is, amit mondasz, meg egyet is értek részben, nem teljesen, mert azért nem, mert van egy bizonyos felelősség, nem, tehát amit állítasz, az egyet értek, csak oda mennék, hogy van egy bizonyos felelőssége tényleg mindenkinek ebben. Az előző kormánynak az a felelőssége, szerintem, hogy amikor arról volt az Európai Unióban, hogy minden pénzt kifizetnek azért, hogy megújuló energiára átálljon valamelyik ország, akkor A, ezt nem vettük igénybe, B, kifejezetten tiltottuk a szélerőműveket, eszünkbe jutott, hogy kellene, ott megállt a bős nagymarosi építkezés, lehet, hogy egy vízierőmű is valahol elférne Magyarországon. Az előző kormány ezt
3: nem tette. Abban most szerintem nem ennyi fel, hogy a Dunának meg, mennyire használt volna.
0: Bocsánat, ezt én nem tudom, csak azt mondom, hogy mondtak ilyet.
3: A szlovák azt tudom mondani, senki nem örül ma már.
0: Azt gondolom, de hogy azt akarom mondani csak, hogy az emberekkel elhitették, hogy ebben az országban Kánán van, itt rezsicsökkentés van, mert akkora energiánk van, hogy még el is adunk belőle az ukránoknak, az áramból, a nem tudom én miből. Az emberek ezt megszokták, és most egyébként tényleg erős kérdés, hogy azzal, hogy fognak szembesülni, bár Magyar Péter tényleg nagyon jól beszélt ebben a történetben, és nagyon más volt, mint eddig, hogy hogy fogják azt megérteni, hogy oké, hogy rezsicsökkentés nincs, de hogy még baj is van.
3: Nézzük meg, hogy mit mondanak viszont a mi nézőink és kommentelőink, mert ugye a nap kérdése is ehhez a témához kapcsolódik. Azt kérdeztük, hogy ön szerint, ha le kell állítani Paksot, veszélybe kerül-e az áramellátás, és azt mondják erre a mi nézőink. Márta például azt mondja, hogy ha szakértő kormány van, akkor tudni fogják, hogy mi lesz a jó, bízom benne. Hozzá csatlakozik egyébként a válaszadók többsége, legtöbben azt gondolják, hogy nem lesz óriási probléma Paks 2 leállításából. Tibor szerint akár az ukránoktól is tudunk vásárolni villamos energiát. Egész Európa egy nagy hálózaton össze van kötve. Zsigmond azt írja, hogy ha ezzel megmentjük a vizeinket, ám legyen. Szerintem nem annyira a vizek megmentéséről van szó itt Paks esetében, hanem a vízhiányról, de ettől még köszönjük neki a hozzászólást. Anna Mari úgy véli, hogy veszélybe kerül az áramellátás. Ilona szerint idézőjelben felkészítik a lakosságot az áram korlátozására, szerinte ez COVID 2.0 újra csomagolva. Nóra azt írja, hogy nem lesz baj, de az emberek ész nélküli fogyasztása áramból, vízből, gázból nem fog jóra vezetni, Tamás szerint pedig az áramellátás nem kerül veszélybe, mert jön nyugatról, ötszörös áron. Hát ezt jól megkaptuk Tamástól, de nagyon köszönjük a válaszokat, tehát akkor még egyszer mutatjuk a szavazás eredményét. 30% fölötti azoknak az aránya, akik a mai kérdésre igennel válaszoltak, tehát azt mondják, hogy szerintük veszélybe fog kerülni az áramellátás. 67% úgy gondolja, hogy nem lesz nagyon nagy baj. Köszönjük a válaszokat, most tartunk egy rövid szünetet, és utána folytatjuk a beszélgetést. Többek között Szijjártó Péter sok milliós hotelszobáival maradjanak velünk.

0: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.
1: Te figyelj már, Tibes, azt azért gondolom, te is tudod, hogy csak egyetlen igazi és üdvözítő egyház létezik keresztény felekezetek között. Nem véletlenül mondja a Károli Biblia is azt, hogy anya a szent egyház.

0: Kardashiano.
1: Úgyhogy nem a keret a lényeg, hanem a szív mögötte. Isten igéjében bíz, ne egy rendszerben.
2: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
2: Folytatjuk is a beszélgetést, és már is rátérünk a tankerületek kérdésére. Lannert Judit bejelentést tett méghozzá az jelentősen központosított közoktatási rendszer decentralizációjáról, azaz a központosítás felszámolásáról. Nézzük a részleteket.
3: A Klebersberg központot 2012-ben hozta létre az Orbán kormány, az átvilágítás mostanra fejeződött be. Erről jelentés is készült, amely a szerdai kormányülésen került elő, megtárgyalták és el is fogadták. Erről az oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be. Úgy fogalmazott, a jelentés alapján elmondható, hogy az elmúlt években újra felépült az a túlzottan központosított működés, amelyet Magyarország egyszer már megtapasztalt, és amelyről már 2016-ban bebizonyosodott, hogy nem működik. Ahelyett, hogy nagyobb önállóságot kaptak volna az iskolák, egyre több döntés került vissza a központba. A bürokrácia nőtt, az intézmények mozgástere szűkült. Lannert arról is írt, hogy az oktatás megújítása nem valósulhat meg ugyanazzal a szemlélettel, amely a problémákat előidézte. A központosítás korszaka lezárul. Egy korszerűbb, autonómabb és gyermekközpontúbb oktatási rendszer építésébe kezdünk. A miniszterelnök a teljes tankerületek átalakításának részleteiről is beszélt.
4: A Tisza kormány teljesen átalakítja ezt a rendszert. Augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetjük meg. Szemben a korábbi gyakorlattal a polgármestereket is bevonjuk a döntésekbe. Nem osztogatunk többé életre szóló kinevezéseket, a kiválasztott igazgatók 5 évre fognak megbízást kapni.
3: Kitért arra is, hogy a Klebersberg központ megmarad, ugyanakkor a szerepe teljesen megváltozik.
4: A jövőben kutató, fejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül.
3: A múlt héten nevezték ki a Klebersberg központ új vezetőjét, Sinka Editet.
2: Tulajdonképpen a régi pedagógiai központok szerepét kapják meg ezek a Klebersberg központok, ha jól értem, illetve hát majd lássuk meg a részleteket. Szegény Klebersberg Kunó, szerinted büszke lenne arra, amit a nevében eddig összehordtak, illetve amit ezután össze fognak hordani, melyik tetszene neki jobban?
5: Ami eddig volt a Klebersberg központokban, az a volt miniszter munkásságához még csak véletlenül sem passzolt, egyetlen elemében sem. Ez az átalakítás, ez mindenképp egy fontos átalakítás, mert valahol el kell kezdeni az oktatás reformját, és ez egy akkora rendszer, amiben egyszerűen nincs optimális megoldás, hogy hol nyúlsz hozzá. Ami szerintem ebben most egy fontos változás, hogy tényleg bevonják az önkormányzatokat az ezzel kapcsolatos döntésekbe, hiszen mégiscsak az az a szervezet, ami a legjobban ismeri a településen élőknek a helyzetét. Ők azok, akik legjobban tudják azt előrelátni, hogy mondjuk 5 év múlva hogy fog kinézni, mik a terveik a településükkel. Azonban ebből a szempontból egy dolog mindenképpen fontos, mert ugye most átalakítják az oktatásnak a rendszerét, azonban tervben van egy önkormányzati reform is. És ugye ennek a kettőnek majd az összeegyeztetése, az egy kérdéses dolog a jövőben, hiszen például, hogyha ugye vannak olyan elképzelések, hogy mondjuk megszűnnek önkormányzatok, vagy az önállóságukat összevonják, akkor valójában utána majd az oktatási rendszert ehhez újra hozzá kell igazítani. Tehát láthatóan ez egy olyan típusú változtatás elkezdése, ahol tényleg nem lehetett megtalálni az optimális belépési fontot, valahol el kellett kezdeni, és már ez az eredmény.
6: Így van, hát ez abszolút. Tehát, hogy hajrá, azt lehet mondani ezekre a tervekre. Csak hát ugye az oktatáspolitika, ez pont egy olyan terület, ahol nem olyan, mint a gazdaság, hogy mit tudom, egy éven belül már lehet látni számokban, hogy itt jó irányba megyünk, hanem itt nagyon-nagyon hosszú idő, amikor majd a PISA-teszteken azt lehet látni, hogy a magyar diákoknak a szövegértési képessége nem olyan tragikus, mint eddig. Akkor, amikor majd azt lehet hallani, hogy egy pedagógusnak nem kell annyit adminisztrálnia, mint amennyit például most kell, bár hozzáteszem, fogalmam nincs, hogy miért kell ezt, akkor ennek az egésznek az elegye hozhat majd egy olyan iskolarendszert, amire azt mondhatjuk, hogy igen, elindultunk felfelé, nem lett jó a magyar oktatás, nem, elindultunk felfele. Borzasztóan hosszú idő, az nekem is megnyugtató, hogy oktatási szakemberek nem ezzel a kliknél általában hatalmi gőg minden egyes megnyilvánulásnál visszaköszönt. Én vagyok a hatóság, majd én megmondom, hogy ki lesz a napközis tanárnéni, nem beszélve az iskolaigazgatókról. Ez a Móricz Zsigmondi iskolaigazgató, polgármester, tankervezető, miközben nem volt oktatási miniszter. Szóval egy borzasztóan megreparáló rendszerről volt szó, ez most itt elkezdődött. Mindenki szerintem drukkoljon ennek a kormánynak abból a szempontból, hogy az oktatás fejlődjön.
7: 15 évig nem találkoztam olyan pedagógussal, vagy 15 évig nem, azóta nincs ez a rendszer, de amióta ez a rendszer van, tehát ugye elvették az önkormányzatoktól az iskolába az iskolák fenntartói jogát, ezt odaadták ezeknek az intézeteknek, vagy ennek az intézetnek, akkor, amikor az egészségügyet is elvették, a kórházakat, stb. És akkor most ugye ez zavarta az önkormányzatokat, zavarta az embereket, hogy miért nem az önkormányzat gyakorolja ugyanúgy ezeket a jogokat, mint korábban. 15 évig nem találkoztam, vagy megint ezt mondom, mindegy, hosszú évekig nem találkoztam olyan pedagógussal, aki azt mondta volna nekem, hogy ebben a rendszerben, ami van, ebben ő jól érzi magát. Tehát nem találkoztam olyan pedagógussal. Most ez azt is jelentheti, hogy ezek mind ilyen ellenzéki elhajlók voltak, és hát ugye kevesebb fideszes pedagógussal találkozom, lehet, hogy ők azt mondták, hogy nekik ez nagyszerű, de én nem találkoztam olyannal. Amit Magyar Péter csinál most, illetve a kormány csinál, a Tisza párt, a Tisza kormány csinál most, az azon túl, hogy szerintem egy jelentős társadalmi igényre ad választ. Tehát arra a társadalmi igényre, ami legalábbis a pedagógus társadalomból bizonyosan, és egy nagyon sok szülőtől, más emberektől érkező igény, hogy ez, ami eddig volt, ez tarthatatlanul rossz volt. Tehát nem jól működött az iskola, nem volt kréta, WC-papírt vittek be a gyerekek, tényleg krétát kellett bevinni a tanároknak, rossz volt az ellátórendszer, és ahogy mondja a Dávid, valóban kis királyok voltak ezek az intézményvezetők. Úgy is beszéltek, úgy is bántak a pedagógusokkal, mindenféle teszteket kellett írni a pedagógusnak, megnőttek a kötelező óros számok. Tehát egész egyszerűen ki voltak zsigerelve, és ilyen beszámoló, olyan beszámoló. Valójában a pedagógusokat is gyakorlatilag behajtotta maga alá a Fidesz, szerette volna az összes pedagógus felett gyakorolni ezt a felsőbbrendűséget, és erre volt jó ez a rendszer. Na most az, ami most következik, vagy hallható ezekből az információkból, ami most következik, az egész egyszerűen visszaállítja a normális világot, megpróbálja majd visszaállítani a normális világot, amiben valóban beleszólnak majd az önkormányzatok abban, hogy kik vezessék ezeket a tankerületeket, hogyan működtessék őket. Én szerintem, ha már belekezdenek, akkor ezt az egészet meg kell reformálni, és a PISA-tesztek meg ezek azok majd egy másik történet lesz, az majd az a tananyag leadási rész lesz, hogy miből taníthat a pedagógus. Többek között ez is egy érdekes kérdés, hogy elvették a tankönyvválasztási szabadságot.
2: Ki kell javítsak, mert PISA-tesztek kompetenciát mérnek, és nem nominális tananyagot, tehát pont nem azt, ami ebben az elmúlt évek jellemző tanrendjében nyomva volt, hogy mennyiségi tananyag legyen, ezek képességeket mérnek.
7: Én elállítottam.
2: Képességteszteken nagyon, ott módszertan fog meglátni, itt, hogy idézzem Koperikát, az ELTE Nevelés Tudományi Intézetből, mert hogy Magyarország továbbra is pedagógiai nagyhatalom szakmailag, csak aztán a közoktatásban nem sikerül, vagy nem hagyják ezt megvalósítani, hogy az oktatásban nincsen olyan, hogy jövőre, szó szerint ezt mondta Koperika nemrég egy interjúban, tehát hogy sokkal lassabban futnak át ezek a változások, és az nagyon fontos, hogy ne is próbáljanak meg, mondom továbbra is őt idézem, ne is próbáljon meg senki egyik pillanatra a másikra változtatni. Itt például több önkormányzat jelezte, hogy ők nem tudnák így egyik pillanatra a másikra visszavenni az iskola fenntartást. Mit gondolunk erről, mire számítasz ebben az átalakulásban, Balázs?
5: Az önkormányzati rendszer egésze van valójában jelen pillanatban válságban. A legtöbb önkormányzat egyébként forráshiánnyal küzd, szakemberhiánnyal küzd. Az elmúlt 16 évben kiüresítették egyszerűen azt, amit önkormányzatoknak hívunk, és arra a rendszerre egyébként így egyben rátolni például az oktatást. Az elmúlt években minden komolyan vehető oktatáskutató azt mondta, hogy csak azt ne. Mert hogy nem azért, mert az önkormányzatoknak nincs jelenleg képessége arra, hogy ezt megoldja. Ezért szerintem az a nagyon fontos, hogy az önkormányzatok azt tudják hozzátenni az oktatási rendszerhez, hogy őnekik van statisztikájuk, elképzelésük arról például, hogy várhatóan hány gyerek fog születni, hány jut el iskoláskorba, hogyan lehet ezt a rendszert fenntartani, ezt a képességüket érdemes beemelni, és nem azt, hogy ők tartsák fenn az épületet, vagy ők gondoskodjanak a karbantartásról, mert láthatóan, mert egyébként ezek részletkérdések az oktatás szempontjából. Amit én még egyébként most szerencsésnek tartok ebbe a reformba, hogy nem azon kezdett el a kormányzat vitatkozni, hogy mi a tananyag tartalma, hogy miről szól az érettségi, mit kell tanítani, hanem az, hogy a rendszer alapjai hogyan működnek, mi az a struktúra, amiben az oktatás működik, mert valójában így lehet elkezdeni az átalakítást.
2: Nagyon sok minden pénzkérdés lesz ebben is, de akkor beszéljünk pénzkérdésekről. Szijjártó Péterrel kapcsolatban nézzük, mi derült ki róla mostanság.
8: Egyetlen napra szállt meg 2022. decemberében Szijjártó Péter Katarban, de ez így is 6,5 millió forintjába került az adófizetőknek, derül ki az RTL híradó által kikért külügyminisztériumi dokumentumokból. Szijjártó az ötcsillagos Sheraton Grand Resortban szállt meg, ahol a legdrágább lakosztályok jelenleg 2 millió forintba kerülnek egy éjszakára, de a költségeket megdobhatta, hogy a volt külügyminiszter a katari foci VB idején vendégeskedett a hotelben. A kikért dokumentumok szerint Szijjártó Péter Gánában sem szerénykedett. Ott 2023. decemberében két éjszakát töltött egy luxus hotelben 4,1 millió forintért. Az Egyesült Államokban két napra 2,9 millió forintért, Törökországban pedig 1,9 millió forintért foglaltak szállást Szijjártó Péternek. Ezek összesen több mint 15,5 millió forint közpénzbe kerültek.
2: Dávid, úgy érzem, ez a te természetes térítési területed. Kérlek, meséld el, mit gondoljunk Szijjártó Péter működésére?
6: Azért mondod ezt, mert úgy nézek ki, mint aki ezekben a szállodákban a törzs vendég vagy?
2: Nem, hanem mert a Blikkben azért hasonló hírek gyakran megfordulnak, szerintem ez tematikusan azért illik a Blikkhez.
6: Ja, vagy úgy? Előjáróban azért leszögezném azt, hogy én nem vagyok azért annak a híve, és tudom, hogy ezzel most sokan nem értenek velem egyet, tehát hogy egy miniszter azért igenis ne Airbnb szálláson a kulcssal áttörlő alatt módon szálljon meg valami garniszállóba, de azért ezek a számok, amiket itt látunk, egy dolog fontos, mert az nem vált nekem egyértelművé, hogy ez delegációra vonatkozik, vagy egy személyre, mert ez a hivatalos adatokban nincs benne. Na most, hogyha a 20 fős delegációnak került ennyi, be az is sok, de azért az rögtön már szóval arra azért vigyázzunk, hogy ne a hergelésnek az eszközét vegyük magunkra, és azt mondjuk, hogy a Szijjártó egy szobát kivett 6,5 millió forintért. Ha erről van szó, akkor háborogjunk, csak gyanítom itt azért egy komplett...
2: A katari VB-re valószínűleg nem egy teljes küldöttségem, de erre most nem tudok
6: válni. Egy miniszter azért mindig megy titkárral, neki négy testőr járt, szóval azért mindegy. De azért itt
2: kérdés,
6: azok a számok...
2: Kérdés, hogy ugyanolyan minőségű szobákat kapnak. Ugye ugyanebben a szállodában az átlag ára itt, egy szobának 2 millió forint körül van egy éjszakára, de hát
6: csúcs,
2: a speciál nem? Pont a VB.
6: Az a csúcs.
2: Igen, millió, de és ehhez képest 6,5 milliót fizettek,
6: értem? Nem tudjuk hány embernek, de igen.
2: VB idején.
6: Inkább azt mondom, hogy van ebben a történetben egy nagyon beszédes elem, az pedig a repülőtéri VIP-várókban a fejenkénti fogyasztás, ami 100 000 forint volt. Most amikor belegondolunk, képzeljük el ezt a szituációt, hogy oké, nagyon sok ember van a miniszterre,
2: hát
6: bemennek a VIP lunchba, és fejenként 100, tehát nyilván nem mennek ki 6 órával korábban, hanem valószínűleg van maximum fél órájuk, de legyen 3-4 órájuk. Azért ezt úgy pörgessük már meg, mondjuk Szijjártó Péter nem iszik alkoholt. Abban az esetben, hogyha kikér egy jó vörösbort mindenki fejenként, még akkor se jön ki ez az összeg, de szóval ezeket nem nagyon értem, és hát azért ez rámutat arra, hogy itt reptettek például üresen repülőgépeket azért, hogy majd, hogyha esetleg azzal menne a miniszter úr, akkor majd legyen ott egy magángép, illetve egy honvédségi gép, de közben meg vonattal ment, ez a New York-Washington szakasz volt, és ezért a repülő üresen repült tovább, hogy majd onnan hazavigye. Nyilván a pazarlás, mint olyan, az tetten érhető. Ez nem kérdés.
7: Jártónál? Minden nap. Tehát, hogy nekünk van az a kis podcastünk, és sok, aminek kapcsán néha, amire szoktam hivatkozni. Vendégünk volt, Suha György volt diplomata, és kifejezetten sorozatot készítettünk Szijjártónak a csodáiból, amiket csinál. Mondok nektek egy-két példát. Például el kellett költözni az egyik szállodából egy másik szállodába, mert nem volt 4 méter belmagasságú a gym, tehát maga az edzőterem, amelyiket Szijjártó úr igénybe vette, ezt Suha Györgytől tudom. Aztán például egy európai nagyvárosnak...
2: Csak azért, hogy ne tudjanak a plafonra köpni, az Lenin lehet, nagyon bosszant.
7: Lehet, hogy nagyobb légtérre van szüksége az úrnak. Például egy európai nagyvárosnak az egyik parkját úgy bérelték ki egy estére, hogy futni tudjon benne egyedül, hogy ez több 10 millió forintos tétel volt. Tehát ezek olyan történetek, amikről most itt beszélünk, ez a néhány millió forintos szállás, hogy ez a jéghegynek a csúcsának a csúcspontja, a pici apró kis izécskéje, mert valójában ez lefelé szélesedik, és olyan, az embernek olyan alűrei voltak, amitől tényleg mindenki dobott egy hátast, amikor a Suha ezeket elmondta, és hát sorolhatnám még, ha van kedve valakinek ebben mélyebben elmélyedni, akkor keressen rá Nyílt Levelek podcastben, de ami ennél fontosabb, hogy gátlástalanul. Tehát ők
6: lehet mindezt gátlásosan csinálni?
7: Igen, ez úgy gátlástalan, hogy azt gondolták, hogy soha nem ér véget, és soha nem derül ki, és soha nem kérdeznek rá.
2: Egy összehasonlítási alapot, nem Szijjártó Péter az egyetlen, akinek a szállodai számláiról tudomásunk van. 2025. januárjában közölte le a HVG, hogy 228 millió forintba került a szálláshely a párizsi olimpia teljes idejére Súlyog Tamásnak és delegációjának. A köztársaság mindössze 3 napot töltött, de 15 napra foglalták a szállodai szobákat. Ezt egyébként eredetileg nem is neki foglalták, hanem még Novák Katalinnak, aki ugye időközben lemondott, és volt nekem egy kedves betelefonálom a fórumban, aki ezért hívott, hogy ezen háborogjon, és amikor megkérdeztem tőle, hogy ő mire számít, mit gondol, mi kerül ennyi pénzbe ezen a szállodai szobán, olyat mondott, hogy olyat még én sose hallottam, azt mondta, szerintem aranyból van ott még a légynek a lábán a patkó is. És gyönyörűen kifejezi a dolgot. Földig volt az illető.
6: Egyébként a Súlyog a gymmel meg volt elégedve? Ott a 228 milliós szállodán? A belmagasság az rendben volt?
2: Megette a nemzetméltóságát. Balázs, normálisak ezek a költések bármilyen ország esetében? Most nem csak Magyarország. Tehát egy küldöttségnek ennyit kell költenie?
5: Én nem is egy országból indulnék ki, mert nyilvánvalóan a művészvilágban egyébként szerte mindenhol hallani arról, hogy művészeknek hasonló alűrjei vannak. Két nagyon nagy különbség van. Egyrészt azok a művészek a saját gázsijukból fizetik ezeket az alűröket, és ugye az a pénz, az az ő teljesítményükből fakad. Ők azért engedhetnek meg maguknak ilyen alűröket, mert az a teljesítmény, amit letesznek az asztalra, az emberek azért kifizetik a koncertjegyeket, a színházjegyeket, a bármit, és éppen ezért, hogyha ő 4 méteres edzőterembe szeretne edzeni, és ezért egy másik szálloda kell, akkor semmi probléma, azt ő a magánpénzéből fizeti. A probléma itt az, hogy Szijjártó Péter és a Fidesz prominensei ezt valójában a magyar adófizetők pénzéből csinálták úgy, és ez egyébként szerintem egy nagyon fontos eleme volt annak, amit a luxizás körüli politikai problémának hívhatunk, hogyha lett volna egyébként közben az országban fejlődés, tehát valódi teljesítményt tettek volna le az asztalra, akkor egyébként de a magyar akkor emberek
6: is,
5: egy része...
6: Akkor is. Hidd el azt, és én ezt váltigáltam, a luxizás az a Tisza kormány sikerében nagyon nagy súllyal esett latba. Ugyanis az emberek többsége az nem feltétlenül azt mondta, hogy hát a csok egy jó szándékú, de elhibázott konstrukciójú valami, vagy az adókedvezmények, hanem azt mondták, amikor meglátták a NER-nek a ficsúrjait, vagy nagyurait, jachtokon, és azt lehetett látni, hogy megmondták, hogy ez a hajó, ez annyiba kerül, mint a, nem tudom én, felfoghatatlan összegek, akkor azt mondta, hogy na, elmentek ti a francba. És nem egy, nem kettő, nem tíz ilyen volt.
7: Tehát emberek fel se fogja, nem is láttak még ilyet közelről. Tehát azt szerintem, mert amikor arról beszélünk, sokszor beszélünk arról, hogy felfogod, hogy mennyi 10 millió. De, és akkor emiatt nagyon tudsz haragudni valakire, hogy valaki ellopott 10 millió forintot, mert azt még úgy látod. De amikor azt mondja valaki,
2: én arra is emlékszem, aki 20 évvel ezelőttről tartozik, nekem 4000.
7: Na például.
2: Tehát nekem már meghalt szegény, de emlékszem rá.
7: Fel van írva egy kis cetlire neki egy ilyen kis kockás füzetbe 1992-től, hogy egy stúdió felvétel 5000 forint, és azt azóta is megkérdezi tőlem, ha találkozunk, mikor adom meg.
2: Hát és az nem.
7: De már nem, most már azért is. Dafke, nem adom meg. Tehát ez...
2: Micsoda egy ember, sose adok neked kölcsön, még szotyolát
7: hát még jó, nem is mernék kérni. Mert egyébként szerintem ebben egy vita volt, tehát nem én tartoztam, csak tőlem kérni. Na egy szó, mint száz. Tehát amikor ebben az ügyben a magyar polgároknak azt az érzete, az érzete erősödött meg, hogy én egy elérhetetlen célnak tartok 1 millió forint spórolást, egy nyári nyaralást a családdal egy hétre.
2: Egy bojlercserét.
7: Tényleg bármit elérhetetlen célnak ilyen szempontból. Ezek a palik meg nem, hogy elérhetetlen céloknak tartják a még nagyobb jachtot, a magánrepülőgépet, hanem használják a 6 millió forintos szó, és minden szó igaz, amit mondasz. Szerintem a NER ebbe bukott bele, konkrétan ebbe bukott bele. Tehát semmi folyt, nyilván a bűncselekmények, a balhéka, nem tudom,
6: micsoda. Mondjuk ezek összefüggnek.
7: De összefüggnek.
6: Tehát azért ne felejtsd el, hogy...
7: Ezek összefüggnek.
6: Tehát akkor, amikor a nyuszi motor 800 ezer forintba kerül állami oldalról, vagy igen. 600 ezerbe, ott azért felsejlik a bűncselekmény, mert ez nem megy
7: persze,
6: másképpen.
7: Persze, hát ez két havi fizetése egy átlagban.
2: Bocsánat, itt ez a rendszerek diszfunkciója is kellett, de akkor legyen valami jó hír így a végére. Most mondják a kollégáim is, ki is kerestem. Magyar Péter nemrég jelentette be, hogy rendkívüli bejelentkezést tett közzé a 100 halombattai dunamenti erőműből, amit ugye nemrég meghibásodás miatt leállítottak, illetve az egyik blokját most vasárnaptól újraindul majd, ez nagyjából 380 megawattos plusz kapacitás, tehát amitől megijedtünk, hogyha Paksot le kell állítani, mekkora energiahiány lesz, azért ez kisebb probléma lesz. Ott azért 2000 megawattról beszélünk, de 380 megawatt se kutya, szóval ezt arra se kell.
6: Nézőinek segítsük értelmezni ezt a sok-sok megawattot, föl lehet gyújtani a villanyt.
7: Igen, lehet felkapcsolni.
5: És Szijjártó Péter szállodáit is már a BYD fizeti.
2: Jó, hát valami nekünk is kell az életben, aminek örülhetünk. Gyorsan nézzünk rá, hogy miből fogjuk, vagy miből fizettük eddig Szijjártó Péter utazásait. Mi történik a GDP-vel?
9: 1,7%-kal nőtt a GDP a második negyedévben, derül ki a KSH friss jelentéséből. Az előző negyedévhez képest minimális 0,4%-os a gazdasági növekedés. A gazdaságot továbbra is elsősorban a lakossági fogyasztás tartja lendületben, amelyet az infláció visszaszorulása, a béremelkedések, valamint a választások előtti kormányzati kereslet élénkítő intézkedések is támogathattak. A növekedéshez hozzájárult az ipar teljesítménye, miközben a mezőgazdaság fékezte azt. Elemzők szerint a most közzétett GDP adat csalódást okozott az előzetes várakozásokhoz képest. Az áprilisi és május havi statisztikák alapján arra lehetett számítani, hogy az ipar kifejezetten erős negyedévet zár.
2: Dávid, soványka növekedés, de növekedés.
6: Hát igen, én azért ebben óvatosabb lennék, mert azért ez a szó, hogy lendület, persze lehet ezt mondani, hogy
7: lendület,
6: de azért, hát azért
2: pont, elindult a hinta, szóval, nem?
6: Hogy hát ez már egy, de, hogy ez még azért nem lendület. Szerintem azért ebben az országban gazdasági szempontból nincs jó helyzet. Nagyon nehéz helyzetben van a magyar gazdaság. Ennek az okait most nyilván nem tudunk ennyi idő alatt ebbe belemenni, és a kitettségünk miatt viszont nagyon-nagyon sok függ attól, hogy mi történünk rajtunk kívül. Tehát itt lehet Kapitány István és Kármán András, a világ legjobb embere is, abban az esetben, hogyha Iránban egy kendős ember azt mondja, hogy már pedig a Hormuzi szorost aláaknázzuk, akkor valami kevés mozgástere van a mi minisztereinknek.
2: Hát vagy az Egyesült Államokban azt mondja egy elnök, hogy széjjel fogjuk verni Iránt
6: ritkosomra. Igen, az majd, hogy nem, az már egy ilyen természetes kockázat. Szerintem az be is árazta a piac, hogy Trump éppen most bal vagy a másik bal lábával kelt fel. De egy szó mint száz, tényleg azért itt csak reménykedni lehet, hogy az ország elindul majd gazdaságilag, mert most ez az 1,1%, ez azért nem büszkeségre adunk.
2: Na jó, hát lássuk meg, hogy mi történik. Ugye nagyon sokan várják, hogy a Brüsszelből elindított pénzvonat egyszer csak a nyakunkba szakad, és eljön a Kánoán. Én azért még kirakom az ócska lepedőt az ablakban, hogy ne forrosodjon fel a szoba. Önöknek is ajánlom ezt megfontolásra. Nagyon köszönjük a figyelmet, és ma este összes vendégének a beszélgetést. Kiváló éjszakát kívánok, holnap is várjuk Önöket, viszontlátásra.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak.

műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Média piac.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: a budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket! Több ezer gyógypedagógus hiányzik a közoktatásból, miközben azok a gyerekek, akiknek szükségük lenne erre a típusú segítségre, azok most már egyre többen vannak. Erről is beszélgetünk majd Totyik Tamással, a Pedagógusok Szakszervezetének elnökével. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Most vagyunk túl a felvételén, kihirdették a ponthatárokat, ebben az látszik, hogy többen jelentkeztek ilyen típusú szakokra.
2: Igen, de ha most megnézzük a végzett hallgatókat, akkor pedig azt tapasztaljuk, hogy nagyon kevés, aki az állami szektorba helyezkedik el. Egy jelentős része a hallgatóknak a magánszektorba megy el, ugyanis ha magánórát tart, akkor nagyjából 3-4-szer annyi pénzt tud keresni, mint amit az állami szektor ki tud fizetni, például túlóraként, tehát 7000 forint egy helyettesítés egy gyógypedagógusnak, 7400 forint körül van bruttóba, és azért 15-20000 forintot el tud kérni egy magánóráért alsó hangon egy-egy gyógypedagógus. Tehát ez az egyik felhajtó erő. A másik pedig az, hogy nagyon alacsony az ellátottsági szint, és nagyon sok szülő a saját kezébe veszi a dolgok irányítását, és elvégzi a gyógypedagógus szakot, a fejlesztő pedagógus szakot, és elsősorban az autizmus szakot, és a saját gyermekeiknek a fejlesztését, gondozását próbálják ezzel megoldani, vagy akár magánfoglalkozásokba is, kis csoportos foglalkozásokba is próbálnak segíteni a gyerekeket.
1: Hol dolgoznak gyógypedagógusok? Hogyha az állami szektort vesszük, például ott mi az előírás, mikor kell ott lennie gyógypedagógusnak?
2: Hát két részre kell, vagy három részre kell bontani a gyógypedagógusoknak a foglalkoztatását. Ugye nagyjából 110 ezer körül van, vagy 120 ezer körül van azoknak a gyerekeknek a száma, akik valamilyen fejlesztésre vagy segítségnyújtásra van szükségük. Ez 59 ezer főről indult 2000-ben, tehát ez megduplázódott közel.
1: Ez is egy érdekes kérdés lehet, hogy azért, mert most már felismerjük ezeket a
2: Tehát a szűrés az egy nagyon fontos eleme a rendszernek, tehát a szakszolgálatoknál végzik ezeket a szűréseket, illetve hát a szakszolgálatok még megkapták jutalmul, ugye a 6 éves kötelező beiskolázás miatt az iskolai érettségi vizsgálatokat, ami nagyon komoly pluszterhet jelent számukra, tehát ez egy olyan teher, amit ha megszabadulnának, akkor valamivel jobb lehetne az ellátás. A másik része ugye a szakszolgálatoknál megy a helyszíni fejlesztés is a súlyosabb esetekben. A másik része ugye a gyógypedagógiai intézményekben, az egységes gyógypedagógus módszertani intézményekben azokat, akiket elkülönítetten oktatnak, ott vannak külön fejlesztő pedagógusok és gyógypedagógusok, akik a gyerekeknek a fejlesztésével foglalkoznak, és hál' Istennek az integrált oktatásnak a lehetősége megnyílt, és azokban az intézményekben integráltan oktatnak, oda is kellene gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus és iskolapszichológus. És van egy negyedik terület, a szakképzés, ami a legneuralgikusabb pont a mi megítélésünk szerint, ugyanis a szakképzésben a jogszabály nagyon szépen körülírja azt, hogy ezeket a sérült gyerekeket hogyan lehet tanítani és foglalkoztatni, és ennek ellenére az oktatási intézmények az alapító okiratban kizáró tényezőként kezelik ezeket, és nagyon sok gyereket kizárnak a szakma megszerzésének a lehetőségéből, és csak egy ilyen alap szakma megszerzésére teremtenek lehetőséget. Tehát ez is egy másik súlyos probléma az egész rendszernek. És ott egyébként a legnagyobb a szakember hiány. És ha a szakember hiányról beszélünk, azért, hogy legyen összehasonlítási alapunk, Magyarországon nagyjából egy 5-8% közötti a teljes pedagógus létszámnak az a része, akik gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok vagy iskolapszichológusok. A visegrádi négyekben mi állunk a legrosszabbul, például Szlovákiában 12%. Tehát azért ez az arány is mutatja azt, hogy mekkora nagy szükség lenne. Tehát ha most megdupláznánk, meg háromszoroznánk valami csoda folytán a létszámot, akkor tudnánk ellátni ezeket a feladatokat. És a másik nagyon súlyos probléma, amit jelentkezik, hogy a szakszolgálatok, mikor a vizsgálatot elvégzik, akkor ráírják azt, hogy milyen fejlesztésre van szükség a gyermeknek, viszont azt már nagyon sok esetben nem írják rá, hogy hány órára van szükség a fejlesztésre, és hogy egyéni fejlesztésre legyen, vagy kis csoportos fejlesztés legyen, hanem ezt üresen hagyják, ugyanis tisztában vannak azzal, hogy az oktatási intézmények nagyon sok esetben ezt az óraszámot nem tudják teljesíteni, és akkor joggal követelhetik azt, hogy akkor miért nem kapja meg ezt a fejlesztést a gyermek. Tehát itt mutatkozik a legnagyobb probléma ebből a szempontból.
1: Itt, amiről beszélünk, az az autizmus. Az ADHD ide tartozik?
2: Ide például, tartozik.
1: Mert ezt szoktuk emlegetni, meg az SN is gyermekek.
2: Így van, a magatartási zavarra rendelkező gyerekek. De hogy azért érezzük, hogy mekkora probléma. 2000-ben 630 autizmussal bejegyzett gyermek volt a KSH adatai szerint. Most 2025-ben 13.380. De a tanulási zavarra rendelkező gyerekeknek a száma is 7000 volt 2000-ben, és 2025-ben 49.600 volt. Tehát ez egy hihetetlen nagy arányú ugrás, ez biztos, hogy a szűrési rendszernek a fejlődésének köszönhető, de természetesen a társadalomnak a digitális eszközök megjelenése, vagy a családok szerepének a csökkenése, ezek mind maga után mondják ezeket a zavarokat.
1: Én nagyon komoly ugrás látszik ugye az igény területéről a gyermekeknek, akiknek fejlesztésre lenne szükség. Ezt milyen mértékben tudja követni egyébként a képzés? Lehetne-e egy normális esetben követni egyébként ezt a megugrást?
2: A nagyon nagy probléma az, hogy azok, akik megfelelő szakmai képesítéssel rendelkeznek a felsőfokú oktatásba, azoknak a száma nagyon kevés. Tehát lehetne emelni az oktat, a létszámot, és kell is, és emelkedik is egyébként, az azért hozzátartozik az igazsághoz, viszont a minőség kérdése, ez kérdőjeleket von maga után. Ugye idáig az ELTE-n a Bácinak volt kizárólagosság, az autizmussal most már Győrbe, Hajdúböszörménybe is megjelentek ezek az oktatások, és a kollégák, amikor tiltakoztak, az én ismereteim szerint, ez nem 100%-ig biztos, pontosan amiatt tiltakoztak, hogy ők már tovább nem terhelhetők a felvétel, a felvett hallgatói létszám következtében, viszont a minőségből nem akarnak visszavenni. És ez érthető is, és egyébként támogatható is. Tehát ott a felsőoktatásnak egy nagyon komoly hiátusa van, azokat pótolni kell, hogy minőségi szakemberek kerüljenek oda, és a gyógypedagógus képzésbe egy megfelelő minőségű rendszer alakuljon ki.
1: Igen, pont tegnapi hír, hogy az intézmény egyébként közleményt adott ki, hogy örömmel tájékoztatnak mindenkit, hogy akkor egyébként, ugye nem csak tiltakoztak, hanem felmondott gyakorlatilag a komplett tanári kar, de hogy sikerült ezt pótolni, mondjuk ugye nem lehet kommentelni, vagy nem lehet hozzászólni ehhez a bejegyzéshez, ami a Facebookon található. Azok a szakemberek, akik most végeznek, azoknak előbb-utóbb tanítania kéne az utánpótlást egy ideális helyzetben, mikorra lehet ezt a több ezres hiányt, ahonnan indultunk, pótolni?
2: Hát ha mostani tempóval nézzük, a legfontosabb az lenne, hogy vonzó legyen a pálya a gyógypedagógusok számára, illetve az iskolapszichológusok számára is.
1: Hát úgy tűnik, hogy vonzóbb, mint eddig, hiszen többen jelentkeztek.
2: Hát igen, csak a szektorban nem jelenik meg, tehát az arányát tekintve jóval kevesebben jelennek meg az ellátási rendszerbe, mint amennyire szükség lenne, vagy mint amennyi a kibocsátás érték volt ebből a szempontból.
1: Mit jelent, évekről beszélünk?
2: Hát én azt mondom, hogy legalább egy 10 év kell ahhoz, hogy ezt pótolni tudják, úgyhogy a nyugdíjba vonulókat is tudják pótolni, mert nagyon magas a nyugdíjas visszafoglalkoztatás.
1: Egyeztetnek erről a kormánnyal?
2: Egyeztetünk, illetve most fel szeretnénk hívni a kormány figyelmét. Ugye mi 3 évvel ezelőtt az ombudsmanhoz fordultunk, hogy ezeket az egységes gyógypedagógus módszertani intézményeket, illetve a szakszolgálatokat vizsgálják már meg, hogy az államnak milyen felelőssége van abban, hogy az ellátás nem megfelelő. És ezt kértük, hogy akkor ezt nézzék meg, hogy akkor ez hol akadt el ez a vizsgálat, mert 3 év óta semmi sem történt ebbe az ügybe. És felhívnánk a kormány tagjainak a figyelmét, hogy ugye azt ígérték, hogy látogatásra mennek az oktatási intézményekbe. Az első célpont ezek a gyógypedagógiai intézmények és szakszolgálatok legyenek, és itt kimondottan például a gyömrői egymire szeretnénk felhívni a figyelmet, ahol például fogyatékkal élő gyerekeknek 200-300 métert kell menni egy tanteremtől, hogy WC-hez jussanak. és az egész gyógypedagógiai rendszernek az egyik csődje, állatorvosi lova ez a Gyömrői intézmény ebből a szempontból.
1: Tocsik Tamás, köszönöm.
2: Én köszönöm a megkeresést.
3: Ez volt az...

őrzöl, az sosem hal el. Paralel parák közt a sorsod az akvarell, amit te festesz. Választasz színt, hogy melyikkel, választasz barátot, aki szeret és nem csak belinkel, aki egy nagyobb szív, aki mindenkit nevén megismer.

0: szemed előtt. Minden ott a szemed előtt.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden.
2: És ha szakadékhoz érsz, ahol már mindenki farol, a szív akkor is föld alól, a föld alól.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az Egyenes Beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Újabb bírósági döntés született arról, hogy törvénytelen a főváros csújtó szolidaritási hozzájárulás. A főpolgármester szerint fontos győzelem ez Budapestnek. Karácsony Gergely egyúttal további egyeztetéseket szorgalmaz a kormánnyal. Az újabb hőhullám kapcsán pedig arról posztolt, hogy Budapest felkészült a hőségre és a rekordalacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek továbbra is biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását. A stúdióban Karácsony Gergely. Már a paksi atomerőmű működésére is hatással van a Duna alacsony vízállása. 24-72 órán belül teljesen leáll a termelés, amire korábban még sosem volt példa. A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van a 2018-as rekordszint alatt. A leállítás módjáról, a visszakapcsolás körülményeiről és az esetleges következményekről a Szódi Attilát kérdezzük. A Republikon intézet szerint nem ingatták meg a Tisza táborát a belpolitikai viták, miközben a Fidesz támogatottsága 20%-ra csökkent. Közben a HVG arról ír, hogy év végéig parlamenti frakciójának tizedét lecserélheti a korábbi kormánypárt. Balogh Gáborral és Langer Mártonnal beszélgetünk. Tóth Máté energiajogászt jelöli államfőnek a Mi Hazánk. A párt szerint jelöltjük, aki egyébként a választási kampányban digitális polgári kört is alapított, pártfüggetlen, ugyanakkor következetesen nemzetben gondolkodik, emellett elkötelezett a magyar történelmi és közjogi hagyományok mellett. Vendégünk Torockai László.
2: Kezdődik az Egyenes Beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Karácsony Gergely főpolgármester. Jó estét kívánok.
3: Jó estét.
2: És egy picit türelmét kérem, mert kapcsoltunk volna az erőműbe a kommunikációs igazgató, sajnos délután lemondták az interjút, de hát nem maradunk, és a nézők sem maradnak információ nélkül, mert kapcsoljuk most Aszódi Attilát, ugye Paks 2 volt kormánybiztosa, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára, aki kedden, jó estét kívánok, köszöntöm újra.
4: Jó estét kívánok, jó estét.
2: Elmondta tulajdonképpen itt nekünk az adásban, sajnos előfordulhat, hogy nem lehet kizárni a héten vagy a következő napokban a teljes leállás. Hát ezt látjuk most, sajnos így lett. Az első kérdés mindenki számára az, hogy lesz-e így elegendő villamos energia az országban?
4: Nem tudom megmondani. Nagyon reméljük, hogy sikerül ezt a nehéz időszakot átvészelni, de azt sem tudjuk, hogy milyen hosszú lesz az időszak, akár több hét is lehet. Ugye továbbra is csökkenést jeleznek elő a vízügyi szakemberek a Duna vízállására vonatkozóan, és egy nagyon komoly hőhullám jön, szaharai levegő fog beáramlani a Kárpát-medencébe, nagyon magas nappali és éjszakai hőmérsékletek mellett, és a csernovodai atomerőművet már Romániában leállították, most nagy valószínűséggel akkor a paksi blokkok is mind leállnak, hiányzik 400 megawattnyi termelőkapacitás a 100 honobotai erőműben, szóval egy nagyon kiélezett helyzet jön akkor, amikor extra fogyasztást jelentenek a nagy meleg miatti légkondicionálók, szóval hogy egy nagyon kiélezett helyzet van, ami akár több hétig, vagy akár egy hónapig is fennállhat. Korábban azt tapasztaltuk, hogy ezek a alacsony dunai vízállások elkezdődnek nyáron, és aztán akár szeptember-október időszakában is még fennállhatnak. Szóval nagyon-nagyon-nagyon kiélezett helyzet van. Nem tudom megmondani,
2: hogy Az egy hónap megdöbbentő volt. Ugye Magyar Péter bejelentette egy videóban azt, amiket elmondott, hogy tulajdonképpen három tényező miatt lehet hétfőtől energiakrízis, de azt is mondta, hogy a jelenlegi leállásra de 10 milliárdos többletköltséget okozó áramimportra lesz szükség. Ez megoldja, vagy megoldhatja a helyzetet?
4: Akkor, hogyha a régióban lesz elég villany, szóval ezt ma nem tudjuk, ha a többi országban is hasonló helyzet lesz, akkor kevéssé valószínű, hogy a teljes importigényünket ki fogja tudni elégíteni a piac. Meglátjuk, ezek annyira bizonytalan tényezők, hogy ezekre ma nem tudunk hitelt érdemben
2: választani. Tehát nem lehet tudni, hogy a környező országokban mi a helyzet, tehát hogy el tudják-e látni, vagy tudnak-e ide importálni?
4: Ott is nagy hőség lesz, és ott is menni fognak a légkondicionálók. Ott is látjuk, hogy az erőművek korlátozott körülmények között kénytelenek működni, vagy adott esetben leállni. Mondom azt, hogy a Csernovoda 1400 megawattja most kiesett a héten, ez szintén a régiót érinti, és üzemzavarok is lehetnek. Sajnos a nagy meleg lehetővé teszi azt, vagy mondjam, valószínűsíti azt, hogy bizonyos hálózati eszközöknek hibásodnak. Szóval tényleg egy nagyon kellemes kellemetlen, nagyon nehéz időszak előtt állunk.
2: Akkor nézzük azt meg gyorsan, hogy mit tud tenni az állam, és mit tudunk tenni mi fogyasztók. A Magyar Péter azt mondta, hogy a Mavir a mai naptól felszólít több tucat nagyfogyasztót, akkumulátorgyárakat, szemengyárakat, vegyi üzemeket, autógyárakat, vagy különféle üzemeket, hogy korlátozzák az áramfelhasználásukat. Ezzel mennyit lehet elérni? Meg meddig lehet korlátozni?
4: De egyelőre azt kérte a miniszterelnök, hogy önként korlátozzák a fogyasztásukat. A Mavir kezében ennél drasztikusabb eszközök is vannak, tehát hogyha felborul a termelés és a fogyasztás egyensúlya, és a termelői oldalon nem tudnak többletkapacitást biztosítani, akkor a Mavir fel van arra jogosítva, hogy a nagyfogyasztókat kikapcsolja, tehát ténylegesen lekapcsolja őket, és ha a lakosság korlátozására is sort kell keríteni, ennek sem nulla a valószínűsége.
2: Az akkor mit jelent? Az mit jelent?
4: Úgynevezett gördülő áramszüneteket valósítanak meg ilyenkor, ez számos országban bekövetkezett már. A gördülő áramszünet azt jelenti, hogy bizonyos fogyasztói körzeteket kikapcsolnak 1-2-3 órára, és aztán utána ott visszakapcsolják az áramot, és egy másik fogyasztói körzetet kapcsolnak le, azért, hogy mondjuk a hűtőgépek ne olvadjanak le, vagy ne legyen lehetetlen a lakosságnak a kiszolgálása, de ebben a helyzetben akár ez a gördülő áramszünet is mind lehetőség benne van.
2: Ha még tovább csökken a vízszint, akkor mi történik Paksnál? Ugye blokkokat, ha leállítják, akkor is hűteni kell. Meddig tudják ezt, hogy milyen vízszinten tudják még tovább hűteni, és ha nem tudják, akkor mi van?
4: Igen, de ez egy rettentően lényeges kérdés az erőmű szempontjából. Tehát most az üzemi rendszereknek a hűtéséről beszéltünk, és azért kapcsoltak le 4 turbinát a 8-ból mostanáig, mert így egy kis levegővételhez, vagy hát vízvételhez jutnak a maradék blokkok. Hogyha tovább csökken a vízszint, akkor újabb blokkokat kell leállítani, majd ha elérjük azt a kritikus szintet, akkor az utolsó blokkot is le fogják kapcsolni. Ez nem jelenti azt, hogy a biztonsági rendszereknek a működtetéséhez ne lenne elegendő víz, ugyanis a maguknak az üzemi szivattyúknak a leállítása is azt jelenti, hogy a biztonsági hűtővízrendszer szivattyúinál egy picivel magasabb vízszint jelentkezik, és ezek a biztonsági hűtővízrendszer szivattyúk ezek lentebbre vannak telepítve alapból, mint a kondenzátor hűtővíz szivattyúk. Hogyha még ez alá a kritikus szint alá is menne a vízszint, akkor pedig jön egy olyan védekezési fokozat, amikor úszó szivattyúkat helyeznek üzembe. Ez a vízügy szakemberi által oda telepített és működtetett vízzel meghajtású szivattyúkat jelent. Ezekkel a szivattyúkkal, ezek úsznak a víznek a felszínén, tehát ha lentem megy a vízszint, akkor maguk a szivattyúk is lentem mennek automatikusan, és ezekkel a szivattyúkkal lehet betermelni a biztonsági hűtővízrendszer szivattyúihoz azt a vízmennyiséget, amivel hosszú távon fenn lehet tartani a biztonsági rendszereknek a hűtését. Ez egy nem kedvelt, de lepróbált és működő megoldás. Ez tulajdonképpen a 2011-es célzó biztonsági felülvizsgálatnak is a során be volt mutatva, hogy ez a megoldás ez működik, többször le lett próbálva, és ezzel tulajdonképpen hosszabb távon fenn lehet tartani a biztonsági rendszereknek a hűtését. Nem szeretnénk ezt az állapotot, főleg nem szeretnénk hosszan, de ez a mód, ez működik, és aztán még az erőműnek más hozzáférési lehetőségei is vannak a hűtővízhez, vannak kutak, amelyekből egészen mélyről lehet vizet vételezni.
2: Tehát ezt lehet biztosítani hosszú távon, és utolsó dolog, igen. Miután még soha az életben nem volt ilyen, nem állított le még itthon senki atomerőművet, újra sem indított senki atomerőművet. Az újraindulás azt hogy képzeljük, ez egy teljesen zökkenőmentes, megnyomnak egy gombot és újraindul, vagy azért nem erről van szó?
4: Nem erről van szó, attól függően, hogy mennyi ideig állt fenn a leállított állapot, és közben mi történt a villamosenergia rendszerben, ez lehet, hogy néhány nap, de akár egy hét is lehet, amire vissza tudnak indulni a blokkok. Itt az okozza a kihívást, hogy magához, a visszainduláshoz egyrészt nagymérségű villanyra, másrészt pedig gőzre van szükség, tehát ez egy bonyolult procedúra, amire ténylegesen a visszaindítást a szakemberek végre tudják hajtani. Blokkonként szoktak ilyet csinálni nyilván, de az, hogy a teljes telephelyen nincsen áramtermelés, és úgy kell visszaindulni, ez egy egyedi eset. Erre ki vannak dolgozva a protokollok, de hát senki nem próbálta még, úgyhogy ebben lehetnek műszaki nehézségek.
2: Köszönöm, hogy itt volt és újra rendelkezésünkre. Sajnos a következő hetekben valószínűleg még fogjuk kapcsolni, vagy várjuk majd ide a stúdióba. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen, hogy beszéltünk.
2: Mi pedig folytatjuk itt Karácsony Gergelyel, vagy hát elkezdjük a beszélgetést. Kezdjük mi is ezzel, nem túl biztató információkat kaptunk, tehát ez meg egészen megdöbbent, hogy akár egy hónapig is fennmaradhat ez a helyzet. A fővárost hogyan érinti mindez? Milyen intézkedéseket kellett eddig bevezetni, vagy mit kell majd ennek fényében?
3: Hát egyrészt szerintem nagyon fontos, hogy én arra kérem a budapestieket, hogy legyenek, vegyék nagyon komolyan ezt a helyzetet, és valóban a lehető legkevesebb energiát használják, főleg abban a kritikus időszakban, 5 és este 10 óra között. Ami pedig a fővárost illeti, ugye mi közszolgáltatunk, tehát a közszolgáltatásaink egy jelentős része, elég jelentős energiafogyasztó, de ezeknek a leállítása azt gondolom, hogy csak növelni a bajt. Egy olyan szolgáltatás van, ami nem, hogy mondjam, amit tudunk nélkülözni, ez pedig a díszkivilágítás, amit egyébként pont akkor kapcsolunk be, amikor a leginkább szükség van az energiára. Úgyhogy én arra utasítottam a budapesti közművek vezetőjét, hogy amíg a Paks nem üzemel, addig ne kapcsolják be este a díszkivilágítást. Ez ugye 300... Amikor lekapcsolják Paksot, akkor mi is lekapcsoljuk a díszkivilágítást. Nem szívesen tesszük, Budapest gyönyörű a díszkivilágítás estéin, de hát azt gondolom, hogy részben ezzel ténylegesen lehet spórolni viszonylag sok energiát, azért ez 300 ingatlan. Másrészt pedig ez, hogy mondjam, egy kicsit azért egy figyelemfelhívás is. Remélem, hogy a későbbiekben más közszolgáltatáson nem kell spórolnunk, nyilván a közvilágítást lekapcsolni az egy nagyon fontos, nagyon nagy problémát okozna a biztonsági szempontból, a villamosoknak járniuk kell, és ami nagyon fontos, hogy a vízművek is árammal megy, tehát a szivattyúkat árammal kell működtetni, ezeket se tudjuk nélkülözni. Viszont, és tudom, hogy most van egy rövid távú probléma, de szerintem nagyon fontos beszélni arról ebben a krízis helyzetben, hogy ilyen típusú helyzetek lesznek. És nekünk nagyon föl kéne használnunk ezt a mostani helyzetet arra, hogy egy másfajta energiapolitikát, másfajta rezsipolitikát csináljunk.
2: Díszdíjak. Mindjárt kérdezem erről.
3: Többek között az is, de igazából tényleg az van, hogy Magyarország 10 éve a rezsicsökkentés politikai bódulatában van, és most mindenki meg van ijedve, és a nagy fegyver egyébként az lett volna az előző kormány számára, és sajnos az újnak is, hogy épít még egy reaktort. Most azt is le kéne kapcsolni, miközben elképesztően sok pénzbe kerül. A zöldek nagyon régóta, nagyon határozottan ellenzik a Paks 2 megépítését, pontosan azért, mert lehetett tudni, hogy a Duna vízállása az alakulhat úgy, hogy egyszerűen nem tudjuk hűteni az erőművet, miközben ebből a pénzből megújuló energiával ugyanezt az energiát meg lehetett termelni.
2: Ugye a rezsicsökkentésről és vízdiakról beszéltünk itt néhány hete, víz. A Duna rekord alacsony vízszintje érinti a város vízellátását.
3: Nem. Jelenlegi tudásunk szerint nem kell tartanunk attól, hogy nem tudjuk kiszolgálni a budapesti lakossági és ipari fogyasztókat, de nem volt még ilyen alacsony vízállás, és lehet olyan helyzet, amikor Budapestet is ez érintheti. Jelenlegi tudásunk szerint nem áll fönt ilyen helyzet.
2: Az előbb nem önhöz tartozik, hanem az államhoz. Igen. Tűzijáték. De a díszkivilágítás miatt jutott eszembe.
3: Én rossz...
2: Augusztus 20-a, tehát mennyi energiába kerül az, illetve a mostani helyzet fényében mit kellene ezzel ön szerint csinálni?
3: Hát én nagyon régóta, nagyon határozottan ellenzem a tűzijátékot. És egyébként a tűzijátékot nem önmagában az, hogy van augusztus 20-án fényjáték és ünnepség, és hogy erre költünk, ez egy nagyon fontos nemzeti ünnep. De a tűzijáték, az konkrétan arról szól, hogy belelövünk a budapesti levegőbe veszélyes anyagokat, és utána ezt emberek belélegzik. Ez szerintem bármennyire szép is, mert megszoktuk, ezt el kéne felejteni is, hogyha van egy politikai változás, akkor ezt tudjunk már túlépni ezeken a régi rutinokon. Ez a mai helyzet, amiben vagyunk, ez pontosan arról szól, hogy úgy, ahogy eddig éltünk, nem lehet tovább folytatni az életünket. És hogyha egy tűzijátékot nem tudunk elengedni, akkor hogyan tudunk neki menni komolyabb dolgoknak, olyan dolgoknak, amik adott esetben arról szólnak, hogy az energia ára meg fog változni, hogy az energiából kevesebb lesz, hogy ilyen krízis helyzetek vannak. Én azzal kezdeném, hogy szimbolikusan, és persze a díszkivilágítás lekapcsolása nem teljesen szimbolikus, mert azért tényleg ez érdemi áramfogyasztást jelentene, de egy kicsit azt is megüzeni, hogy hello emberek, nézzünk bele az üveggömbbe, és lássuk meg azt, hogy milyen jövő vár ránk, és próbáljunk alkalmazkodni.
2: Vízdíjak, akkor egy hónapja kérdeztem itt erről, és akkor azt mondta, hogy írt egy levelet Gajdos Lászlónak, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben dönthessenek. Kapott-e arra valamilyen választ az elmúlt egy hónapban?
3: Nem, miniszter úrral találkoztam egy eseményen, és tudom azt, hogy dolgozik egy vízkoncepción a tárca. Nyilván az ideális az lenne, hogy lenne egy országos szabályozás. Én azt gondolom, hogy a főváros kész arra, hogy egy társadalmi párbeszédet, egy őszinte párbeszédet folytasson arról, hogy hát nagyjából egy ásványvízes palack árával kéne emelni háztartásonként a vízdíjat. Tehát, hogy erről beszélgetünk, nem valami horribilis emelésről, de az, hogy 13 éve, már mostanában, de a magyar politika hűíti az embereket, hogy ugyanabból a pénzből, sőt kevesebb pénzből ugyanolyan szolgáltatásokat lehet nyújtani, és közben elfolyik a tényleg egy Balaton mennyiségű víz a budapesti vízhálózaton. Tehát ez egy olyan ordító ostobasság, amiben élünk. Tehát, hogy én és hogy mondjam, az előző kormány esetében sokat vertük a tantamot, és megengedték azt, hogy legalább a nem lakossági fogyasztóknál ezt meglépjük. Emiatt nem ment teljesen csődbe egyébként a víziközmű rendszer Magyarországon. Akkor az előző kormány rám fogta ezt, és azt mondták, hogy Karácsony Gergely követelésének kellett engedniük. Tehát én azt szívesen elviszem a balhét, akár azzal is, hogy Budapesten egy okosabb rezsipolitikát csinálunk, amiben az esetben egy rászoruló családnak kevesebbet kell fizetnie, de medencéket feltörgető családoknak pedig, akiknek nyilván, hogyha van hozzá jövedelmük, hogy legyen úszómedencéjük, amikor éppen nincsen asszály, és megfizetik azt a plusz vízdíjat, amihez kell, akkor lehet tőlem lehet. De azért az, hogy ma Budapesten, az elmúlt időszakban vannak olyan Budapesten belüli kerületek, nyilván jobbmódú emberek, ahol ötször annyi víz fogy, mint korábban, a pesti panelben pedig ugyanannyi. És vannak olyan agglomerációs települések, akiknek mondjuk nem mi vagyunk a vizet, hanem az állami szolgáltató, mert konkrétan nincs víz. Tehát ez egy olyan ordító igazságtalanság és ostobaság, hogy szerintem ezzel muszáj szembenézni, és hogyha van értelme annak, hogy van egy politikai rendszerváltás, akkor neki kell menni olyan egyébként nyilvánvalóan bűnösen káros közpolitikai dobáknak is, mint például a rezsicsökkentés.
2: Amikor találkozott a miniszter úr, akkor nyitott volt erre? Mert nyilván megkérdezte, vagy egy szó.
3: Pár szót váltottunk erről, tehát nem volt ez egy tárgyalás, hanem egy eseményen találkoztunk, de hát én követtem a miniszter úr kommunikációját, és tudom azt, hogy a vízkoalíció volt egy egyeztetés, tudom azt, hogy a vízügy az biztosan ennek a kormánynak nagyon fontos ügye lesz. Én buzítom őket arra, hogy a vízdíjakhoz is hozzá kell nyúlni. Még egyszer mondom, lehet, hogy a rászorultsági elv révén valaki még kevesebbet is fog fizetni, és a víz egyébként nem egy jelentős kiadás, hogy átlagos budapesti háztartásnak 2000 forint a havi vízszámlája, tehát nem ezen fog múlni a megélhetés a családoknak.
2: Ja, térjünk rá a szolidaritási adóra, vagy hozzájárulásra. Ugye bejelentette, hogy egy újabb bírósági döntés mondta ki, hogy a főváros sújtó hozzájárulás törvénytelen. Ugye ez 25 őszén már kimondta a kúria. A mostani döntés, ez mi volt pontosan most, mit mondott?
3: Ja, azért fontos ez a mostani döntés, mert a tavalyi döntés az egy 23-on indított pernek a vége volt. És a kúria jogerős döntésre kimondta azt, hogy a jelenlegi rendszer törvénytelen, de az Orbán kormány azzal próbálkozott, hogy más jogi formába csomagolta ugyanazt. Tehát tulajdonképpen korábban egyszerűen az államkincstár kiküldött egy levelet, hogy ennyi pénzt levonok tőled, és hello. Most pedig annyi a különbség, hogy kiírnék egy kormányrendeletbe. És az előző kormány azt gondolta, hogy ez bármit megold. Hogy a mostani kormány mit gondol erről, azt egyenlőre én nem tudom egész pontosan, de azt szeretném mondani, hogy a bíróság szerint ez nem volt meg semmit. Tehát magyarán a magyar jogrendben nem lehet olyan jogi konstrukciót kitalálni, ami a szolidaritási hozzájárulásnak a jelenlegi rendszerét jogi értelemben ne tenné törvénytelen, nem jelentene egy törvénytelen helyzetet.
2: De hogy lehet törvénytelen? Ugye volt egy másik, hát nem per volt, az alkotmánybíróság elé vitték. Az alkotmánybíróság meg azt mondta ki januárban, hogy nem alaptörvényellenes. Tehát akkor most törvénytelen nem. Vagy nem, vagy keverednek itt, mert sok per volt, vagy több per is volt.
3: Több per volt, nem az alkotmánybíróság. Még egyébként egy korábbi döntésében két dolgot mondott. Az egyik az, hogy az államnak, és a bírósági döntések azóta folyamatosan ezt erősítik meg, az államnak érdemben meg kell vizsgálnia, hogy egy önkormányzatnak mik a kötelező feladatai. Nekünk például az ország legnagyobb közösségi közlekedési rendszerét kell üzemeltetnünk, ez törvény írja elő nekünk. Tehát nem azért csináljuk, nem, amúgy is csinálnánk, ha nem írál a törvény, de konkrétan kétharmados törvényben van írva, hogy nekünk kell működtetni Budapesten a közösségi közlekedést például. Tehát érdemben meg kell nézni, egy önkormányzatnak mik a feladatai, és ehhez mennyi pénze van, és csak ezek után róhat ki rá olyan elvonásokat, amelyek a feladatai ellátása feletti forrásoktól adott esetben megfosztják. Ezt mondta ki az Alkotmánybíróság. A bírósági döntések azóta sorra azt mondják, hogy az önkormányzatok az államigazgatás részei, tehát amit ránk kivetnek, az nem egy adó, hanem az állam az egyik zsebébe berakja a másikba, és amikor az állam egyik zsebéből a másikba pénzt rak rá, azt úgy hívják, hogy közigazgatási hatósági eljárás. Tehát nekünk ügyfélként meg kéne hallgatni arról, hogy figyelj állam, ne vedd el a pénzemet, mert nem fogunk tudni a buszokat működtetni.
2: Jó, tehát akkor kimondta most már nem tudom hányadik bírósági döntés. Hát, törvénytelen, mégis inkasszózott az állam, most 7,5 milliárd forintot vont le Budapest számlájáról, ez egy decemberi részlet haladéka volt, most járt le, akkor most ezzel mi van, most ezt akkor visszakérik?
3: Hát nem, mi azt kérjük, hogy üljünk le az asztalhoz, és beszéljük meg, hogy ez hogy lesz. És egyébként ugye a főváros az egyedül önkormányzat, ami pert nyert az állammal szemben. Nem csak mi pereltünk, de csak mi nyertük meg a pert jogerősen. De ezek a bírósági döntések tulajdonképpen azt implikálják, hogy az önkormányzati szektort érintő több mint 800 önkormányzatot érintő szolidarási hozzájárulási rendszernek nincsenek meg a törvényi alapjai. Ez egy nagyon súlyos probléma. Ez évi 400 milliárd forint. Magyarán ma a magyar központi állam az önkormányzati szektorból 400 milliárd forintot kivon törvénytelenül. Azt szerintem ez egy súlyos probléma. És hát hogy mondjam, azt nem lehet csinálni, hogy jó, hát majd egyszer megoldjuk, mert megígértük a választási kampányban, hogy ezt kivezetjük, de most még erre nem érünk rá. Az önkormányzati rendszer az
2: tűncsőszerén áll. Most másodszor mondta, hogy ugye ezt ígérte a Tisza, hogy kivezetik, meg hogy nem tudja, hogy a kormánynak mi az álláspontja a hozzájárulási adóra, de magyar Péter miniszterelnök májusban világosra tette az álláspontját, azt mondta, hogy be kell fizetniük az önkormányzatoknak a szolidaritási adót, és össze még súlyosabban érinti majd ez a fővárost, mert kettő is van, amit halasztottak. Én ha jól számoltam, akkor a júniusi az áprilisi 37 milliárdot és a júniusi 17,7-et, ha összeadom, akkor 86 milliárdot fognak inkasszózni.
3: Igen. Hát nem lesz ennyi pénz a számlánkon.
2: Tehát ezt nem is tudják.
3: Hát, igen, de most, hogy mondjam, nem szeretnék, tehát egy megoldást szeretnék. Azt jelenti, hogy a miniszterelnök úr másik mondata az volt, hogy ők pontosan tudják, hogy ez a rendszer fenntarthatatlan, de kell idő, hogy ezt kivezessék. Én azt szeretném mondani, hogy kezdjük-e most. És nem azonnal, és nem egyszerre, de hogyha visszakapcsolatban, hogy mi az április 12-e értelme. Tehát, hogyha tényleg azt gondoljuk, hogy politikai rendszerváltás van, akkor az nem lehet, hogy a magyar önkormányzati szektort, ami egyébként a Tisza választási programjában önkormányzatok jogkörének és forrásának a visszaadásával kampányolt, akkor fenntartunk egy törvénytelen állapotot, ami egyébként gyakorlatilag a csőd célére jutotta a teljes önkormányzati világot a fővárossal az élen. Tehát ezen nyilván változtatni kell, nem gondoljuk azt, hogy egyik pillanatról a másikra erről a költségvetés le tud mondani, nem gondoljuk azt, hogy ne lennének súlyos érvek a kormány oldalán, de hát ugye ezeket az érveket meg kéne beszélnünk. Én tulajdonképpen ennyit mondok csak, hogy muszáj leülnünk megbeszélni, és nem csak a főváros miatt, mert az egész rendszer egységes ropog.
2: Igen, csak a fővárosnál elég égető, hát, van nagyon. Még 31 néhány település, ahol szintén, és azt már nagyon sokszor elmondták, hogy egyeztetni szeretnének az önkormányzatok. Tegnapi Székesfehérvár polgármester is elmondta ezt, Cserpalkovics András, hogy most összegyúrja az összes szövetség a javaslatait, és majd egyeztetnek. De a fővárosnak nem kellene külön egyeztetni, ha már ilyen égető helyzet, mert az ősz az mindjárt így
3: de,
2: van,
3: persze,
2: és ott van az
3: persze. Egyébként a fővárosnak és más településeknek, amik nagyon nagy bajban vannak, de nyilván a főváros már csak a léptéke miatt is szerintem külön figyelmet érdemel, de egyelőre nincs olyan, van egy döntés előkészítési folyamat, a pénzügyminisztérium kértünk adatokat, ez a szakmai szintén megy az egyeztetés, de nyilván kell majd magasabb szinten is, és hát hamarosan erre rákapcsolnunk. És egyébként az önkormányzati szövetségek éppen ma kaptak levelet a vidék és településfejlesztési miniszter asszony kabinetfőnökétől, amiben kérték, hogy küldjük el a javaslatainkat azokra az egyeztetésekre, amiket az önkormányzati szektor és a kormányzat között le kéne folytatni. Biztos, hogy az egyik első téma. Egyébként az önkormányzati szövetségeknek a javaslata pont az, ami a Tisza programban van, hosszabb távon, ami ugye azt jelenti, hogy a mostani rendszer egy átláthatós és igazságos és valódi szolidaritási elemeket tartalmazó rendszer váltja le, mert most ugye ez csak nevében szolidaritás, valójában ez egy büntető adó, amit elvesznek a nagyobb településektől, és nem adják oda a többieknek, hiszen a pénz nem érkezik oda. Tehát tulajdonképpen az önkormányzati világnak a javaslata és a Tisza javaslata az ugyanaz. Más dolog, hogy nyilván én értem, hogy a költségvetés nehéz helyzetben van, de az önkormányzati költségvetések még nehezebb helyzetben vannak.
2: Mennyire van nehéz helyzetben? Azt mondta, hogy össze nem fogják tudni ezt a 86 milliárdot leinkasszózni. Mennyit tudnak?
3: Most én elkerülném azt a hibát, hogy most így belemegyünk egy ilyen nyilvánosságon keresztül üzengetésbe. Azt tudom mondani, hogy a fővárosi önkormányzatnak van egy költségvetése. Ezt a költségvetést megszavazta a Tisza frakció, megszavazta Vitézi miniszter úr, tehát úgy mondjam, ebben a költségvetésben az szerepel, hogy mi nem fizetünk idén egy fillért se. Ez a mi költség. Tehát mi innen indulunk, ehhez képest ugye már elég sok pénzt levontak tőlünk, és ráadásul mi éppen a főváros és a kormány között még az előző éveben intított peres jogi viták miatt nem kapjuk meg az állami normatívákat se. Tehát igazából nem az a kérdés, hogy mennyit fizetünk a főváros mennyit fizet a kormánynak, az a kérdés, hogy a kormány mennyit fizet nekünk, tekintettel arra, hogy a feladataink ellátásához szükséges, például a közvilágításhoz szükséges állami normatívából nem kaptunk egy fillért sem még idén.
2: Mikor indul a közgyűlés és mivel?
3: Hát szeptemberben indulunk, legalábbis ha nem történik valami váratlan fordulat, ami miatt össze kéne hívni, lehet, hogy előfordul ez, bár most nem látok olyan döntést, amit ne tudnék én magam meghozni, vagy a cégeink ebben az energiakrízisben, de lehet, hogy a helyzet kritikussá válik, és a közgyűlés is kell hozzá. Ha nincs ilyen fejlemény, akkor szeptemberben lesz közgyűlés, és hát én remélem, hogy egy kormányzati megállapodást fog szentesíteni a közgyűlés, sőt, a merész ambícióim arról is szólnak, hogy még főpolgármester helyettest is választ.
2: Ha ezt nem mondja, megkérdeztem
3: volna,
2: hogy meg fogom kérdezni, hogy ki lesz, azt tudja már.
3: Én nagyon szívesen együtt dolgoznék sok közgyűlési taggal, remélem, hogy nem egy, hanem több helyettest is tudunk választani.
2: De akkor nevet nem mond most. Nem. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Csökkent már a kapacitás a paksi atomerőműnél, ugye annyira alacsony a Duna vízállása, korábban az volt a baj, hogy annyira meleg egyébként a víz. Hogy mi történik most, hol tartunk, innen indulunk, Perger Andrással, jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Ki a Magyar Energia Klub energiaprogram vezetője. Most éppen mi a helyzet? Mi áll, és mi az, ami a következő mondjuk órákban kritikus lehet?
2: A paksi atomerőműben a Duna alacsony vízszintje miatt egy blokkot már le kellett állítani a négyből, illetve még egy blokknak a felére kellett csökkenteni a kapacitását, tehát nagyjából a termelésnek az egyharmada hiányzik jelenleg, és a vízügyi prognózisok nem bíztatóak, valószínűleg további korlátozásokra, ugye elképzelhető további korlátozásokra a következő napokban szükség lesz, és hát a hosszú távon pedig mindig kérdés, hogy mi lesz, mert egyébként nem úgy néz ki, hogy országos, vagy akár Duna vízgyűjtőre jelentős mértékű csapadékhullásra számíthatnánk a következő napokban. Tehát úgy tűnik, hogy arra kell berendezkedni, hogy a paksi kapacitásnak egy jelentős része a következő egy másfél-két hétben ki fog esni.
1: Magyar Péter tegnap ugye próbált mindenkit megnyugtatni, és mondta, hogy akkor, hogyha esetleg le kellene állni, akkor is rendben vagyunk. Ez mit jelent egyébként számokban? Hol van tartalékunk?
2: Van annyi tartalék, amennyit van annyi tartalék a rendszerben, hogy a általános igényeket ki lehet szolgálni, és hát importkapacitások is elméletileg rendelkezésre állnak, tehát be lehet hozni áramot a piacról, hogyha van. Tegnap reggelhez képest egy kicsit én azt gondolom, hogy a kommunikáció kicsit finomodott. Először ugye azt hangzott el, hogy nincsen gond, lesz bőven áram. Délután fel kora este pedig azért már a kommunikáció kiderült, a lakosságot nem fogják korlátozni, de az előfordulhat, hogy nagy ipari vagy közveti fogyasztóknak a fogyasztását korlátozni lesz szükséges. Itt azért azt is látni kell, hogy nem csak az áram termelő oldalon van probléma, az igények valószínűleg növekedni fognak, hiszen a június végéhez hasonló hőhullám vár ránk. Ugye úgy néz ki, hogy a következő 4-5-6 napban 37-38, akár 40 fokos hőmérsékletek is előfordulnak, és hát ennek azért vannak következménye az áramigényekben.
1: Ki számít nagyipari fogyasztónak? Mire kell ilyenkor gondolnunk?
2: Nagy üzemek, nagyipari létesítmények azok, amelyek esetleg nagy szolgáltató központok, bevásárló központok, egyebek előfordulhat, hogy ilyen esetekben korlátozások lesz szükség. Ennek van egy rendje. Tehát a miniszternek, amikor azt mondja, hogy a lakosságot nem fogja ez érinteni, ez többek között

0: abból is fakad, hogy az előre meghatározott trend, az ezt meghatározza, azt, hogy adott területen, hogyha kiesik az államszolgáltatás, vagy csökkenteni kell az államszolgáltatást, akkor mely nagy fogyasztókat kell először korlátozni. A lehető legvégén, de egész sornak tulajdonképpen a legvégén vannak a lakossági fogyasztók.
1: Hogy kell elképzelnünk azt, amikor le kell kapcsolni, vagy leáll a paksi atomerőmű? Ez egy gombnyomással leáll, és visszakapcsoljuk? A Szódi Attila azt mondta, hogy erre még nem volt példa, de hogyha a helyzet így folytatódik, mert pedig ugye brutális kánikuláról beszélünk a következő napokban, akkor előfordulhat.
0: Előfordulhat, természetesen nem az egyik pillanatra a másikra hozzák meg ezeket a döntéseket, hanem előre felkészülve figyelve azt, hogy a Duna vízállása hogyan változik, hogyan csökken, annak érdekében, hogy az üzemelő reaktoroknak a hűtése mindig biztosítható legyen, illetve a maguknak a szivattyúknak a biztonságos működése biztosítható legyen, ez meghatározott Duna vízmagasságot igényelnek, és megfelelő vízhozamot igényel ez a feladat. Tehát ahogy az eddigiben is láttuk, van egy következik egy döntés, aztán egy bejelentés, mondjuk a következő néhány órában az atomerőműnek a termelését az eljárásrendnek megfelelően csökkentik, és végül a reaktor, hogyha szükséges, akkor leállítják. Ezzel párhuzamosan nyilván intézkednek arról, hogy a villamosenergia termelő oldalon a pótlás megtörténjen, vagy importba, vagy hazaerőműveknek az üzemeltetéséből.
1: Nyilván eszembe jut a spanyolországi eset. Ugye tavaly áprilisban volt az, hogy fél napra gyakorlatilag elsötétült az ország egy része, és akkor ők azt kommunikálták, hogy az extrém hőmérséklet okozta a rendszereknek a hibáját. Ez előfordulhat?
0: Gyakorlatilag az egy teljesen másmilyen helyzet volt, nem hasonlítható a mostani magyarországi helyzethez. Nagyon komplex rendszer fizikai, hálózati fizikai és erőművi oldalon, és még sorolhatnám, nagyon sok tényező járult hozzá ahhoz a haváriához, nyugodtan mondhatjuk. Magyarországon ilyesmi nem kell készülni, többé-kevésbé jól láthatóak előre az események, tehát az is, hogy a Duna vízállása hogyan csökken, az is, hogy a hőmérséklet hogyan fog növekedni. Azt is látjuk, hogy süt a nap, úgyhogy sütni fog a nap a következő napokban, tehát a nappali villamosenergia ellátás jelentős részét szerencsére a napelemekkel fedezni lehet, ami de kicsit elmaradtunk, az a tárolói kapacitások, ami a kora esti órákban tud segítséget nyújtani. Most, mint már kevés, ilyen 7-800 megawattnyi tárolói kapacitás rendelkezésünkre, amit a kora esti órákban ezeknek a akkumulátoroknak a kisütésével csökkenthető a kora esti villamosenergiaigény, illetve importigény. Erre felé kell tovább haladni, és hát egyébként úgy tűnik, hogy hosszabb távon erre be kell rendezkedni, hogy nyáron a paksi atomerőmű termelését vagy azért, mert kevés a víz, vagy azért, mert túlságosan meleg a víz, korlátozni szükséges, tehát erre vonatkozóan a korábbi egy-más évtizeddel ezelőtti számok és számítások és elképzelések láthatóan most már nem működnek.
1: Picit elmaradtunk ebben a bizonyos zöld átállásban, ez most, hogyha jobban állnánk, akkor kevésbé kritikus helyzetet jelentene?
0: Én azt gondolom, hogy a napenergiás fejlesztéseket folytatni kell, ebből lesz láthatóan, ugyanis nappal sokat fogyasztunk, egyébként mindenkinek javaslok, hogy a nappal igyekezzen, ahogy a miniszterelnök úr is javasolta, átütemezni a fogyasztását, hogyha ne este próbáljuk meg gyorsan leüteni, minusz 18 fokra állítva, bocsánat, de a nagyon alacsony hőmérséket állítva a légkondicionálót, hanem inkább próbáljuk egy kicsit magasabb, vagy magasabb hőmérséket, de nappal folyamatosan üzemeltetve, hogy ne az esti órákban jelentkezzen egy csúcs villamos energiaigény. Éppen ezeket tovább fejleszteni a napenergiás kapacitásokat, hogy legyen mit eltárolni estére, akkor, amikor ilyen helyzetekben is amikor szükség lesz. Természetesen a szélenergiával is fejlődnünk kell, a tárolással fejlődnünk kell. A szélenergiát már kicsit zárójelben rakva, mert természetesen azért látjuk, hogy például pont ebben a típusú időjárási helyzetekben a szélenergia nem sokat segít, de alapvetően egyébként meg hosszú távon ugye van egy ilyen kiegyenlítő szerepe a napenergiával a szélenergiának, erre felé kell tovább menni, mert azt látjuk, hogy a időjárás függőnek titulált szél és napenergia mellé most kicsit úgy tűnik, hogy az atomenergia is belépett, legalábbis egy nagyon komoly környezeti feltételtől, a Duna vízállásától és hőmérséklettől igenis függ az atomerőműnek is a működése.
1: A lakosság miben tud segíteni, és akkor gondolok itt nem csak mondjuk a légkondicionálóra, mert azért sok háztartásban például az sincsen, tehát hogy mi mit tudunk hozzátenni, és mondjuk a kvázi kisebb cégek, irodaházak azok miben tudnak segíteni? Van annak értelme, hogy ők is, nem tudom, délután lekapcsolják a légkondit, vagy este munkaidő után, és aztán reggel föl, vagy pont, hogy több energiát fogyaszt, hogy visszahűtsék?
0: A tudatos energiás épület használat az nyilván nagyon sokat segít. Egyrészt például próbáljuk meg a következő napokban elkerülni azt, hogy extra hőt állítunk elő otthon. Ez mit jelent nyáron, hogy elkezdünk bent a konyhában sütni, főzni, lekvárt befőzni, senkinek nem akarom megmondani, mikor mit csináljon. De ilyenkor, hogyha amúgy is nagyon nagy hőterhelésnek van kitéve az ingat, és mi még belül is elkezdünk nagyon nagy mennyiségű extra hőt ellátni, akkor még sokkal inkább melegünk lesz, és még nagyobb probléma lesz a hűtéssel. Természetesen igyekezzünk elkerülni a légkondicionál használatot, de ez mindig azon múlik, hogy az adott épület mit tud, és a benne lakók mit tudnak elviselni. Nyilván, aki beteg ember, és ezért nehezen viseli a hőt, annak szüksége van arra, hogy megfelelő körülményeket állítson elő. Viszont próbáljuk meg az árnyékolást, hogyha van rá lehetőségünk használni, éjszakai szellőztetésre próbáljuk meg átvitni a lakást. Értem én, hogy ez most korlátokba ütközik, hiszen 21-22 fokig ül csak le a levegő következő estéken. Nem vagyunk könnyű helyzetben, de az, hogy ha megpróbáljuk tudatosan használni az épületet és az energiát, akkor nagyon sokat segíthetünk magunknak is, itt a villamos energiállátás.
1: A nagyobb épületek, irodaházak?
0: Ezeknél is érdemes megfontolni a hőmérsékletnek az átállítását. Nem feltétlenül kell annyira olyan mértékben lehűteni ezeket az épületeket, mint egyébként szokásos. Ahogy egyébként 2022-ben a nagy energiaválság idején erre vonatkozóan javaslatok, hogy más országokban is hasonló helyzetekben, Japánban és Európa más országaiban is hasonló villamosenergia válsággal fenyegető helyzetekben hoztak olyan döntéseket, hogy például a klimatizálásnak a hőmérsékletét azokban a épületek, a fővárosnak 2022-ben jelöl is írt, hogy emelni kellett azt a hőmérséket, amire lehűtik
1: ezeket.
0: 22-23-24 fokra érdemes megfontolni, jelentős mennyiségű energiát meg lehet ezzel takarítani.
1: Berger András, köszönöm.
0: Én is köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A Republikon intézet szerint nem ingatták meg a Tisza táborát a belpolitikai viták, miközben a Fidesz támogatottsága 20%-ra csökkent. Közben a HVG arról ír, hogy év végéig parlamenti frakciójának tizedét lecserélheti a korábbi kormánypárt. Balogh Gáborral és Langer Mártonnal beszélgetünk.
2: Így van, itt van Más Langer Márton, a Republikon elemzője, és Balogh Gábor az 5.20 szerkesztője. Jó estét, szervusztok!
3: Jó estét!
2: Kezdjük az energiakrízis helyzettel. Ugye a miniszterelnök bejelentette, hogy leállítják a paksi atomerőművet 24-72 órán belül, ez most már biztos, és hát hétfőtől lesz ez a krízis helyzet. És közben azt is elmondta, hogy nem alakult volna mindez ki, az Orbán kormány egy 10 milliárdos beruházással megoldotta volna, hogy ezek a bizonyos szivattyúk mondjuk mélyebbről tudjanak vizet húzni, vagy hozni. Kezdjük ezzel. Az első krízis helyzet ez tulajdonképpen, ami tényleg nagyon komolyt, a Szódi Attila az adás elején egyáltalán nem mondott megnyugtató dolgokat, akár egy hónapig is eltarthat ez az egész helyzet. Mit láttok ebből, hogy kezeli ezt most a kormány?
4: Nem környezetgazdászként, inkább politológusként nyilatkozva, nyilván ez az első olyan típusú krízis, ami a Tisza kormány megalakulása óta tényleg reflexiót igényel, és most nyilván az is, hogy hát nem váratlan módon az egyik első reflexió az, hogy Orbán Viktor miatt van így, de ez teljesen logikus, hiszen valószínűleg a Fidesz is most ezt fogja mondani, vagy hát én a helyükben azt mondanám, hogy elment Orbán Viktor, és már a Duna is kiszáradt, tehát hogy nélküle ezt nem lehetett fenntartani tovább. Tehát valóban nyilván ez a politikai aspektus, de egyébként van egy makroszintű környezetvédelmi, környezetgazdálkodási probléma. Lehetne mélyebbre fúrni persze, de igazából kicsiben is pont ezek a problémák, ugyanezek a meccsek zajlottak le az országban, az Alföldön, mindenhol évtizedekre visszamenőleg, 10-20 évre visszamenőleg. A gazdák is, amikor elfogy a vízük, mélyebbre fúrnak, amitől még jobban fogy, vagy halastavakat töltenek föl belőle, elpárolok. Tehát a vízgazdálkodásunk teljes egészét kell újra gondolni. Számos megoldási lehetőség van, ami nyilván egy nálam talán ehhez jobban értő szakértő alaposabban ki tudna fejteni, amit most sokat hallunk a napokban, ugye ez a úgynevezett vízlépcsőknek, vagy a más nevén műtárgyaknak a visszahozása, ami ugye a Bős-Nagymaros kapcsán egy nagyon tragikus politikai próbálkozássá fajult. Nem tudom, hogy ez a megfelelő megoldása, az biztos, hogy ezt már láttuk egyszer megvalósulni, de azért csak a környező országokban, Ausztriában is van, máshol is van, és közben mi Magyarországon, meg hát Románia is, ahol szintén leállt az ő atom erőművük is, azért látjuk, hogy van probléma.
2: Most nem is arra kértünk titeket, hogy szakmailag elemezzétek a helyzetet, mert ezt megteszik a szakértők. De hát azért kommunikációs szinten is kezelni kell ezeket a helyzeteket. Ma nem volt kormányszóvivői tájékoztató, ugye ezt is a miniszterelnök jelentette be egy közleményben, aztán a közleményben az is benne volt, hogy ő ma is tájékoztat, és holnap-holnap után is folyamatosan tájékoztatja és beszámol a kialakult helyzetről. Ezen kívül még azt is bejelentette, hogy az oktatási irányítás hogyan alakul át, szóval, hogy cselekvő miniszterelnök, vagy ezt bejelentetné egy szakminiszter is, vagy indokolt ez szerintetek?
3: Hát én úgy látom, hogy ha kommunikációs részét nézzük, akkor elég hasonlóan kezelik ezt, mint a Fidesz kezelte a hasonló válságokat. Tehát egyrészt az, hogy a kormányzat kommunikál elsősorban, nem a különböző intézmények, vagy a kormányzathoz kötődő állami kutatóintézeteknek a különféle szakértői, hanem mindenek előtt a kormányzat. Azon belül is elsősorban a kormányfő. Tehát ugye emlékszünk arra, amikor a Covid idején Orbán Viktornak úgy lett rengeteg új követője, hogy azért kell belájkolni, hogy láthasd azt, hogy mit tudom én hány hétig lesz még a lezárás, és akkor mindig voltak ezek a nagy bejelentések, amelyek aztán is inflálódtak, mert ugye egy idő után már csomószor olyan bejelentés volt, ami nem is volt annyira fontos. De ennek ugye a fő célja akkor az volt, hogy kialakíts az omnipotens, tehát a mindenhez értő és mindent megoldó miniszterelnök képét. Azt látom, hogy elég hasonló most is a törekvés, hiszen látjuk, hogy kormányinfó sem lesz, ahogy említetted, hanem a mai miniszterelnök fog személyesen tájékoztatni mindenkit erről, és csak ő. Tehát itt a válságkezelés az egyszerre egy nagy veszély és kihívás minden kormányzat, különösen kezdő kormányzat részére, de egyben egy nagy lehetőség is. Először is egy csomó apolitikus ember oda fog figyelni arra, hogy mit mond a miniszterelnök, mert most muszáj lesz rá odafigyelni. Hát másrészt pedig, hogyha ezt szakmailag vállalhatóan, kommunikációsan, meg ügyesen lehozzák, akkor még erősödhetnek is belőle, ahogyan egyébként a várakozásokkal, vagy sokak várakozásával ellentétben a Covid nem gyengítette a Fideszt, hanem középtávon még erősítette is.
2: Igen, sok elemző azt várta, hogy ez biztos, hogy megrecsenti a Fidesz támogatottságát, de nem. Szóval a Political Capital friss jelentéséről beszéltünk itt tegnap, hogy ez koptatja-e vajon a miniszterelnököt, vagy nem. A T-Cite is írta erről, de úgy tűnik, hogy egyelőre, legalábbis ti azt mértétek, és akkor térjünk rá a ti mérésetek le a Republikon, hogy júliusban is jelentős előnnyel vezeti a pártversenyt a Tisza. A Fidesz-KDNP támogatottsága enyhén csökkent, a kisebb pártok azok nagyjából stagnáltak, tehát nem mértetek hasonló megtorpanást, egy pici visszaesést, mint a Publikus és a Medián.
4: Igen, vannak kutatóintézetek, akik azt mérték, hogy egy kicsit kötelező mondat nyílt az olló, tehát tovább nőtt a különbség a két párt között. Van, aki azt mérte, hogy a Fidesz minimális mértékben felhozott az előnyé, vagy a hátrányából, de ezek mind-mind hibahatáron belüli eltérések, tehát ha minden mérés megnézünk az elmúlt időszakból, azért azt láthatjuk a piac egészét tekintve, egy porszemet se fújt arrébb az elmúlt egy-két hónap cselekménye, se a közösségi elnök ügye, se a vízügy, se a semmi. Tehát nagyon-nagyon minimális változások történtek mindebben. Gyakorlatilag az, hogy amit a Tisza a választások utáni egy-két hónapban ilyen győzteshez húzás címszó alatt fel tudott szívni, azt a többletet meg tudta tartani, és igazából voltak olyan fordulópontok, ahol a Fidesznek talán lett volna lehetősége egy kicsit erőre kapni, nyilván egy hónap után ezt sem mondanám ki, de hogyha például a Tusványosi beszéd, vagy Orbán Viktor üzenete erősebb lett volna valamilyen szubstanciális üzenete a követőknek, az egy ilyen eset lett volna. Egy érdekes frakcióvezetőváltás egy ilyen eset lett volna, de egyelőre én ezt nem látom, és hát ezek az ügyek meg az én véleményem szerint, az adataink szerint nagyságrendek semmit nem változtattak a pár preferenciákon.
3: És szerintem egy ideig még így is marad. Ugyanis ahhoz, hogy ez változzon, az két dolog kéne, vagy a kettő közül legalább az egyik. Az egyik az, hogy alapvető, fundamentális bizalom megrendülés következzen be a Tisza táborában. Egy olyan eufórikus állapotban, amiben az volt ellenzéki szavazók, most már kormánypárti szavazók vannak április óta, szerintem ez még hosszú-hosszú hónapokig még ezt ki fog tartani. A másik pedig, hogy kéne egy életképes valami alternatíva, aki ez esetleg lehet húzni, vagy aki legalább elbizonytalanítja a kormánypárti szavazókat, ilyet sem nagyon látunk. És én azt gondolom, hogy tudatosan törekszik is a Tisza párt és a miniszterelnök is, hogy igazából miközben ugyan átvették a kormányzást, de tulajdonképpen kampányüzemmódban maradtak. És erre egy nagyon jó indok az, hogy van egy 16 éven át fönnálló szisztéma, ezt le kell bontani, ennek az általuk helytelenített vagy alkotmányellenesnek tartott dolgait el kell takarítani. De valójában, ha belegondolunk, ezek még nem pozitív állítások a kormányzat részéről, hanem arról szól, hogy mit nem akarunk. Mi az, amiért ránk szavaztatok, hogy leváltsuk, és ezt mi le is fogjuk váltani. Ez még szerintem kommunikáció technikailag, ez tulajdonképpen még kampányüzemmód. Ez még egy ellenzéki működés, hogy ugye hatalomra kerültünk, de a rendszer még áll, amit leváltottunk, és ezt a rendszert még le kell bontanunk. Szerintem majd akkor lesz érdekes, amikor pozitív állításokat kell a kormánynak arról megfogalmazni, hogy pontosan mit akar, ezek a pozitív állítások pedig elkezdenek beérni, tehát lesz intézkedés, annak hatása lesz. Meglepődnék, hogyha ez év vége előtt változna.
4: Bocsánat, hadd reagáljak, csak egy pontban, hogy amennyiben, egyébként a Fidesz frakció is azt mondta a mai hírek alapján, források alapján, hogy a Tiszát úgy ítélik meg, hogy a kampányüzemmódban maradt, ami viszont számomra előhozza azt a kérdést, hogy akkor milyen üzemmódban van ugye most a Fidesz?
2: Mert ellenzékiben az ugye a miniszterelnök
4: hogy üzemmódban van.
3: Üzemmódban van.
4: Van egyáltalán, és ugye arra pedig, hogy van egy eufória a Tisza választókban. Igen, de azért két hónapja folyamatosan azt mérjük, vagy három hónapja, hogy mindig a részvételi hajlandóság csökkent a kutatásainkban. Tehát kezdünk visszatérni a nem annyira szürke hétköznapokba, és most már tényleg az a, az a fejezet jön, amire te is utaltál, ami szerintem egyébként el is kezdődött, amikor nem az egyébként önsorsrontó Fidesz lesz az ellenfél a Tisza számára, hanem azok az elvárások, amikhez fel kell nőni, azok a problémák, amikkel az ország küzd, nyilván ebben azért bőven benne van a Fidesz, és én is minden kommunikációt azzal kezdenék a helyükben, hogy Orbánék miatt nincs, mert igaz. De mégis azért ez egy sokkal nehezebb feladat lesz, úgy látom most, mint az a nem is sebei nyaldosó, inkább mélyítő Fidesszel kezdeni valamit, amivel úgy látszik, hogy most nem kell kezdeni semmit a Tiszán.
2: Ugye, ha igaz, amit a HVG ír az ő információik szerint, a Fidesz nem erre számít. Ugye azt írja a lap, hogy a Fidesz frakció olyan 10-15%-a is kicserélődhet az év végéig, és elsősorban gazdaságpolitikai vagy energetikai területről érkezhetnek a képviselőcsoport új tagjai. Ugye azzal indultunk, hogy energiakrízis helyzet van, és a Fideszen belül azt mondják, hogy ezek a témák lesznek a legfontosabbak a következő években. Hát éppen ma áll le az atomerőmű, vagy holnap, szóval ezt tapasztaljuk, hogy ezek a területek valóban fontosak lesznek. Lehet-e ebben ráció szerintetek?
3: Hát az a kérdés, hogy a magyar közéletben mennyi relevanciája van a szakpolitikának, illetve a Fidesz mit ért az alatt, hogy ők behoznak majd szakpolitikusokat, azok majd mennyire akarnak szakpolitikát csinálni. Hát ez egy érdekes innováció lenne, hogy egy magyar politikus szakpolitikusként is megállja a helyét, és különben meg népszerű is, meg sok elérés produkál, és valahogy megfordítja a pártja sorsát. Ilyet azért nem nagyon láttunk, mert nem olyan magyar, hát a világszinten azt látjuk, hogy a közélet az sokkal inkább a politikai showmenekről szól. Aznak, hogy valaki nagyon ért az energetikához, hát abból egy jó politika és sót csinálni, azért az nem tűnik.
2: Ugye a HVG azt írja, vagy az a magyarázata a Fidesznek, hogy a pártban úgy látják, amit ti is mondtatok tulajdonképpen, hogy a Tisza egy kampányüzemmódban dolgozik, és az a kormánypárt, vagy a volt kormánypárt legfőbb célja, hogy majd jelentkeznek az első gazdasági, meg politikai problémák, akkor erre tudjon reagálni az ellenzék szakpolitikákkal. Tehát azért kérdeztem, hogy ebben van a ráció.
4: Hát annyiban igaza van a Fidesz frakció tagjainak, hogy tényleg a mostani helyzetben nem látszik az egyértelmű megoldási lehetőség. Tehát tényleg nem látom, hogy fognak tudni labdába rúgni, amíg nincsen valami, amire rá lehet akaszkodni. Egyébként szerintem úgy tudnának labdába rúgni, hogyha tényleg szakítanának az Orbáni korszakkal ők maguk is. Ez egy mondás lenne, vagy ez egy akció lenne. De egyébként a kampányüzemmód kicsit olyan, hogy szerintem 8 éve legalább abban vagyunk, és ilyen szempontból az, hogy a Tisza, ha kampányüzemmódban van, az nem feltétlenül újdonság, tehát nem nagyon emlékszem olyan időre ebből a 8 évből legalábbis, amikor ténylegesen ezt a 8 évet számolom arra, amikor a Fidesz már nem feltétlenül önerőből és sikerekből táplálkozva nyert választásokat, hanem egyéb nehezebb módszerekhez kellett nyúlnia, meg aljasabb kommunikációhoz, és a többi, és ebbe a térbe robbant be a Tisza. És szerintem ebben a térben van most is a Tisza is, meg a Fidesz is, csak ugye nem nagyon látszik, amit csinál, és abban viszont tényleg igazuk van, hogyha nem történik valamilyen külső hatás, vagy nincs valamilyen külső hatás, akkor a Fidesz nagyon nehezen fog tudni ebből a, nem is tudom, gyászból kiemelkedni, amiben jelenleg vannak. Mindenképpen kell valami lökés nekik. És lehet ez egy szakpolitikai kudarca a kormánynak, csak én sem látom azt, hogy majd egy szakpolitikus, amikor ez eddig nem működött, fogja érdekesíteni újra a Fideszt, ami a legérdektelenebb állapotában van az elmúlt 16 évben.
3: Egy kétharmados kormány esetében mindig azt látjuk, de így volt 2010 után is nagyon sokáig, hogy igazából a kormányzat kezében van az ellenzék jövője is, hogy azok hogyan kormányoznak, és hogy elveszítik a népszerűségüket. Egy ilyen nyomasztó fölénnyel szemben nagy innovációt nagyon nehéz kitalálni. Hát láttuk, hogy azért 15 év kellett ahhoz, hogy megjelenjen valami, ami képes volt megrengetni a Fidesznek hatalmát.
2: A főváros és kormány viszonya, ez az utolsó témánk. Sok időnk már nincs, itt volt Karácsony Gergely. Ugye van ez a 7,5 milliárd, amit most inkasztóztak Budapesttől, ez egy decemberi részlet haladéka volt. Én kérdeztem tőle, ősszel van két halasztott részlet, az már 86 milliárd, ő azt mondta, hogy azt már nem tudják leinkasztózni, mert hogy az nincs ott a számlán. Egyelőre nem volt egyeztetés, erre várnak. Szóval mi lesz ebből szerintetek? Ez is komoly helyzetnek tűnik, mert az ősz az mindjárt itt van, és folyamatosan kérik az önkormányzatok az egyeztetést, meg is lett ígérve, de még igazából nem volt érdemi.
4: Igen, itt két dolog van, az egyik az új kormány és a főváros viszonya, vagy az új kormány és a polgármesterek viszonya. Tényleg Karácsony próbál valamilyen fajta egyeztetést kezdeményezni, vagy az egyeztetések folytatását. Egyelőre semmilyen arra utaló jelet nem látok, hogy ez a két fél nagyon szerelmes lenne egymásba. Inkább problémásnak látom a polgármesterek és különösen a főváros és a Tisza viszonyát, vagy Magyar Péter viszonyát a jelenlegi állapotban. De azért volt Kármán Andrástól is, másonnan is láttunk arra utaló magatartás, hogy szeretnének ezen a helyzeten változtatni. És itt jön a másik része a dolognak, hogy a szolidaritási hozzájárulás az valójában egy szelektív és igazságtalan és rosszul kigondolt olyan adóforma volt, ami nem semmilyen bizonyíték nincs, hogy olyan önkormányzatokhoz ment, akiknek tényleg szükségük lett volna rá. Ez a központi költségvetési tétele, amire tényleg szüksége lehet a Tiszának, de akkor nem hiszem, hogy ez a formája annak, hogy beszedjék.
2: Tehát ezen meg egy törvénytelen, most egy újabb ítélet mondta ki.
3: Hát ennek a kormánynak és az önkormányzatoknak a viszonyát alapvetően azt határozza meg és árnyékolja be, hogy a rendszerváltás óta ez az első olyan kormány, amelynek nincs, és ha nem írnak ki időközi választásokat, akkor még jó ideig nem is lesznek önkormányzati pozíciói érdemben. Pár képviselőjük van. Tehát ennek a kormánynak, ha most nagyon érdekelvűen nézem, akkor egyszerűen nem politikai érdeke az, hogy kiemelten foglalkozzon a nehéz helyzetben levő önkormányzatokkal, mert a önkormányzatok problémáit leverik majd a helyi polgármestereken, akik vagy fügyesesek, vagy olyan úgynevezett óellenzékiek, akik nem kötődnek a Tiszához. Hogy majd mennyire, ugye volt egy ilyen elhalasztás az idei évre esedékes inkasszózásnak, ez valóban lehet segítség, de mondjuk van egy olyan kormányrendelet is, ami egészen abszurd módon ugye gyakorlatilag utasította arra a bíróságokat, hogy a ezzel az adónemmel kapcsolatos pereket függesszék föl, meg ejtsék. Én nem tudom, hogy ezt törölték-e azóta. Pedig ez egy kormányrendelet, még parlamenti szavazás se kéne hozzá.
4: A rendeletek hatályon kívül kerültek, amikor a rendeleti kormányzás...
2: Mert hogy ez tegnap volt, már mint a bírósági ítélet.
3: Tehát végül is, akkor igen, akkor ebben igazadnak, akkor ezt valóban akkor már magától lényegében megszűnt. De hát a negetverő szándékot én sem látok, hogy ezt rendezzék. Szerintem nem érdekük.
2: Köszönöm, hogy jöttetek.
4: Köszönöm.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Akkora a baj az asszály tekintetében, hogy gyakorlatilag már tűzoltásra sincs szükség, így fogalmazott az Egyenes Beszédben Raskó György agrárközgazdász, aki ma a vendégem. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: És folytatjuk csak egy kicsit másként, mint a tegnapi adásban. A gazdák mit tudnak tenni? Egyáltalán most mi a helyzet? Milyen kárpótlásra számíthatnak? És mi az, amivel ők hozzájárulhatnak ahhoz? Tudnak bármit tenni, hogy javuljon a helyzet?
2: Igen, azzal kezdeném, hogy ezt a problémát Láng akadémikus 1992-ben egy nagyon komoly 6 éves kutatómunka alapján közzétette, Tudományos Akadémia hivatalos anyaga is lett, amiben előre jelezte, hogy 30-40 éven belül Magyarországon ilyen negatív változások fognak történni, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem lett volna idő fölkészülni ezekre a változásokra. Pont a fordítottja történt, abban az időben még az Alföldön működtek a öntözőcsatornák, szivattyúállomások, tehát volt egy olyan öntözési infrastruktúra, amit egész jól használtak. Ma ez szinte teljesen le van robbanva, magára hagyva, és hát azért ebben nem csak az állam felelőssége van, hanem az ott élő gazdák is megvan, hiszen hogyha nagyon fontosnak tartották volna az öntözést, akkor összeállhattak volna egy-egy falu határába létrehozni olyan közösségeket, amelyek vízgazdálkodást a helyi térségben segítik, szinte azt lehet mondani, hogy kölcsönös érdekek alapján. Ilyenek működnek Velence közelében, vagy éppen az egész Pósíkságon, szenzációs gazdák által intézett vízkormányozás történik, tehát elosztják a vizet, 100%-ban ők működtetik a csatornákat, és hát látszik, hogy a klímaváltozás ellenére ezen a síkságon ugyanúgy 8-9 millió tonna kukoricát termelnek, mint amit mi a 80-as években, a múlt században szintén megtermeltünk. Azt gondolom, hogy magyar gazdákat érdekelté kell tenni abban, hogy az egyszerű gabona, olajos mag termelés helyett valami olyan termék struktúrája álljanak át, ami ugyan vizet igényel, ami egy költséges játék, de jóval nagyobb hozzáadott értékű termékeket, alapanyagokat lehet ezáltal termelni. Nyilvánvaló zöldség ide tartozik, vagy vetőmag, és sorolhatnám tovább. Tehát ebben kellene egy gazdasági ösztönzés, és hát ez az ösztönzésnek kell, hogy párosuljon egy olyan állami aktív részvétellel, ami kezdődhetne most azonnal ezeknek a csatornák, a meglévő csatornáknak a rendbehozatala, szivattyúállomások ismételt felszereléses folytathatnám tovább.
1: De hogyha vannak ilyen meglévő rendszerek, akkor azok miért nem működnek?
2: Hát az, hogy nem működnek, és fel lehet tenni a kérdés, hogy ki ezért a felelős. Szerintem a magyar állam, az önkormányzatok és a termelők felelőssége egyaránt megvan ebbe a dologba, de hagyjuk a múltat, hogy ki mit hol rontott el. Azt gondolom, hogy Gajdos Lászlónak a két nappal ezelőtti megszólalása ebbe az ügyben azt jelzi, hogy a mostani kormány komolyan veszi ezt a kérdést, és hát a jövőben a vízmegtartás lesz az első számú feladat, és nem pedig a víz gyors elvezetése, nincs is mit most elvezetni, viszont ez a száraz időszak arra jó, hogy ezt a rehabilitációt már most el lehetne kezdeni, augusztustól jövőre pedig egy év alatt elképesztő mennyiségű földmunkát, tisztítást meg lehetne csinálni ahhoz, hogy elkezdődjön a talaj szisztematikus feltöltése vízzel, mert az igazi probléma nem az öntözés hiánya, hanem hogy a talajvízszint 40 év alatt 1,60 m, 1,80 cm-vel süllyedt átlagban, vagyis a növények nem tudják elérni a nedves részeket, ezáltal van nálunk gyakorlatilag permanens haszályhelyzet, és hát mindenki ismeri ezt a problémakört, de sajnos előző kormány nem kezdett hozzá, hogy ez a rehabilitáció azonnal elinduljon. Hát én abban bízom, hogy a mostani kormány látva ezt a problémát azonnal hozzákezd. Ez néhány 100 milliárd forint, nem egetverő összeg, nem 1000 milliárdokról van szó. Azt gondolom, hogy erre egy okos ország kell, hogy találjon pénzt, hiszen érzékeltetésül egy öntözött területen értékben körülbelül átlagban háromszor annyit lehet előállítani, mint száraz körülmények között. Ez euróban, forintban is mondhatom, tehát biztos, hogy jóval 1 millió forint hektáron kénti értékelőállítás öntözéssel lehetséges. Tehát ezt beszorozzuk azzal a nagyjából 1 millió hektárral, amin elvileg az öntözés megteremthető, akkor látjuk, hogy óriási értékről van szó, és hogyha azt nézzük, hogy a egyéb adottságaink jók, a földminősége kiváló, akkor Magyarországnak tudomásul kell venni azt, hogy a egyszerű arid termelés helyett egy jóval beruházás igényesebb, de jóval nagyobb értékelő előállítást és jobb megélhetést is lehetővé tevő mezőgazdaságra van szükségünk.
1: Hol a legsúlyosabb most a helyzet? Hogyha ránézünk már egy bizonyos asszály térképre, akkor gyakorlatilag az egész ország piros, és akkor vannak rajta ilyen nagyon sötét vörös foltok.
2: Igen, hát azt lehet mondani, hogy az egész Alföld gyakorlatilag ide tartozik. Szinte mindenütt 3 fölött van, és a 4 felé közelít az aszályindex. Látjuk itt elsősorban a Nagykunság, a Homokhátság és a Békés-megye és Hajdú-megye egy része, ahol teljesen reménytelennek látszik a helyzet. Bár hozzáteszem, hogy ezeken a területeken a gazdaság, ahol teljesen reménytelennek látszik a helyzet, bár hozzá

0: A vetésforgó felső határán vagyunk, már amennyit napraforgóval lehet vetni, 700 000 hektár körüli terület, és rengeteg, több százer hektár területe, meg teljesen reménytelen például kukoricával foglalkozni, hiszen akkora a kockázat, hogy én egyébként nem is értem, hogy a biztosítók ilyen öntözetlen területekre miért kötnek biztosítást, amikor biztosra vehető, hogy ott olyan mértékű lesz a kár, amit biztosítónak kell részben fizetni, részben az államnak. Talán a gazdák felelőssége is tetten érhető, hogy legyenek szívesek olyan növényekkel foglalkozni, amelyek eséllyel hoznak olyan hozamot, ami hát egy elfogadható eredményt produkál. Nagyon-nagyon sokan arra koncentrálnak, hogy a uniós földalapú támogatást megkapják, és nem érzik magukat hivatottnak arra, hogy egy átgondolt stratégiával, jelentős beruházásokkal, akár úgy, hogy összefogok a helyi közösséggel, például olyan víztársulást csinálok, amely önkéntes ugyan, de mindenki részt vesz benne, majd ha ez a szemlélet általánossá válik Magyarországon, akkor ezeken a területeken is nem az állandó aszálykáról fogunk beszélni, hanem arról, hogy milyen sikeres termelést folytatunk.
1: Raskó György, köszönöm.